0: zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Takács Nikolás 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
0: Trend Night.
1: A következő percekben Takács Nikolás énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimby-ben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szóló lemezei, és 2007 óta a Budapest bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

Még nem sok tapasztalat van erről, de már is meglepő eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelő és fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van, egy pont már más hangon jön. Ha ezt megtanulják, átviszik ezt a rendes írásfejét. Meg a számolás is sokkal jobban megy. Miért? Eiler megmondta.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Verib Tamás 1994-ben született Miskolcon. Zenei tanulmányait a miskolci Egressy Béni Zeneiskolában folytatta. 2007. szeptemberétől Földesi Margit színi tanodájába járt. Színpadon már 9 éves korában a Miskolci Nemzeti Színház Isten pénze című darabjában debütált, és ezen kívül rendszeresen vett részt magyar és nemzetközi énekversenyeken, valamint fellépett musical rendezvényeken, jótékonysági gálákon. 2013 és 2018 októbere között a Budapesti Operett Színház tagja volt. 16-ban diplomázott klasszikus ének szakirányon a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. Színházi pályafutása mellett a The Sun City Rockets nevű zenekar frontembere, melyet 2015 nyarán alapított zenésztársaival, 2016-ban megnyerte a Starban Star 4. évadát.
1: Trend Night.
2: Verib Tomi következik azonnal a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevezett zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Nights.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group & Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group & Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertségét a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: 94.2. Trend FM.
1: Majd a tavasz lesz, majd akkor dalolok, majd ha enged a fa,

Mi a szép, ha a fények kiújnak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az órák

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
0: Trend Night.
1: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Opera.
1: Giuseppe Verdi szenvedélyes és drámai operája, a Trubadur érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra július 23-án és 25-én. A világhírű énekesek közreműködésével életre kelt opera bemutatóról Bán Teodóra, az opera rendezője, a Margit-szigeti Színház művészeti vezetője mesél.
2: A Margit-szigeti Színház egy olyan kedvelt nyári színház a fővárosnak, az országnak, amelyet előszeretettel látogatnak és elfogadnak azok a nemzetközi sztárok is játszóhelynek, akik ugye a legnagyobb fesztiválokban, nyári fesztiválokban és az évad szezonokban pedig a Milánói Scalától kezdve a Metropolitanig énekelnek. Úgy így érkezik hozzánk egyébként a Trubadur szerepébe, Manrico szerepébe Jusif Ejvazov is, aki jelenleg a madridi operában szintén ugyanezt a szerepet énekli, és szintén Leonora szoprán főszerepében Marina Rebeka, de érkezik még egyébként hozzánk az Ucsina szerepében pedig Kutasi Judit, valamint Luna Groff szerepében Bogdán Bacsut láthatja majd a közönség itt a Margit-szigeti Színházban július 23 és 25-én. Az én szempontomból az előadásoknak a rendezése az abszolút a hagyományra épül, és azt szeretném igenis tiszteletbe tartani, amit maga az alkotó, a művész, a zeneszerző a kottában és természetesen a forgatókönyvben is megálmodtak, és amelyet én most itt szeretnék megvalósítani a Margit-szigeti Színházban. Tehát követve az utasításaikat készül el ez a mű, és csodálatos szereposztás mellett még természetesen említenünk kell a külföldiek mellett Ferrando Luna hűbérese szerepében Kovács Istvánt is, vagy Ines szerepében Heiter Merindát, Luis szerepében pedig Újvári Gergőt, és szeretném természetesen kiemelni a karmestert, aki Halász Péter lesz, és a Nemzeti Filharmonikus Zenekart és a Nemzeti Énekkart is. Egy 500 négyzetméteres színpadon bizony időnként szükséges nagyobb díszleteket is színpadra állítani, mint ahogy Nabukkónál is megtörtént, hogy egy monumentális nagy díszletet lát a közönség, és ez egy forgó színpadra van helyezve, ami lehetőséget ad nekünk arra, hogy nem feltétlenül változások vannak, tehát nem függesze vannak a díszletek, hanem állítva vannak, és különböző állásainak a díszletnek, amelyet a forgószínpad lehetőségével tudunk megteremteni, azokban az állásokban, azokban az attitűdökben játszódnak a különböző jelenetek, a kórus jelenetek, vagy azok, amikor a duettek vannak, vagy a szólistáknak vannak a jelenetei. Várjuk a közönséget, akit nem feltétlenül avatunk be minden esetben, természetesen a kulisszatitkokba, mert szeretjük a meglepetéseket, és szeretik ők is a meglepetéseket, és én azt gondolom, hogy ez maximálisan sikerült így az elmúlt időszakban, és reméljük, hogy a Trubadurral is sikerrel fogunk megbirkózni.
0: Koncert.
3: Nyári estéhez, történelmi környezethez és örökzöld dallamokhoz keresve is nehéz lenne jobb programot találni a Budavári Palota koncertnél. Július 31-én és augusztus 1-én immár 12. alkalommal telik meg zenével a Budai Vár Oroszlános udvara, ahol a Mindörökké Operett című gála várja a közönséget. A Budapesti Operett Színház legnépszerűbb művészei és a magyar operett játszás meghatározó előadói idézik fel a műfaj legszebb pillanatait, látványos koreográfiákkal és élő zenekari kísérettel. Az est rendezője Peller Károly, a fellépők között pedig olyan ismert művészek szerepelnek, mint Oswald Marika, Fischl Mónika, Kerényi Miklós Máté vagy Szendi Szilvi. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Silló István vezényli. A műsorban felcsendülnek a magyar operett irodalom legismertebb slágerei, többek között a Csárdás királynő, a Marica grófnő, a Bajadér, a Cirkuszhercegnő, a Cigány szerelem és a Víg özvegy dallamai. Az idei koncert különleges apropója, hogy a szervezők ünnepi blokkban emlékeznek meg a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulójáról. A budavári Palota koncert évről évre bebizonyítja, hogy bizony az operett ma is élő, szerethető műfaj, amely egy varázslatos nyári estén újra és újra képes elragadni a közönséget.
0: Színház.
3: Nyáron ismét színházzá alakul a Szigliget Várudvar, ahol augusztusban a Centrál Színház két népszerű amerikai vígjátékkal várja a közönséget. A szezon augusztus 8-án Neil Simon legendás Furcsa pár című darabjával indul, amelyet még a budapesti premier előtt láthat a közönség. A klasszikus komédia két jó barát különleges együttéléséről szól, a főszerepekben pedig Alföldi Róbert és Tóll András garantálja a humort és a remek színészi játékot. A második produkció Woody Allen legújabb, 2024-ben írt vígjátéka, a Tiszta őrület, amely augusztus 17-e és 22-e között kerül színpadra. A darab öniróniával, szellemes párbeszédekkel és a szerzőre jellemző abszurd humorral vizsgálja az emberi kapcsolatokat és a mindennapi bizonytalanságokat. A szereplők között Hevér Gábor, Parti Nóra, Martinovics Dorina, Szabó Kimmel Tamás és Balla Eszter is színpadra lép. A festői várudvar különleges hangulata minden évben sajátos élménnyé teszi az előadásokat, ahol a balatoni nyár és a minőségi színház találkozik.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: 1000 apró csoda földje. A Vasi hegy hát rába mente. Vas megye déli részén, a szlovén és az osztrák határ közelében terül el a Vasi hegy hát rába mente. Klasszikus vidéki térség, amelyet ma is a természetközeliség és a nyugat életritmus jellemez. Apró falvak, hangulatos folyóvölgyek, kiterjedt erdőségek és lankás dombok jellemzik a térséget. A domboldalakon szőlőhegyek sorakoznak, a völgyekben patakok kanyarognak, parányi településeken pedig sok helyen ma is megőrzött a hagyományos falukép. Árpádkori templomok, római kori emlékek, több száz éves kastélyok teszik igazán különlegessé ezt a térséget. Itt találjuk meg továbbá az országban egyedülálló, faszerkezetű körtemplomot, más néven rotundát is. Csehi Mindszenten Mindszenti József herceg prímás szülőházát látogathatjuk meg, Győrváron pedig a csata emlékhelyét érdemes felkeresnünk. Körmenden pedig a Battyányi család öröksége meghatározó része a település arculatának. A nyár és a kora ősz különösen mozgalmas időszak, az Alteraba Fesztivál, a körmendi napok, valamint az Orbánnapi hegyi vigalom egyaránt népszerű rendezvények. Az utóbbi kiváló alkalom arra, hogy megismerjük a hegyháti szőlőhegyek hangulatát, megkóstoljuk a helyi termékeket és a térségre jellemző fogásokat.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. 3 ember halt meg Venezuelában a hantavírus fertőzésben, közölte a dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma. A keleti Azó-Tegói szövetségi államban vesztette életét mindhárom ember, vizsgálják egyébként még 2 egészségügyi dolgozó halálát is, amelyet elképzelhető, hogy a hantavírus okozott, ők a délnyugati Barinas államban hunytak el. A venezuelai minisztérium tudatta azt is, hogy nem találtak bizonyítékot arra, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna át. A hantavírus egy válfaja, rákcsálók ürülékével terjed. Ugyanakkor az év elején már okozott problémát ez a vírus, mert hogy egy holland házaspára kerülhetett egy óceánjáróra, az MS Honduliusra, amely végül egyébként haláleseteket okozott. Leváltotta Alekszandr Szirszkij tábornokot, az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodymyr Zelenszkij elnök, helyére Mihajlo Drapatit, az Egyesített Erők parancsnokát nevezte ki. Az államfő azután döntött így, hogy napok óta zajlottak a tüntetések a főparancsnok leváltását követelve Kijevben és az ország más városaiban. Zelenszkij köszönetet mondva Alekszandr Szirszkijnek és minden katonának az első vonalban kiépített szilárd állásokért, azt mondta, hogy tovább folytatódik a küzdelem. A 60 éves Szirszkij 2024 óta töltötte be a főparancsnoki posztot, ő irányította egyebek mellett Kijev védelmét az orosz invázió 2022-es kezdetén. Zelenszkij azt mondta, hogy beszélt a tábornokkal annak jövőjéről, de részleteket nem közölt. A Szirszkij leváltását követelő tüntetések azután kezdődtek, hogy Zelenszkij július 14-én menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert. Fedorov azzal vádolta Szirszkijt, hogy kiszorította őt és akadályozta a hadsereg megreformálására irányuló kísérletét. Az új vezérkari főnök Mihajlo Drapati, harcedzett parancsnok, aki Ukrajna szárazföldi erőit irányította 2024-25-ben, szinte teljes karrierét harctéri beosztásokban töltötte, fegyelmezetnek és hatékonynak tartják, számos alkalommal kapott megbízást kritikus helyzetben lévő frontszakaszok stabilizálására. Idehaza Bóka Jánost választotta új frakció vezetőjének a Fidesz parlamenti frakciója Gulyás Gergely lemondása után. A korábbi frakció vezető helyettest egyhangulag támogatták a tegnapi elnökségi és frakcióülésen. Gulyás Gergely múlt héten jelentette be távozását, arra hivatkozva, hogy az új szabályok szerint közjogi korlátok miatt már nem indulhatna a következő választáson. Azt mondta, hogy a legnagyobb ellenzéki frakció élén olyan politikusnak kell állnia, aki 2030 után is vállalhat választási szerepet. Orbán Viktor várhatóan ma sajtótájékoztatót tart az ügyben. Benyújtotta a kormány az ügynökakták nyilvánosságról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A tervezet a kommunista állambiztonsági iratok szélesebb körű megismerését tenné lehetővé, részben online elérhető formában. Elsőként a 6-os kartonok és a mágnesszalagok tartalma válhat nyilvánossá, majd fokozatosan a fennmaradt B-dossziékat is közzétennék. A kormány szerint a cél a történelmi múlt feltárása, a társadalmi bizalom erősítése és az áldozatok erkölcsi elégtétele. A törvény ugyanakkor a személyiségi jogok és a kutatási szabadság és a nemzetbiztonság érdekek közötti egyensúlyt is biztosítani kívánja. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot. A monetáris tanácsa az inflációs folyamatok kedvező alakulása és az alacsony kockázati felárak miatt döntött kamatvágásról. Varga Mihály jegybankelnököt hallják.
2: monetáris tanács úgy ítélte meg, hogy az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak. Eközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára szintén fennmaradt. Előre tekintve a hazai kockázati megítélést főként a költségvetési pálya, az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, illetve a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. A kedvező folyamatok fennmaradása esetén a monetáris tanács az alapkamat további csökkentésére állt lehetőséget a nyár folyamán, miközben pozitív reálkamatot tart fenn.
1: Nézzük a forint árfolyamát. 360 környékén várta a kamat döntést, most 362 forint 40 félért, tehát némileg gyengült. A dollár 317,70, a svájci frank 390 forint 90 fillére.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,6%-os emelkedéssel 143.889 ponton történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 32 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,5%-kal erősödött 4.328 forintra, az OTP 3%-kal drágult 46.100 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal emelkedett 2.664 forintra, a Richter 1,3%-kal csökkent 11.780 forintig. A nyugat-európai tőzsdék jól teljesítettek, a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 0,6%-del, a párizsi CAC 2,1%-kal emelkedett, de a milánói börze is 0,7%, a spanyol parkett 0,8%-os pluszban zárt. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 0,7%-del, az S&P 500 0,9%-del, a Nasdaq 1,3%-kal erősödött.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, elsősorban az Óz

0: számára önöket. A hírszerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A mai Reggeli Monitorban beszélünk majd például az OTP banki felvásárlásáról, aztán a kamatcsökkentésről, és persze arról, hogy milyen további kamatvágási kilátások vannak. Megnézzük majd azt, hogy az MBH bank miért von be folyamatosan tőkét kötvénykibocsátásokkal, de szó lesz Amerikáról, aztán az aranypiacról, és az orosz-ukrán háborúról is. Az ukránok egyébként este leváltották a vezérkari főnöküket, ennek a hátterét is megnézzük majd, de mindenekelőtt az elmúlt órák fejleményei.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Három ember halt meg Venezuelában a hantavírus fertőzésben, erősítette meg a dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma. Vizsgálják még két egészségügyi dolgozó halálát is, amelyet elképzelhető, hogy a hantavírus okozott. A két helyszínt nagyjából egyébként 655 kilométer választja el, nincs kapcsolat a halálesetek között. Az egészségügyi minisztérium Venezuelában tudatta azt is, hogy nem találtak bizonyítékot arra, hogy a hantavírus emberről emberre terjedt volna. Elszigetelt incidensnek tevezték a haláleseteket, amelyek nem jelentenek kockázatot a lakosságra. Mindazonáltal egészségügyi dolgozókat küldrek a helyszínre, de feladatukról nem közöltek részleteket. Még április elején az MS Hondius holland tengerjáró fedélzetén tört ki hantavírus járvány, akkor a vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Leváltotta Alekszandr Szirszkij tábornokot az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodymyr Zelenszkij elnök, helyére Mihajlo Drapatit, az Egyesített Erők parancsnokát nevezte ki. Az államfő azután döntött így, hogy napok óta zajlottak a főparancsnok leváltását követelő tömegtüntetések. A 60 éves Szirszkij egyébként 2024 óta töltötte be a főparancsnoki posztot, ő irányította egyebek mellett Kijev védelmét az orosz invázió 2022-es kezdetén. Szirszkij leváltása azután történt meg, hogy menesztette még július közepén Zelenszkij Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, Fedorov pedig azzal vádolta Szirszkijt, hogy őt szorította őt ki és akadályozta a hadsereg megreformálásában. Az új vezérkari főnök Mihajlo Drapati, 43 éves harcedzett parancsnok, Ukrajna szárazföldi erőit irányította 2024-25-ben. Drapati szinte teljes karrierjét harctéri beosztásokban töltötte, fegyelmezetnek és hatékonynak tartják, számos alkalommal kapott megbízást kritikus helyzetben lévő frontszakaszok stabilizálására. Éles lövészetet tartottak az oroszok a La-Manche csatornán. A rettenthetetlen névre hallgató orosz hadihajó 40 tengeri mérföldre délre tartózkodott Plymouth-tól, amikor a lövészeti gyakorlatot rendeztek. Az Economics azt írja, hogy brit védelmi források szerint a Kreml ezzel erőt demonstrálhatott, és jelezhette, hogy kész tovább fokozni a katonai nyomást az Egyesült Királyságon. Hírek itthonról. Bóka Jánost választotta új frakció vezetőjének a Fidesz parlamenti frakciója Gulyás Gergely lemondása után. A korábbi frakció vezető helyettest egyhangulag támogatták a tegnapi elnökségi és frakció ülésen. Gulyás Gergely múlt héten jelentette be távozását, arra hivatkozva, hogy az új szabályok szerint közjogi korlátok miatt már nem indulhatna a következő választáson. Orbán Viktor várhatóan ma egyébként sajtótájékoztatót tart az ügyben. Először szólalt fel Forsthoffer Ágnes a parlamentben, mint ideiglenes köztársasági elnök. Arról beszélt, hogy bár megszűnt az elnök megbízatása, az alaptörvény garantálja az államfői jogkör folytonosságát, amelyet most az országgyűlés elnökeként ő gyakorol. Forsthoffer Ágnest hallják.
2: A köztársasági elnöki jogkörök gyakorlásának átmeneti időszakában azon fogok dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a higgadtság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Nem ígérhetem, hogy minden vitát feloldok, de valamennyi döntésemmel és megszólalásommal arra fogok törekedni, hogy kevesebb legyen közöttünk az indulat és több a kölcsönös tisztelet.
1: Rendőrségi nyomozás indult a Fradi város ügyében. Az Index úgy tudja, azt vizsgálják, hogy a beruházásra biztosított összegeket szabályosan használták-e fel úgy, hogy a tervezett sportkomplexum nem is épült meg. Az Orbán kormány két részletben összesen 25 milliárd forintot biztosított a Ferencvárosi Tornaklub számára a Fradi város projekt megvalósítására, a kabinet 2016-ban 14 milliárd, 2017-ben pedig további 11 milliárd forint támogatásról döntött a sportkomplexum létrehozására. Kubatov Gábor, az FTC elnöke a Blikkben reagálta az ügyre, álláspontja szerint a Fradi városra fordított pénz minden fillérje a Ferencvárosban van, méghozzá úgy, hogy az állam a támogatást az eredeti célnak megfelelően adta a klubnak. Benyújtotta a kormány az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A tervezet a kommunista állambiztonsági iratok szélesebb körű megismerését tenni lehetővé, részben online elérhető formában. Elsőként a hatos kartonok és a mágnesszalagok tartalma válhat nyilvánossá, majd fokozatosan a fennmaradt B-dossziékat is közzétennék. A kormány szerint a cél a történelmi múlt feltárása, a társadalmi bizalom erősítése és az áldozatok erkölcsi elégtétele. A törvény ugyanakkor a személyiségi jogok, a kutatási szabadság és a nemzetbiztonsági érdekek közötti egyensúlyt is biztosítani kívánja. Varga Mihály szerint az élelmiszer árstopp kivezetése nem okozna jelentős változást. A jegybank elnök úgy fogalmazott, hogy a kamatpálya alapján jól látható, hogy nem járna érdemi hatással az árstopp kivezetése. A monetáris tanács tegnapi 25 bázispontos alapkamat csökkentése kapcsán hozzátette, hogy a nyár folyamán pozitív reálkamat fenntartása mellett az alapkamat további csökkentésére lát teret. Beszélt egyébként a forint árfolyamának gyengüléséről is. Varga Mihályt hallják.
3: Azt látjuk, hogy az elmúlt hónapokban tapasztalt erősebb árfolyam fennmaradt, bár az energiahordozók árainak emelkedésével párhuzamosan a forint is gyengült, továbbra is a 360-as szint közelében alakul, és viszonylagos stabilitás jellemzi. A stabil devizapiac horgonyozza az inflációs várakozásokat, ezáltal hozzájárul az árstabilitási cél eléréséhez.
1: 362 forint 40 fillére most az euró, a dollár 317,60, a svájci frank 390 forint 80 fillére. Mirovácz Péter, az ING vezető elemzője egyébként azt mondta, hogy megfelelt a várakozásoknak a tegnapi kamatcsökkentés, és további is várható, legkorábban augusztusban.
4: A várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az alapkamatot. És hát azért nem volt meglepetés ez a döntés, mert ugye ez beleillik abba a mini kamatvágási ciklusba, amit Varga Mihály júniusban bejelentett. Még akkor sem volt kérdéses egyébként a mostani döntés, hogy a forint ugye azért gyengülgetett az elmúlt egy-két hétben, és hát a hozamkörzet is bizony feljebb került. Én azt gondolom, hogy ez csak egy átmeneti jelenség, és vélhetően augusztusban a jegybank tudja folytatni a kamatvágási ciklust. Sőt, mi az ING banknál további kamatvágásokra is számítunk az ősz folyamán.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 143.889 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 32 milliárd forint volt. A MOL 2,5%-kal erősödött 4.328 forintra. A Balti Bankot felvásárló OTP 3%-kal emelkedett 46.100 forintig. A Magyar Telekom 1%-kal erősödött 2.664 forintra. A Richter 1,3%-kal gyengült 11.780 forintig. A nyugat-európai tőzsdék jól teljesítettek, London 0,5%-kal, Frankfurt 6%-del, Párizs 2%-kal emelkedett, a milánói börze 7%, a spanyol parkett 8%-os pluszban zárt. emelkedéssel zártak a Wall Street-en is, a Dow Jones 7-tized, az S&P 500 9-tized, a Nasdaq 1,3%-ot erősödött.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, néhol kialakulhat zápor, zivatar, a szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadékgócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 6 óra 43 perc van, jó reggelt kívánok! 2,5-szeres túljegyzés mellett 500 millió euróért bocsátott ki kötvényt az MBH Bank 6 éves futamidővel. A mostani tranzakcióval együtt idén összesen 1,5 milliárd eurónyi értékben hajtott végre kötvénykibocsátást a bank a nemzetközi piacokon. Krisanovics Péterrel, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős igazgatóhelyettesével Péli Nagykata beszélgetette mindenről.

0: Ezeknek a nemzetközi kötvénykibocsátásoknak mekkora a jelentősége az MBH Bank stratégiájában, és mi a feladata, célja?
1: Nemzetközi kötvénypiaci jelenlétünk az egy nagyon fontos eleme a stratégiánknak. A tőkepiaci elismerése a banknak, annak megalapozása az egy fontos része a stratégiának. Ezeknek a kötvényeknek, konkrétan ennek az MREL kötvénynek, ez egy szabályozói megfelelés is, de valójában likviditási szempontból is fontos a banknak, és összességében ez a jelentős kereslet, az óriási nemzetközi érdeklődés, az egy visszaigazolása a stratégia megvalósításának.
0: Rendszeresen vannak ilyen kötvénykibocsátások. Az előzőekhez képest nagyobb-e az érdeklődés, vagy korábban is hasonló túljegyzéseket tapasztaltak?
1: Nagyjából hasonló, azt gondolom, az érdeklődés, tehát egy stabilan magas érdeklődés, ez a más kötvénykibocsátásokkal, más vállalatok kötvénykibocsátásával összehasonlítva, ez egy kifejezetten erős befektető érdeklődésnek nevezhető. Magunkhoz képest a korábbi kötvénykibocsátások is hasonlóan alakultak, úgyhogy ez a stabil, jól sikerült tranzakciónak mondhatjuk.
0: Lesz-e még idén hasonló, és akkor nézzük meg, hogy egész évet tekintve mennyi most a kötvénykibocsátás által szerzett tőke?
1: A naptári éveket nézve érdemes úgy hosszabb idő vagy kitekintésbe is nézni ezt. Az idei évben, a naptári évben valóban január elején volt már egy hasonló kötvénykibocsátásunk, hasonló nagyságrendben, és az is nagyon fontos, hogy egy másik típusú kötvénnyel, nemzetközi elzálló kötvénykibocsátással is megjelentünk nagyobb mértékben idén a nemzetközi piacon, tehát így ez az idei év során ez már a harmadik ilyen tranzakció, de egyébként ez teljesen összhangban van azzal a finanszírozási stratégiával, pályával, amit a korábbi években fölvázoltunk. Kedvező piaci környezetre kihasználjuk, amikor van erre lehetőség. Mindig a piacot is figyelni kell, hiszen a globális hangulat az mindig rányomja a bélyegét az aktuális helyzetre. Ezen kívül befolyásolja az időpontokat az is, hogy mikor van a kibocsátási időablaka egy banknak, tekintve egy tőzsdei vállalatként a negyedéves jelentések megjelenése közelében nem lehet ilyen kibocsátásokat megvalósítani. Tehát ez mind érdemes nézni az ütemezésénél ezeknek a tranzakcióknak. Most volt egy kedvező lehetőség, ez összhangban állt a finanszírozási tervekkel, úgyhogy ezzel éltünk.
0: Egyébként ilyenkor, amikor a nemzetközi piacra bocsátanak ki, azt is kell figyelni, hogy esetleg más nagyobb bankok, vagy más bankok, pénzintézetek hasonló akcióban vannak-e, hiszen akkor ők egyfajta versenytársak.
1: Igen, ezeket mindenki figyeli, a versenytársakat, hogy hogyan viselkednek. Nem mondanám azt, hogy ezeknek nagyon súlyos következménye van annak, hogyha időben közelesnek egymáshoz, ugyanakkor árazási szempontból valóban szerencsésebb, hogyha ezek a különböző tranzakciók nem esnek egybe, de ugyanakkor meg teljesen függetlenül csinálja minden bank, meg minden vállalat egymástól ezeket a kötvénykibocsátásokat. Nyilván figyeljük a tranzakciókat mind a hazai, mind a regionális bankok részéről. Ezeket is figyelembe veszük az időzítés során, hogy korábban mások hajtottak-e végre ilyen tranzakciót, vagy hogy viszonyulnak ezek egymáshoz időben.
0: Ez egy speciális kötvény, ez az MREL, hiszen ez egy speciális banki adósságlevél, valamiféle szavatoló tőkére, leírható kötelezettségre vonatkozik. Ebből a szempontból egy kicsit talán kockázatosabb, ez a hozam is hozzátartozóan alakul? Tehát nagyobb hozamúak ezek a bizonyos kötvények?
1: Igen, ez így működik ezen a piacon, hogy úgynevezett kielégítési sorrendben ezek a kötvények, ezek a más kötvényekhez képest, például az előbb említett jelzálog kötvényekhez képest, ezek a piaci közgazdasági összefüggések mentén kockázatosabbnak számítanak, és ezért van felára. Ez minden vállalat esetében így alakul. Nem olyan jelentős mértékű a különbség, de valóban a kockázatosságát, azt ezeknek a kockázatosabb jellegét ezeknek a kötvényeknek, azt elvárják a befektetők, hogy egy valamivel magasabb hozamot tudjanak realizálni.
0: Mennyi most ennek egyébként a hozama?
1: Ez egy euró kötvény kibocsátás volt. A végső hozama, a kamata ennek 5,37%. Annál alakult.
0: Lehet azt tudni egyébként, hogy kik jegyezték? Lehet, gondolom lehet, ezek nyilvánosak, nem?
1: Meg tudok osztani ezzel kapcsolatban információkat, nyilván a konkrét neveket nem lehet, de ha a földrajzi megoszlást nézzük, akkor nagyon nagy volt az Egyesült Királyságbeli befektetők aránya, a francia befektetők aránya, német és egyéb nyugat-európai befektetők aránya. Jellemzően alapkezelők, befektetési alapok és még materiális a biztosítók, nyugdíj alapoknak is a részvétele, egyéb befektetők vállalatok azok kisebb arányban jelennek meg általában ezen a piacon. Nagy volt a nyugat-európai érdeklődés. Ez egyébként a korábbi tranzakcióhoz hasonló volt ebből a szempontból is, hogy ezek a befektetők jelentek meg most is.
0: De úgy alapvetően az nem volt elvárta, hogy kizárólag nyugat-európai vagy európai legyen, tehát akár ázsiai is lehetett volna, nem?
1: Igen, abszolút. Tehát ázsiai tengeren túli befektetők is megjelenhetnek, kisebb volumenekkel meg is szoktak jelenni. Nem, egyáltalán nem, tehát ez egy teljesen szabad lehetőség. Nyilván magyar befektetők, magyar alapkezelők, befektetési alapok is megjelentek, úgyhogy ők is szerepeltek, törvényszerűen kisebb volumenekkel, de ez egy teljesen nyitott tranzakció, bárki részt vehet.
0: Alapvetően, amikor látták, hogy milyen a struktúrája azoknak, akik lejegyzik ezeket a kötvényeket, általában bármiféle kockázatot kell ilyenkor mérlegelni? Vagy mindegy, csak valaki jegyezze le?
1: Nem, kockázatokat nem kell mérlegelni. Egyéb szempontokat az allokáció során lehet mérlegelni, ami az, hogy olyan befektetők, ugye különböző típusú alapok, alapkezelők jelenhetnek meg. Vannak, akik hosszabb távra fektetnek be, vannak, akik rövidebb távra, tehát ebből a szempontból inkább itt érdemes ezt figyelembe venni, amennyire lehet diverzifikálni. Nem a befektetők kockázata itt a meghatározó szempont.
2: Krizsanovics Pétert, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős igazgató helyettesét hallották az újabb kötvénykibocsátásról. Maga az MBH Bank részvényei egyébként a tegnapi tőzsdei kereskedésben valamelyest csökkentek 2,1%-kal 2800 forintra 60 millió forintos forgalom mellett. 6 óra 51 perc van, 9 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már az Egyesült Államok lesz a téma, a vonalban pedig Martin Kovács Miklós.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban pótlóbusz jár a 19-es villamos helyett a Clark Ádám tér és a Szent Gellért tér műegyetem között baleset miatt, míg a 41-es villamos terelve közlekedik, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Margit híd Budai híd fő közötti megállóit a Bécsi út Vörösvári út felé. Lassulást tapasztalhatnak a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomhoz közeledve és az M3-as bevezető szakaszán, ugyanígy a Szerencs utca előtt. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szervízútjára és a Lechner-Ödön fasorra a Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszon csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál megváltozik a forgalmi rend, csak balra lehet majd tovább haladni, befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Boráros tér felé lehet majd haladni. A 2-es és a 24-es villamos a korlátozások miatt rövidített útvonalon közlekedik majd. Nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondom az elmúlt órák fejleményeit, kiemelten például a kamatcsökkentéssel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Leváltotta Alekszandr Szirszkij tábornokot, az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodymyr Zelenszkij elnök, helyére Mihajlo Drapatit, az Egyesített Erők parancsnokát nevezte ki. Az államfő azután döntött így, hogy napok óta zajlottak a főparancsnok leváltását követelő tömegtüntetések, miután Zelenszkij még július közepén menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, aki azzal vádolta Szirszkijt, hogy kiszorította őt és akadályozta a hadsereg megreformálásában. Szirszkij 2024 óta töltötte be a főparancsnoki posztot, egyebek mellett ő irányította az orosz invázió kezdetén Kijev védelmét. Zelenszkij azt mondta, hogy beszélt a tábornokkal annak jövőjéről, de részleteket nem közölt. Az új vezérkari főnök Mihajlo Drapati, 43 éves harcedzett parancsnok, aki Ukrajna szárazföldi erőit irányította 2024 és 25-ben, Drapati szinte teljes karrierjét harctéri beosztásokban töltötte, számos alkalommal kapott megbízást kritikus helyzetben lévő frontszakaszok stabilizálására. Bóka Jánost választotta új frakcióvezetőjének a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja Gulyás Gergely lemondása után. A korábbi frakcióvezető helyettest egyhangulag támogatták a tegnapi elnökségi és frakcióülésen. Országos vizsgálat indult a kórházban hagyott kisgyerekek ügyében. A szaktárca szerint nemrég mintegy 320 csecsemő és kisgyerek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül csak azért, mert nem sikerült időben biztonságos gondozási helyet találni számukra. Az érintett gyerekek átlagosan 105 napot töltenek kórházban, mielőtt a családjukhoz, nevelőszülőkhöz, örökbefogadó családhoz vagy más gondozási helyre kerülhetnének. A Szociális és Családügyi Minisztérium jelezte, szakmai tanácsadó és koordináló testület alakult a kórházakban hagyott kisgyerekek helyzetének rendezése érdekében. Közben az RTL beszámolója szerint egy egészséges kislányt helyeztek el a Heimpál Gyermekkórház babamentő inkubátorában még hétfő délután. Ha a pár hetes egészséges babáért a következő 6 hétben nem jelentkeznek a vérszerinti szülők, akkor a kislányt örökbe lehet fogadni. Már több mint 130 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet. Az eddigi részeredmények alapján a valamennyi feltett kérdésnél többségben vannak az adott javaslattal egyetértők, az arány kérdéstől függően valamivel 50% feletti és 88% közötti. A minisztérium oldalán található felmérés többek között a kirívó gyorshajtás, az illegális utcai versenyzés, az elektromos rollerek szabályozása, valamint az automatikus ellenőrzési rendszerek alkalmazásáról kéri ki az emberek véleményét. A tárca szerint akár már januártól életbe léphetnek majd az új szabályok. Ruf Bálint miniszterelnök helyettes javaslatára elhalasztották a közösségi közlekedés átalakításáról szóló törvényjavaslat záró szavazását. A késlekedés azért érdekes, mert a módosítások az uniós helyreállítási források felhasználásához is szükségesek egyébként, mindenről az Economics számolt be. Kinyitják a balatoni siózsilipet, nem vízleeresztésről van szó, hanem csak vízcsere lesz a Sió városi szakaszán. A vízügy szerint szükséges az elszíneződött és kellemetlen szagú víz frissítése, ami hozzátartozik az üzemrendhez. Úgy fogalmaztak, hogy a vízleeresztő zsilipet rövid időre kismértékben nyitják meg. A felhasznált víz mennyisége 150 ezer köbméter, amely 0,25 tó milliméternek felel meg. Ez a Balaton vízállását egyáltalán nem befolyásolja, mert a tó egy melegebb napon akár 1 cm-t is párologhat. Az országgyűlés megszavazta az iskolakezdési támogatást, a jogosultságot az állami nyilvántartásokban szereplő adatok alapján állapíthatják meg. A támogatása a törvényjavaslat szerint nem minősül jövedelemnek, így nem kell utána adózni, és nem is vonható egyébként végrehajtás alá. A képviselők elfogadták az új közmédia alapjait lefektető javaslatokat is.
5: Az Európai Központi Bank és a Federal Reserve részéről az idei év végéig egy-egy kamatemelésre számítanak a piacok. Az elmúlt hónap során a két jegybanktól várt kamatpálya az olaj- és gázárakkal együtt előbb mérséklődött, majd visszaemelkedett. Ennek a sorába illőnek tartom, hogy a japán jegybank szintén folytathatja az irányadó ráta emelését. A magas hozamkörnyezet összességében fennmaradhat, ami a piaci hozamokban is tükröződik. A fejlett gazdaságok hosszú hozamai historikus összevetésben is magasak, és az elmúlt hónap során emelkedtek.
4: Varga Mihály jegybankelnököt hallották, aki egyébként a nemzetközi kamatkörnyezetről beszélt. Tegnap a jegybank 25 bázisponttal vágta meg újra a kamatot 5,75%-ra, és általános a vélemény, hogy augusztusban újabb kamatcsökkentés jöhet majd.
0: Tőzsdehírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 143.889 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 32 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,5%-kal erősödött 4.328 forintra, az OTP 3%-kal emelkedett 46.100 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal erősödött 2.664 forintra, a Richter 1,3%-kal csökkent 11.780 forintig.
6: Rendkívül jó üzletet kötött az OTP azzal, hogy megvette a Baltikum harmadik legnagyobb pénzügyi szolgáltatóját, a Luminort a Blackstone-tól és a norvég DNB banktól, méghozzá a bank könyv szerinti értékénél olcsóbban. A tranzakcióval az OTP történetének legnagyobb felvásárlását hajtja végre. A hazai tőzsde kedvezően reagált a tranzakció hírére, emelkedett az OTP részvény árfolyama, a befektetők pedig már régóta vártak a banktól egy nagyobb értékű akvizíciót. Bukta Gábort, a Concord ZRT elemzési üzletág vezetőjét hallják.
7: Az is elképzelhető, hogy ilyen 1,4 milliárd euró körüli szinten kell mindössze megvásárolnia majd az OTP-nek a Luminort, ami elképesztően jó dealnek tekinthető jelenleg, mert ugye azt látom, hogy az OTP a menedzsment tudása miatt

Tranzakcióval együtt idén összesen 1,5 milliárd euró értékben hajtott végre kötvénykibocsátást a banka a nemzetközi piacokon. A befektetők élénk érdeklődése azt jelzi, hogy töretlen a bizalom az MBH iránt. A mostani értékpapírokat főleg európai érdeklődők jegyezték le. Krizsanovics Pétert, a pénzintézet stratégiáért és pénzügyekért felelős igazgatóhelyettesét hallják.

0: Ha a földrajzi megoszlást nézzük, akkor nagyon nagy volt az Egyesült Királyságbeli befektetők aránya, a francia befektetők aránya, a német, egyéb nyugat-európai befektetők aránya, jellemzően alapkezelők, befektetési alapok és még materiális a biztosítók, nyugdíj alapoknak is a részvétele. Egyéb befektetők, vállalatok azok kisebb arányban jelennek meg általában ezen a piacon. Nagy volt a nyugat-európai érdeklődés. Ez egyébként a korábbi tranzakcióhoz hasonló volt ebből a szempontból is, hogy ezek a befektetők jelentek meg most is.
1: A nyugat-európai tőzsdeindexek jól teljesítettek, a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 0,6%-del, a párizsi CAC-en 0,2%-kal emelkedett, a milánói börze 0,7%, a spanyol tőzsde 0,8%-os pluszban zárt. Emelkedéssel fejezték be a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 0,7%, az S&P 500 0,9%, míg a Nasdaq 1,3%-os erősödést produkált.
2: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a csúcshőmérséklet 22-27 fok között várható.
2: Sporthírek a 94.2.
1: A magyar bajnok Győr 6-2-re győzött a luxemburgi Attert Bissen vendégeként a Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában, így már tulajdonképpen az első felvonás során eldöntötte a továbbjutás kérdését. Az Eto először nyert a nyáron kinevezett új mexikói vezetőedző Efrain Juarez irányításával, miután korábban a bajnokok ligája selejtezőjében 1-0-ás vereség mellett 2-2-es döntetlennel búcsúzott az izlandi vikingúrral szemben. A Luxemburg elleni mérkőzés visszavágóját jövő csütörtökön este 7 órától rendezik Győrben. A továbbjutó az észak-macedon Vardar Skopje és a lett Riga párharcának győztesével találkozik majd a harmadik körben. A Górnik Zsabzse 1-0-ra kikapott a török Fenerbahce vendégeként a Bajnokok Ligája selejtező második fordulójának első keddi mérkőzésén. A vereség nyomán így a lengyel csapat került közelebb ahhoz, hogy a Ferencvárossal találkozzon a következő körben, ugyanis ennek a párharcnak a vesztese átkerül az Európa Ligába, ahol a magyar kupagyőztes vagy a holland Twente lesz az ellenfele. A Górnik Zsabzse Fenerbahce mérkőzés visszavágóját jövő szerdán rendezik, a Ferencváros pedig a Twente ellen csütörtökön kezd majd. Halász Bence győzött kalapácsvetésben a Besztercebányai ezüst kategóriás atlétika versenyen. Halász harmadik kísérletére 76 méter 61 centiméterre hajította a kalapácsot, ezzel több mint 2,5 méterrel megelőzte az ötszörös világbajnok lengyel Pavel Fajdeket. Takács Boglárka 100 méteren 11 másodperc, 16 század másodperces idővel negyedikként ért célba, 12 század másodperccel elmaradva a győztes Tori Lewis-tól. 200-on a harmadik időt futotta az MTK olimpiai és világbajnoki elődöntős atlétája. 23 másodperc, 18 század másodperccel ráadásul idei legjobb eredményét ért el ezen a távon, amelyet egyébként szintén az ausztrál sprinter Tori Lewis nyert meg. Kozák Luca 100 méter gáton 12 másodperc, 76 század másodperccel lett harmadik. Németh Zsanetta a kalapácsvetők között zárt ugyancsak harmadik pozícióban 65 méter 81 cm-es eredményével. A gerelyhajító Horváth Máté szintén a dobogó alsófokára állhatott fel 76 méter 92 cm-es dobásával.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: az Amerikai Egyesült Államok, ahol több mint 200 éve működik a képviseleti demokrácia, és ahol soha nem volt királyság vagy császárság. Az ígéret földje, hatalmas autók, végtelen utak, ízletes hamburgerek és cukrozott üdítők. Mustang, kóla, kőolaj. Az új világ legfrissebb hírei Martin Kovács Miklóstól.
1: Meg talán a felsorolásból, a színából kimaradt a futball, ami bő egy hónapig most meghatározta az Egyesült Államok életét. Persze nem csak az Egyesült Államokét, hanem Kanadáit és Mexikóit, de mi most elsősorban az amerikaiakról, az Egyesült Államokról fogunk beszélgetni. A vonalban Martin Kovács Miklós, szervusz, jó reggelt!
2: Minden jót mindenkinek!
1: Megszokhattuk, hogy egy-egy nagy torna után jönnek az anyagiak, és hát... úgy tűnt, hogy a FIFA, hát szerintem nem tudok másképp fogalmazni, mérhetetlen mohósága, miután egyébként iszonyatos jegyárak voltak a stadionokban. Azért, ha máshogy nem, valamelyest ebből egy rész visszakerül a játékosokhoz, akik a produkciókat nyújtották. 871 millió dolláros díj alapot különítettek el. Ebből hogyan részesülnek a csapatok, és... egyáltalán a FIFA fizeti ki a játékosokat, vagy ez a szövetségeken keresztül, a nemzeti szövetségeken keresztül történik?
2: Ez az utóbbi megoldás az, amit alkalmaznak, és ilyen formán a FIFA tulajdonképpen mossa kezeit a szó szoros értelmében is annak kapcsán, hogy az egyes válogatottak esetében aztán a nemzeti szövetségek hogyan osszák tovább a pénzt, és ennek jegyében végül is ugye nem kis feladatról van szó, a győztes 50 millió dollárral gazdálkodhat, a második helyezett 33, a negyedik 29, illetve a harmadik 29, a negyedik 27 millió, és tulajdonképpen még a 48. helyezett is 9 millió dollárt oszthat fel a játékosok meg egyéb célok között, és nagyon pontosan meghatározták, hát ugye a profi futballban a pénz az nagyon meghatározó, itt giga vállalkozásokról van szó, tehát nagyon pontosan meghatározták azt, hogy magáért a játékért is lehet már kapni 2500 dollárt annak, aki pályára kerül a világbajnokság ilyen szintű versengésében, de a győztes játékosok 400 ezer és 600 ezer dollár közötti bónuszra számíthatnak, úgyhogy tulajdonképpen ez valóban egy jól jövedelmező dolog, sőt, még arra is figyelni kell a FIFA-nak, hogy azok a profi csapatok, és hát a többség ugye ilyen, akiktől a játékosok a válogatottba kerülnek, tehát azok a profi csapatok ugye végül is ugye szintén üzleti vállalkozások, és azért, hogy a nemzeti válogatottba elengedjék a játékosokat, ezért 5000 és 10000 dollár közötti összeget fizet a FIFA naponta ezeknek a cégeknek. Úgyhogy mindenképpen a könyvelőknek, meg az üzleti matekot végzőknek hatalmas feladatuk van ebben az egész körforgásban. És hadd tegyem hozzá azért, hogy ugye veled is beszélgettünk a VB előtt arról, hogy végül is ugye mi zavart a hangulatot, meg magas jegyárak, meg mindenféle egyéb faktorok belejátszottak, de nagyon sok olyan értékelés van, amely összességében az amerikai közhangulat szempontjából pozitívnak értékeli a VB-t, valami olyan hangulatot varázsolt oda a foci az Egyesült Államokba, ami egyébként a mindennapokból nagyon gyakran hiányzik az utóbbi években. Tudnilik az, hogy valamiféle közösségi élményt nyújtott azoknak az embereknek, akik kitódultak a stadionokba, úgyhogy ezt gondoltam mindenképpen érdemes megjegyezni a pénz mellé.
1: Hát annál is inkább, mert azért tényleg inkább botrányoktól volt hangos az amerikai sajtó az elmúlt időszakban, nem pedig közösségi élményekről, sőt inkább közösségi romboló ügyek kerültek elő. Donald Trump hát nem hazudtolta meg önmagát a díját, azon ott maradt ünnepelni a spanyol válogatott játékosaival, de már rögtön a VB-t követően, sőt annak a szeleként mondta, hogy hát mindenképpen az Egyesült Államok pályázna egy újabb világbajnokságra. Nagyon komoly az elhatározás ez ügyben, tehát nyilván a 26-osra nem, arra megvannak a szereplők. Emlékeim szerint a 30-as talán már Szaúd-Arábia nem rontja el, tehát az övék a rendezési jog, tehát legkorábban a 34-ben lehet újra VB egy másik kontinensen, például Amerikában. Esélyesek lehetnek az amerikaiak, vagy szerinted azért itt még sokat kéne lobbizni a FIFA-nál?
2: Hát gondolom, hogy ez majd bekövetkezik, már a lobbizás is, hiszen most nagyon jobban lettek, de hát kellő udvariassággal az ilyen típusú Trump kijelentések kapcsán azért úgy meg szokták pendíteni, hogy 80 esztendős elmúlt az Egyesült Államok elnöke, tehát azért könnyen elképzelhető, hogy legalábbis operatív szempontból nem ő lesz az, akinek ezeket az ügyeket majd ki kell alkudnia vagy tárgyalnia. Tehát igen, nyilván lehet, és miután volt is már korábban egy VB, foci VB az Egyesült Államokban, ezért nyilván ismét esélyes, de azért nem eszik olyan forrón a kását, mint ahogy főzik.
1: Hát ráadásul ugye persze mondjuk Szaúd-Arábia végül is ázsiai ország, de Szaúd-Arábiában, illetve Ázsiában is azért még kevés világbajnokság volt, és hát például Ausztrália a nagy kontinensek között teljesen kimaradt, és még egy sok csapatos VB-t is valószínűleg Ausztrália és Új-Zéland együtt mindenképpen meg tudna rendezni. Picit átugorva még, de maradva Trumpnál, volt egy beszéde, amelyet nem mindegyik televízió közvetített?
2: Igen, érdekes momentum volt, mert általában ezeket a főműsoridőben meghirdetett nagy felhajtással beharangozott elnöki beszédeket közvetíti minden lényeges szereplő. Ez egy kivétel volt, ugyanis Donald Trump már jó előre jelezte, hogy a választási csalások lehetősége az, amely a beszédének a fő témája, és ilyen formán viszont miután azért nagyon sok felé az Egyesült Államokban nem nagyon fogadják el azt az immár 2020 óta folyamatosan hangoztatott Trump oldali vádakat, hogy csalásokkal veszítette el az akkori választást az Egyesült Államok jelenlegi elnöke. Tehát ilyen szempontból nagy tévétársaságok, még a CNN is kivívták az elnöki haragot, mert azt mondták, hogy hát ugye nem tudják, mi lesz a beszédben, és az ilyen beszédekben Donald Trump rendszeresen mellé nyúl, amikor az igazsághoz próbál közelíteni, és ezért aztán inkább nem közvetítették, beszámoltak róla nyilvánvalóan, és ilyen formán persze maradtak elegen, akik egyenesben adták ezt a beszédet, és a lényege ennek az volt, amit valójában ugye nagyon világosan lehet érzékelni az Egyesült Államokban, hogy tudnilik Donald Trump és a körülötte lévő párt emberek a közelgő törvényhozási választásokat és az egyes államokban az alsóbb szintű választásokat feltétlenül megpróbálják nagyon keményen kondicionálni a saját irányukba, főleg azért, mert a legtöbb közvéleménykutatás azt mutatja, hogy komoly vereségre számíthatnak a republikánus párt részéről, tehát elveszíthetik azt a dupla többséget, amely pillanatnyilag a képviselőházban és a szenátusban rendelkezésükre áll. Ilyen formán tehát nagyon erőteljesen próbálja Donald Trump súlykolni az emberek agyába azt, hogy itt választási csalások lehetősége áll fent, és ezért aztán a választásokra vonatkozó törvényt mindenképpen úgy kell módosítani, ahogy ők gondolják, mások ezzel nyilván élesen szembe mennek, szóval zajlik a csata, és ennek volt a része ez a beszéd, amely ismét szóba hozta ugye Kínát, azzal vádolva Kínát, hogy irgalmatlanul beavatkozott a 2020-as választásokba, meg hát szóval mindenfajta ilyen egyéb információkat igyekezett megosztani, ha úgy tetszik, leleplező hírszerzési információkat a publikummal, de elég sok olyan higgadt elemző volt, aki jelezte, hogy a megosztott információkban nem volt semmi új.
1: Még nagyon röviden egyébként, attól függetlenül, hogy azért van gazdasági növekedés az Egyesült Államokban, ez rosszul oszlik meg, mert vannak olyan információk, hogy egyre többen hitelkártyával fedeznek például élelmiszervásárlásokat, hát ami egyenes út az eladósodáshoz, vagy az adósság csapdához.
2: Ez abszolút így van, és tulajdonképpen ugye ez a két fő szempont, amit adott esetben az előbb emlegetett majdani novemberi választásokon, majd az emberek mérlegelnek, tudnélik az üzemanyagárak, amelyek szintén igen magasak, és az élelmiszerárak, amelyek valóban keményen kúsznak fölfelé, és a hitelkártyához nyúlás az pedig ugye könnyedén történik, amikor az ember csak fizet, de a másik oldalon meg összességében a teljes amerikai populáció, körülbelül ugye 330 millió emberről beszélünk, az 1252 ezer millió, illetve milliárd dollárt tesz ki, és hát itt tényleg olyan számok röpködnek, amelyek azért lebontva az egyes lakosságra, azok bizony elérik a fejenként megközelítőleg 10 000 dolláros adósságot, ami olyan esetben, amikor 20-22-23-24%-os kamatok vannak, nem kevés, és körülbelül 7,1%-ra satszolják azt a létszámot a hitelkártya adósok körében, akik aztán folyamatosan nem fizető kategóriába süllyednek, és akkor mindenfajta egyéb problémáik keletkeznek, szóval nagyon komoly helyzetről van szó, azzal együtt természetesen, hogy a hitelkártya használata az nem újdonság, tehát nem a mostani szezonnak a velejárója, de az, hogy növekszik a jelentősége, az mindenképpen sok szempontból figyelmeztető.
1: Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Miklós, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Minden jót mindenkinek!
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: 100 évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver Csipke Rózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban pótlóbusz jár a 19-es villamos helyett a Clark Ádám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között baleset miatt, míg a 41-es villamos terelve közlekedik, nem érinti a Rudas Gyógyfürdő és a Margit híd Budai híd fő közötti megállóit a Bécsi út Vörösvári út felé. Baleset miatt nem járható a középső sáv a Kerepesi úton befelé az Őrs vezértere előtt. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szervíz útjára és a Lechner-Ödön fasorra a Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszon csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál megváltozik a forgalmi rend, csak balra lehet majd tovább haladni, befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Boráros tér felé lehet majd haladni. A 2-es és a 24-es villamos a korlátozások miatt rövidített útvonalon közlekedik majd. Nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy perc elmúlt 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondom a legfrissebb információkat, például azt, hogy meddig és mennyi bekerült az Egyesült Államoknak eddig az Irán elleni háború.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az Egyesült Államok Irán elleni háborúja becslések szerint 37,5 milliárd dollárba került. Erről Pete Hegseth védelmi miniszter beszélt az amerikai szenátus meghallgatásán. Az összeg már meghaladja tehát a korábban becsült 29 milliárdot. A Pentagon vezetője Dick Durbin demokrata szenátor kérdéseire válaszolva mondta azt, hogy az összeg nem csak a felmerült költségeket tartalmazza, hanem a szeptember 30-án véget érő jelenlegi pénzügyi év végéig várható kiadásokat is. A katonák fizetése is benne van, illetve működési és karbantartási költségek. Amikor Durbin azt kérdezte Pete Hegsethtől, hogy a folytatódó harcok arra utalnak-e, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek, Hegseth azt válaszolta, hogy a 37,5 milliárd dolláros becslés már figyelembe veszi legalábbis a szeptember végéig várható kiadásokat. Hegseth a meghallgatást arra használta fel, hogy nyomást gyakorolja a kongresszusra egy 67 milliárd dolláros kiegészítő védelmi finanszírozás kérelem jóváhagyására. Úgy vélekedett, hogy a pénz segítene fenntartani a katonai készletet, pótolni a konfliktusban használt felszereléseket, illetve felgyorsítani az új fegyverrendszerekbe történő beruházásokat. Korábban egyébként a Pentagont az a bírálat érte, hogy a háborús költségekben nem számítják bele azt, hogy például bázisokat bombáztak le az irániak drónokkal, illetve rakétákkal a Közel-Keleten, mármint amerikai működtetésű bázisokat. Leváltotta Alekszandr Szirszkij tábornokot az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodymyr Zelenszkij elnök, helyére Mihajlo Drapatit, az Egyesített Erők parancsnokát nevezte ki. Zelenszkij a sorozatos tüntetések miatt döntött Szirszkij leváltásáról. A tüntetések azután indultak el, hogy az elnök egyébként menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, aki azzal vádolta Szirszkijt, hogy kiszorította őt és akadályozta a hadsereg megreformálását. Éles lövészetet tartottak az oroszok a Lamans csatornán. A rettenthetetlen névre hallgató orosz hadihajó 40 tengeri mérföldre délre tartózkodott Plymouth-tól, amikor hétfőn lövészeti gyakorlatot rendeztek. Az Economics azt írja, hogy brit védelmi források szerint a Kreml ezzel erőt demonstrálhatott, és jelezte, hogy kész tovább fokozni a katonai nyomást az Egyesült Királyságon. Kinyitják a balatoni siózsiripet, nem vízleeresztésről van szó, hanem csak vízcsere lesz a Sió városi szakaszán. A vízügy szerint szükséges az elszíneződött és kellemetlen szagú víz frissítése, ami hozzátartozik az üzemrendszerhez. Úgy fogalmaztak, hogy a vízleeresztő zsilipet rövid időre kismértékben nyitják meg. A felhasznált víz mennyisége 150 ezer köbméter, amely 0,25 tó milliméternek felel meg. Ez a Balaton vízállását egyáltalán nem befolyásolja, mert a tó egy melegebb napon akár 1 centimétert is párologhat. Sebastian Kurz a börtönbüntetése ítélt volt osztrák kancellár is rajta volt az MCC fizetési listáján, ezt írta a 444. A Fidesz választási veresége után azonban az egykori politikus 110 000 eurót egyébként visszautalta az MCC-nek. A volt kancellár elvileg tanácsadóként dolgozott a szervezetnek. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot. A kamatfolyósó két széle is mérséklődött egyaránt 25 bázisponttal. A döntés megfelelt a várakozásoknak, több elemző további kamatvágásra számít augusztusban. Erről beszélt Virovácz Péter is, az ING vezető elemzője.
5: A várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az alapkamatot. És hát azért nem volt meglepetés ez a döntés, mert ugye ez beleillik abba a mini kamatvágási ciklusba, amit Varga Mihály júniusban bejelentett. Még akkor sem volt kérdéses egyébként a mostani döntés, hogy a forint ugye azért gyengülgetette az elmúlt egy-két hétben, és hát a hozam körzet is bizony feljebb került. Én azt gondolom, hogy ez csak egy átmeneti jelenség, és vélhetően augusztusban a jegybank tudja folytatni a kamatvágási ciklust. Sőt, mi az ING Banknál további kamatvágásokra is számítunk az ősz folyamán.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 143.889 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 32 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek. A MOL 2,5%-kal ment felfelé 4.328 forintra. Az OTP 3%-kal emelkedett 46.100 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal erősödött 2.664 forintra, a Richter 1,3%-kal csökkent 11.780 forintig. A nyugat-európai tőzsdeindexek jól teljesítettek, a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 6%-del, a párizsi CAC 2%-kal emelkedett, Milánó 7%-del, a spanyol parkett 8%-os pluszban zárt. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 7%, az S&P 500 9%, a Nasdaq 1,3%-os emelkedést produkált. Jóváhagyta egy amerikai szövetségi bíró az Anthropic $1,5 milliárd szerzői jogi megállapodását. A mesterséges intelligencia vállalat könyvenként mintegy $3,000 fizet több ezer szerzőnek és kiadónak, amiért jogsértő módon megszerzett könyvmásolatokat használt fel a Claude chatbot betanításához. Az egyesség több mint 482 000 könyvre vonatkozik, ezek mintegy 91%-ára már bejelentkeztek a jogosultak. A felperesek ügyvédje a megállapodást a történelem legnagyobb ismert szerzői jogi kártérítésének nevezte. A bíróság korábban kimondta, hogy az EMMI modellek szerzői joggal védett könyveken való betanítása önmagában nem volt illegális, de az Anthropic jogtalanított hozzá több millió könyvhöz.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, zápor, zivatar az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A csúcshőmérséklet 22-27 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: Kicsit furcsa a helyzet kamat szempontból, mert idehaza nálunk még kamatcsökkentési időszak van. Tegnap ugye 25 bázisponttal vágták a kamatot 6-ról 5,75%-ra, de máshol például az Egyesült Államokban a Fednél, illetve az Európai Központi Banknál is igazából kamat emelésre számítanak, de mindez vajon tartósan lejjebb nyomhatja még lejjebb az aranyárát, akár újra 4000 dollár alá, vagy most az újra fokozódó Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus elviszi a sót? Ezt kérdezem Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjétől. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Ebben a pillanatban 4130 dollárt kell fizetni egy uncia aranyért a tőzsdei kereskedésben, az azonnali kereskedésben. A világpiaci árfolyam most már egy hónapja elég stabilan 4000 dollár környékén, illetve a felett alakul egy egyre inkább beszűkülő sávban. Tulajdonképpen alig van mozgás az árfolyamban. Vevők és eladók szemlátomást egyaránt kivárnak. Ugyanakkor a piac és az árfolyam, még ha tetszhalott állapotot is mutat jelenleg, azért továbbra is rendkívül érzékenyen reagál a geopolitikai és a makrogazdasági impulzusokra. A figyelem egyszerre irányul a közel-keleti diplomáciai helyzetre és fejleményekre, és egyúttal az amerikai jegybank kamatpolitikájára és az inflációs kilátásokra. Időről időre röppennek fel hírek, amik némi enyhülésre utalnak a geopolitikai feszültségekben, és ilyenkor ezek mérséklik a klasszikus menedékeszközök iránti keresletet. Ugyanakkor a változatlanul jelenlévő bizonytalanságok és kockázatok meg mégiscsak elegendőek azért ahhoz, hogy az arany iránti befektetői érdeklődés stabilan fennmaradjon. Mindemellett a legfontosabb mozgatórugó most mégsem annyira a geopolitika, hanem inkább az amerikai jegybank monetáris politikája és a monetáris politikák a világban. Az utóbbi időszakban leginkább a Fed kamatpolitikájával kapcsolatos várakozások befolyásolták az árakat. Rövid távon ugyan nem kell számítani kamatemelésre az USA-ban, de az ősz folyamán napirendre kerülhet ez a téma, ha az amerikai infláció beragad egy magasabb szinten. Márpedig a magasabb kamatkörnyezet hagyományosan csökkenti a kamatot, nem fialó aranybonzerejét. Egy szóval a rendszer szintű kockázatok egyfelől továbbra is támogatólag hatnak a nemesfémekre, másfelől meg a kamatemelési félelmek az Egyesült Államokban lefolytják az emelkedési potenciált. Ez a kettőség magyarázza jelenleg, hogy az árfolyam nem igazán indul meg se előre, se hátra, tehát mind a két tényező egyaránt jelen van.
1: 1% fölötti emelkedésben egyébként a kőolajára és újra 92 dollár a Brent, az amerikai könnyolaj pedig 85 dollár, és megjelent egy hír, hogy éjszaka hajnalban újra támadás sorozat volt az amerikaiak részéről iráni létesítmények ellen, és itt már egyébként nem csak partmenti, a Vöröstenger melletti értségeket támadtak, hanem tengeri kapacitásokat, katonai műveleti központokat, repülőgép hangárokat, dróntároló létesítményeket, sőt állítólag Busherben is volt légitámadás, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik. Hangsúlyozottan nem tudjuk egyébként, hogy mi van Busherben, tehát hogy sérült-e bármi ott, atomreaktor vagy bármi más erőműve Iránnak. Ettől függetlenül, ha ez erősödik, akkor újra elővehetik a geopolitikai konfliktust a befektetők? Tehát, hogy azért persze nem olyan fokozatú vagy fokú most az Egyesült Államok és Irán közötti se nem béke, se nem háború, mint amikor teljes körű háború volt, de hát azért úgy tűnik, hogy ebből egyhamar nem lesz béke, sőt.
2: Ez egy elhúzódó csetepaté jelenleg. Nem egy igazán klasszikus háború, nincsenek földi, szárazföldi csapatok, amiket bevetnének, hogy végül döntő eredményt érjenek el a háborúban, hanem inkább ilyen sebészi beavatkozások és jelzésértékű odavágások az amerikaiak részéről, amire hát az irániak kénytelenek viszont válaszolni, de igazából ebben a konfliktusban nem látszik döntő előrelépés se az egyik, se a másik oldalról. Most egyelőre úgy tűnik, hogy a geopolitika nem ad igazán muníciót az arany árfolyamának az emelkedéshez. Megváltozott a narratíva az utóbbi hónapokban a piacon, előtérbe került egyoldalúan a kamatpolitika, és ez az, ami visszapúszta az árfolyamot az évelei történelmi csúcsok után, ami miatt egyébként természetesnek is tekinthető, hogy a befektetők egy része realizálja a nyerességét, realizálta a nyerességét a magas árszinten, és az időközben az újabb vevők meg óvatosabban lépnek azért a piacra. Hát ezek a mostani árfolyam mozgások egy ilyen egyensúlykeresési folyamatot tükröznek. Nagyon érdekesen alakul a világban a geopolitikai helyzet, az orosz-ukrán konfliktus is, hogy elhúzódóan, de lekerült az újságok címlapjáról a kínai-tajvani kérdés, ami folyamatosan jelen van, újra meg újra előkerül, és elő fog kerülni a következő években, de mostán szintén nincs úgy előtérben, hogy ez befolyásolná a piacokat. A nagyhatalmak közötti feszültség, USA, Kína, Oroszország, esetleg közel-keleti versenytársak, ezek jelenleg ezek a feszültségekről mindenki tud és tisztában van vele, de mégis nyugvó ponton vannak. A vámháborúban is egy kicsit csendesedés következett be. Jelenleg a geopolitika az, ami a háttérbe szorult, és a monetáris politika nyomja rá a bélyegét a nemesfémek alakulására.
1: Hát meglátjuk, hogy hogyan alakulnak majd ezek a dolgok. Csak egy zárszóként a kamatpolitikáról, a Fed vélhetően előbb-utóbb muszáj egy kamatot emeljen, mert például az amerikai üzemanyagárak átlagára az újra $4 környéki, sőt néha a fölötti egyes államokban, már pedig nyilván ez előbb-utóbb akár komoly inflációt is gerjeszthet. Schmidt Kálment, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra.
2: Köszönöm én is, viszonthallásra.
0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft.

0: Reggeli Monitor.
1: A vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében. Ez derül ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat összegzése szerint a rendelési listát 21%-kal vezeti a vaníliafagylalt, amelyet jócskán lemaradva 8%-os népszerűséggel a csokoládé követ. A harmadik legkedveltebb fajta a csoki darabos keks tésztájával dúsított vaníliafagyi. Az első 10 között szerepel még a csokis kekszes, a brownies csokoládé, a magyaróvajas és a csoki darabos mentás fagylalt, valamint a kávés, az epres és a cseresznyés. Steve Christensen, az Észak-Amerikai Jégkrém Szövetség ügyvezető igazgatója, az eredményeket kommentálva elmondta, hogy a vanília kivétel nélkül mind az 50 államban és a fővárosban, Washingtonban is a legnépszerűbb. Egy másik összesítés szerint 2025 áprilisa és 26 áprilisa között a fagylaltokra vonatkozó legtöbb internetes keresés az alacsonyabb kalóriatartalmú, egészségesebbként hirdetett termékekre vonatkozott, ugyanakkor az eladásokat tekintve a hagyományos márkák őrzik a népszerűségüket. Az Egyesült Államok teljes fagylalt és jégkrém piaca a 2025-ös iparági adatok szerint meghaladta a 21,5 milliárd dollárt, és a várakozások szerint 2033-ra átlépheti a 30 milliárdot. Az Egyesült Államokban július 19-én tartották a Nemzeti Fagylaltnapot.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a Kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
2: Újíts be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! Pótlóbusz jár a fővárosban a 19-es villamos helyett a Rudas gyógyfürdő és a Battyányi tér között baleset miatt, a 41-es villamos pedig terelve a Krisztina városon átjár és a Margit híd, Budai híd fő, illetve a Rudas gyógyfürdő közötti megállókat nem érinti. Tart a Rákóczi hídnál a Vasúti híd átépítése, ezért csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kassai Jenő út között lezárják. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szerviz útjára és a Lechner-Ödön fasorra a Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszon csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál megváltozik a forgalmi rend, csak balra lehet majd tovább haladni, befelé a Kassai Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. A 2-es és a 24-es villamos a korlátozások miatt rövidített útvonalon közlekedik majd. Nem érinti a közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak a közvágóhídnál, a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondom az elmúlt órák fejleményeit, kiemelten az Irán és az Egyesült Államok közötti konfliktussal.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Az Egyesült Államok 11. egymást követő éjszakán újabb légitámadás rozatot indított Irán ellen, jelentette be az amerikai hadsereg. Katonai műveleti központokat, tengeri kapacitásokat, repülőgép hangárokat, dróntároló létesítményeket, valamint katonai logisztikai infrastruktúrákat vettek célba a támadások során. Az iráni állami televízió szerint kedd éjjel és ma hajnal között működésbe léptek a légvédelmi rendszerek Teheránban, miután az Egyesült Államok bejelentette az újabb támadási hullámot. Teherán nyugati, keleti és északkeleti részén vetették be az iráni légvédelmet. Robbanásokról számoltak be az ország délnyugati részében fekvő Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint támadásokról Irán déli és északnyugati részén. Arról egyelőre nincs információ, hogy Irán indított-e ellentámadást, ellencsapásokat, például közel-keleti arab országok ellen amerikai bázisokat támadva, mint ahogy a Hormuzi szoros elleni hajótámadásokról sincs egyelőre hír. Az Egyesült Államok Irán elleni háborúja becslések szerint 37,5 milliárd dollárba került, Erről már Pete Hegseth védelmi miniszter beszélt az amerikai szenátus meghallgatásán. Hegseth elmondása szerint ez a költség a szeptember 30-áig tartóakat, tehát a várható költségeket is tartalmazza. Leváltotta Alexander Szirszky tábornokot az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodymyr Zelenszky elnök. Helyére Mihajlo Drapatit, az Egyesített Erők parancsnokát nevezte ki. Az államfő azután döntött így, hogy napok óta zajlottak a főparancsnok leváltását követelő tömegtüntetések. Idehaza benyújtotta a kormány az ügynök akták nyilvánosságáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A tervezet a kommunista állambiztonsági iratok szélesebb körű megismerését tenni lehetővé, részben online elérhető formában. Elsőként a hatos kartonok és a mágnésszalagok tartalma válhat nyilvánossá, majd fokozatosan a fennmaradt B-dossziékat is közzétennék. A kormány szerint a cél a történelmi múlt feltárása, a társadalmi bizalom erősítése és az áldozatok erkölcsi elégtétele. A törvény ugyanakkor a személyiségi jogok, a kutatási szabadság és a nemzetbiztonsági érdekek közötti egyensúlyt is biztosítani kívánja. Az elmúlt hetekben több budapesti területen is fennakadások voltak a hulladékszállításban. A Budafokon és a Gellért-hegyen is van olyan hely, ahol akár 5 hete nem ürítették ki a papír hulladékgyűjtő kukákat. A MOHU Budapest elismerte, hogy az utóbbiban valóban voltak problémáik a papír hulladék elszállításával, mint jelezték, a kiesések oka, hogy a nyári szabadságolások mellett a megszokottnál többen mentek betegállományba, és több kukás autójuk is lerobbant. A cég azt ígéri, hogy hétvégi túlórákkal igyekeznek majd utolérni magukat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot. A monetáris tanácsa az inflációs folyamatok kedvező alakulása és az alacsony kockázati felárak miatt döntött a kamatvágásról. Varga Mihály jegybankelnököt hallják.
5: Monetáris tanács úgy ítélte meg, hogy az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak. Eközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára szintén fennmaradt. Előre tekintve a hazai kockázati megítélést főként a költségvetési pálya, az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, illetve a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. A kedvező folyamatok fennmaradása esetén a monetáris tanács az alapkamat további csökkentésére állt lehetőséget a nyár folyamán, miközben pozitív reálkamatot tart fenn.
4: Varga Mihály szerint az élelmiszer árstopp kivezetése nem okozna jelentős változást. A jegybank elnök úgy fogalmazott, hogy a kamatpálya alapján jól látható, hogy nem járna érdemi hatással mindez az inflációra. Nem nevezte egyébként aggasztónak a forint mostani gyengülését. Az euró jegyzése a kamatdöntés után némileg azért gyengült, 362 fölé ment az euróval szembeni árfolyam, most 362,20 forinton jár.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 143.889 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 32 milliárd forint volt. A MOL 2,5%-kal erősödött 4.328 forintra. Az OTP 3%-kal drágult 46.100 forintig. A Magyar Telekom 1%-kal emelkedett 2.664 forintra. A Richter 1,3%-kal csökkent 11.780 forintig. A nyugat-európai tőzsdeindexek jól teljesítettek, a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 0,6%-kal, a párizsi CAC 0,2%-kal emelkedett. Milánó 0,7%, Madrid pedig 0,8%-os pluszban zárt. Emelkedéssel fejezték be a New York-i értéktőzsde mutatói is, a Dow Jones 0,7%, az S&P 500 0,9%, a Nasdaq 1,3%-ot erősödött. Jóváhagyta a moldovai parlament Vasile Tofan új kormányának összetételét. A kormányfő az európai irányvonal folytatását és a gazdaság élénkítését ígérte, miután elődje Alexandru Munteanu váratlanul lemondott. Tofán 2029-ig 2% ponttal csökkenteni a költségvetési hiányt, adóreformokat, bürokrácia csökkentést és vállalati finanszírozási könnyítéseket is tervez. A kabinet legalább 10 állami vállalat privatizációját, valamint a technológiai és mesterséges intelligencia beruházások ösztönzését is célul tűzte ki. Moldova 2028 végéig írná alá az uniós csatlakozási szerződését, és 2030-ra készülne fel a tényleges EU-tagságra. Viharzóna és tornádó veszély miatt több nagy amerikai repülőtéren is felfüggesztették a járatok fogadását. A Szövetségi Légügyi Hivatal New York 3 fő repülőterén, valamint Bostonban, Philadelphiában és Washingtonban is leállította az érkező forgalmat. A zárlat országos fennakadásokat okozott, délutára több mint 4000 járat késett és 1700-at töröltek. A meteorológiai jelentések szerint Pennsylvania középső részén már tornádó is kialakult, a New York és Philadelphia közötti térségben pedig mintegy 32 millió embert érintett a tornádó figyelmeztetés. New Yorkban a várható szélsőséges időjárás miatt a Yankees baseball mérkőzését is elhalasztották.
6: Letaszíthatatlan a hazai fagylaltfogyasztás dobogójáról a vanília, a csokoládé és az eper. Mostanság a dubai csokoládé sorakozott fel mögéjük negyedikként. Az árak idén már nem nőnek tovább, elérték a plafont, a fővárosban és a Balatonnál 800-900 forint is lehet egy gombócár.

0: gáz az ilyen 3-4 liter körül van éves szinten, ami mondjuk így Európában nem túl magas, sőt kiemelkedően alacsony, annak ellenére, hogy itthon is azért a jó minőségű fagylalt iránt nő a kereslet. Azoknak a kicsi fagyizóknak, akik szezonálisan vannak nyitva, tehát nem egy egész évben itt cukrászdák, nekik lényegesebben jobb egy külső gyártótól megvásárolni ezeket a termékeket.
1: Időjárás jelentés.
2: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadékgócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
1: Sporthírek a 94.2.
2: A magyar bajnok Győr 6-2-re győzött a luxemburgi Attert Bissen vendégeként a konferencia liga selejtezőjének második fordulójában, így már tulajdonképpen az első felvonás során eldöntötte a továbbjutás kérdését. Az Eto először nyerte a nyáron kinevezett új mexikói vezetőedző Efrain Juarez irányításával, miután korábban a bajnokok ligája selejtezőjében 1-0-ás vereség mellett 2-2-es döntetlennel búcsúzott az izlandi Vikingurral szemben. A Luxemburg elleni mérkőzés visszavágóját jövő csütörtökön este 7 órától rendezik Győrben. A további utóbb az észak-macedon Vardar Skopje és a lett Riga párharcának győztesével találkozik majd a harmadik körben. A Górnik Zsabzse 1-0-ra kikapott a török Fenerbahce vendégeként a Bajnokok Ligája selejtező második fordulójának első keddi mérkőzésén. A vereség nyomán így a lengyel csapat került közelebb ahhoz, hogy a Ferencvárossal találkozzon a következő körben, ugyanis ennek a párharcnak a vesztese átkerül az Európa Ligába, ahol a magyar kupagyőztes vagy a holland Twente lesz az ellenfele. A Górnik Zsabzse Fenerbahce mérkőzés visszavágóját jövő szerdán rendezik, a Ferencváros pedig a Twente ellen csütörtökön kezd majd. Halász Bence győzött kalapácsvetésben a Beszterce-bányai ezüst kategóriás atlétika versenyen. Halász harmadik kísérletére 76 méter 61 cm-re hajította a kalapácsot, ezzel több mint 2,5 méterrel megelőzte az ötszörös világbajnok lengyel Pavel Fajdeket. Takács Boglárka 100 méteren 11 másodperc, 16 század másodperces idővel negyedikként ért célba, 12 század másodperccel elmaradva a győztes Tori Lewis-tól. 200-on a harmadik időt futotta az MTK olimpiai és világbajnoki elődöntős atlétája. 23 másodperc, 18 század másodperccel ráadásul idei legjobb eredményét ért el ezen a távon, amelyet egyébként szintén az ausztrál sprinter Tori Lewis nyert meg. Kozák Luca 100 méter gáton 12 másodperc, 76 század másodperccel lett harmadik. Németh Zsanetta a kalapácsvetők között zárt ugyancsak harmadik pozícióban 65 méter 81 cm-es eredményével. A gerelyhajító Horváth Máté szintén a dobogó alsó fokára állhatott fel 76 méter 92 cm-es dobásával.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: lesz-e béke, vagy legalább tűzszünet Ukrajnában, vagy tovább dúl a 4 éve tartó orosz-ukrán háború. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: A vonalban pedig remélhetőleg hall minket Ben Darzsevszky Anton, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
2: Szia, szervusz, reggelt!
1: Hát megpróbáljuk, még hogy egy kicsit digitális zörejekkel is tarkítva a beszélgetést. Tegnap volt egy Facebook posztod, ahol gyakorlatilag a jelöltek alapján tűpontosan eltaláltad, hogy mi fog történni, mert hogy leváltották Alekszandr Szirszkij ukrán vezérkari főnököt, és a helyét átvette Mihajlo Drapati. Nagyon-nagyon érett már ez a döntés, és hogyha igen, akkor mennyire, milyen hatással lehet vajon a háborúra az oroszok ellen?
2: Akkor nem mondom azt, hogy Szirszkijnek mindenáron viszlátott Racsa Zelenszkij, nagyon jó kapcsolat Zelenszkij és Szirszkij között. Szirszkij belőle főparancsnok egy végrehajtó ember volt, semmilyen politikai akaratot nem bírta a döntésekből, gyakorlatilag végrehajtotta azt, amit Zelenszkij elképzelt. Más viszont, hogy a katonák nem olyan kedvelték, azt gondolták, hogy a politikai döntéseit fölé helyezi a katonák életének, és nem van semmilyen önálló mozgás a katonák csapat számára. Szükségében a hadsereg nem volt túl jó renoméja.
1: Na, arra, hogy Anton, meg kell, hogy szakítsalak, mert gyakorlatilag alig-alig hallani, amit mondasz. Megpróbálunk egy másik telefonszámon elérni, és akkor újra kezdjük a beszélgetést.
2: Jó.

0: 8:25 van, 5 perc múlva 8:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel. Hiába szerettük volna az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos legfrissebb fejleményekről beszélni Anton Bendarzsevszkijel, az Ökronomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatójával, aki egyébként Erdélyben túlsványosan van. Nem sikerült őt elérni, egészen pontosan valószínűleg vételi zavarok vannak a körzetben, mert hogy vihar csapott le arra a területre. Felvételen megpróbáljuk majd rögzíteni ezt a beszélgetést, és a Reggeli Monitor későbbi szakaszában leadni majd. 8:26 van, 8:30-kor mondjuk el a legfrissebb információkat. Például arról lesz majd szó, hogy újabb légitámadás sorozat volt Irán ellen amerikai részről, és hát egyelőre nincs arról hír, hogy vannak-e válaszcsapások Irántól, méghozzá a szomszédos arab országok amerikai légibázisai ellen, de hogyha lesz erről információ, akkor természetesen mondjuk majd, de meg hát persze beszámolunk a piaci hatásokról is, hogy emeli ez tovább a kőolajárát, illetve hogy mi újság az arannyal. 1-2 perc, és jövünk majd a legfrissebbekkel.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! Pótlóbusz jár a fővárosban a 19-es villamos helyett a Rudas gyógyfürdő és a Batthyány tér között baleset miatt, a 41-es villamos pedig terelve a Krisztina városon átjár és a Margit híd, Budai híd fő, illetve a Rudas gyógyfürdő közötti megállókat nem érinti. Baleset miatt nem járható a belső sáv a Rákóczi úton kifelé a Blahalújza tér előtt. Lassan halad a sor a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, illetve a Budai alsó rakparton a Margit hídtól délre és a Petőfi hídtól északra. Fennakadást tapasztalhatnak az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, és telítettek a sávok a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, ugyanígy az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében mindkét irányban. Holnap hajnalig mindkét irányban lezárják a buszsávot az Erzsébet híd Pesti híd főjénél egy rövidebb szakaszon, mert útburkolatot javítanak, ezért az érintett BKK autóbuszok március 15-e tér megállóját áthelyezik mindkét irányban. Nem működnek a jelzőlámpák, délután 3 óráig az Üllői úton a Balkán utcánál karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
0: 8:09, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondom az elmúlt órák fejleményeit, például azzal kapcsolatban, hogy mi újság az Irán és az Egyesült Államok közötti konfliktusban.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Az Egyesült Államok 11. egymást követő éjszakán újabb légitámadás sorozatot indított Irán ellen, jelentette be az amerikai hadsereg. Katonai műveleti központokat, tengeri kapacitásokat, repülőgép hangárokat, dróntároló létesítményeket, valamint katonai logisztikai infrastruktúrát vettek célba. Az iráni állami televízió szerint éjjel, illetve ma hajnalban működésbe léptek a légvédelmi rendszerek Teheránban. az főváros nyugati, keleti és északkeleti részén vetették be az iráni légvédelmet. Robbanásokról számoltak be az ország délnyugati részén fekvő Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik. Támadások voltak Irán déli és északnyugati részén is. Ha Iránnak engednék a hormuzi szoros ellenőrzését, az veszélyes precedens teremtene, aminek következményei túlmutatnának a Közel-Keleten. Ezt Marco Rubio, a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének külügyminiszteri találkozóján mondta Manilában. Az amerikai külügyminiszter szerint, ha egy nemzetállam úgy dönthet, hogy ellenőrzése alá van egy nemzetközi hajózási útvonalat, útdíjat szed és felrobbantja a hajókat, ha azok nem fizetnek, akkor egy nagyon veszélyes precedens teremtenek, amely megismétlődik a világ más részein is, beleértve a Dél-Kelet-Ázsiai régiót is. Teherán ismét lezárta a hormuzi szorost, Washington pedig újra bevezette az iráni kikötők blokkádját, miután két héttel ezelőtt kiújultak az összecsapások, amelyek egyébként azzal fenyegetnek, hogy kiterjednek a Vörös-tengerre is, ami még nagyobb befolyással lenne a világgazdaságra. A kőolaj ára megy felfelé, méghozzá nagyjából 1,8%-kal, a Brent $92.71, míg az amerikai könnyőolaj $85.87 jár. Leváltotta Alekszandr Szirszkij tábornokot, az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodymyr Zelenszkij elnök, helyére Mihajlo Drapatit, az Egyesített Erők parancsnokát nevezték ki. Szirszkij Mihajlo Fedorov távozása mögött állhat, állítja a menesztett védelmi miniszter, ezért robbantak ki egyébként a tiltakozások országszerte Ukrajnában. Az új vezérkari főnök Mihajlo Drapati, 43 éves harcedzett parancsnok, aki Ukrajna szárazföldi erőit irányította 2024-25-ben, Drapati szinte teljes karrierjét harctéri beosztásokban töltötte. Országos vizsgálat indult a kórházban hagyott kisgyerekek ügyében idehaza. A szaktárca nemrég azt közölte, hogy 320 csecsemő és kisgyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, csak azért, mert nem sikerült időben biztonságos gondozási helyet találni számukra. Az érintett gyerekek átlagosan 105 napot töltenek kórházban, mielőtt a családjukhoz, nevelőszülőkhöz, örökbefogadó családhoz vagy más gondozási helyre kerülhetnének. A Szociális és Családügyi Minisztérium elezte, szakmai tanácsadó és koordináló testület alakult a kórházakban hagyott kisgyerekek helyzetének rendezése érdekében. Idehaza az országgyűlés megszavazta az iskolakezdési támogatásról szóló törvényt. A jogosultságot az állami nyilvántartásokban szereplő adatok alapján állapíthatják meg. A támogatás a törvényjavaslat szerint nem minősül jövedelemnek, így nem kell utána adózni, és nem vonható végrehajtás alá sem.
4: Az év végéig egy-egy kamatemelést áraz a piac az európai és az amerikai jegybank esetében. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint az elmúlt hetekben az olajárak mozgása is érdemben befolyásolta a várakozásokat. Hozzátette, hogy a fejlett gazdaságok közül Japánban is módosulhat az irányadó ráta. Varga Mihályt hallják.
5: Az Európai Központi Bank és a Federal Reserve részéről az idei év végéig egy-egy kamatemelésre számítanak a piacok. Az elmúlt hónap során a két jegybanktól várt kamatpálya az olaj- és gázárakkal együtt előbb mérséklődött, majd visszaemelkedett. Ennek a sorába illőnek tartom, hogy a japán jegybank szintén folytathatja az irányadó ráta emelését. A magas hozamkörnyezet összességében fennmaradhat, ami a piaci hozamokban is tükröződik. A fejlett gazdaságok hosszú hozamai historikus összevetésben is magasak, és az elmúlt hónap során emelkedtek.
0: A forint gyengülésével kapcsolatban azt mondta egyébként Varga Mihály, hogy nem aggasztó. Csökkentették 25 bázisponttal tegnap a kamatot, mint ahogy az várható volt, 5,75%-ra.
1: Tőzsde hírek.
0: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 143.889 pontos történelmi csúcson zárt. A főbb részvények közül a MOL 2,5%-kal erősödött 4328 forintra, az OTP 3%-kal drágult 46100-ig, a Magyar Telekom 1%-kal emelkedett 2664 forintig, míg a Richter 1,3%-kal csökkent 11780 forintra. A nyugat-európai tőzsdék emelkedtek, London 0,5%-kal, Frankfurt 6%-del, Párizs 2%, Milánó 7%, Madrid 8%-os emelkedéssel zárt, mint ahogy erősödtek a New York-i tőzsdék is, a Dow Jones 7%-kal, az S&P 500 9%-kal, míg a Nasdaq 1,3%-os erősödéssel tudta befejezni. Pillantás még a forint árfolyamára, ez jelenleg 362 forint 80, már ami az eurót illeti.
1: Időjárás jelentés.
0: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadékgócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11-ig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
0: Történetének legnagyobb felvásárlását hajtotta végre az OTP a Baltikumban. A régió harmadik legnagyobb pénzügyi szolgáltatóját, a Luminor bankot vásárolja fel, méghozzá könyv szerinti értéke alatt. A hazai tőzsde kedvezően reagált a tranzakció hírére, már régóta vártak az OTP-től egy nagyobb értékű terjeszkedést. Bukta Gáborral, a Concord ZRT elemzési üzletág vezetőjével Péli Nagykata beszélgetett.
6: Miért van egyáltalán szüksége az OTP-nek erre a bankra, és mennyire illeszkedik bele a terjeszkedésébe? Az OTP elsősorban ugye a fákországokban, balti országokban terjeszkedett, Közép-Európában terjeszkedett. Volt-e egyáltalán tervbe véve az, hogy a balti államokat megcélozza ilyen szempontból?
7: Ha visszapörgetjük az időkerekét, akkor 24 elején volt egy Bloomberg report azzal kapcsolatban, hogy a Luminortól megválna a Blackstone vezette konzorcium. Ugye Blackstone az egy magántőke befektető, és ezt a Luminor bankot 80%-ban ők birtokolták, és mellettük volt ilyen közel 20%-os tulajdonosként Norvég DNB bank, és az a Luminor holding tulajdonolta tulajdonképpen a bankot ebben a struktúrában. Aztán 24 tavaszán volt egy közgyűlés, ahol Csányi Sándor akkori elnök vezérigazgató úr megemlítette, hogy egy nagyobb európai felvásárlásra készül a bank. És akkor ott összeállt a puzzle, hogy ugye van egy eladósorban lévő bank a Baltikumban, ami egyébként ilyen tökéletes meccs is lehetne akár az OTP számára. Akkor egyébként az OTP adott is ajánlatot legjobb tudomásom szerint, és vele párhuzamosan az UniCredit is próbálta megszerezni ezt a bankot, de végül nem lett belőle semmi. És most úgy látom, hogy azok után, hogy itt politikai dezsinváltáson ment keresztül az országunk, a környezet a magyar cégek számára akár terjeszkedés szempontjából is sokkal pozitívabb lehet, és nyitottabbá válhatnak a nyugat-európai, illetve akár északi balti államok arra, hogy magyar cégek terjeszkedjenek.
6: Ennek a politikához milyen köze volt?
7: Magyarországgal kapcsolatban nagyon sokszor felmerülésebb Fidesznek nagyon közeli kapcsolatai vannak.
6: Az orosz területen?
7: Így van, így van. És hát azért tudjuk történelmileg, ezek a balti államok, Észország, Lettország, Litvánia, hát mondjuk úgy kevésbé szimpatizálnak a velük szomszédos Oroszországgal.
6: Tehát magyarul nem akarták volna eladni az akkori OTP-nek.
7: Így van, nem szerették volna, hogy egy olyan országból kerüljön ki egy vásárló, akik egyébként közeli kapcsolatban állnak az orosz politikával.
6: OTP egyszerűen csak a jó ajánlatra lecsapott, vagy egyébként is akart abba az irányba terjeszkedni?
7: Gyakoriban a híresztelések azt sugalták, hogy a saját tőkei érték 1,2-szeresén szeretné értékesíteni a bankot a többségi tulaj Blackstone. Tehát akkor nagyjából ilyen 2 milliárd euróra tagsálhattuk volna a piaci értékét ennek a banknak. De az OTP hagyományosan nem szeret prémium árazáson venni, inkább olyan lehetőséget keres, amikor vagy saját tőkeértéken, vagy esetleg saját tőkeértékhez képest diszkonton képest vásárolni. És 2024-ről 2025-re a jövedelmezőség ennek a banknak jelentősen lecsökkent. Ugye ezt az úgynevezett return on equity, vagy saját tőkearányos megtérésben szoktuk mérni mi elemzők, és azzal, hogy ez a megtérülési mutató valahol az elvárt hozam, vagy akár még az elvárt hozamtól is alacsonyabb szintre esett, ez azt implikálta, hogy az a szorzó, amit korábban a Blackstone szeretett volna, az 1,2-es szint, az véleményünk szerint tarthatatlan, tehát hogy ott nem fogják tudni eladni. És ezért először az alapszenáriunk azt feltételezte, hogy talán egy körül lehet majd ez az értékeltségi szint, ahol a tranzakció végbe mehet. Később kijött egy közlemény a DNB banktól, és itt bizony azt láttuk már, hogy ők le fognak írni ezután közel 1 milliárd koronát. Ez pedig azt sugallja számunkra, hogy nemhogy egyes a saját tőke értéken vásárol az OTP, hanem az is lehet, hogy ilyen 0,75-0,8 körüli saját tőke értéken. Nagyjából ez lehetett az a szorzó, ami kijöhet a DNB banknak a kimutatásai alapján.
6: Lehet, hogy valaki elvesztette a fonalat, a DNB bank másik tulajdonos a Blackstone-on kívül, a Luminornál.
7: Kettő tulajdonos van, 80% körül van a Blackstone, és közel 20%-ban ez a norvég DNB bank, ők tulajdonolják.
6: Nem hozták nyilvánosságra a tranzakciónak az értékét, tehát az, hogy mennyire vásárolta meg az OTP, de most a DNB bank legújabb híre után hogyan gondoljátok, mennyi lehetett a vételár?
7: Mi még hajnalban úgy gondoltuk, hogy ilyen 1,9 milliárd euró körül alakulhat majd a vételár. Most a plusz információk tudatában úgy látom, hogy az is elképzelhető, hogy ilyen 1,4 milliárd euró körüli szinten kell mindössze megvásárolnia majd az OTP-nek a Luminort, ami elképesztően jó dealnek tekinthető jelenleg. Mert ugye azt látom, hogy az OTP a menedzsment tudása miatt ezen a profitabilitási mutatón jelentősen tud javítani, majd vagy javíthat a következő években, miután átveszik, talán leghamarabb 2027 végén, vagy 2028 elején, és ez pedig egy nagy felértékelődési potenciált jelenthet majd a bank számára.
6: Tehát ez azt jelenti, hogy ugyan a két tulajdonos megszabadul úgymond tőle, majd ők tudják, hogy nekik ez miért éri meg ezen az áron, de a jövedelmezőségi mutatók romlása ellenére az OTP föl fogja tudni majd futtatni ezt a bankot.
7: Hát igen, az OTP-nek ebben nagyon nagy tapasztalata van, nagyon jó úgynevezett track recordja, tehát a tudása, a tapasztalata az OTP-nek mind segíthet abban, hogy majd az új felvásárlandó bank esetében is egy nagyon hasonló trajektória legyen majd leírva, elsősorban itt az évtized végére körül. Azt a figyelembe kell venni, hogy a tranzakciózárás az tényleg leghamarabb, mondjuk 2027 vége körül lehet, tehát így rövid távon nem kell még egyelőre azzal számolni, hogy majd konszolidálásra is kerülne. Idő kell, amíg egy ekkora tranzakciót lezárnak. Ugye nem csak egy országba megy be az OTP, hanem egyszerre három olyan országban, ahol eddig nem volt jelen. Különböző szabályozói elvárásoknak is meg kell majd felelni az OTP-nek, tehát hogy itt Észtország, Lettország, Litvánia külön-külön jóváhagyás is szükséges lesz, az Európai Központi Bank jóváhagyás is szükséges lesz, tehát most itt egy ilyen több változós dolog. Nagyon nagy valószínűségű esemény, hogy be fog következni, de azért vannak még kockázatok a tranzakció zárását illetően.
6: Mekkora ennek a banknak a piaci részesedése a három országban?
7: Különböző részesedéssel bír. Van olyan ország, ahol 30% körüli, van olyan ország, ahol csak egy számjegyű a részesedése, tehát abban sincsen, hiszen igazából összhang, hogy mind a három országban nagyon hasonló piaci részesedéssel bírnának, de a legfontosabb, hogy ezt a három országot egybe szokták kezelni, mert a legtöbb bank így is üzemel abban a régióban, és így összességében ebben a három országban a teljes piacot tekintve a harmadik legnagyobb szereplőnek számít.
6: Úgy tűnik, hogy az eddigi OTP-s akvizíciókhoz képest a részvény árfolyam szépen fölfelé mozog, tehát a piac ezt értékeli, ezt az új beszerzést.
7: A piac ki volt éhezve arra, hogy az OTP végre jelentsen be valami nagyon komoly mérföldkőnek számító akvizíció. Tulajdonképpen az üzbék hipoteka felvásárlása óta nem történt semmi érdemi bankfelvásárlás. Azt láthatták a befektetők, az elemzők, hogy gyűlik a tőke a bankba, és nem tud vele mit kezdeni. Azzal, hogy ez a felesleges tőkeszint le fog csökkenni. Ezzel végre a befektetők úgy érezhetik, hogy sokkal jobban fogja tudni hasznosítani a bank a tőkéjét. Ez a befektetőknek egyértelműen pozitív, és látszik, hogy ezt honorálják is. Tehát tényleg annyira vált a piac, hogy jelentse be az OTP előbb-utóbb egy nagyobb felvásárlást, hogy végre valahára megtörtént. Ennek most örülnek az érintettek.
0: Bukta Gábort, a Concord ZRT elemzési üzletág vezetőjét hallották. Tegnap egyébként a bankvásárlás hírére nagyot ment az OTP, 3%-ot 46.100 forintig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Elérte az árplafont a fagylaltók ára idén, a fővárosban és a Balatonnál 800-900 forint egy gombócára. Magyarországon fejenként 3-4 liter fagylalt fogy évente, ami elmarad más országokétól. Évtizedek óta ugyanazok a kedvelt ízek, vanília, csokoládé, eper, ehhez a hármashoz kapaszkodott fel a csúcsra tartósan a dubai csokoládé. Újdonság viszont idén a Bodza Eper Lime 3-as ízű, a lime és egy különlegesség a zöldalma fagyi zöldalma sörrel együtt fogyasztva. Szentgyörgyi Szabolcsal, a Manna Ice Marketing igazgatójával Péli Nagykata beszélgetett a fogyasztói szokások és a gyártói szegmens átalakulásáról.
6: Átlag körülbelül 557-100 forint, Balatonnál és Budapesten 8-900 forint jelenleg egy gombóc fagyi ára. Mennyire jelenti ez a plafont?
8: Nagyon nagy kagyfasz van abban Magyarországon, de talán a világban is, hogy mi a fagylalt, a jégkrém és a kézműves vagy a manufakturális fagylalt között. Azokat, amik ilyen árkategóriában vannak, ezeket fagylaltoknak hívjuk. Ugye a fagylalt és a jégkrém között szignifikáns különbség van, más alapanyagokból készül, minden esetben cukrász készíti, sokkal magasabb a zsírtartalma, valódi gyümölcsből van, és nincsen úgymond felfújva. Nem gondolom, hogy nagyon változni fognak az árak, persze a mai világban nagyon nehéz megmondani, hogy mi fog történni, de valójában elérték azt a plafonárat, ami a vásárlóknál is biztosan egy inger küszöb.
6: Léteznek még úgynevezett albán fagyizók? Ezek arról híresek, hogy sokat adnak viszonylag olcsón.
8: Igen, bár eléggé visszaszorultak, ugye itt ez egy köznyelvi elnevezés, ez az albán fagyizó, tehát ez ugye nem egy nemzetre utal, tehát ezt mindenképpen szeretném leszögezni. Valójában ezek a tényleg kimondhatóan sinány minőségű termékek, hála Istennek elkoptak a piacról, aki egyszer megkóstolja, az nem igazán szeretne többet ilyet enni.
6: Jelentősen drágultak az alapanyagok is, és hát nagyon drágult az energia is, bérköltségek is. Lehet még a fagylaltot azért profitábilisan előállítani?
8: A valóságban a fagylalt ára az nagyon sok tényezőből adódik össze. Igen, az alapanyag, a rezsiköltség, a munkabér, a neta, még a jó minőségű fagylaltoknál is, ugye hát ezeknek azért magas zsírtartalma van, magas cukortartalma, és ez nem olyan, mint egy szörp, ami ugye ott lehet, nem azt mondom, hogy bármennyi, de egy viszonylag magasabb tartalom. Azért ezek az adók nyilván sújtják ezt az ipart. Ennek ellenére fagylaltot gyártani más fagylaltozók számára több szempontból éri meg. Egyrészt azért, mert a saját gyártás az nagyon drága. Tehát ott az emberigényes, gépigényes, eléggé fontos dolog, hogy Magyarországon a teljes fagylalt és jégkrémfogyasztás az ilyen 3-4 liter körül van éves szinten, ami mondjuk így Európában nem túl magas, sőt kiemelkedően alacsony. Annak ellenére, hogy itthon is azért a jó minőségű fagylalt iránt nő a kereslet. Azoknak a kicsi fagyizóknak, akik vannak és szezonálisan vannak nyitva, tehát nem egy egész évben itt cukrászdák, nekik lényegesebben jobb egy külső gyártótól megvásárolni ezeket a termékeket.
6: Nem minden fagylaltozó készíti maga a fagylaltot, hanem egy nagyobb gyártótól vásárolja, ahol jobban megvan a szaktudás, a gépek hozzá. Ez a gyártói piac hogyan alakult az elmúlt években?
8: Az elmúlt években ez a gyártói piac megváltozott, több szereplős lett, régen voltak könnyen meghatározható szereplők ebben. Ennek ugye több oka van, elsősorban a Covidot is nézhetjük, meg valójában a fogyasztási szokásoknak a megváltozását. Tehát azt egyöntetűen el lehet azért mondani, hogy most már nem az van, hogy elmegy egy család és mindenki top minőségű fagyit eszik, hanem gyakran a családból csak bizonyos részvevők fogyasztanak fagylaltot. De mondjuk azt is észrevettük, hogy ezek a vendégek így visszatérő válnak. A piac az úgy változott meg, hogy sok olyan cukrászda, aki fagylaltot gyártott magának, a felesleges kapacitását akár szívesen árulja más fagylaltozók számára, és így azokba a pultokba akár az ő fagylaltjaik kerülnek. Ugyanakkor ennek azért nagyon sok veszélye van, tehát teljesen más valamit még manufakturálisan is nagy volumenben gyártani, és teljesen más valamit úgy gyártani, hogy én azt magamnak csináltam. Szakképzett cukrászok ellenőrzik minden esetben, és vezetik az üzemet, az alapanyagbeszállítóknál nagyon gondosan kell eljárni. A fagylalt az egy kimondottan érzékeny termék, és igen, ez így változik tulajdonképpen ez a piac.
6: Most 2026 nyarán melyik az az 5 kedvelt fagylalt fajta, amiből a legtöbb fogy?
8: A valóságban ezek a fagylalt ízek nem annyira változnak, ugye volt egy nagy trend, és az tök érdekes, hogy ez a dubai csokoládé, ez ugye bekerült a fagylalt ízek közé is. Valójában a top fagylalt ízek évek óta ugyanazok, vanília, citrom, csokoládé, eper, és emögé zárkózott fel, ebben az első ötben van benne a dubai csoki is.
6: Hát ugye régen volt a vanília, csokoládé, citrom, meg a puncs, azért legalább a puncs kikerült belőle.
8: Nem, a puncs is gyakran bekerült, tehát most ez pont az idei eddig, tehát most nagy éves statisztikán még nincsen, de a tavalyiban egyébként benne volt.
6: Újdonságokkal készülnek. Nem csak arról van szó, hogy originális ízeket találnak ki, hanem ízkapcsolás jön létre, tehát egy fagyit mondjuk egy sörrel kapcsolnak össze. Ez egyben valamiféle kollaborációt is jelent cégek között.
8: Igen, abszolút mértékben, tehát ezt nagyon régóta csináljuk. Nekünk és számunkra nagyon fontos az, hogy azokkal a hazai cégeket, akik valami kiválót alkotnak, azokkal tudjunk valami közös kollabot csinálni. Tehát egyébként mi nagyon hiszünk ebben a közösség szellemben. Kellemes és jó dolog velük együtt ötletelni, együtt dolgozni, limitált szériákat kiadni, és hát természetesen ez minden brandnek egy nagyon fontos és jó dolog, és hát különösen próbáljuk megszólítani mi is a Gen Z-t minden alkalommal, és ezt azt gondoljuk, hogy nem csak social médián keresztül lehet, hanem olyan termékekkel, amik valóban minőségiek, és régóta ismerik őket, és valami különleges ízélményt okoznak.
6: Hát, hogy csak egyet kiemelünk, ugye van itt egy zöldalmás fagylalt, amit lehet önmagában is, de igazából az adja ki az ízét, hogyha egy bizonyos sörfajtával együtt fogyasztanak. Ez merőben új utakat nyit a fagylalt készítés szempontjából.
8: Hát igen, ugye főleg az, hogy itt a termék önmagában is jónak kell legyen, ez egy kézműves sör, kisüzemi sör, és iszonyatosan savanyú zöldalma ízű. Valósítsuk meg fagylaltba, úgy, hogy hozza vissza nem a sör ízét a fagylaltba, mert sokan próbálkoznak alkoholos fagylalttal, és egyébként nem egy nagyon kelendő termék. Viszont ez a típusa az, hogy mi nem a sör ízét akartuk visszahozni, hanem az zöldalmának ugyanazt a savanyúságát, amit az ő sörében, ami megvan, az fantasztikus, és ezt a kettőt, ezt így javasoljuk, hogy együtt el tudja fogyasztani, és tehát tényleg egy rettentő érdekes ital lesz belőle, biztos vagyok benne, garantáltan mondom, hogy na ilyet még soha nem volt.
0: Szentgyörgyi Szabolcsot, a Manna Ice Marketing igazgatóját hallották. 8 óra 52 perc van, 8 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, egyebek mellett a tőzsdék nyitásával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban csütörtökön, azaz holnap hajnalig mindkét irányban lezárták a buszsávot. Az Erzsébet híd Pesti híd főjénél egy rövidebb szakaszon, mert útburkolatot javítanak, ezért az érintett BKK autóbuszok március 15-et ér megállóját mindkét irányban áthelyezték. Várhatóan délután 3 óráig nem működnek a jelzőlámpák az Üllői úton a Balkán utcánál karbantartás miatt, ezért a forgalmat rendőrök irányítják. Mától pénteken üzemzárásig a villamospálya karbantartása miatt a 3-as villamos a Mexikói út és az Őrs vezértere, illetve a Gubacsi út határút és a Sörgyár között közlekedik, a Fehérúti Ipari Park megállót nem érinti. A 62-es villamos nem jár Rákospalota Mávtelep és Kőbánya alsó vasútállomás között, míg a 62A villamos az Őrs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között nem közlekedik. Az Őrs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között így pótlóbusszal utazhatnak, a 37A villamos pedig rövidített útvonalon jár. Nem érinti a Sörgyár megállót. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 2026. július 22-e reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák friss fejleményét, meg persze a tőzsdék nyitásáról is beszámolunk. A hírszerkesztő Kecső Rihárd.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Már több mint 130 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet.
5: Az eddigi részeredmények alapján valamennyi feltett kérdésnél többségben vannak az adott javaslattal egyetértők. Az arány kérdéstől függően valamivel 50% feletti és 88% közötti. A minisztérium oldalán található felmérés többek között a kirívó gyorshajtás, az illegális utcai versenyzés, az elektromos rodelek szabályozása, valamint az automatikus ellenőrzési rendszerek alkalmazásáról kéri ki az emberek véleményét. A tárca szerint akár már januártól életbe léphetnek az új szabályok. A késlekedés azért érdekes, mert a módosítások az uniós helyreállítási források felhasználásához is szükségesek, ez olvasható az Economics oldalán.
4: Nem támogatja tovább a Puskás Akadémiát a Duna Aszfalt, írja a 444.
5: Az ország egyik legnagyobb építőipari cége közölte, minden támogatást egyedileg mérlegelnek, és az éves felülvizsgálatkor döntöttek a támogatás megszüntetése mellett. Ezen már csak 29 támogatója van a klubnak, ebből 18 cég Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik.
4: Az Egyesült Államok 11. egymást követő éjszakán újabb légitámadás sorozatot indított Irán ellen, jelentette be az amerikai hadsereg.
5: A tájékoztatás szerint iráni katonai műveleti központokat, tengeri kapacitásokat, kapacitásokat, repülőgép hangárokat, dróntároló létesítményeket, valamint katonai logisztikai infrastruktúrákat vettek célba a támadások alatt. Az iráni állami televízió szerint tegnap éjjel és ma hajnal között működésbe léptek a légvédelmi rendszerek Teheránban, miután az Egyesült Államok bejelentette, hogy újabb támadási hullámot indít az ország ellen. Teherán nyugati, keleti és észak-keleti részén vetették be az iráni légvédelmet. Robbanásokról számoltak be az ország délnyugati részén fekvő Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint támadásokról Irán déli és észak-nyugati részén.
4: Ha Iránnak engednék a hormuzi szoros ellenőrzését, az veszélyes precedens teremtene, amelynek következményei túlmutatnának a Közel-Keleten, jelentette ki Marco Rubio, a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége külügyminiszteri találkozója Manilában.
5: Az amerikai külügyminiszter szerint, ha egy nemzetállam úgy dönthet, hogy ellenőrzése alá van egy nemzetközi hajózási útvonalat, útdíjat szed és felrobbantja a hajókat, ha azok nem fizetnek, akkor egy nagyon veszélyes precedens teremtenek, amely megismétlődik a világ más részein is, beleértve a délkeleti ázsiai régiót is. Teherán ismét lezárta a hormuzi szorost, Washington pedig újra bevezette az iráni kikötők blokkádját, miután két héttel ezelőtt kiújultak az összecsapások, amelyek azzal fenyegetnek, hogy kiterjednek a Vörös-tengerre is, és még nagyobb mértékben befolyásolhatják a világgazdaságot.
4: Több mint 2%-kal megy felfelé a kőolaj, a Brent ára $92.97, az amerikai könnyolaj $86.14, az arany $4.120.90.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
4: A hazai értéktőzsde nyitóban 0,2%-os erősödésben 144.216 ponton, a forgalom 182 millió forint idáig. A MOL 0,1%-kal gyengül 4.324 forinttal jár, az OTP 0,2%-kal emelkedik 46.190, a Richter 0,7%-os pluszban 11.860, a Magyar Telekom 0,1%-kal gyengül 2.662, erősödnek a Forage részvényei 1,4%-kal 1789 forinttal járnak, érdemi még a forgalma a Masterplusznak, amely 2,6%-os pluszban 2710 forinttal jár, drágul az Ány biztonsági nyomda 0,4-del 7070 forinton, csökken viszont a BIF 0,4-del 278 forinton. A devizapiacon az euróért 363 forint 10 fillért kell adni. Kinyitják a balatoni siózsilipet, nem vízleeresztésről van szó, hanem csak vízcsere lesz a Sió városi szakaszán. A vízügy szerint szükséges az elszíneződött és kellemetlen szagú víz frissítése, ami hozzátartozik az üzemrendhez. Úgy fogalmaztak, hogy a vízleeresztő zsilipet rövid időre kismértében nyitják meg, a felhasznált vízmennyiség 150 ezer köbméter, amely 0,25 század tó milliméternek felel meg. Ez a Balaton vízállását egyáltalán nem befolyásolja, mert a tó egy melegebb napon akár 1 cm-t is párologhat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot még tegnapi ülésén.
5: A monetáris tanács az inflációs folyamatok kedvező alakulása és az alacsony kockázati felárak miatt döntött kamatvágásról. Marga Mihály jegybank elnököt hallják.
6: Monetáris tanács úgy ítélte meg, hogy az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak. Eközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára szintén fennmaradt. Előre tekintve a hazai kockázati megítélést főként a költségvetési pálya, az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, illetve a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. A kedvező folyamatok fennmaradása esetén a monetáris tanács az alapkamat további csökkentésére állt lehetőséget a nyár folyamán, miközben pozitív reálkamatot tart fenn.
4: Varga Mihály szerint az élelmiszer árstopp kivezetése nem okozna jelentős változást, úgy fogalmazott, hogy a kamatpálya alapján jól látható, hogy mindez nem járna érdemi hatással az inflációra. Rendkívül jó üzletet kötött az OTP azzal, hogy megvette a Baltikum harmadik legnagyobb pénzügyi szolgáltatóját, a Luminort, a Blackstone-tól és a norvég DNB banktól, méghozzá a bank könyv szerinti értékénél olcsóbban.
5: A tranzakcióval az OTP történetének legnagyobb felvásárlását hajtja végre. A hazai tőzsde kedvezően reagált a tranzakció hírére, emelkedett az OTP részvény árfolyama, a befektetők pedig már régóta vártak a banktól egy nagyobb értékű akvizíciót. Bukta Gábort, a Concord ZRT elemzési üzletág vezetőjét hallják.
7: Az is elképzelhető, hogy ilyen 1,4 milliárd euró körüli szinten kell mindössze megvásárolnia majd az OTP-nek a Luminort, ami elképesztően jó dealnek tekinthető jelenleg. Mert ugye azt látom, hogy az OTP a menedzsment tudása miatt ezen a profitabilitási mutatón jelentősen tud javítani, majd vagy javíthat a következő években, miután átveszik, talán leghamarabb 2027 végén vagy 2028 elején, és ez pedig egy nagy felértékelődési potenciált jelenthet majd a bank számára.
4: 2,5-szeres túljegyzés mellett 500 millió euróért kötvényt bocsátott ki az MBH Bank 6 éves futamidővel.
5: A mostani tranzakcióval együtt idén összesen 1,5 milliárd eurónyi értékben hajtott végre kötvénykibocsátást a bank a nemzetközi piacokon. A befektetők élénk érdeklődése azt jelzi, hogy töretlen a bizalom az MBH iránt. A mostani értékpapírokat főleg európai érdeklődők jegyezték le. Krizsanovics Pétert, a pénzintézet stratégiáért és pénzügyekért felelős igazgatóhelyettesét hallják.
8: Ha a földrajzi megoszlást nézzük, akkor nagyon nagy volt az Egyesült Királyságbeli befektetők aránya, a francia befektetők aránya, német, egyéb nyugat-európai befektetők aránya, jellemzően alapkezelők, befektetési alapok és még materiális a biztosítók, nyugdíj alapoknak is a részvétele. Egyéb befektetők, vállalatok azok kisebb arányban jelennek meg általában ezen a piacon. Nagy volt a nyugat-európai érdeklődés. Ez egyébként a korábbi tranzakcióhoz hasonló volt ebből a szempontból is, hogy ezek a befektetők jelentek meg most is.
4: Az MBH Bank részvényei ma 1,4%-ot emelkednek, 2840 forinttól jegyzik őket. Jóváhagyta egy amerikai szövetségi bíró az Anthropic 1,5 milliárd dolláros szerzői jogi megállapodását.
5: A mesterséges intelligencia vállalat könyvenként mintegy 3000 dollár fizet több ezer szerzőnek és kiadónak, amiért jogsértő módon megszerzett könyvmásolatokat használ fel a Claude chatbot betanításához. Az egyesség több mint 482 ezer könyvre vonatkozik, ezek mintegy

0: Politeánó váratlanul lemondott. Tofán 2029-ig 2% ponttal csökkenteni a költségvetési hiányt, adóreformokat, bürokrácia csökkentést és vállalati finanszírozási könnyítéseket is tervez. A kabinet legalább 10 állami vállalat privatizációját, valamint a technológiai és mesterséges intelligencia beruházások ösztönzését is célul tűzte ki. Moldova 2028 végéig írná alá az uniós csatlakozási szerződést, és 2030-ra készülne fel a tényleges EU-tagságra.
1: Időjárás jelentés.
0: Többnyire napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, elsősorban az Ód-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadékgócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
1: Sporthírek a 94.2.
2: A magyar bajnok Győr 6-2-re győzött a luxemburgi Attert Bissen vendégeként a Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában, így már tulajdonképpen az első felvonás során eldöntötte a továbbjutás kérdését. Az Eto először nyerte a nyáron kinevezett új mexikói vezetőedző Efrain Juarez irányításával, miután korábban a bajnokok ligája selejtezőjében 1-0-ás vereség mellett 2-2-es döntetlennel búcsúzott az izlandi vikingúrral szemben. A Luxemburg elleni mérkőzés visszavágóját jövő csütörtökön este 7 órától rendezik Győrben. A további utóbb az észak-macedon Vardar Skopje és a lett Riga párharcának győztesével találkozik majd a harmadik körben. A Górnik Zsabzse 1-0-ra kikapott a török Fenerbahce vendégeként a Bajnokok Ligája selejtező második fordulójának első keddi mérkőzésén. A vereség nyomán így a lengyel csapat került közelebb ahhoz, hogy a Ferencvárossal találkozzon a következő körben, ugyanis ennek a párharcnak a vesztese átkerül az Európa Ligába, ahol a magyar kupagyőztes vagy a holland Twente lesz az ellenfele. A Górnik Zsabzse Fenerbahce mérkőzés visszavágóját jövő szerdán rendezik, a Ferencváros pedig a Twente ellen csütörtökön kezd majd. Halász Bence győzött kalapácsvetésben a Beszterce bányai ezüst kategóriás atlétika versenyen. Halász harmadik kísérletére 76 méter 61 cm-re hajította a kalapácsot, ezzel több mint 2,5 méterrel megelőzte az ötszörös világbajnok lengyel Pavel Fajdeket. Takács Boglárka 100 méteren 11 másodperc, 16 század másodperces idővel negyedikként ért célba, 12 század másodperccel elmaradva a győztes Tori Lewis-tól. 200-an a harmadik időt futotta az MTK olimpiai és világbajnoki elődöntős atlétája. 23 másodperc, 18 század másodperccel ráadásul idei legjobb eredményét ért el ezen a távon, amelyet egyébként szintén az ausztrál sprinter Tori Lewis nyert meg. Kozák Luca 100 méter gáton 12 másodperc, 76 század másodperccel lett harmadik. Németh Zsanetta a kalapácsvetők között zárt ugyancsak harmadik pozícióban 65 méter 81 cm-es eredményével. A gerelyhajító Horváth Máté szintén a dobogó alsófokára állhatott fel 76 méter 92 cm-es dobásával.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 17 perccel zajlik a tőzsdei kereskedés idehaza. Jelenleg 2%-os mínuszban a BUX, 143.589 ponton jár. A forgalom 594,5 millió forint. A MOL stagnál 4.328 forinton. Az OTP 0,8%-kal gyengül 45.720. A Richter 0,5%-os pluszban 11.840. A Magyar Telekom 1%-kal emelkedik 2.668 forint. Érdemi a forgalma a 4iG-nek, amely 3%-os emelkedésben 1770 forinton. A tegnapi kamatcsökkentés után némileg gyengül a forint, 363 forinton az euró. De milyen az európai tőzsde nyitás, és mik befolyásolják jelenleg a piaci hangulatot? Kérdezem Szitás Lórántot, az XTB munkatársát. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóságot. A jelenlegi piacnyitásnál egy enyhe negativitást tapasztalhatunk, hiszen az európai részvényindexek zöme mínuszban kezdte a kereskedést. A legnagyobb mínuszban jelenleg a spanyol indexon, amely 0,36%-ban helyezkedik el, a francia index 0,31%-ban van, és a DAX index pedig 0,20%-ban van. Igaz, hogy nem egy komoly visszahúzódásnak, vagy egy komoly negatív hangulatnak lehetünk szemtanúi, de láthatjuk, hogy a piaci környezet jelenleg ugye enyhén kockázattal van tele. Tehát a jelenlegi piaci környezet lényegében három fő tényező határozza meg. A részvénypiacokat elsősorban a mesterséges intelligencia szektor optimizmusa támogatja, miközben az energiapiacon a geopolitikai kockázatok miatt emelkednek az árak, ami a devizapiacot illeti, ott dollár erősödésnek lehetünk szemtanúi. Tehát összességében a piac egyszerre mutat növekedési optimizmust és fokozott kockázatkerülést is.
1: Mi újság az árupiacokon, akár a kőolajnál, akár a földgáznál, mert most már 11. napja támadja újra és újra az Egyesült Államok légiereje újra Iránt, mire válaszol azért néha van ballisztikus és drón támadás a szomszédos közel-keleti országok ellen, meg persze továbbra is zárva a hormozi szoros, beígérve a Vörös-tenger blokkádja a jemeni huszik által, szóval mindez hogyan hat az energiapiacra?
2: Ahogy említettem előbb, tehát ugye ezek a geopolitikai kockázatok hajtják fel lényegében az árakat, tehát az kőolajnál is láthattuk, hogy ugye már 90 dolláros szinten van megint a kőolaj ára, és ami még fontosabb, hiszen ugye most van lényegében a gázfeltöltési szezon, és ugye itt is lényegében akadoznak az ellátások, és láthatunk itt nagyon komoly árfolyam emelkedés, mint például az európai gázárak június óta 50%-kal emelkedtek, tehát már 60 eurón helyezkednek el, ugye júniusban még 40 eurós szinteken volt, és ami a legfigyelemfelkeltőbb az, hogy ugye, hogy hogyan is állnak a készletek. Tehát az Európa Uniós átlaga jelenleg 54%-on van, tehát ennyire vannak ugye a készletek feltöltve. Ez lényegében egy hát eléggé gyenge szám, mivel a jelenlegi időszakhoz képest az 5 éves átlag alatt helyezkedünk el 16%-kal, és erre már az elemzők is felhívták a figyelmet, ugye, hogy ez nagyon kockázatos már ez a helyzet. Itt ugye a probléma az, hogy ugye akadoznak az ellátási láncok, mint ahogy ugye a katari LNG gázszállítás az Egyesült Államokból, Skandináviában ugye korlátozott a kitermelés, úgyhogy ugye akadoznak és nagy problémák vetítnek elő, ami a készleteket illeti. Egyébként meg is nézhetjük, hogy az egyes országokban hogyan néz ki ugye a készletfeltöltések, tehát még egyszer az Európa Uniós átlag 54%, ami nagyon gyenge, viszont van ettől még gyengébb is, mint például Németországban, jelenleg csak 45%-ra vannak feltöltve a gázkészletek, Belgiumban 29%-ra vannak feltöltve a gázkészletek, és Hollandiában 33%-ra. Ami Magyarországot illeti, enyhén a átlag felett helyezkedik el, uniós átlag felett helyezkedik el, 57%-on vannak jelenleg a gázkészletek kapacitásai. És vannak olyan országok, amelyek nagyon jól állnak, hát ez például Portugália 91%, Lengyelország 80%, és Spanyolország pedig 72%, tehát így kellene kinézni a jelenlegi készleteknek, és ez miatt négyében láthatjuk ezt a hatalmas árfolyam emelkedést, és a elemző kérdése, hogy ugye mikor lesz ennek a árfolyam emelkedésnek a vége.
1: Hát igen, meg gondolom azt, hogy ez vajon bekúszik-e szép folyamatosan lassan az inflációba, vélhetően majd igen. Szitás Lóránttal, az XTB munkatársával beszélgettünk, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Nagyon szépen köszönöm, hasonlót kívánok, sziasztok!

0: Reggeli Monitor.
1: Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák. Óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleménye szerint a déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorjaikról ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező meteorokat adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteor rajok észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulára, a jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A meteor rajok alacsony kiindulási pontja és a majdnem teli hold miatt azonban a maximálisnál kevesebbet lehet majd észlelni, óránként 10-15 hullócsillagot. Az alfa kaprikornidák meteorrajt 1871-ben Konkoly Tege Miklós fedezte fel Ógyallán. A neves csillagász alapította azt az intézetet, amelynek utódja ma a HUNREN CFK Konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézet, ahol a Schwab-hegyi csillagvizsgáló is működik. A közlemény szerint a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban ezen az éjszakán különleges programmal várják az érdeklődőket. Kövi Szabolcs zenei estjét interaktív csillagászati programok vezetik fel, majd távcsöves észlelés következik.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: van, hogy you still be here.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Fél 10, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Amint lesz, és már van is egyébként némi információ morzsa közlekedésfejlesztési programról, akkor beszámolunk majd róla. És hát ambíciózus terveket ismertetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Magyar Péter miniszterelnök társaságában. Nem is húzom tovább az időt, mondjuk a legfrissebbeket. A hírszerkesztőnk Kecső Rihárd.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Elindítja a kormány a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amely Magyar Péter szerint évtizedek óta nem látott közlekedésfejlesztést hozhat Magyarországon.
4: A miniszterelnök Vitézy Dáviddal közös sajtótájékoztatóján azt mondta, a 10 éves program kerete megközelíti a 3500 milliárd forintot, és célja a vasút megbízhatóságának, sebességének és szolgáltatási színvonalának javítása. A fejlesztések érintenék a megyeszékhelyek elérhetőségét, a regionális és elővárosi hálózatot, a budapesti kötött pályás közlekedést, valamint a vasúti áruszállítást is. A kormány csökkenteni a járműflotta átlag életkorát, felszámolná a lassú jeleket és megkezdeni a 10 legforgalmasabb vasútállomás átfogó felújítását. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az uniós források felszabadítása után a vasútfejlesztés kora következhet Magyarországon.
3: Lassult az infláció az Egyesült Királyságban.
4: A brit statisztikai hivatal szerint júniusban éves alapon 2,6%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, ami tavaly március óta a legalacsonyabb ütem. A mérséklődést elsősorban az élelmiszer és üzemanyagárak csökkenése okozta. A Bank of England által kiemelten figyelt szolgáltatási infláció 3,6%-ra lassult, míg a maginfláció éves szinten 2,6% maradt. Elemzők szerint a brit jegybank a jövő heti kamat döntésen várhatóan 3,75%-on tartja az irányadó rátát.
1: Tőzsde hírek.
3: Nézzük az európai tőzsdéket. A londoni FTSE jelenleg 2,1%-kal erősödik, a német DAX 1,1%-os pluszból jön le pár pontos mínuszba, csak úgy, mint a francia tőzsde. Az olasz még víz felett nyitás óta 52.300 ponton, a spanyol tőzsde 2,1%-os mínuszban jár. Az ázsiai régióban még a magyar idő szerinti reggeli hajnali órákban nem volt túlságosan jó a kereskedési hangulat. A japán tőzsde például 2,1%-ot gyengült, Hongkong 1%-ot, Shanghai stagnált, az indiai tőzsde 1%-ot esett, a dél-koreai 7,1%-ot emelkedni tudott. Drágul a kőolaj 2,6-2,7% közötti mértékben, az amerikai könnyűolaj $86.60 jár, a Brentet $93.40 jegyzik. A hazai tőzsde emelkedés helyett most már mínuszban, 2,1%-os csökkenésben, ez 143.634 pontos értéket jelent, 1.021.000.000 forint forgalommal. 3,1%-kal erősödnek a MOL részvények, 4.340 forinttal jegyzik őket, az OTP 6,1%-kal csökken, 45.800, a Richter 7,1%-kal erősödik, 11.860, a Magyar Telekom 1,1%-os pluszban, 2.668 forinton, jelenleg 363 forinton az euró. Három ember halt meg Venezuelában a hantavírus fertőzésben, erősítette meg a dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma.
4: Vizsgálják még két egészségügyi dolgozó halálát is, amelyet elképzelhető, hogy a hantavírus okozott, ők a délnyugati Barinas államban hunytak el. A két helyszínt nagyjából 655 km választja el, így nincs kapcsolat a halálesetek között. A minisztérium tudatta azt is, hogy nem találtak bizonyítékot arra, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna át. A tárca elszigetelt incidensnek nevezte a haláleseteket, amelyek nem jelentenek kockázatot a lakosságra. Mindazonáltal egészségügyi dolgozókat küldenek a helyszínre, de feladatukról nem közöltek részleteket. Április elején az MS Hondius holland tengerjáró fedélzetén tört ki a vírusjárvány. Akkor a vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-a meghaltak.
3: Az Egyesült Államok 11. egymást követő éjszaka újabb légitámadás sorozatot indított Irán ellen, jelentette be az amerikai hadsereg.
4: A tájékoztatás szerint iráni katonai műveleti központokat, tengeri kapacitásokat, repülőgép hangárokat, dróntároló létesítményeket, valamint katonai logisztikai infrastruktúrákat vettek célba a támadások során. Az iráni állami televízió szerint tegnap éjjel és ma hajnal között működésbe léptek a légvédelmi rendszerek Teheránban, miután az Egyesült Államok bejelentette, hogy újabb támadási hullámot indít az ország ellen. Teherán nyugati, keleti és északkeleti részén vetették be az iráni légvédelmet. A robbanásokról számoltak be az ország délnyugati részén fekvő Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint támadásokról Irán déli és északnyugati részén.
3: Végül pedig arról, hogy a fagylalt esetében letaszíthatatlan a hazai fogyasztás dobogójáról a vanília, a csokoládé és az eper. Mostanság a dubai csokoládé sorakozott fel mögéjük negyedikként. Az árak idén már nem nőnek tovább, elérték a plafont, a fővárosban és a Balatonnál 800-900 forint egy gombócára.
4: Ugyanakkor nem mindig járunk jobban a nagy adag olcsó fagyival, erről beszélt Szent Györgyi Szabolcs, a Manna Ice Marketing igazgatója.
0: A valóságban a fagylalt ára az nagyon sok tényezőből adódik össze. Igen, az alapanyag, a rezsiköltség, a munkabér, a neta, még a jó minőségű fagylaltoknál is, ugye hát ezeknek azért magas zsírtartalma van, magas cukortartalma, és ez nem olyan, mint egy szörp, ami ugye ott lehet, nem azt mondom, hogy bármennyi, de egy viszonylag magasabb tartalom. Azért ezek az adók nyilván sújtják ezt az ipart. Ennek ellenére eléggé fontos dolog, hogy Magyarországon a teljes fagylalt és jégkrém fogyasztás az ilyen 3-4 liter körül van éves szinten, ami mondjuk így Európában nem túl magas, sőt kiemelkedően alacsony, annak ellenére, hogy itthon is azért a jó minőségű fagylalt iránt nő a kereslet. Azoknak a kicsi fagyizóknak, akik szezonálisan vannak nyitva, tehát nem egy egész évben itt cukrázzák, nekik lényegesebben jobb egy külső gyártótól megvásárolni ezeket a termékeket.
1: Időjárás jelentés.
4: Többnyire napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, elsősorban az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadékgócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: Nem volt meglepetés, döntött a jegybank méghozzá újabb 25 bázispontos kamatcsökkentésről 5,75%-ra. Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatóján hangzott el újdonság, például az augusztusi kamat előrejelzést illetően. Kérdezem Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét. Szervusz, jó napot!
2: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat! Alapvetően meglepetés nem hangzott el a tegnapi sajtótájékoztatón. Azt talán most a jelenlegi helyzetben értem ez alatt elsősorban a hormozi szoros kapcsán újra induló konfliktus kihatásait. Itt ugye a háborús konfliktus az nagyjából újraindult egy két héttel ezelőtt, ami jelentős energiaár emelkedésben manifesztálódott, illetve vannak emelkedtek, azt mondom, a kockázatok a hazai költségvetési kilátások kapcsán, tehát van egy külföldi, illetve belföldi extra kockázat is most a rendszerben a júniusi állapothoz képest. Ahhoz képest azt gondolom, hogy bátor kommunikáció volt a jegybank részéről, és egyelőre úgy néz ki, hogy kitartanak a júniusi irányvonal mellett, legalábbis itt rövid távon, és a tegnapi kamatcsökkentést vélhetően augusztusban egy újabb hasonló mértékű 25 bázispontos vágás fogja követni.
1: A számított infláció júniusban ugye 1,7% volt, de hát ebben benne van még az árra is stop, amire célzott Varga Mihály, hogy szerinte jelenleg ki lehetne vezetni, és nem is befolyásolná érdemben a fogyasztói árindexet. Ezt ti is így látjátok?
2: Ezzel kapcsolatban megoszlanak a vélemények elemzői körökben. Az biztos, hogy tehát amiről ugye beszélünk, az az élelmiszerekre vonatkozó árstopp, ez a legnagyobb gombóc az egész ilyen hatósági árintézkedés csomagban, ami még él. Ez lényegesen kedvezőbb kihatások mellett, vagy következmények mellett vezethető ki, mint mondjuk volt az egy évvel, vagy akár fél évvel ezelőtt, és elég jók a kilátások alapvetően az élelmiszer piacon. Egyrészt az erős forint is támogatja ezt a folyamatot, másrészt pedig jelenleg nincsenek komoly felfelé mutató kockázatok a nemzetközi szervezetek szerint sem. Tehát ezt mindenképpen ki lehetne és ki is kéne vezetni. Én azt gondolom, hogy az pozitívum, hogy a például ilyen piaci szolgáltatásokra, bankokra, biztosítókra, telekom cégekre kivetett ilyen úgynevezett önkéntes ármérséklés, az annyival legalább tisztul a kép majd júliustól, de egyetértve a jegybanki kommunikációval ezeket tényleg jól lenne minél előbb megszüntetni, hogy tisztában láthassunk. Mondom, itt a mértéket illetően van vélemény, különbség talán, okulva az árstoppok kivezetésének a hatásából, ami nem is ugyanilyen, de hasonló intézkedés volt, és hát várjuk a fejleményeket, egyelőre ugye nincs tervben, tudtommal a kormánynál az, hogy ezek kivezetésre kerüljenek.
1: Mi jelenthet még veszélyt esetlegesen az inflációra az év második felében, mert azért említettük azt, hogy ugye gyakorlatilag újraindult a közel-keleti konfliktus, igazából egyre durvább egymás elleni csapásokat lehet hallani, illetve erről olvasni, meg hát azért a forint nem tudom, hogy meddig tud ebben a régióban maradni, hogyha folyamatosan, fokozatosan csökken a kamat előnye. Sőt, ott lesz majd az év második felére az, hogy lehet, hogy kamatot emel akár a Fed, akár az Európai Központi Bank, tehát az még inkább mérsékli majd a kamat különbözetet. Ezek azért nem okozhatnak egy újra 3% felé ugró inflációt?
2: A mi meglátásunk szerint a jövő évi infláció az 3% fölött alakulhat a jelenlegi kilátások alapján. Ez érdemben magasabb, mint amit a jegybank vár. Jól emlékszem, júniusban 2,3%-ot projektáltak 27-re, tehát ott egy ilyen jelentősebb eltérés mutatkozik. Szerintem nagyjából teljesen jól összefoglaltad. Ugye, ami a fontosabb ezek közül a hatások közül az inkább a közel-keleti konfliktus és az energiaárak, mert főleg a gázáron keresztül az egyrészt a termelői árakra is kedvezőtlenül hat és jelentősen emelkedhetnek, ugye az áramárral is részben össze van kötve a gázár továbbra is, úgyhogy ez talán a legmeghatározóbb, nem beszélve arról, hogy ugye ez Magyarországon a rezsicsökkentés miatt költségvetési vonzattal is jár, tehát egy ilyen extra kockázat hazánk szempontjából. Igen, a kamatkülönbözet csökkenése, ugye a másik irányba mehetnek a főbb jegybankok a következő hónapokban, bőfél évben a piaci várakozások alapján. Ez is mindenképpen és a forinton keresztül egy inflatórikus folyamatot indíthat be ilyen szempontból, illetve amiben mi még pessimistábbak vagyunk a piacon a jegybankkal szemben, az a szolgáltatásoknak az átározásai, tehát ez egy belföldi történet, itt a piaci szolgáltatásokra gondolok, ahol pedig az erős forint és a masszív béremelkedés együttesen helyez nyomást a cégekre, és hát nem egyértelmű, hogy ezek a cégek ezt áthárítani fogják, ezt a nyomást, vagy esetleg lenyelni. Úgyhogy ez a három fő tényező lenne, tehát az iráni konfliktus, elsősorban a nagy jegybankokkal szembeni kamatvágási periódus, és egy belföldi tényezőként a piaci szolgáltatásokban történő további áremelkedés, jelentősebb áremelkedés, ez az, ahogy össze lehetne foglalni azt, hogy milyen kockázatok és esetleg választóvonalak lehetnek az inflációs képben.
1: Valamilyen mértékű költségvetési kiigazítás mindenképpen lesz. Majd meglátjuk, hogy ez mit hoz, vagy mit visz el a konyháról egészen pontosan, de közben ugye jönnek majd az uniós pénzek is. Ezek nagyjából kioltják majd egymást? Inflációs szemszögből?
2: Hát ugye ez elsősorban én inkább ezeket ilyen növekedési történetnek gondolnám, tehát elsősorban a konjunktúrára hathat ki az, hogy az uniós források azok megindulhatnak az ősszel Magyarországra már ténylegesen folyósítva egyrészt. Inkább, hogyha ugye ezek jönnek, akkor a konjunktúrából fakadóan ez is inkább felfelé mutató inflációs kockázatot feltételez, hogyha megnő a kereslet az építőiparban, beruházások terén elsősorban. A költségvetés az meg, hát Magyarországon ott a költségvetési kiigazítás, meg a költségvetési lazítás is inflatórikus szokott lenni, ilyen különleges ország vagyunk, úgyhogy itt már inkább azonosítanék ilyen szempontból proinflációs hatást, de én azt gondolom, hogy jelen állás szerint ez inkább ugye a bevételi oldal növelésének szokott az eredménye lenni, amit most említettem. Elsősorban az új kormány a kiadási oldalra fókuszál még itt a ciklus elején mindenképpen, úgyhogy ennek talán kisebb az ilyen inflatórikus hatása, mint a korábbi, mondjuk úgy, hogy hagyományos költségvetésjavító intézkedéseknek.
1: Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, mindezt elmondtad. Jó napot és jó munkát neked, szervusz!
2: Köszönöm szépen, én is szép napot kívánok!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó napot kívánok! Erős a forgalom a fővárosban az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópont előtt, a pesti alsórakparton szakaszonként, illetve a budai alsórakparton is, a Margit hídtól délre és a Petőfi hídtól észak felé. Telítettek a sávok a Rákóczi úton, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé, a közös csomópontnál az Üllői úton szintén befelé a Nagykörút előtt, és a Nagykörúton, valamint a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok közelében. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell ma is számítani csatornakarbantartás miatt. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, ezért lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A 14. kerületben a Szugló utcában a Miskolci utcánál csak a félútpálya járható, mert vízvezetéket javítanak. A 8. kerületben lezárták a Leonardo da Vinci utcát a Nap utca és a Baross utca között csatornajavítás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan délután 3 óráig az Üllői úton a Balkán utcánál karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Kuba népessége tavaly is tovább csökkent, jelentette be a helyi statisztikai intézet. Közel 70 éve nem látott alacsony születési ráta van. A múlt év végén 9.434.593 ember élt Kubában, ez 313.000-rel kevesebb, mint előző évben. Két éve még 10 millió fő fölött volt a lakosságszám. A 60 év felettiek a lakosság 26,7%-át teszik ki, ezzel Kuba, Latin-Amerika és a Karib térség legidősebb országává vált. Egyébként a termékenységi ráta is 1958 óta a legalacsonyabb. Nem is csoda, gazdasági válsággal küzd Kuba, amely az amerikai embargó és a centralizált rendszer strukturális gyengeségeinek együttes hatására alakult ki, és ez tovább súlyosbodott. Január óta olajembargó, újabb szankciók az amerikaiak részéről. Gyakorlatilag nem múlik el úgy nap, hogy ne lenne egyébként probléma Kubában, például ami az áram kimaradásokat illeti. Jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Kecső Rihárd.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Inzultálták Magyar Péter miniszterelnököt a nyugati pályaudvaron.
5: A kormányfő Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterre tartott tanácskozót a Újpestre, ahol a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet mutatják be. A beszámolók szerint egy férfi odalépett Magyar Péterhez, megszólította, majd leköpte. A miniszterelnök ezután jó egészséget kívánt neki.
4: Elindítja a kormány a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amely Magyar Péter szerint évtizedek óta nem látott közlekedésfejlesztést hozhat Magyarországon.
5: A még most is zajló sajtótájékoztatón a miniszterelnök azt mondta, a 10 éves program kerete megközelíti a 3500 milliárd forintot, és célja a vasút megbízhatóságának, sebességének és szolgáltatási színvonalának javítása. A fejlesztések érintenék a megyeszékhelyek elérhetőségét, a regionális és elővárosi hálózatot, a budapesti kötött pályás közlekedést, valamint a vasúti áruszállítást is. A kormány csökkenteni a járműflotta átlag életkorát, felszámolná a lassú jeleket, és megkezdeni a 10 legforgalmasabb vasútállomás átfogó felújítását. Vitézi Dávid szerint az uniós források felszabadítása után a vasútfejlesztés korra következhet Magyarországon.
4: Lassult az infláció az Egyesült Királyságban.
5: A brit statisztikai hivatal szerint júniusban éves alapon 2,6%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, ami tavaly március óta a legalacsonyabb ütem. A mérséklődést elsősorban az élelmiszer és üzemanyag árak csökkenése okozta. A Bank of England által kiemelten figyelt szolgáltatás infláció 3,6%-ra lassult, míg a maginfláció éves szinten 2,6% maradt. Elemzők szerint a brit jegybank a jövő heti kamat döntésen várhatóan 3,75%-on tartja az irányadó rátát.
4: Mindjárt mondjuk a tőzsdei reakciókat, meg a devizapiaciakat erre, viszont egy egészség... Mongóliában bubópest is gyanús esetet jelentettek az ország nyugati részén Hof tartományban. A személy feltehetően a szomszédos Bajan-Nalgi tartományban történt látogatása során a mormota hús fogyasztása után fertőződött meg a betegséggel. A diagnózis megerősítésére jelenleg a fertőzés genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-tesztet végeznek. Bár Mongóliában a törvény tiltja a mormoták vadászatát, az állatot egyesek még mindig csemegének tekintik, és az illegális vadászatot továbbra is folytatják. A nyári időszak fokozott fertőzés veszélyt jelent egyébként ebből a szempontból Mongóliában.
0: Tőzsde hírek.
4: Európában a főbb tőzsde mutatók közül a londoni FTSE stagnál 10.585 ponton, a német DAX pár ponttal erősödik mindössze, a francia tőzsde gyakorlatilag mozdulatlan, az olasz tőzsde 1%-os pluszban jár, a spanyol 3%-os mínuszban. A hazai értéktőzsde 2%-kal gyengül 143.579 ponton a BUX, a forgalom 1.846 millió forint, 1%-kal drágul a MOL 4.332 forinton, az OTP 9%-os mínuszban 45.670, a Richter 7%-os emelkedésben 11.860, a Magyar Telekom 2%-os pluszban jár 2.670 forinton, az euró most 363 forint 90 fillére. Már több mint 130 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet.
5: Az eddigi részeredmények alapján valamennyi feltett kérdésnél többségben vannak az adott javaslattal egyetértők. Az arány kérdésre függően valamivel 50% feletti és 88% közötti. A minisztérium oldalán található felmérés többek között a kirívó gyorshajtás, az illegális utcai versenyzés, az elektromos radarek szabályozása, valamint az automatikus ellenőrzési rendszerek alkalmazásáról kéri ki az emberek véleményét. A tárca szerint akár már januártól életbe léphetnek az új szabályok.
4: Ruf Bálint miniszterelnök helyettes javaslatára egyébként elhalasztották a közösségi közlekedés átalakításáról szóló törvényjavaslat záró szavazását. A késlekedés azért érdekes, mert a módosítások az uniós helyreállítási források felhasználásához is szükségesek, erről számolt be az economics.hu. Az Egyesült Államok 11. egymás követő éjszakán újabb légitámadás sorozatot indított Irán ellen, jelentette be az amerikai hadsereg.
5: A tájékoztatás szerint iráni katonai műveleti központokat, tengeri kapacitásokat, repülőgép hangárokat, dróntároló létesítményeket, valamint katonai logisztikai infrastruktúránkat vettek célba a támadások során. Az iráni állami televízió szerint tegnap éjjel és ma hajnal között működésbe léptek a légvédelmi rendszerek Teheránban, miután az Egyesült Államok bejelentette, hogy újabb támadási hullámot indít az ország ellen. Teherán nyugati, keleti és északkeleti részén vezették be az iráni légvédelmet. Robbanásokról számoltak be az ország délnyugati részén fekvő Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint támadásokról számoltak be még Irán déli és északnyugati részéről is.
4: Veszélyes precedens teremtene, ha Irán ellenőrzése alá vonhatná a Hormuzi szorost, ezt Marco Rubio mondta. Az amerikai külügyminiszter a dél-kelet-ázsiai országok találkozóján azt mondta, ha egy állam útdíjat szedhetne egy nemzetközi hajózási útvonalon és megtámadhatná a nem fizető hajókat, az más térségekben is követendő mintává válhatna.
5: Rubio szerint ennek következményei nem csak a Közel-Keletet, hanem például Dél-Kelet-Ázsiát is érinthetnék. Teherán ismét lezárta a Hormuzi szorost, Washington pedig újra bevezette az iráni kikötő blokkádját. A kiújuló összecsapások a Vörös-tengerre is átterjedhetnek, ami tovább növelni a világgazdasági kockázatokat.
4: Az Egyesült Államok Irán elleni háborúja Pentagon becslése szerint 37,5 milliárd dollárba kerülhet a jelenlegi pénzügyi év végéig.
5: Pete Hegseth védelmi miniszter a szenátusi meghallgatáson azt mondta, az összeg a katonák fizetését, valamint a működési és karbantartási költségeket is tartalmazza. A becslés magasabb a korábban emlegetett 29 milliárd dollárnál, és már figyelembe veszi a szeptember 30-áig várható kiadásokat is. Hegseth ezúttal a kongresszus támogatását kérte egy 67 milliárd dolláros kiegészítő védelmi finanszírozási csomaghoz. Szerinte erre a katonai készenlét fenntartása, a felhasznált eszközök pótlása és az új fegyverrendszerek fejlesztése miatt van szükség.
4: Bóka Jánost választotta új frakció vezetőjének a Fidesz országgyűlési képviselő csoportja a Gulyás Gergely lemondása után.
5: A korábbi frakcióvezető helyettest egyhangulag támogatták a tegnapi elnökségi és frakcióülésen. Gulyás Gergely múlt héten jelentette be távozását arra hivatkozva, hogy az új szabályok szerint közjogi korlátok miatt már nem indulhatnak következő választáson. Azt mondta, a legnagyobb ellenzéki frakció élén olyan politikusnak kell állnia, aki 2030 után is vállalhat választási szerepet. Orbán Viktor egyébként várhatóan ma 10.30-tól sajtótájékoztatót tart ez ügyben.
4: A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette még tegnap a jegybanki alapkamatot. A döntés megfelelt a várakozásoknak, de több elemző további kamatvágásra számít augusztusban. Virovácz Pétert, az ING vezető elemzőjét hallják.
6: A várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az alapkamatot. És hát azért nem volt meglepetés ez a döntés, mert ugye ez beleillik abba a mini kamatvágási ciklusba, amit Varga Mihály júniusban bejelentett. Még akkor sem volt kérdéses egyébként a mostani döntés, hogy a forint ugye azért gyengülgetett az elmúlt 1-2 hétben, és hát a hozamkörnyezet is bizony feljebb került. Én azt gondolom, hogy ez csak egy átmeneti jelenség, és vélhetően augusztusban a jegybank tudja folytatni a kamatvágási ciklust. Sőt, mi az ING banknál további kamatvágásokra is számítunk az ősz folyamán.
4: Viharzóna és tornádó veszély miatt több nagy amerikai repülőtérrel is felfüggesztették a járatok fogadását.
5: A szövetségi légügyi

0: A szélsőséges időjárás miatt a Yankees baseball mérkőzést is elhalasztották.
1: Időjárás jelentés.
0: Idehaza többnyire napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadékkócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: Úgy tűnik, hogy Donald Trump elnök a vámháborút újra izzíthatja, legalábbis vámfenyegetés van például a generikus gyógyszergyártókra, egy két év múlva a kezdődő időszakra 100%-os vámmal, de állítólag több tucat országra akar majd még ezen a héten újabb vámokat kivetni Donald Trump, és hát nyilván ez az amerikai tőzsdén is a vállalati értékeltségeken talán, de egyébként az árakon mindenképpen meglátszik majd, ami például az inflációt illeti, és hát ez a Fed mozgásterét is befolyásolja majd. De összességében eddig milyen a gyors jelentés is ezen az Egyesült Államokban, és mennyire lehet azt mondani, hogy most már tényleg nagyon-nagyon drága az amerikai tőzsdepiac, vagy mennyire van ott még azért bőven tér az emelkedésre? Kérdezem Míró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó napot!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Sok témát vetettél föl. Ugye azt látjuk, hogy itt azért ugye kitört a háború márciusban, és akkor beesett az amerikai piac, tekintsük az amerikai piacot az S&P 500-nak, indexnek, mint azt reprezentáló valaminek, és akkor ugye ott volt egy esés, de aztán március végével, áprilissal volt egy komoly emelkedés, és új csúcsra emelkedett az index. Május végére, azóta nagyjából oldalazási

0: oldalazó fázisban van az S&P 500. Egy elég magas szinten, ugye ilyen 7500 pont környékén, ami különben, hogyha év per év alapon nézzük, akkor nagyjából egy ilyen 20% körüli emelkedésnek felel meg. És kérdés az nyilván az, hogy jogos-e ez az emelkedés, és hát hogyha ránézünk az eredmény várakozásokra, mind az ideire, a évire, vagy a 2028-asra, akkor azt látjuk, hogy rendre 15-20 és 25%-os eredményvárakozást növekedés következett be az elmúlt egy év során. Tehát ilyen értelemben ugye az idei évre 15%, tehát hogy ezt meghaladja már az S&P 500-nak az emelkedése, de ugye a jövő évi a 20%, a 28-as pedig 25%, tehát ilyen értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy igen, előre szaladt az S&P 500 index, de csak kis mértékben, és ilyen értelemben talán jogos is, mivel gyorsulhat a növekedés. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy és mindez ugye annak ellenére, tehát hogyha ránézünk az idézőjelbe vett indexre eső egy részvényre jutó eredményre, amit különben úgy kell elképzelnünk, mint egy portfóliót, hogy egy adott részvényből valamennyi van ebben az indexben, ezeket ugye maga az indexet ugye úgy szoktuk kiszámolni, hogy ezeket felszorozzuk ezekkel a részvényszámokkal, és akkor egy osztófaktorral el szoktuk osztani, és akkor így kapjuk meg az indexnek az értékét. Hát ugyanígy lehet kiszámolni az úgynevezett egy részvényre jutó eredményt, hogy ugyanezt végigcsináljuk, csak nem az árral, hanem az egy részvényre jutó eredménnyel. Tehát, hogyha ezeket az egyrészvényre jutó eredményeket vesszük az S&P 500 indexben, és ebből egy előremutató tétere értéket számolunk, akkor bizony azt láthatjuk, hogy miközben ugye május végén csúcson volt az index, és ez az előremutató tétere ráta amúgy nem volt olyan értelemben csúcson, hogy alacsonyabb volt, mint amiket korábban láttunk értékeket, ilyen 21 körül volt, és ugye még az év elején ez 23 fölött is járt ez az érték. Ez még tovább is csökkent. Tehát itt az elmúlt másfél hónap során, miközben a Hormuzi mindenféle dolgok vannak, meg most már Vöröstenger, meg Fekete-tengeri problémák is vannak az olajjal, mindeközben azért az eredmény várakozások tovább növekedtek. És ennek megfelelően 21-ről 20-as péperen rátára csökkent az értékeltség, ami ugyan csökkenés, de az a kérdés, hogy ez alacsony vagy magas érték. És azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos értelemben magas. Tehát, hogyha az elmúlt 10 éves átlagot nézzük, akkor ez 19, ha az elmúlt 20 éves átlagot nézzük, akkor 17, de persze gyors a növekedés. Tehát azt mondanám, hogy nem feltétlenül mondanám azt, hogy olcsó a piac, de azt viszont lehet mondani, hogy olcsóbb, mint mondjuk két hónapja ezelőtt volt, mondom, mindenféle probléma ellenére. És hát ilyen szempontból jön be az, amit felvetettél, hogy elindult a gyors jelentési szezon, és akkor most mit látunk? És hát egyelőre brutális számokat látunk, tehát több mint 40%, ugyanben nagyon kevés részvény jelentett, tehát csak a 10% az S&P 500-nak, de brutális 40%-ot meghaladó eredménybővülés van eddig, ami különben ráadásul, hogyha meglepetés nézzük, akkor egy ilyen 15% körüli plusz a várakozásokhoz képest, tehát az sem elhanyagolható. Én csak összehasonlításképpen mondom, hogy amúgy normál időszakban 10% szokott lenni a növekedés. Tehát, hogy továbbra is nagyon erős a növekedés, ami aggasztó jel, hogy az árfolyam reakciók azok sok esetben negatívak.
1: Ez miből fakadhat, mert előzetesen számított rá a piac, és igazából ez indít el eladási hullámot, vagy nem feltétlenül osztoznak a nagyon pozitív jövőről alkotott víziójukban a cégvezetésnek a részvényesek, befektetők, szóval miből alakulhat ki negatív árfolyamreakció?
0: Igen, tehát ugye látszik, hogy a várakozások erősek, tehát magasak a várakozások, és hogy amint bekövetkezik olyasmi, hogy ezt nem teljesen hozza a cég, vagy egy kis megbicsaklás van, akkor azonnal jön a büntetés. Ennek egyik eklatáns példája volt az IBM, ugye, ahol ugyan javultak az eredmények, de nem olyan mértékben, mint kellett volna, ráadásul a vezérigazgató elég szerencsétlenül, elég negatívan nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Ugye ez nagyjából még egy héttel ezelőtt történt, és történelmének legnagyobb esését tudta produkálni az IBM. Tehát hasonló mértékű esés, tehát 25%-ot esett az árfolyam, úgyhogy hasonló mértékű esésre 87-ben a fekete, most meg nem mondom milyen nap, fekete hétfő volt talán, vagy nem tudom milyen nap volt, amikor 23%-ot esett. Tehát történelmének gyakorlatilag azt hiszem a legnagyobb esését sikerült abszolválni egy kis megbicsaklásra. Úgyhogy nagyon nagyok a várakozások, az értékeltségben ezek többé-kevésbé tükröződnek, azt mondom, hogy nem teljesen, de hogy, és ugyanakkor a legkisebb hibára is rettenetesen nagy a büntetés, ugyanakkor viszont, hogyha pedig látunk egy jobb eredményt, kitörő eredményt, akkor arra azért vannak elég komoly pozitív reakciók, erre például különben jó példa volt a Goldman Sachs, vagy ugye a negatívra a Citi, mert hogy a bankok is nagyon jól teljesítettek, nem csak a technológiai szektor az, ami erős és húz, hanem ugye például a bankszektor nagyon jó volt, ezen belül is ugye nyilván itt a kereskedéshez köthető tevékenységek, mert mint a bank a tőzsdei kereskedéshez köthető tevékenységek azok, amik pozitívan hatottak. Úgyhogy ott is ugye a Goldmannak jó volt az eredménye, történelmi csúcsra rántották, persze utána volt korrekció, de például a City, ahol szintén volt egy kis megbicsaklás, mondták, hogy hú, hát még költséghatékonyságot nevelünk, hát ott jött a bünti, most már amúgy fordulóban van szerintem a részvény árfolyam, de hogy látszik, hogy ha jó a hír, akkor minden van. Ha kicsit rosszabb a hír, akkor világ vége van.
1: Említettem még a felvezetőben ezt a Donald Trump-féle újabb vámharcot. Ez azért átalakítja az amerikai cégeknek az értékeltségét, vagy ez nyilván azoknak a cégeknek rossz, akik nagyon-nagyon sokat importálnak, akár alkatrészeket, akár bármi mást nagyobb tételben?
0: Hát ugye még nem tudom, hogy pontosan hogyan fog ez kinézni, meg ugye Trump elnök úrnál nem nagyon lehet tudni, hogy pontosan mindig mire gondol. Ugye itt a generikus gyógyszereknek már többször neki ment legalábbis szóban, meg persze az innovatív gyógyszerek esetében is voltak ugye ennek a Richternek is szenvedő alanya, Richter is bizonyos értelemben szenvedő alanya volt, aztán később kiderült, hogy nem eszik annyira forrónak ását, tehát nem volt akkor a negatív hatása pariprazin értékesítés kapcsán, de hogy ott is azért vannak folyamatok, tárgyalások továbbra is az innovatív gyógyszerek terén. Tehát itt például ugye a Bayerre is lehet gondolni, ugye az aspirinnel volt mindig problémája az elnök úrnak, hogy ugye van, ahol háromszor annyiba kerül, tehát hogyha támogatott, akkor háromszor annyiba kerül, ha nem támogatott, akkor csak egy egységnyi az ára, és akkor ugye ez nem tetszik, tehát hogy vannak ilyen problémái. Az, hogy pontosan kikre milyen adókat fog kivetni, hát például most folyamatban van ugye a Mercedes kapcsán, az mondjuk nem adó, hanem egyszerűen az, hogy kitiltanák azokat az autógyártóknak az értékesítését, megszüntetnék az USA-ban, akik benne 15%-nál nagyobb kínai tulajdon van. Tehát és hát ugye ezt például a héten tárgyalja a szenátus. Tehát folyamatban van egy csomó ügy, az, hogy most pontosan kikre milyen adót fog kivetni, ez hogyan fog kinézni, és mi lesz, amíg azt se tudjuk, hogy mi lesz az előzetes javaslat, az, hogy abból aztán pedig pontosan milyen javaslat valósul meg, azt meg végképp nem tudjuk. És hát ugye volt még egy másik dolog, ugye egy évvel ezelőtt, amikor ugye ez a vám háború elindult, vagy több mint egy évvel ezelőtt, akkor ugye azt vártuk, hogy ennek lesz egy komoly negatív hatása, aztán végül csak nem lett nagy negatív hatás, ráadásul az amerikai külkereskedelmi hiányt sem sikerült végül csökkenteni. Úgyhogy most újra neki szalad, az, hogy ennek mi lesz az eredménye, nem tudom. Az, hogy itt a választások előtt ez mennyire fogja érinteni a szavazókat, a borítékolom, hogy azért úgy próbálja megcsinálni, hogy ne nagyon érintse őket. Azt, hogy a vállalatokat, azt meg egyelőre nem tudjuk megmondani, hogy mekkora hatással lesz.
1: Míró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
0: Köszönöm szépen!
2: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
3: Egyre szélesebb körben alkalmaznak mesterséges intelligencián alapuló rendszereket a kínai iskolákban, amelyek személyre szabott feladatok összeállításával, a tanulók teljesítményének elemzésével és a tanárok munkájának támogatásával segítik az oktatást. A mesterséges intelligencia egyes iskolákban már a tanórák előtt elemzi a diákok órai aktivitását, házi feladatait és dolgozataiknak eredményeit, majd ezek alapján személyre szabott feladatsorokat és otthoni gyakorló feladatokat állít össze. A rendszer emellett feltárja az egyes tanulók erősségeit és hiányosságait, valamint az egész osztály tanulási nehézségeit is, így segíti a pedagógusokat az oktatás megtervezésében. Az MI által készített javaslatokat a tanárok minden esetben átnézik, és szükség szerint módosítják. A technológiát több tantárgyban is alkalmazzák. A programozás órákon például a rendszer előzetesen értékeli a diákok által írt kódokat, jelentősen csökkentve a javításra fordított időt. Az így felszabaduló időt a pedagógusok egyéni fejlesztésre, óratervezésre és szakmai továbbképzésre fordíthatják. Más iskolákban a diákok generatív mesterséges intelligencia segítségével készítenek digitális avatárokat, amelyek helyi nyelvjárásban mutatják be városuk kulturális örökségét. Az oktatási szakemberek ugyanakkor azt hangsúlyozzák, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesítheti a pedagógusokat. A jelenlegi rendszerek még nem minden feladattípust tudnak megbízhatóan értékelni, emellett a tanárok szerepe továbbra is meghatározó a diákok értékrendjének formálásában, a kritikus gondolkodás fejlesztésében és a technológia felelős használatának irányításában. A kínai oktatási vezetés szerint a mesterséges intelligencia elsődleges célja nem a tanárok kiváltása, hanem a magas színvonalú, személyre szabott oktatás szélesebb körű elérhetővé tétele. Kína az elmúlt években kiemelt stratégiai célként kezeli a mesterséges intelligencia fejlesztését és oktatásban történő alkalmazását. Az ország 2030-ig szóló tudományos és technológiai fejlesztési programjában az MI a legfontosabb kutatási és innovációs területek közé tartozik. A kínai fejlesztésű, nyílt forráskódú nagy nyelvi modellek, köztük a DeepSeek egyre nagyobb nemzetközi figyelmet kapnak, különösen a fejlődő országokban.
2: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 10:11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a Reggeli Monitor végén. A híreket Kecső Rihárd állította össze, és akkor a részletek. Bubópest is gyanús esetet jelentettek Mongólia nyugati részén. A hatóságok szerint az érintett személy feltehetően mormota húsfogyasztása után fertőződhetett meg, a diagnózis megerősítésére PCR vizsgálatot végeznek. Mongóliában ugyan tiltott a mormota vadászat, de az illegális fogyasztás továbbra is előfordul, különösen a nyári időszakban, amikor többen utaznak vidékre. Az ország 21 tartományából 17-et jelenleg veszélyeztetetnek tartanak bubópesti szempontjából. A WHO szerint a betegséget vadon élő ránkcsálókon, például mormotákon élő bolhák terjesztik, kezelés nélkül pedig akár 24 órán belül halálos lehet. Elindítja a kormány a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amely 10 év alatt csaknem 3500 milliárd forintos fejlesztést jelentene. Magyar Péter miniszterelnök szerint a vasútfejlesztés nem csak közlekedési, hanem stratégiai és gazdaságfejlesztési ügy is, mert meghatározza az ország versenyképességét és a munkaerő mobilitást. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint a források között 1100 milliárd forint kohéziós támogatás, 700 milliárd forint RRF pénz és 400 milliárd forint EIB hitel szerepel. A program célja a járműflotta fiatalítása, a lassú jelek felszámolása, a megyeszékhelyek gyorsabb elérése, az elővárosi és regionális vasút fejlesztése, valamint az állomások korszerűsítése. A kormány szerint a ciklus végére érdemben csökkenne a MÁV és a HÉV jelenleg 43 év körüli átlagos jármű életkora. Már több mint 130 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Az eddigi részeredmények alapján valamennyi feltett kérdésnél többségben vannak az adott javaslattal egyetértők. Az arány kérdéstől függően valamivel 50% feletti és 88% közötti. A minisztérium oldalán található felmérés többek között a kirívó gyorshajtás, az illegális utcai versenyzés, az elektromos rollerek szabályozása, valamint az automatikus ellenőrzési rendszerek alkalmazásáról kéri ki az emberek véleményét. A tárca szerint akár már januártól életbe léphetnek az új szabályok. Ugyanakkor Ruf Bálint miniszterelnök helyettes javaslatára elhalasztották a közösségi közlekedés átalakításáról szóló törvényjavaslat záró szavazását. A késlekedés azért érdekes, mert a módosítások az uniós helyreállítási források felhasználásához is szükségesek. Lassult az infláció az Egyesült Királyságban. A brit statisztikai hivatal szerint júniusban éves alapon 2,6%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, ami tavaly március óta a legalacsonyabb ütem. A mérséklődést elsősorban az élelmiszer és üzemanyagárak csökkenése okozta. A Bank of England által kiemelten figyelt szolgáltatás infláció 3,6%-ra lassult, míg a maginfláció éves szinten 2,6% maradt. Elemzők szerint a brit jegybank a jövő heti kamatdöntő ülésén várhatóan 3,75%-on tartja az irányadó rátát.
2: Tőzsde hírek.
1: Európában a főbb tőzsde mutatók vegyesen teljesítenek, de úgy tűnik, hogy elkezdtek emelkedni. A londoni börze például 7,1%-kal, a német DAX 0,5%-os, a francia CAC 6,1%-os, az olasz tőzsde 0,5%-os, a spanyol 2,1%-os pluszban jár. A hazai BUX még küszködik 0,5%-os mínuszban, 143.208 ponton, 2.494.000.000 forint a forgalom. A MOL 1,1%-kal gyengült, 4.326 forinttal jár, az OTP 1,4%-kal csökken, 45.470, a Richter 6,1%-os emelkedésben 11.850, a Magyar Telekom 1,1%-kal emelkedik, 2.668 forinttal jár. Az euróért jelenleg 363 forint 40 fillért kell adni. Veszélyes precedens teremtene, ha Irán ellenőrzése alá vonhatná a Hormuzi szorost, ezt mondta Marco Rubio. Az amerikai külügyminiszter a dél-kelet-ázsiai országok külügyminiszteri találkozóján azt mondta, ha egy állam útdíjat szedhetne egy nemzetközi hajózási útvonalon, és megtámadhatná a nem fizető hajókat, az más térségekben is követendő mintává válhatna. Rubio szerint ennek következményei nem csak a Közel-Keletet, hanem például Dél-Kelet-Ázsiát is érinthetnék. Teherán ismét lezárta a Hormuzi szorost, Washington pedig újra bevezette az iráni kikötők blokkádját. A kiújuló összecsapások a Vörös-tengerre is átterjedhetnek, ami tovább növelné a világgazdasági kockázatokat.
2: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
1: Ez volt a Reggeli Monitor. Az adást és a híreket is Kecső Richárd szerkesztette, és segítségünkre volt a hírek összeállításában még Czoller Andrea kolléganőnk, ezúton köszönjük. A technikusunk Balai Tamás volt, az egyik szerkesztőnk Bukowski József, Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk. További jó rádiózást!
2: A Reggeli Monitort hallották! Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz. És irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 11 óra, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Bóka János lett a Fidesz új frakcióvezetője Gulyás Gergely lemondását követően. Orbán Viktor és az új frakcióvezető rendkívüli sajtótájékoztatón állt ki, miután az ügyészség nyomozói megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, és a párt szerint lefoglalnák a kommunikációs rendszerüket és adatbázisukat. Orbán Viktor azt mondta a tájékoztatón, hogy az alaptörvény 17. módosítása után Magyarországon megszűnt a demokrácia és a jogállam, a Fidesz pedig illegitimnek tartja az új politikai rendszert. Az egykori miniszterelnök szerint Súlyog Tamás volt az utolsó legitim köztársasági elnök, ezért az eltávolított vezetők utódlásában nem vesznek részt. A Fidesz közben ellenállási nyilatkozatot fogadott el, és támogatásáról biztosított mindenkit, aki a demokrácia és a jogállam helyreállításáért lép fel. Mindeközben inzultálták Magyar Péter miniszterelnököt a nyugati pályaudvaron. A kormányfő Vitézi Dávid beruházási és közlekedési és beruházási miniszterrel tartott Rákospalota Újpestre, ahol a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet mutatják be. A beszámoló szerint egy férfi odalépett Magyar Péterhez, megszólította, majd leköpte. A miniszterelnök ezután jó egészséget kívánt neki. Még zajlik a tájékoztató a Baross Gábor vasútfejlesztési tervről, amelyet elindít a kormány, és 10 év alatt csak nem 3500 milliárd forintos fejlesztés jelentene. Magyar Péter elmondta, hogy a vasútfejlesztés nem csak közlekedési, hanem stratégiai és gazdaságfejlesztési ügy is, mert meghatározza az ország versenyképességét és a munkaerő mobilitást. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint a források között 1100 milliárd forint kohéziós támogatás, 700 milliárd forint RRF pénz és 400 milliárd forint EIB hitel szerepel. A program célja a járműflotta fiatalítása, a lassú jelleg felszámolása, a megyeszékhelyek gyorsan belérése, az elővárosi és regionális vasút fejlesztése, valamint az állományok korszerűsítése. A kormány szerint a ciklus végére érdemben csökkenne a MÁV és a HÍV jelenleg 43 év körüli átlagos jármű életkora. Nem támogatja tovább a Puskás Akadémiát a Duna Aszfalt, erről ír a 444. Az ország egyik legnagyobb építőipari cége közölte, minden támogatást egyedileg mérlegelnek, és az éves felülvizsgálatkor döntöttek a támogatás megszüntetése mellett. Ezzel már idézőjelesen csak 29 támogatója van a klubnak, ebből 18 cég Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik. Volodymyr Zelenszkij leváltotta Alekszandr Szirszkijt, az ukrán hadsereg főparancsnokát, helyére Mihajlo Drapatit, az Egyesített Erők parancsnokát nevezte ki. A döntés napok óta tartó tüntetések után született, amelyek Szirszkij távozását követően Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztését követett. A Szirszki 2024 óta vezette az ukrán fegyveres erőket, korábban pedig fontos szerepe volt Kijev védelmében az orosz invázió kezdetén. Az új főparancsnok, a 43 éves Drapajti harctéri tapasztalatokkal rendelkező parancsnok, akit több kritikus frontszakaszt stabilizálásával is megbíztak.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6%-kal gyengül 143.055 pontra. A részvénypiac forgalma 2,7 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek, a MOL 1%-kal emelkedik 4.330 forintra. Az OTP a tegnapi nagy erősödését követően most 1,5%-ot gyengül 45.430 forintig. A Richter 1%-os pluszban 11.790 forinton, és 2,1%-kal emelkedik a Telekom 2.670 forintig. Európában ezzel szemben jó a hangulat, London 1%, Frankfurt 6%, Párizs 8%, Milánó és Madrid pedig egyaránt 7%-kal emelkedik. A bankközi devizapiacon 1 euró 364 forintba, 1 dollár pedig 319 forintba kerül. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI 87,60 dollár, a Brent pedig hordonként 94,30 dollár kerül. Van változás az itthoni üzemanyagárak tekintetében is. Holnap a 95-ös benzin bruttó 7, a gázolaj pedig bruttó 9 forinttal emelkedik. A mai napon átlagosan a benzin 598 forintba, a gázolaj pedig 618 forintba kerül literenként. Persze töltőállomásokon vannak eltérések.
0: Időjárás jelentés.
3: Többnyire napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként meg is erősödik, de csapadékgócok környéken is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en.
1: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, 11:30 van a mikrofonnál, Kecső Rihárd. Júniusban jelentős többlettel zárt az államháztartás központi rendszere. A pénzügyminisztérium adatai szerint a havi többletet 424,1 milliárd forint volt, jóval magasabb az egy éve korábbi 27,4 milliárdnál. Az első fél évben ugyanakkor így is 3382,2 milliárd forintos hiány halmozódott fel, ami az éves hiány cél 80,2%-a. A központi költségvetés több mint 3271 milliárd forintos mínuszban volt, miközben az elkülönített állami pénzalapok többletet, a társadalombiztosítási alapok pedig hiányt mutattak. Az adó és járulékbevételek 6%-kal nőttek éves összevetésben, a közlekedési és közüzemi támogatásokra fordított kiadások viszont enyhén csökkentek. Hírek még tegnapról, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot még tegnap. A kamatfolyosok két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az egynapos betét kamat 4,75%, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos hitelkamata 6,75%. A döntés megfelelt a várakozásoknak, ugyanakkor több elemző is további kamatvágásra számít augusztusban. Erről beszélt Mirovász Péter, az ING vezető elemzője.
5: A várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az alapkamatot. És hát azért nem volt meglepetés ez a döntés, mert ugye ez beleillik abba a mini kamatvágási ciklusba, amit Varga Mihály júniusban bejelentett. Még akkor sem volt kérdéses egyébként a mostani döntés, hogy a forint ugye azért gyengülgetett az elmúlt 1-2 hétben, és hát a hozamkörnyezet is bizony feljebb került. Én azt gondolom, hogy ez csak egy átmeneti jelenség, és vélhetően augusztusban a jegybank tudja folytatni a kamatvágási ciklust. Sőt, mi az ING banknál további kamatvágásokra is számítunk az ősz folyamán.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 143.204 ponton. A részvénypiac forgalma 3,3 milliárd forint, a vezető részvények nincsenek jó állapotban, lejtmenetben. 1,1%-ot esik a MOL 4.326 forintra, 1%-kal van lejjebb az OTP 45.650 forinton, és 0,3%-ot csökken a Richter 11.740 forintra. A Telekom tegnapi záróértékén 2664 forinton stagnál. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 318 forintot és 90 fillért kérnek. Európában jó a hangulat, 1,3%-kal emelkedik London, 8,1%-kal Frankfurt, 1%-kal Párizs és egyébként Milánó is. A madridi börze 1,2%-kal van följebb. Ázsiában vegyes volt a kép, meg vegyes is a kép. India van nyitva még, a Sensex 1%-ot esik. A hongkongi Hang Seng 1%-os mínuszban zárt, a tokiói Nikkei 2,1%-ot gyengült, erősödött viszont 1,1%-kal Shanghai, 7,1%-kal Dél-Korea, és a szingapúri tőzsde 1,1%-ot. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj 87,8 dollárba kerül, a Brent 94,70 dollárba hordonként, 4%-os emelkedés van mindkét olajfajtánál. Az aranyára 1,2%-kal emelkedik, 4124 dollárba kerül unciánként a sárga nemesfém. A többi fémárak is pluszban, kivéve a rezet, az 0,5%-kal esik most. A mezőgazdasági termelőjáraknál vegyes a kép, csökken a kakaó, a kávé, a cukor, a rizs és a gyapjú ára. A szója, a búza és a kukorica pedig emelkedik jelen állás szerint. A holland tőzsdén jegyzett gázára augusztus végi szállítással is 3,6%-os pluszban. Egy megawattórányi gázért 61 eurót és 80 eurócentet kérnek.
0: Időjárás jelentés.
4: Többnyire napos időre számíthatunk komoly felhőkkel, elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadékkócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd. Halálos baleset történt ma reggel a 84-es főúton Sárvár térségében. Egy kis teherautó és egy kis busz frontálisan ütközött. A balesetben egy nő a helyszínen meghalt. Egy másik nő életveszélyes, két férfi pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Őket mentőhelikopterrel vitték kórházba. További két nőt hasi és végtag sérülésekkel földi úton szállították kórházba. A mentes és a helyszínelés idejére a 84-es főutat teljes szélességben lezárták, a forgalmat elterelték. Vidámabb hírek itthonról, uniós forrásból meghosszabbítják az M3-as metrót Káposztásmegyerig, ezt jelentette be Karácsony Gergely, Magyar Péter és Vitézi Dávid sajtótájékoztató után. A főpolgármester szerint a főváros forrást kap az M3-as metró északi meghosszabbítására, amelynek tervei már készen állnak. A mostani keretből elsőként a Rákospalota-Újpest vasútállomásig tartó szakasz valósulhat meg. Karácsony Gergely ezt is óriási előrelépésnek nevezte, mert a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi vasúti fejlesztésekkel. A főpolgármester szerint Budapest korábban sok időt és pénzt veszített, most azonban indulhat a régóta várt metró fejlesztés. Elindítja a kormány a Baross Gábor vasút fejlesztési tervet, amely 10 év alatt csaknem 3500 milliárd forintos fejlesztés jelentene. Magyar Péter miniszterelnök szerint a vasútfejlesztés nem csak közlekedési, hanem stratégiai és gazdaságfejlesztési ügy, amely meghatározza az ország versenyképességét és munkaerő mobilitását. Vitézi Dávid szerint a program forrásai között 1100 milliárd forint kohéziós támogatás, 700 milliárd forint RRF pénz és 400 milliárd forint EIB hitel szerepel. A terv része az Intercity és HÉV flotta cseréje, a lassú élek csökkentése, az állomások felújítása, valamint több fővárosi és vidéki vasúti beruházás előkészítése. A Budapest-Belgrád vasútvonalon pedig optimista esetben ősszel indulhat el a személyforgalom, ha a biztonsági rendszerek megfelelően működnek. Erről egyébként korábban a közlekedési és beruházási miniszter még a rádiónknak is beszélt. Inzultálták Magyar Péter miniszterelnököt a nyugati pályaudvaron. A kormány fő Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel tartott Rákospalota Újpestre, ahol a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet mutatják be. A beszámolók szerint egy férfi odalépett Magyar Péterhez, megszólította, majd leköpte. A miniszterelnök ezután jó egészséget kívánt neki. Később az esetről elmondta, kormánya minden magyar embert képvisel, és a történtek miatt nem tesz feljelentést. Bóka János lett a Fidesz új frakció vezetője Gulyás Gergely lemondását követően. Orbán Viktort és az új frakcióvezető rendkívüli sajtótájékoztatón állt ki, miután az ügyészség nyomozói megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, és a párt szerint lefoglalták a kommunikációs rendszerüket és adatbázisukat. Orbán Viktor azt mondta, az alaptörvény 17. módosítása után Magyarországon megszűnt a demokrácia és a jogállam, a Fidesz pedig illegitimnek tartja az új politikai rendszert. A volt miniszterelnök szerint Sulyog Tamás volt az utolsó legitim köztársasági elnök, ezért az eltávolított vezetők utódlásában nem vesznek részt. A Fidesz közben ellenállási nyilatkozatot fogadott el, és támogatására biztosított mindenkit, aki a demokrácia és a jogállam helyreállításáért lép fel.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-ot esik 143.310 1 pontra. A részvénypiac forgalma 3,7 milliárd forint. A vezető részvények között a MOL 1%-ot erősödik 4332 forintra, a Telekom stagnál 2664 forinton. Esik az OTP 4,9%-kal 45690 forintra. A Richter 4%-os mínuszban 11370 forinton áll. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 40 fillért, 1 dollárért pedig 320 forintot kérnek nagyjából. Európában vegyes a kép, ami Ázsiát illeti, ott vegyes volt az árás is. Európában viszont kiemelkedően jó a hangulat, ugyanis pluszban vannak a tőzsdék, erről majd beszélgetünk még.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, elsősorban az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként meg is erősödik, de csapadékbócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. 12 óra 5 perc van, köszönöm figyelmüket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyűjtő a Trend FM műsorán.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Gyűjtő című műsorunkat hallják, a mikrofonnál pedig Kecső Richárdot, de csak néhány másodperc erejéig, ugyanis az elkövetkezendő, mint egy fél órában Gereben Kata Nemes Péter galeristával, a Nemes Galéria vezetőjével beszélget majd. Főleg arról, hogy a hétvégén rendezik a Füred Art Week-et péntektől vasárnapig. Ez a téma tehát, Gereben Katát hallják, aki Nemes Péterrel beszélget.
0: Gyűjtő a Trend FM műsorán.
3: Idén mivel fogtok készülni? Nem ez az első alkalom, hogy jöttök. Első, második, harmadik alkalom, hogy részt vesztek?
4: Szia Kata! Én is köszönöm szépen a meghívást. Ez most már a harmadik alkalom, ugye ez a harmadik rendezvény a Balatonfüredi Kongresszusi Központ, ha jól mondom.
3: Igen.
4: Ez ugye az épület. És nagyjából az elmúlt évek tapasztalata alapján ugyanazság, mint amit az elmúlt két évben, tehát ugye a mi galériánk az nagyjából 120 év magyar művészetével foglalkozik, tehát a 19. század legvégétől, mondjuk az 1990-es évek végéig forgalmazunk magyar festészetet és magyar szobrászatot, tehát ebből szokott általában nálunk egy válogatás lenni. Nagyjából azt tanulunk is úgy néz ki, hogy három egyenlő részre van tulajdonképpen leosztva. Van egy klasszikus háború előtti válogatás, van egy háború utáni modernizmus, amelyben mind a figuratív, mind az absztrakt alkotók helyet kapnak, és van egy harmadik szekciónk, ahol pedig a általunk kezelt életművekből mutatunk be darabokat, illetve azok a kortárs alkotóknak a műveit tárjuk a közönség elé, amelyekkel a galérián foglalkozik, vagy akikkel kapcsolatban vagyunk a szerződésben.
3: Gondolom, amikor ez az esemény van, akkor egy picit könnyedebb témákkal készültök, nem? Vagy könnyedebb alkotásokkal. Ugye itt egy vásár családról beszélünk, van a Budapest Contemporary, ami szeptember közepén vége felé szokott lenni, a Bálna rendezvényközpontban, aztán szokott lenni az Art and Antique Budapest, ami szintén a Bálnában látogatható, és akkor van ez a Füred Art Ferit a nyár közepén, hogy ilyenkor nyáron se kelljen művészet nélkül lennünk, és hát ilyenkor azért általában a galéristák egy picit ilyen könnyedebb, nyáriasabb, balatonosabb, vizesebb képekkel készülnek. Ti?
4: Szempont ez is, de hogyha szóba került a másik két kiállítás, akkor talán egy kicsit a relációkról beszélni. Hogy azt gondolom, hogy szakmai értelemben talán a legfontosabb és a legnagyobb seregszemle, ami tulajdonképpen a magyar vagy a hazai műkereskedelem szereplőit bemutatja, az ugye a tavaszi Art and Antique kiállítás. Tehát itt ez nekünk a vása, ugye ezeket úgy hívják eredetileg, hogy kiállítás és vásár. Tehát itt nálunk a kiállítás jellege a sokkal fontosabb, mint a vásár jellege. Azt gondolom, hogy itt, mivel a hazai közgyűjtemények, múzeumok szereplői, tagjai is részt vesznek, a galériák egymásnak is meg szeretnék mutatni, hogy tulajdonképpen milyen anyagot forgalmaznak és mivel készülnek, és nem beszélve itt van szerintem a legnagyobb látogatottság. Tehát ez a legszakmaibb, hogyha szabad így fogalmazni. Az őszi bálnás rendezvény az már egy más típusú, ott ugye kivonottan csak háború utáni és kortárs alkotók műveivel lehet találkozni. Ennek ugye úgy nagy jelentősége van a tavaszihoz hasonlóan, és valóban a Füred Art Week az egy könnyedebb, de itt próbálunk, tehát a Füred Art Week-en ugye 2 év tapasztalata azt mondatja velem, hogy van sok olyan új érdeklődő, akik tulajdonképp lehet, hogy még nem vásároltak, vagy nem is tervezték műtárgyak vásárlását, vagy birtoklását. És itt ugye a nyári hangulatban, ez is egy program, ez is egy lehetőség, sok olyan új emberrel találkoztunk már, akik például nálunk, vagy itt a füredi kiállításon vásároltak meg az első darabjukat.
3: Műtárgyukat.
4: Így van.
3: És aztán később elkezdték látogatni a galériát adott esetben?
4: Volt ilyen is, tehát konkrétan volt, hogy 2 olyan ügyfelünk is volt, aki az első darabját nálunk vásárolta meg, és az egyikről azóta sem hallottam, de a másik viszont folyamatos látogatónk, nem csak nekünk, hanem a Magyar Műkereskedelem egyéb részvevőinek is. Tehát emiatt ez egy fontos dolog.
3: Ez egy klassz belépő pont itt.
4: Igen, és hogy ezáltal is viszont sokkal nehezebb a válogatás. Tehát még a említett másik kettőnél van egy szempontrendszer, ami nagyon karakteres és határozott. Ennél az embernek egy szakmaiságot is hoznia kell, a galéria arcát is valamilyen szinten reprezentálni kell, tehát az, hogy mivel foglalkozunk és milyen minőséggel foglalkozunk, de mellette szeretnék olyan képeket is bemutatni, amelyek esetleg egy ma még külsősnek, vagy kívülállónak, vagy nem éppen járatos embernek a figyelmét is felkeltik. Tehát ilyen szinten vannak könnyedebb képek, és most is készülünk direkt kimondottan olyan képekkel, amelyik vagy a nyárhoz, vagy a Balatonhoz, vagy a vitorlázáshoz kapcsolódóak, tehát amik már fél éve, vagy több mint fél éve erre a rendezvényre vannak figyeltéve, holott ezeket bármikor

0: ítélete lesz egy Ferenczi Károly akt, de ugyanúgy a két világháború közötti modernizmus legjellemzőbb szereplői, Seiber Hugo, Schönberger Armand, vagy Kmeti Jánosnak egy-egy alkotása látható lesz a standunkon. A háború utáni időszakot szintén olyan ma már rangos és híres alkotók reprezentálják, mint például Bak Imre, vagy Konkoly, Gyula, de akár kisebb életművekből is ilyenkor szoktunk és próbáltunk bemutatni. A háború utáni, illetve a kortárs válogatásban pedig például akiktől egy nagyon szép kiállítást csináltunk tavaly, az üvegművészeink, a Lukácsi László és Lukácsi Boldizsár, apa és fia.
1: Ők is jönnek.
0: Egy-egy üvegtárgy. Ugye ezek elég időigényes és lassan elkészülő munkák, tehát hogy mindig abban bízunk, hogy a következő kiállítása lesz.
1: Készül valami.
0: És készül valami újdonság. De a Milosovszki Lászlótól kezdve a Mengyel Andráson át lesznek sokan. Csak így egy nem teljes, de
1: valami. Hát eléggé illusztris a névsor, mit nem mondjak. Az üvegtárgyak azok meg különösen ilyen Balaton hangulatok, különösen főleg a Lukácsinak a nagyon izgalmas ilyen legyező formájú, meg kicsit ilyen hullám jellegű rétegelt üvegből készült alkotásai olyan nagyon kis hangulatosak, könnyedek.
0: Tavaly szerepeltettünk először a Lacitól munkát, tavaly előtt már volt a fia nálunk, akkor éppen nem állt rendelkezésre a Lászlótól kész alkotás, és tavaly előtt a Boldizsárt is eladtuk, és tavaly pedig a Lacit is eladtuk, pont itt a Fürödi vásáron. Azt gondolom, hogy ezek kortól és helyszíntől függetlenül azért könnyen értékesíthető alkotások, nagy igény van rájuk, de hogy amiatt, mert nekik van egy elég erős nemzetközi jelenlétük is, tehát Londontól Amerikáig ugye vannak kinti galériák is, akik képviselik őket, mi a hazai partnereik vagyunk, ezért ugye korlátos számon állnak csak
1: mi tárgyak készen. Aha. A vásártól függetlenül van-e valami kiállítás, amivel mostanában készültök a Budapesti Galériában?
0: Három kiállítást szeretnék rendezni, de ezek majd az őszi meg a téli hónapokban. Igen, így van. Majd csak az őszi meg a téli hónapokban fognak nálunk megnyílni. Itt még a sorrendiség az még sok mindennek a függvénye. Valamelyikhez szeretnénk kísérő kiadványt, egy katalógust is készíteni. Tehát ez most a következő egy-két hónapban kiderül, hogy melyik lesz az első és melyik lesz az utolsó. De lesz egy keramikus művésznek egy kiállítása nálunk.
1: Hogy hívják?
0: Ötvén nem mondom el, titok. De majd, ha itt az ideje...
1: Pedig a kerámia most egy annyira felfutó ága, nem? Nem a műtárgypiacon egyre népszerűbb.
0: Érdekes, hogy ugye annyira egy szűk fókuszom van. Tehát
1: festmények, igen.
0: Én ugye művészettörténészként is, az egyetemen is, utána pedig amióta az eszemet tudom, hogy annyira csak a festmények világában mozogtam.
1: De hát most kezdesz kitörni a Lukácsi, igen, kerámia.
0: Mert hogy ezeket ugyanúgy, tehát olyan műtárgyként apostrofálom, és annyira különleges világnak tartom, hogy érdemes ugye beemelni őket a festmények szintjére, hogyha lehet így fogalmazni. Azért nálunk én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben is jellemző volt a festmények primátusa. Tehát, hogy azért ezekről írtak a legtöbbet, ezekről kerültek legelőször a köztudatba, ezeknek az árai döntöttek rekord után. Szóval, de mellette természetesen van nagyon sok olyan műtárgy, amely szerintem érdekes, és emellett meg szerintem fontos az, hogy az elmúlt években azért egy nagy ívet kapott a lakás belső építészet, az, hogy műtárgyakat, különböző korban és különböző médiumokból készült tárgyakat hogyan lehet együtt szerepeltetni. És hogy az embereknek egyre inkább fogékonysága van erre. Tehát amit külföldön már sok évtizeddel ezelőtt is láttam, hogy az egyiptomi szarkofágtól a 17. századi flamand csendéleten át a kortárs alkotásig egy térben hogyan tudnak megférni egymás mellett különböző kulturális jószágok. Ez most nálunk is egyre inkább divat lett, és trendi lett, és hogy ebben az ember ugye szeretné minél inkább kivenni a részt.
1: Hát egyébként ez egy nagyon szuper tendencia, mert azért jellemző volt szerintem a magyar interiőr kultúrára egyfajta ilyen beszűkültség, szegényesség, komolyan fantáziátlanság, és ez most annyira jó, hogy szerintem azáltal, hogy ott van az Instagram, meg egy csomó Pinterest, így mindenki tud lapozgatni és inspirálódni, most valahogy kezdenek az elmék egy kicsit felszabadulni.

0: érdemes kinyílni.
1: Meg amiért, tehát olyan jó látni, hogy ugye van sok olyan gyűjtemény, van sok olyan otthon, ahol évtizedek óta megfordulok, és hogy hogyan alakulnak ez is a világgal együtt. Tehát, hogy az, hogy a kortárs dizájn bútorok mellett megtalálható egy, nem tudom, 18. századi tabernákulum, vagy egy nagyon szép Art Deco stílusú bármilyen kis bútor kiegészítőként, és mellette a műtárgyak hogyan tudják ezt benépesíteni.
0: Igen.
1: Tehát én még gyerekkoromban, amikor a régi klasszikus gyűjteményekben jártam, ott ugye a földtől a plafonig tapétázva voltak a festmények, és minimum volt 3 bécsi barokk vagy Biedermeier vitrin. Az egyikben voltak az ezüstök, a másikban voltak az üvegtárgyak és az elefántcsont faragványok, a harmadikban pedig mondjuk a porcelánok. És ez ugye bármilyen lakásba mentem, általában ez a látvány fogadott. Valahol izgalmasabb, valahol kevésbé izgalmas ülőalkalmatosságokkal vagy egyéb bútorokkal, mert ez teljesen kicserélődött.
0: Igen. Hál' Istennek, ennek én nagyon örülök egyébként. Egyébként ez is érdekes, hogy most így arról beszélünk, hogy milyen jó, hogy vannak ezek a szép enteriőrök, amikbe szép festmények kerülnek, de hogy itt mindig van egy ilyen kis polémia a műkereskedők, művészet szeretők, gyűjtők között, hogy van néha, vagy régebben tapasztalható volt egy ilyen lenézés ennek, hogyha mondjuk egy festményt valaki nem azért vásárol, mert magasztos gyűjtői szempontok vezérlik, hanem mondjuk azért vásárol, mert hogy szeretne valami nagyon szépre ránézni a falán, és szerintem ez olyan jó, hogy kezd így egyre jobban elfogadottá válni tulajdonképpen, még ezekben a szofisztikált körökben is tulajdonképpen.
1: Én azt gondolom, hogy ezek párhuzamos valóságok voltak, tehát, és ez a mai napig nem változott. Tehát ezt így a saját ügyfélkörömön keresztül látom, hogy vannak, akik nem tudom, mi az, hogy gyűjtő. Tehát ez még erre annyi definíció van, és annyiszor próbáltam megfogalmazni, de hogy azért ez szerintem sok szempontrendszer egymás mellettisége, és több optikán keresztül való látás. Tehát, hogy ez hogy ma ki számít, vagy mi számít gyűjtőnek, ez szerintem ez egy nehéz dolog. De mondjuk az, hogy valamiféle előre eltervelt karakter mentén van egy olyan műtárgy együttes, amit folyamatosan bővít és vásárolni akar. De ott van mellette például, csak konkrét példákon, persze a nevek említése nélkül, van olyan ügyfelem, nagyon jó barátom, aki úgy hozott létre ma már egy nagyon komoly gyűjteményt, ő mindig csak a tetszés alapján vásárolt. Tehát ez nekem nagyon tetszik, hogy nagyjából lefedjük egymást, mert ő is tulajdonképpen több mint 100 év művészetét birtokolja a falain, de mindenből vagy művészettörténetileg nagyon jelentős darabokat birtokol, vagy olyan atipikus, ritka időszakból származó műveket, amelyek tényleg 10 évente egyszer bukkannak elő a piacon, vagy olyan, ami tulajdonképpen kohéziós, nem tudom, ilyen kapocsként összeköti ezeket a műveket, de olyan jó szemmel és olyan jó üzléssel válogatta ezeket össze, hogy egyszerűen, amikor a Bak Imre és a Gyarmati és a Csernus mellett ott van egy Ferenczi Károly kép, egyszerűen működik együtt. És hogy ezt ő megmerte lépni, és hogy megmerte.
0: És ő így született, hogy ez megvolt ez a képessége, vagy szépen lassan kialakított. Tehát nem kell ettől így félni, ha valaki így belép ebbe a témába, hogy rögtön így kell viszonyulni a művészethez, hanem ezt szépen fel lehet építeni, abszolút. meg lehet tanulni.
1: Rengeteget foglalkozott, rengeteg tanácsot kért. Mi például volt olyan időszak, amikor mondjuk neki is ideje engedte, hogy napi szinten bejött hozzánk. Ha csak 10 percre, csak egy kávét ivott, körbenézzen, megnézzen, mi az újdonság, föltette kérdést, átküldött aukciós képeket, hogy erről meg erről mi a véleményem. Szóval, és utána folyamatosan olvasott, kiállításra járt, és bővítette azt a tudását, ami ma azt gondolom, hogy szakembereket meghazudtoló módon bír olyan információ halmazzal, amit ráadásul a saját nyelvére és a saját hasznára tud fordítani folyamatosan. És a másik pedig van olyan, és aki tényleg, amit előbb te említettél, hogy most költözött mondjuk egy lakásból egy házba, vagy egy házból egy lakásba, és hogy egyszerűen egy új interjút szeretne magának, és azért vásárol képeket. De hogy ezt az ember tulajdonképpen semmiféleképpen nem tudja az egyiket a másik fölé vagy aláhelyezni, mert pont emiatt, hogy különböző szempontrendszerre jövünk erre a piacra.
0: De gondolom van olyan is, aki azért nem akar ennyi energiát belefetszölni a tanulásba, hanem mondjuk vagy rád bízza magát, vagy más szakértőt igénybe vesz, nem, és akkor úgy választ.
1: Szerintem még azt sem mondom, hogy ritka, van ilyen, de folyamatosan eltűnnek, vagy átalakulnak. Uh-huh. Tehát, hogy amikor ezt szerintem attól különleges a műtárgyűjtés, és azért más, mint mondjuk egyéb olyan lehetőségek, ahol az ember mondjuk amellett, hogy valami széppel szeretne együtt élni, és valamit szeretne birtokolni, és ez ráadásul még pénzbe is kerül, hogy itt valamilyen szinten egy gyűjtemény, az a saját arcodat is, arcodnak egy lenyomata, szóval valamilyen szinten egy gyűjtő, vagy egy műveket, nem tudom, birtokul ember, ezen keresztül egy karaktert is megmutat magáról, az ő saját személyiségéről. És hogyha ebben más hoz döntéseket, nem pedig saját maga, akkor nem fogja sajátjának érezni, és ezek az emberek szoktak hamar távozni a piacról. Tehát én azért szeretem, amikor inkább sok energia, inkább sok idő befektetésével, de amikor az ember beszélteti a másikat, amikor a közös beszélgetések révén rájössz arra, vagy ő rájön arra, hogy tulajdonképpen ő mi az, amit szeretne, mi ezzel az egész a célja. Uh-huh. Hol tud ebben valamilyen szinten kiteljesedni. Tehát ez szerintem fontos, és inkább ebbe az irányba, mint sem hamar megkötni egy üzletet és túl lenni rajta, mert ezek általában nem hosszú távú dolgok.
0: Uh-huh. Itt nagyon belemerültünk a különböző gyűjtők, különböző vásárlói szokásaiba, vagy attitűdjébe az egész művészettel, műtárgypiaccal kapcsolatban, de félbevágtalak, mert hogy elkezdted mondani, hogy idén még 3 kiállítást terveztek, lesz egy titkos kerámia kiállítás, amit majd később árulsz el, hogy ki a művész, és még 2 kiállítás lesz idén. Nem tudod még pontosan, hogy milyen sorrendben, mi ez a 2?
1: Az egyik egy Bokor Miklós nevű általunk képviselt, illetve az életművének egy jelentős részét már nálunk 2 bemutatott alkotónak, most csak kimondottan a 70-es évekre és az akvarell vagy tempera képeire koncentráló kiállítás lesz, terveink szerint. A másik pedig Iványi Lászlónak lesz egy kamara kiállítása nálunk. Az Iványi László életmű is tulajdonképpen a galériánk gondozásában áll, vagy 1956-ban Párizsba emigrált magyar származású festő, aki már a festőiskolát kint a francia fővárosban végezte el, és most különben még július végéig, július 26-án zár, hogyha jól tudom, a Nemzeti Galériában van szintén egy kamara kiállítás az ő műveiből, illetve az 1958 és 1975 közötti időszakot megjelenítő alkotásaiból. És hogyha valakinek van ideje, van kedve, akkor még a Nemzeti Galériában ezeket tudja látni.
0: Utána pedig nálad a Nemes Galériában.
1: Már egy másik összeállítóban, de már egy másik anyag lesz nálunk látható.
0: Hát a műsoridőnk sajnos Péter lejárt. Nemes Péterrel, a Nemes Galéria tulajdonosával, vezetőjével beszélgettem. Köszönöm a beszélgetést, Péter.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Az apropója beszélgetésünknek a Balatonfüred, pontosabban Füred Art Week volt, amely július 24-től 26-áig vasárnapig tart, úgyhogy már alig kell egy párat aludnunk, ahogy a műsor elején is említettem, és már is itt van a vásár. Köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet. A műsort vasárnap 15:35-kor ismételjük, a mikrofon másik végén Gereben Kata volt.
2: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Bund FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Egy perc elmúlt 00:30. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Kecsőri Hárd. Donald Trump 2 lépcsős vámemelés jelentett be az Egyesült Államokba importált generikus gyógyszerekre. Az elnök szerint augusztus 1-től 2 évig még 0%-os marad a vámtarifa, ezt követően azonban 100, majd egy éve később 200%-ra emelkedik. Trump azzal indokolta a döntést, hogy a generikus gyógyszergyártást az Egyesült Államokba akarják visszatelepíteni. Az amerikai szövetségi élelmiszer és gyógyszerügyi hivatal adatai szerint az amerikai piacon forgalmazott gyógyszerek több mint 90%-a generikus készítmény. A vámemelés különösen Indiát érintheti érzékenyen, amely az amerikai generikus gyógyszerimport csak 40%-át adja. Bubó pestis gyanús esetet jelentettek Mongólia nyugati részén. A hatóságok szerint az érintett személy feltehetően mormota hús fogyasztása után fertőződhetett meg. A diagnózis megerősítésére a PCR vizsgálatokat végeznek. Mongóliában ugyan tiltott a mormota vadászat, de az illegális fogyasztás továbbra is előfordul, különösen a nyári időszakban, amikor többen utaznak vidékre. Az ország 21 tartományból 17-et jelenleg veszélyeztetettnek tartanak Bubó pestis szempontjából. A WHO szerint a betegséget vadon élő rákcsálókon, például mormotákon élő bolhák terjesztik, kezelés nélkül pedig akár 24 órán belül halálos lehet. Venezuelában 3 ember halt meg hantavírus fertőzésben, ezt a dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma erősítette meg. Vizsgálják még 2 egészségügyi dolgozó halálát is, amelyet elképzelhető, hogy a hantavírus okozott. Ők a délnyugati Barinas államban hunytak el. A két helyszínt nagyjából 655 km választja el, így nincs kapcsolat a halálesetek között. A minisztérium tudatta azt is, hogy nem találtak bizonyítékot arra, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna át. A hantavírus járvány április elején a Hondios holland tengerjáró fedélzetén tört ki, akkor a vírus 13 ember fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Volodymyr Zelenszkij levártotta Oleksandr Szirszkijt, az ukrán hadsereg főparancsnokát, helyére Mihajlo Drapatit, az Egyesített Erőparancsnokát nevezte ki. A döntés napok óta tartó tüntetések után született, amelyek Szirszkij távozását követelték, Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztését követően. Szirszkij 2024 óta vezette az ukrán fegyveres erőket, korábban pedig fontos szerepe volt Kijev védelmében az orosz invázió kezdetén. Az új főparancsnok, a 43 éves Drapati harctéri tapasztalatokkal rendelkező parancsnok, akit több kritikus frontszakasz stabilizálásával is megbíztak.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 3,1%-kal esik 143.471 pontra. A részvénypiac forgalma 4,2 milliárd forint. A vezető részvények vegyesek. A MOL 2,1%-kal van feljebb 4.332 forinton. Az OTP 8,1%-ot csökken 45.720 forintig. A Richter 3,1%-kal emelkedik 11.750-re, a Magyar Telekom 2,1%-os pluszban 2.670 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euró 364 forintba, 1 dollár pedig 319 forintba kerül. Európára is ránézünk pillanatokon belül. Egyébként mindegyik tőzsde pluszban, a londoni 9/10, a frankfurti és a párizsi tőzsde 8/10, és egyébként a milánói is, a madridi IBEX pedig szintén 9/10%-os pluszban. Nézzük az olajárakat, az észak-amerikai könnyolaj a WTI hordonként $87.20, a Brent pedig $93.80-be kerül. Az elmúlt hetekben több budapesti területen is fennakadások voltak a hulladékszállításban. A Budafokon és Gellérthegyen is van olyan hely, ahol akár 5 hete nem üritették a papírhulladékgyűjtő kukákat. A MOHU Budapest elismerte, hogy az utóbbi időben valóban voltak problémáik a papírhulladék szállításával. Mint jelezték, a kiesések oka, hogy a nyári szabadságadások mellett a megszokottnál többen mentek betegállományba, és több kukás autójuk is lerobbant. A cég azt ígéri, hogy hétvégi túlórákkal igyekeznek majd utolérni magukat.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, elsősorban az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadékútok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb egy órakor Péli Nagykata szerkesztő várja önöket a monitorban, én pedig majd 1:30-kor jövök a legfrissebb hírekkel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyűjtő a Trend FM műsorán.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Itt a Gyűjtő műsorában Fertőszögi Péter a vendégem, visszatérő vendégem. Sok mindenről szoktunk beszélgetni, de most a beszélgetésünk apropója az a Füred Art Week, ami július 24-től 26-áig lesz, egy pénteki napon kezdődik, vasárnapig tart, és a Balatonfüred Kongresszusi Központban lesz a helyszín. Harmadik alkalommal rendezi meg a Vásárcsalád rendezőbizottsága ezt a vásárt Balatonfüreden, mindig nagyon nagy siker, mert egy kicsit lazább, mint a Budapest Contemporary, ami ugye szeptemberben szokott lenni, meg ami egy kicsit még szigorúbb, az a február-márciusi Art & Antique Budapest ebből a Vásárcsaládból, és akkor ez a Füred Art Week, ez egy ilyen nagyon kis cool, laza, strandpapucsos, nagyjából típusú vásár, ahol azért nagyon kötetlenül lehet beszélgetni a galeristákkal, akár kortárs művészekkel, és egy kicsit könnyedebb a válogatás, és nyilván a Bávé is korábban is valami ilyesmi volt, úgyhogy tavaly is nagyon klassz dolgokkal készültetek, Balaton tematikájú festmények voltak, meg ilyen nagyon aranyos bútorok, kisebb, nagyobb dolgok. Mivel készültök idén?
3: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és ahogy mondtad, valóban ez egy ilyen könnyed nyári vásár. Uh-huh. Az Art & Antique-nak a nyáriasított változata, és a kicsit könnyített változata, és a Bávártnak a kollekciója is ehhez igazodik, hogy egy picit kisebb a tér, de ezt igyekszünk úgy megtölteni, hogy tükrözze a Báv műkereskedelmi palettájának szinte minden szegmensét. Ugyanakkor pont azért, mert már harmadszor megyünk, és az előző kettő alapján azért láttuk, hogy mik a trendek, látjuk azt, hogy ide milyen típusú műtárgyak kellenek. Értékben is, kvalitásban, jelentőségben, és ezt az igényt igyekszünk kielégíteni. Tehát nem feltétlenül a nagyon komoly gyűjtői darabokkal sorakozunk itt fel, hanem inkább azokkal a belépő gyűjtő darabokkal, illetve azokkal a magas szintű kvalitásos lakberendezési tárgyakkal, amelyek egy ilyen nyári vásáron szerintem nagyobb népszerűségnek örvendenek, mint a sok tízmilliós festmények és az egyéb tárgyak. Úgyhogy a festmények
2: Hova vásárolnak egyébként az emberek, akik itt vásárolnak, a lakásukba, vagy nyaralójukba?
3: Én azt gondolom, hogy alapvetően a nyaralójukba, vagy nyilván a lakásukba, tehát nekem az volt a tapasztalatom az előző vásároknál, hogy míg a budapesti Art & Antique-on ott a műgyűjtők úgy jelennek meg, hogy a műgyűjteményüket szeretnék gazdagítani, addig itt jobban éreztem azt, hogy a környezetüket szeretnék szebbé tenni, és hogyha valakit megragad egy szép tárgy, vagy egy szép kép, ami működik a lakásba, vagy a nyaralóba, mert oda illik. Vagy például az ékszerek között is egy lazább, könnyedebb, egy nyári estén felvehető ékszer, nem feltétlenül a drága, elegáns, brilles ékszer, akkor az könnyebben megveszik. Tehát olyan, mint hogyha meg lenne a helyed, hogy ilyen gasztronómiai nyelven mondjam, van a Michelin csillagos vacsora, meg a eszünk egy lángost, vagy eszünk valami nagyon, nagyon, nagyon finom, könnyed, laza halételt, vagy bármi, ami ott megy. Körülbelül ezt érzem. Ez nem azt jelenti, hogy komoly műalkotások ne lennének ezen a vásáron, vagy ne vinnénk mi is, de arányaiban változtatunk, és arányaiban inkább a könnyed, de magas színvonalú lakberendezést, és mint mondtam, a belépőgyűjtői kategóriát részesítjük előnybe, és tematikába is alapvetően ugye a vízhez kötődünk. Mert azért a Balaton mégis erről szól. A hajókról, tehát most is lesznek vitorláshajós képek. Ezt tudatosan gyűjtjük egyébként egész évben. Mert készülünk.
2: És el is kellnek, és el is akkor kellnek. Ezek.
3: Igen, igen. Tavaly gyakorlatilag az egész falat eladtuk, úgy, ahogy van, szembe falat, mert ott voltak azok a vitorláshajós, vagy naplementés, balatoni, vagy vízhez kötődő képek, amelyek az ott élőknek a környezetében jobban illeszkednek. Uh-huh. És ez nem azt jelenti, hogy más tárgyú képet nem adtunk el, de ebben szinte biztosak voltunk, hogy ezek a tematikák el fognak kelni. Ugyanígy a műtárgyak világában is. Ott is elsősorban a modernebb és könnyedebb, mondjuk azt, hogy az áttetsző világ jelenik meg. De, tehát például, ami nagyon-nagyon népszerű a standunkon, azok a különböző üvegtárgyak ilyenkor.
2: Most is, az is idézi a vizet, gondolom.
3: Így van, most is nagyon exkluzív muránói üvegeink lesznek, és ezek tematikában is illeszkednek abba a világba, amely ehhez a vizes világhoz kötődik, de nyilván megtalálhatóak lesznek azért nagyon komoly zsolnai tárgyak, tehát igazi gyűjtői darabok is, Herendi porcelán manufaktúra terméke is elengedhetetlenek, de ott is inkább azok a két fő részére a teás készlet, ez a tétetét változat, ami egy picit azt a nyáresti vagy nyári délutáni világot idézi meg. A modern kerámia egy-két tárgya, vagy egy-két alkotója, hogy nem mondjam, mondjuk Gorka Gézának a munkái lesznek még láthatók, de alapvetően mind a modernizmus felé mutat. Tehát itt kevésbé jellemző, hogy mondjuk ide Biedermeier tárgyakat, vagy a historizmus korából való tárgyakat vigyünk. Ugyanez vonatkozik az ezüst tárgyakra is. És hát természetesen a BÁV volt említve, nyilvánvaló, hogy ott lesznek az ékszerek és a márkás karórák is, hiszen a vállalatcsoportnak az egyik fő húzó ága az ékszerkereskedelem, de itt is úgy válogattuk meg az órákat is, hogy vannak női karórák, férfi karórák jelzésszerűen, de ezek azért komoly márkák, és az ékszerek tekintetében is, tehát a komoly márkák alatt mondjuk egy Bulgárit értek, vagy egy Kórumot értek. Tehát jegyzett komoly márkák, és az ékszerek tekintetében is lesznek a klasszikus ékszerek, és lesznek az új ékszerek. Megint csak
2: az új alatt kortárs ékszerek.
3: Az új alatt kortárs, meg mostani, tehát, tehát nem olyan, amit...
2: Mostanában gyártott.
3: Igen, mostanában gyártott, és nem olyan, ami a műkereskedelem ciklikussága által kerül be hozzánk. Természetesen ez az alap nálunk, tehát ez megtalálható, de egyre inkább felvállalja a BÁV azt, hogy az új ékszer portfólióját is növelve egy olyan ékszer kínálatot adjon a látogatóknak, amely szinte minden igényt kielégít. Hát itt is a nagyon fancy új ékszerek és a nagyon, nagyon izgalmas új ékszerek jelennek meg. Lesz egy ezüstékszer kollekció, kötődően a vízhez, tengeri csillagok, egyebek, tehát olyan, ami szintén
2: nyaralást idézi.
3: Nyaralás is ebbe a balatoni világba hordható, de aki azért egy picit komolyabbra vágyik, és aki egy kicsit márkásabbra vágyik, azokat azért meg szeretném megnyugtatni, hogy a brilles ékszerek, de aki a nagyobb értékű, klasszikus, márkás ékszerekre vágyik, azokat is szeretném megnyugtatni, hogy nagy számban lesznek ilyen darabok is, elmaradhatatlanok a különböző brilles karkötők, a nyakláncok, úgyhogy igyekszünk itt is egy olyan palettát felmutatni, hogy mindenki, aki ide látogat, az találjon olyat, ami a lelkének, vagy az ízlésének, vagy az éppen aktuális hangulatának megfelelő, és lehetőség szerint figyelünk arra, hogy egy olyan árkategória legyen, hogy a belépő műkereskedelmi áraktól fölfelé menjünk, de nem az a cél, hogy itt egy a legkomolyabb aukciós anyag vonuljon fel, hanem éppen az, hogy amit úgy az ember örömmel megvásárol egy galériába is.
2: De tavaly úgy emlékszem, hogy voltak például ilyen kis aranyos bútoraitok is, nem? Tehát azért egy ilyen könnyedebb darab az úgy.
3: Igen, de ugye a stand méreteiből, adottságaiból.
2: Aha,
3: itt azért általában úgy vannak a bútorok, hogy egy ilyen pici szekreter elfér, amit a falhoz lehet támasztani, hát ugye a falat nem szeretnénk elvenni, vagy olyan jellegű bútoraink vannak, amit használunk, tehát leülünk egy ülő garnitúrára, de eladjuk magunk alól, hogyha éppen arról van szó. Tehát úgy szoktuk összeválogatni a bútorokat, hogy egy picit szolgálja azt a világot, amit amiben a három napban élnünk kell, de ez nem azt jelenti, hogy azok nem értékesíthető, és nem olyan bútorok, amivel szívesen élnek együtt az emberek.
2: És ott lesznek a nagy vetélytársaid, a kincsvadászokból ismét?
3: Igen, persze, ez most már lassan hagyományra válik, hogy a vásárokon mi konkurensek vagyunk értelemszerűen, De ezek a vásárok nem konkurenciaharcról szólnak. Tehát én kivezetten szeretem az Art and Antique-ot is, meg a Füred Art Week-et is, ugye mi a kontemporári részére nem megyünk, mert ezek olyan fél évente egy lehetséges találkozási pontot adnak nekünk, műkereskedőknek, vagy ebben élő embereknek, és itt nem csak a kincsvadászokat értem, hanem mindenkit, aki ebben a szakmában van, és aki ott lesz, hogy picit találkozzunk, beszélgessünk, meghívjuk egymást egy kávéra, megkérdezzük azt, hogy hogy vagy, elpanaszoljuk az esetleges gondjunkat, megbeszéljük azt, hogy merre érdemes lenni, vagy hogy látjátok a trendeket, lássam azt, hogy mások hogy gondolkodnak, mindenkitől lehet valami kis apró ötletet, jó dolgot ellesni, de egyáltalán maga a találkozás örömmel, meg az, hogy kocintunk egy pohár borral a végén, az ehhez hozzátartozik. És hát nyilván a műsornak köszönhető, vagy a műsor sikerének köszönhetően, hát azért a rendezők is úgy gondolják, hogy amennyiben minél többen vonulunk fel a kincsvadászok közül, annál inkább ennek is van már ma, hála Istennek, egy hívó szava. Mi meg azt gondoljuk, hogy ahogyan a műsort is azért csináljuk, hogy a magyar műkereskedelem minél inkább fókuszba legyen, ha most itt a személyünkkel hozzá tudunk tenni ehhez, és ezáltal több látogató jön, mi csak örülünk neki.
2: Szerinted kíváncsiak, szóval tapasztalatod szerint jönnek ezért emberek, mert kíváncsiak rátok?
3: Igen, nem és lehet veletek konkrétan. Tehát voltam bácsi, aki elmondta, hogy ő Szabadkáról utazott föl 300 kilométert, és utazik haza, de csak azért, hogy megnézze ezt a vásárt. Nyilván ez érdekelte, de elsősorban azért, hogy találkozzon velünk, és legyen egy közös fényképe. Tehát ilyen kedves dolgok is vannak, de most nyilván itt azért az alapvetően azért jönnek az emberek, hogy a Füred Art Week-et megnézzék, de biztos, hogy egy pici hozzáadott értéke annak is van, hogy adott esetben, ha valakinek van valamilyen személyes kötődése a műsorhoz, vagy valamelyik önkhöz, vagy egy szimpátia, akkor hát a mai világban hozzátartozik, hogy akkor egy fényképet csináljunk, vagy két szót váltsunk egymással.
2: A vásárlók közül inkább látod azt, hogy Budapestről érkező nyaralók jönnek, vagy pedig a környékről is érkeznek, Veszprémből, Füredről?
3: Nem, itt alapvetően a vonzáskörzetből.
2: Az a tapasztalat?
3: Ugye azt nehéz megítélni, hogy a Balaton vonzáskörzete, északi, elsősorban az északi part, meg Füred, meg környéke, meg nyilván ebbe beletartozik, Veszprémtől Keszthelyen át egészen Siófokig minden, hogy azok az emberek, akik a Balatonról elugranak oda, azok éppen a balatoni nyaralójukba honnan érkeztek, tehát úgy gondolom, hogy ez azért egy országos lefedettséget ad, vagy egy nagyobb lefedettséget, de vannak olyan emberek, akik kifejezetten Budapesten ülnek autóba azért, hogy lejöjjenek és Füreden töltsenek egy napot, megnézzék a vásárt, ott legyenek, aztán egyenek valamit, vagy csináljanak valamit, és utána hazamenjenek. Tehát mindenhonnan jönnek. Én azt gondolom, azok az emberek, akik szeretik a művészeteket, szeretik a műkereskedelmet, érdekli őket ez a világ, és ez egy nyári lehetőség, amikor ugye itt Budapesten uborka szezon van, mert lássuk be, azért ez nem a fő szezon nekünk, akkor ez egy nagyon okos ötlet, hogy ahol ott vannak az emberek pihenni, ott adjunk nekik egy lehetőséget arra, hogy ugyanazt megkapják, mint az év nagy részében Budapesten.
2: Említetted, hogy sok női dolog lesz, tehát például ékszerek, vagy az órákból is a többség női, hogy mi a tapasztalatod, hogy a női vásárlók hányada az egy kicsit növekszik manapság, így a vásárlók összességét nézve, vagy még mindig az van, hogy a férfiak vásárolnak túlnyomó többségben műtárgyakat?
3: Hát ahogy a világ is változik, és ugye egyre több nyilvánvalóan a szingli nő, vagy az a nő, aki egyedül dönti el a dolgokat, ez óhatatlanul egy növekedést jelent. Emellett pedig természetesen hát ugyanúgy ott vannak a párok, és a pároknak a különböző tagjai különböző dolgokat szeretnek, úgyhogy én mindig azt szeretem, hogy mondjuk eljön egy házaspár, akkor a férfi vesz magának egy festményt, de nem teheti meg, hogy a feleségének egy ékszer. Tehát inkább ezek a fajta kedves
2: szinergiákat szeretem.
3: Igen, tehát itt például azért ki lehet azt használni, hogy azért ebbe a nyaralásba belefér egy ajándék. Tehát itt például én azt látom, hogy sok esetben egy-egy ékszer, vagy egy-egy kisebb tárgy, az egy spontán ajándék annak, aki abba beleszeret, és nem feltétlenül az, hogy most megveszem neked karácsonyra a brillgyűrűt, vagy a bármi egyebet. A hölgyek, urak viszonya, ahogy a társadalomban is egyre inkább kiegyenlítődik, így a műkereskedelemben is, de én azért itt elsősorban még mindig a párokat nevezném meg, és ha belegondolunk, Budapesten egy rendkívül, én annak idején is úgy gondoltam, hogy amikor az új aukciós házba behelyeztük az ország legmodernebb ékszer galériáját, mert úgy gondolom, hogy az, akkor nekem volt egy olyan gondolatom, hogy azért ott, aki a Falk Miksa utcában vásárol egy több tízmilliós képet, azért csak nem teheti meg, hogy a feleségének ne vegyen egy szép ékszert befele vagy kifele menet, mert hogy meglegyen a családban ez a paritás.
2: Meg azt is említetted, hogy most a régi ékszerek mellett elkezdtetek intenzívebben foglalkozni az újonnan gyártott ékszerekkel, hogy van ebben egy visszalépés, hogy kevésbé érdekli az embereket a már használt ékszer, vagy régi ékszer, és inkább vennének valami újat, vagy milyennek az oka szerinted?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a BÁV-nál pont arról van szó, hogy sok esetben azt látom a közönségen, hogy ő azt keresi, ami a régi. És nem az a, most néha használjuk, én nem szeretem ezt a szót használni, hogy használt. Tehát, hogy volt már valaki, mert hiszen egy festmény is használt, meg ilyen alapon egy kerámia vagy egy váza is, ha már egyszer más lakásában volt. De nyilván az egy ékszer, egy gyűrű, egy egyéb az lehet egy személyesebb. Természetesen ezek mind felújítva vannak, polírozva, stb. Az új ékszer szerepe azért is érdekes, mert mondjuk akinek esetleg bármiféle averziója van ilyen tekintetben, és szeretné, ha azt az ékszert ő hordja elsőnek, azok számára fontos. És abszolút modern és új, és a mostani trendi dizájnok jelennek meg ezekbe az ékszerekbe, tehát ezért is szeretnénk növelni a portfóliót, és most már lassan egy évtizede ez egy folyamatos tendencia. Másrészt az is egy tapasztalat, hogy valakik meg direkt azért ragaszkodnak ahhoz, hogy klasszikus vagy régi ékszert vásároljanak, mert az nem jön szembe velük. Abból egy van. És az nem olyan, hogy mondjuk ugyanabból a dizájnból óhatatlanul azért itt nagy kereskedők vannak, meg ékszergyártók, tehát nyilván nem egyet fognak gyártani, tehát elő-elő fordulhat, hogy hasonló vagy nagyon hasonló megfordul, vagy összetalálkozik, és ez valakinek okozhat problémát. A másik oldalon meg sok esetben azt tapasztalom, hogy nem, én olyat szeretnék, mert tudom, hogy olyan nem lesz még egyszer.
2: Egyébként most a régi ékszerek közül továbbra is, mert volt egy időszak, amikor nagyon ezek az Art Deco ékszerek mentek, ezek a vagy ezüst, fehér arany és ilyen régi csiszolású brillekkel.
3: Ez most is így van, én azt gondolom, hogy még most is talán az Art Deco a legnépszerűbb a régi stílusok között. Mondjuk, ha 20 évvel ezelőtt itt nézném, akkor a szecessziót is említhetném, és most is vannak olyan darabok, amelyek persze természetesen ebből a korszakból is nagyon-nagyon jók, de ahogyan a modernizmus felé megy az ízlésvilágunk, a fiataloké is, meg úgy összességében, a geometria letisztult formái, a nem túl nagy színgazdagság ellenben a ragyogás, a csillogás, ez inkább az Art Deco, és inkább a platina vagy a fehér aranyékszerek, mint a sárga aranyékszerek, de azért ezt nem tudom általánosan mondani, mert ez függ ízléstől, kortól, karaktertől, sok minden egyébtől. Inkább az a trendet vélem felfedezni sok tekintetben, hogy bizonyos ékszertípusok, amelyek 15-20 évvel ezelőtt slágerek voltak, gondoljuk egy melltűre vagy egy egyébre, ma már lassan az öltözködésből veszik ki az a fajta megjelenés, hogy egy szép estei ruhához kell egy melltű. Ez nem azt jelenti, hogy eltűnik, de nem annyira egyértelmű, mint 20-25-30 évvel ezelőtt. Ugyanakkor a karláncok, a nyakláncok azok továbbra is, a gyűrűk továbbra is ugyanolyan népszerűek. Ha szedben gondolkodik valaki, akkor ez megint csak elmondható. És hát másik oldalon megjelennek olyan trendek, vagy olyan dizájnok, vagy olyan ékszer kombinációk, mint például az ékszer óra, hogy egy példát mondjak, amely egyben ékszer és egyben óra, amely viszont egy újdonság mondjuk egy 30 évvel ezelőtti állapothoz képest.
2: Az a baj, hogy már itt a műsoridőnk majd, hogy nem lejárt, pedig még szerettelek volna kérdezni esetleg a tanfolyamokról, amik ősszel indulnak, de lehet, hogy ezt egy másik alkalommal fogjuk megejteni, ezt a beszélgetést sajnos. Köszönöm szépen a beszélgetést Fertőszögi Péternek, az apropója beszélgetésünknek az a Balatonfüred, pontosabban Füred Art Week volt, ami július 24-től péntektől vasárnapig 26-áig tart. Úgyhogy ott találkozhatnak Fertőszögi Péterrel többek között, és még sok ezer műtárgyal szerintem. Nagyon izgalmas lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést. Fertőszögi Péterrel, a Báb művészeti igazgatójával beszélgettem.
3: Köszönöm a meghívást, és mindenkit szeretettel várunk Füredre.
2: Ami a Füred Art Week, ami a beszélgetésünk témája volt, és ami július 24-től, péntektől 26-áig vasárnapig tart majd a Balatonfüred kongresszusi központban, hagyományosan, mert ez már a harmadik ilyen alkalom, úgyhogy ott találkozhatnak Péterrel, meg sok-sok műtárgyal a kedves hallgatók. Köszönöm szépen a figyelmet. A műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gerebán Kata volt.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra a 94.2. Trendfm műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
4: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
5: Köszöntöm Önöket, pontosan 13 óra van, a mikrofonnál Péli Nagy Kata, ez pedig a Trend FM napközbeni hír összefoglalója. Nézzük híreinket először röviden. Kormány ciklusokon átívelő 15 éves vasúti fejlesztési program elindítását jelentette be a kormány. Uniós forrásból meghosszabbítják az M3-as metrót Káposztásmegyerig, jelentette be Karácsony Gergely, Magyar Péter és Vitézi Dávid sajtótájékoztatóját követően. Júniusban jelentős többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere. Bóka János lett a Fidesz új frakcióvezetője, és végül koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a nemzeti kulturális alap ügyében indított eljárást. Most pedig a részletek következnek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Kormány ciklusokon átívelő 15 éves vasúti fejlesztési program elindítását jelentette be a kormány. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keret összege 3500 milliárd forint, amelynek jelentős része uniós forrásból valósul meg. A részletekről Magyar Péter kormányfő és Vitézi Dávid közlekedési miniszter számolt be a Rákospalota Újpest vasútállomáson. A program célja egyebek mellett a járműflotta fiatalítása, a lassú jelek felszámolása, a megyeszékhelyek gyorsabb elérése, az elővárosi és regionális vasútfejlesztése, valamint az állomások korszerűsítése. Vitézi Dávidot hallják.
6: Fontos célunk az, hogy minden megyeszékhelyre javítsuk a versenyképes eljutást, mindenhol egésznapos óránkénti intercity közlekedést vezessünk be. Ez nagyon fontos célunk az, hogy 160-as és 200-as pályák legyenek a fővonalainkon, és gyorsítsuk az eljutást a főbb megyeszékhelyekre, cseréljük le végre az intercity flottát, és néhány olyan megyeszékhely és nagy megyejogú város esetében, illetve nagyváros esetében, ahol ma nincsen közvetlen eljutás, ott új akkumulátoros motorvonatokkal szeretnénk az egyébként nem villamosított vonalakon a közvetlen kapcsolatokat biztosítani. 20 milliárd forint volt tavaly a teljes magyar vasútfejlesztési büdzsé, ehhez érdemes mérni ezt a 3550-et, és mint látszik, mindegyik mögött konkrét fedezet van. Ezek azok az uniós és egyéb források, amiket be tudunk tervezni.
5: Uniós forrásból meghosszabbítják az M3-as metrót Káposztásmegyerig, ezt jelentette be Karácsony Gergely, Magyar Péter és Vitézi Dávid sajtótájékoztatóját követően. A főpolgármester szerint a főváros forrást kap az M3-as metró északi meghosszabbítására, amelynek tervei már készen vannak. A mostani keretből elsőként a Rákospalota Újpest vasútállomásig tartó szakasz valósulhat meg. Karácsony Gergely ezt is óriási előrelépésnek nevezte, mert a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi vasúti fejlesztésekkel. A főpolgármester szerint Budapest korábban sok időt és pénzt veszített, most azonban elindulhat a régóta várt metrófejlesztés. Júniusban jelentős többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere. A pénzügyminisztérium adatai szerint a havi többlet 424,1 milliárd forint volt, jóval magasabb az egy évvel korábbi 27,4 milliárdnál. Az első fél évben ugyanakkor így is 3382 milliárd forintos hiány halmozódott fel, ami az éves hiány cél valamivel több mint 80%-a. A központi költségvetés több mint 3271 milliárd forintos mínuszban volt, miközben az elkülönített állami pénzalapok többletet, a társadalombiztosítási alapok pedig hiányt mutattak. Az adó és járulékbevételek 6%-kal nőttek éves összevetésben, a közlekedési és közüzemi támogatásra fordított kiadások viszont enyhén csökkentek. Nem okozott meglepetést az elemzőknek a monetáris tanács tegnapi 25 bázispontos alapkamat csökkentése. Noha egy hónap alatt jelentős inflációs kockázatok alakultak ki a költségvetési kilátások kapcsán. Egyelőre mégis úgy tűnik, hogy marad a jegybank eredeti kamatcsökkentési terve, amely augusztusra újabb 25 bázispontos csökkenést irányoz elő. Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallják.
7: Az iráni konfliktus elsősorban a nagy jegybankok szembeni kamatvágási periódus és egy belföldi tényezőként a piaci szolgáltatásokban történő további áremelkedés, jelentősebb áremelkedés az, ahogy össze lehetne foglalni azt, hogy milyen kockázatok és esetleg választóvonalak lehetnek az inflációs képben.
0: Tőzsdehírek.
5: És akkor vessünk egy pillantást a budapesti értéktőzsdére, ahol 0,3%-os emelkedést könyvelt el a BUX, 143.414 ponttól áll jelenleg. Ahogy általában lenni szokott, most is vegyes képet mutatnak a vezető tőzsdék. A MOL emelkedő tendenciában van, 0,1%-ot emelkedett, 4334 forinton kereskednek a papírokkal. És csökkenő tendenciát mutat az OTP, 0,7%-os még hozzá, 45.770 forintot érnek az OTP papírok. A Richter ennél egy kicsit jobban csökkent, valamivel több mint 1%-os esésben van, 11.660 forintot érnek a papírok, és majd hogy nem stagnál a Magyar Telekom, hiszen 0,8%-ot csökkent, ez lényegében stagnálás, 2.662 forintot érnek a Magyar Telekom papírjai. Nézzük az euró árfolyamot, 1 euróért 363 forint, 91 fillért kell adni, rövidesen ennél részletesebb elemzéssel is jelentkezünk itt az adásban. Bóka János lett a Fidesz új frakcióvezetője. Gulyás Gergely lemondása után Orbán Viktor és az új frakcióvezető rendkívüli sajtótájékoztatón állt ki, miután az ügyészség nyomozói megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, és a párt szerint lefoglalnák a kommunikációs rendszerüket és adatbázisaikat. Orbán Viktor azt mondta, az alaptörvény 17. módosítása után Magyarországon megszűnt a demokrácia és a jogállam. A Fidesz pedig illegitimnek tartja az új politikai rendszert. A volt miniszterelnök szerint Sulyog Tamás volt az utolsó legitim köztársasági elnök, ezért az eltávolított vezetők utódlásában már nem vesznek részt. A Fidesz közben ellenállási nyilatkozatot fogadott el, és támogatásáról biztosított mindenkit, aki a demokrácia és a jogállam helyreállításáért lép fel. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a nemzeti kulturális alapügyében indított eljárást. A Fidesz székház előtt tartott sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva, a pártelnök elmondta, hogy az előző kormánynak a konkrét támogatások odalítélésében nem volt szerepe, csak a döntésekkel kapcsolatos elvárásokat jelölte ki. Orbán Viktort hallják.
8: Kultúrára kell fordítani, vagy nem magas kultúrára, hanem mondjuk úgy, hogy populáris kultúrára kell fordítani, és hogy az országban lehetőleg arányosan terüljön szét, és nem mindig a nagyvárosokhoz és a kiemelt intézményekhez jusson ez az összeg. Ezeket az irányokat szabta meg a kormány. Az NK ügyet egyébként én egy koncepciós eljárásnak tartom, mert az teljesen nyilván, hogy az NK döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek. A magyar kultúra rendelkezésre bocsátották azt az összeget, amit a kormány a számukra megszavazott. Semmi rosszat nem tettek. Hogy ők miért lettek mégis áldozatok, arról nyilvánvaló egy koncepciós eljárás ad magyarázatot. Az történt, hogy ez az ürügy arra, hogy elvigyék a Fidesznek a szervereit.
5: Donald Trump kétlépcsős vám emelést jelentett be az Egyesült Államokba importált generikus gyógyszerekre. Az elnök szerint augusztus 1-től 2 évig még 0%-os marad a vám tarifa, ezt követően azonban 100, majd egy évvel később 200%-ra emelkedik. Trump azzal indokolta a döntést, hogy a generikus gyógyszergyártást az Egyesült Államokba akarják visszatelepíteni. Az Amerikai Szövetségi Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatal adatai szerint az amerikai piacon forgalmazott gyógyszerek több mint 90%-a generikus készítmény. A vám emelés különösen Indiát érintheti érzékenyen, amely az amerikai generikus gyógyszerimport csaknem 40%-át adja. Veszélyes precedenst teremtene, ha Irán ellenőrzése alá vonhatná a Hormuzi szorost, ezt mondta Marco Rubio. Az amerikai külügyminiszter a dél-kelet-ázsiai országok külügyminiszteri találkozóján azt mondta, ha egy állam útdíjat szedhetne egy nemzetközi hajózási útvonalon, és megtámadhatná a nem fizető hajókat, az más térségekben is követendő mintává válhatna. Rubio szerint ennek következményei nem csak a Közel-Keletet, hanem például Dél-Kelet-Ázsiát is érinthetnék. Teherán ismét lezárta a Hormuzi szorost, Washington pedig újra bevezette az iráni kikötők blokkádját. A kiújuló összecsapások a Vörös-tengerre is átterjedhetnek, ami tovább növelné a világgazdasági kockázatokat. Volodymyr Zelenszky leváltotta Olekszandr Szirszkijt az ukrán hadsereg főparancsnokát helyére, Mihajlo Drapatijt az Egyesített Erők parancsnokát nevezte ki. A döntés napok óta tartó tüntetések után születtek, amelyek Szirszkij távozását követelték Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztését követően. Szirszkij 2024 óta vezette az ukrán fegyveres erőket, korábban pedig fontos szerepe volt Kijev védelmében az orosz invázió kezdetén. Az új főparancsnok a 43 éves Drapatij Hans harctéri tapasztalatokkal rendelkező parancsnok, akit több kritikus front szakasz stabilizálásával is megbíztak.
0: Időjárás jelentés.
5: Többnyire napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 22 és 27 fok között várható.
0: Sporthírek a 94.2.
5: Nem támogatja tovább a Puskás Akadémiát a Duna Aszfalt, ezt írja a 444. Az ország egyik legnagyobb építőipari cége közölte, hogy minden támogatást egyedileg mérlegelnek, és az éves felülvizsgálatkor döntöttek a támogatás megszüntetése mellett. Ezzel már csak 29 támogatója van a klubnak, ebből 18 cég Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
5: Meghosszabbítják a 3-as metrót, új vonatok és hévek, valamint gyorsabb menetidők jöhetnek. Többi között ezekről szól a kormány által bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési program, amely mintegy 3500 milliárd forintból valósul meg jelentős uniós támogatással. A hosszú távú mintegy 15 évre szóló program célja egy olyan vasúti hálózat kialakítása, amely utazási időben is képes felvenni a versenyt az autós közlekedéssel. Kovács Gergő összeállítása következik.
9: A részletekről Magyar Péter kormányfő és Vitézi Dávid közlekedési miniszter számolt be a Rákospalota-Újpest vasútállomáson. A miniszterelnököt hallják.

0: alakítása, ami egy olyan hálózaté, amely valóban versenyképes alternatívát kínál az autózás mellett, nem szemben, hanem mellett, és hozzájárul hazánk gazdasági fejlődéséhez.
1: A program jelentős része uniós forrásból valósul meg. A következő 7 év fejlesztési vonatkozásában 950 milliárd forintra kapott engedélyt Magyarország kötelezettségvállalásra. Vitézi Dávidot hallják.
2: Először is a Baross Gábor vasútfejlesztési terv épít a kohéziós alap forrásaira, az úgynevezett IKOP-ra. A másik hazahozott uniós forrás a helyreállítási alap, az RRF forrása, amiből ugye a miniszterelnök úr által is említett Intercity és hévjármű beszerzést finanszírozunk, ez körülbelül 700 milliárd forint. Van egy EIB hitelünk vasútfejlesztésre, amit el tudunk kezdeni felhasználni vasúti pályafejlesztésekre. Ez is blokkolva volt korábban, de most ezt a forrást be tudjuk vonni. Szeretnénk koncesziós logikán, ugye az a repülőtéri vasutat érinti vasútfejlesztést elvégezni, ez a repülőtéri fővonalat a Budapest-Liszt-Ferenc repülőteret érinti. Elkezdjük a tervezést a következő 7 éves uniós programokra is. Tehát most 950 milliárd forint vonatkozásában kapott a minisztériumunk kötelezettségvállalásra engedélyt a következő 7 év fejlesztési forrásaiból. De pont a vasútfejlesztés egy olyan téma, ami körül gyakorlatilag nincs vita az Európai Unióban. Minden tagállam és maga az Európai Bizottság is egy prioritásnak tekinti a vasútfejlesztését, tehát erre biztosan lesz ennél több uniós pénz is.
1: Mindezek érzékeltetésére a miniszter kifejtette, hogy az összesen beharangozott mintegy 3500 milliárdos költségvetés beruházási szint léptékben Ausztria szintje, ami a tempót illeti.
2: Ez a beruházási szint, ez az ambíciós szint, ez gyakorlatilag egy osztrák tempó. Tehát ha megnézzük, körülbelül Ausztria ennyit költ egy ilyen időszak alatt vasútfejlesztésre, és körülbelül a cseheknél is ez a beruházási szint. Tehát mi nem megelőzzük most Ausztriát, attól nagyon messze vagyunk. Még csak utol sem érjük, azt a beruházási szintet érjük utol, ami az övék, de ők is közben ennyit beruháznak. Tehát az osztrák tempót fölvesszük a vasútfejlesztésben ezzel a beruházási szinttel. Mondom, 20 milliárd forint volt tavaly a teljes magyar vasútfejlesztési büdzsé, ehhez érdemes mérni ezt a 3550-et, és mint látszik, mindegyik mögött konkrét fedezet van, tehát nem álmodozunk, nem szeretnénk, ha lenne rá forrás, ha majd megengedi a költségvetés lehetősége, és így tovább. Ezek azok az uniós és egyéb források, amiket be tudunk tervezni, és azért erre a 8-9 évre tekintünk előre, mert addig ez a forrás biztos, és utána lesz még, hogyha uniós forrásokhoz hozzá fogunk férni, már pedig hozzá fogunk, akkor még ezt a programot tudjuk folytatni.
1: A program kiemelt célja a vonalgyorsítás és a 100 km/órás átlagsebesség elérése.
2: 10 éven belül megfelezzük ezt a mai vasúti járműpark átlag életkort, hogy a vasúti fővonalakon elérjük a legalább 100 km-es átlagsebességet állomástól állomásig. Tehát amikor tényleg a pont-pont belvárosi állomás közti átlagsebességet nézzük, akkor a 100 km az azt jelenti, hogy a nyílt vonalon, az épített környezeten kívül mindenhol 160-nal vagy 200-zal megyünk. De úgy lehet ezt igazán lefordítani az autópályával versenyképes karakterre, hogy ezt a 100 km/órás átlagsebességet nézzük, ezt ma nem tudjuk a vasúti fővonalainkon, ehhez mindenhol pályafejlesztésre van szükség. És szeretnénk az zéró emissziós szolgáltatásokat 50%-ra emelni, ez nyilván nem csak villamosítást jelent, hanem akkumulátoros hibrid motorvonatokat is. Számos vonalon ez is része ennek a programnak. A cél az, hogy Budapesten ugye ma tipikusan fél óránként járnak az elővárosi vonatok, itt a budapesti agglomerációs vasúti stratégia célja, hogy a legfontosabb főirányokon negyedóránkénti közlekedés legyen. Ehhez nyilván rengeteg fejlesztés kell, tehát egy távlati cél, de ennek érdekében dolgozunk minden egyes infrastruktúra fejlesztés esetén. A vidéki nagyvárosoknál pedig a fél órás követést szeretnénk elérni, mert gyakorlatilag sehol nincs ma meg, vagy csak nagyon-nagyon elvétve egy-egy irányban.
1: A tervben van többek közt az Intercity flottájának lecserélése. 35 új 400-500 fős motorvonat beszerzését indítják el. Új hévszerelvények beszerzése is, összesen 42 darab 120 méteres klimatizált alacsony padlós szerelvényt kívánnak beszerezni.
2: Fontos célunk az, hogy minden megyeszékhelyre javítsuk a versenyképes eljutást, mindenhol egésznapos óránkénti intercity közlekedést vezessünk be. Ez vannak irányok, ahol ma is megvan, de mondjuk Pécsre nincs meg, tehát például ott a vasútfejlesztésnek ez egy fontos céliránya tud lenni. Nagyon fontos célunk az, hogy ahogy elmondtam, 160-as és 200-as pályák legyenek a fővonalainkon, és gyorsítsuk az eljutást a főbb megyeszékhelyekre. Cseréljük le végre az intercity flottát, ez egy óriási feladat, 40-50 éves klíma nélküli kocsikkal vannak tele az intercity vonataink, ez tarthatatlan ez a helyzet, és néhány olyan megyeszékhely és nagy megyei jogú város esetében, illetve nagyváros esetében, ahol ma nincsen közvetlen eljutás, ott új akkumulátoros motorvonatokkal szeretnénk az egyébként nem villamosított vonalakon a közvetlen kapcsolatokat biztosítani. Salgótarján, Szekszárd, Baja példája biztosan ilyen, ahol ennek az intézkedésnek a segítségével tudjuk reaktiválni a budapesti közvetlen vasúti kapcsolatot.
1: A repülőtéri vonal tekintetében koncessziós programban gondolkodnak, a kamionforgalmat pedig átterelnék a vasútra.
2: Valóban fontos célunk a kamionforgalom átterelése a vasútra, de valójában 1000 milliárd forintot, anélkül, hogy bárki megkérdezte volna a magyarokat arról, hogy tényleg azt akarjuk, hogy a tranzit kamionforgalom átrobogjon az országon, anélkül erre a célra allokáltak, úgyhogy közben a vasútra gyakorlatilag semmi nem jutott. Mi ezen a prioritáson változtatni szeretnénk, és mind a vasúti áruforrozás támogatását visszaállítani, mind ilyen típusú logisztikai fejlesztéseket megvalósítani.

0: Ugye a nemzetközi vérkeringés, a Liszt Ferenc repülőtér bekötése a vasúti hálózatban, ez nagyon fontos, illetve ugye itt látszik a Varsóban, a varsói főpályaudvaron, az alagútban egy nagysebességű személyvonat, ami egy tipikus intercity vonata ma a lengyel vasúti pályáknak. Hát nyilván ez az ambíciónk nekünk is, hogy egy ilyen típusú összekötetést létrehozzunk Budapest és a környező nagyvárosok, fővárosok között nagysebességű pályákon.
1: A miniszterelnök azt ígérte, hogy az első kézzel fogható eredményekre nem kell 3-4 évet várni. Magyar Pétert hallják.
2: A járműbeszerzések terén láthatók majd az első komoly eredmények 3-4 év múlva, de a vasúti lassújelek fogyatkozó számában, a gördülő állomány, a vasúti kocsik tisztában tartásában, működő illemhelyekben, a fű rendszeres lenyírásában, állomásépületek felújításában már jóval korábban.
0: Ez így van.
1: Emellett beszéltek arról is, hogy meghosszabbítanák a 3-as metrót Rákospalota Újpest vasútállomásig, ezt 2030-ig tervezik. Két megállós hosszabbításról van szó Újpest központállomástól. Azt nem zárták ki, hogy egyszer Káposztásmegyerig is kiviszik a metrót. Továbbá ezzel együtt ingatlanfejlesztést is kilátásba helyeztek.
3: Az elmúlt percekben Kovács Gergő összeállítását hallották, méghozzá a nemrég bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési programról.
4: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
3: Az, hogy merre mozdulnak az árfolyamok, azt röviden már az adásunk elején elmondtam, de van egy részletes elemzésünk is, méghozzá Regős Gábortól, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászától. Halló, ugye itt vagy velünk?
5: Szervusz, igen, köszöntöm a hallgatókat.
3: Remélem, engem jól hallasz most már.
5: Abszolút. Igen.
3: No, még szerencse. No, hát Gábor, nézzük, hogy mi merre mozog, és miért főleg.
5: Hát ha miért elkezdjük, akkor az olajnál és a gáznál kell kezdeni. Ugye az olajára az most 94,5 dolláron van hordonként, ez a Brent típusú kőolaj, amiről beszélek. Hát ez azért a mai napon is egy kb. 4%-os, 3,8%-os növekedést jelent eddig. Itt az okok ismertek, az iráni háború tovább tart, most már 11. napja az Egyesült Államok folyamatosan bombázva Iránt, nyilván ez a hormozi szoros forgalmának nem tesz jót, sőt, ugye Rubio külügyminiszter arról beszélt, hogy tulajdonképpen a fő problémás kérdés vagy vitás kérdés az a hormozi szoros kérdés, hát emiatt nem tudnak megállapodni, illetve hát Irán elvileg nem is nagyon akar megállapodni, legalábbis az Egyesült Államok ezt állítja. Ugye hát ennek a hatása ez az olajáremelkedés, nem túl jó a helyzet, tehát nem látszik egyelőre a békéhez vezető út, és hát itt az imént én az olajról beszéltem, de van, ami ennél sokkal jelentősebb problém, és kevesebbet beszélünk róla, ez a gáz. A gáz holland tőzsdejára immáron mindjárt eléri a 62 euró per megawattórás szintet, még ilyen akciós 61,99 eurós szinten vagyunk most. Ugye ez megegyezik gyakorlatilag a 4 hónapos csúccsal, tehát ott vagyunk, ahol a háború kezdete óta a legmagasabb szinten voltunk. Ugye azért az olaj az lejjebb van, a gáz az nem is tudott annyira lejönni, ott nagyobb a probléma, nyilván itt azért szerepet játszik az alacsony tározói töltöttség. És hát persze akkor ez nyomot hagy a forintban is. Hogyha megnézzük az euróval szemben, hát ott 363,999 ezred volt, 364 az árfolyam, amikor elkezdtem az előbb kimondani, tehát úgy látszik most egy ilyen sok 9-es dominál, de jártunk ma már konkrétan 364 fölött is, tehát azért a korábbi időszakhoz képest mindenképpen egy gyengébb árfolyam van, ugye tegnap is volt egy gyengülés a jegybank kamatdöntő ülését követően, illetve nem is a kamatdöntést, hanem a tájékoztatót követően, ugye itt azért lehet, hogy a piac egy kicsit nagyobb szigort várt, de alapvetően ezt nem kapta meg, ugye az augusztusi kamatcsökkentést azt Varga Mihály ismét előrevetítette, tehát itt is volt egy gyengülés, ma is volt egy gyengülés, a dollárral szemben 319,15 századon áll a forint jelenleg.
3: És akkor most azért nézzük meg, hogy mi a helyzet a vezető részvényekkel. Hát a MOL-on nagyon nem látszik az, hogy hogyan alakul itt az energia ár, gondolom nem is igazán az befolyásolja. A MOL még egy csöppet talán tudott is erősödni, de a többi vezető részvény azért nem ilyen jól áll.
5: Hát pont ugye, hogy a MOL-on ennek jobban kéne látszódni a pozitív irányba, mindössze egy 0,9%-os növekedésben van most a MOL, de hát azért ez a 4332 forintos szint ez nem annyira rossz, de mondjuk lehetne egy kicsit magasabban is ilyen olajár mellett. Összességében a BUX 0,48%-os mínuszban van, a Telekomnál 0,8%, az OTP-nél 0,76%, és a Richternél is 0,76% a mínusz. Hogyha kinézek egy kicsit Nyugat-Európára, ott azért jobb a hangulat. A brit tőzsde de 1,21%-os, a német 0,27%-os, a francia 0,87%-os, az olasz 0,76%-os, a spanyol pedig 0,97%-os pluszban van. Tehát egy kicsit most a magyar tőzsde az lefelé kilóg ebből a mezőnyből, hát meglátjuk, mit hoz a folytatás.
3: Nagyon szépen köszönöm, Regős Gábort hallották, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát, további jó munkát, és köszönöm, hogy itt voltál velünk, viszont hallásra, szia!
5: Köszönöm szépen!
3: Mi pedig természetesen folytatjuk még hozzá. Holnap EKB kamat döntés lesz, amelyre azért nagyon kell figyelni, de nálunk már tegnap megvolt ez a mozzanat. A bel- és külföldi extra kockázatok jelentek meg a hazai költségvetés környezetében, mindössze egy hónap alatt, az elmúlt egy hónap alatt. Ilyen az ismét intenzívebbé váló iráni-amerikai fegyveres konfliktus, amely érinti a Hormuzi szoroson zajló kőolajszállításokat és a világpiaci árakat, valamint a hazai infláció alakulása is kicsit másként alakulhat. Reméljük nem olyan nagyon rosszul, mint ahogy ez akár még be is következhet. Minden esetre az elemzők szerint a tegnapi jegybanki 25 bázispontos alapkamat csökkentést augusztusban mindezek ellenére egy újabb követhet. Hogy miért és mik a fejlemények, nos Nagy Jánossal, az Erste makrogazdasági elemzőjével Nagy Károly beszélgetett mindenről.
6: Nem volt meglepetés, döntött a jegybank méghozzá újabb 25 bázispontos kamatcsökkentésről 5,75%-ra. Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatóján hangzott el újdonság, például az augusztusi kamat előrejelzést illetően.
7: Alapvetően meglepetés nem hangzott el a tegnapi sajtótájékoztatón. Azt talán most a jelenlegi helyzetben értem ez alatt elsősorban a Hormuzi szoros kapcsán újra induló konfliktus kihatásait. Itt ugye a háborús konfliktus az nagyjából újraindult egy két héttel ezelőtt, ami jelentős energiaár emelkedésben manifesztálódott, illetve emelkedtek, azt mondom, a kockázatok a hazai költségvetési kilátások kapcsán, tehát van egy külföldi, illetve belföldi extra kockázat is most a rendszerben a júniusi állapothoz képest. Ahhoz képest azt gondolom, hogy bátor kommunikáció volt a jegybank részéről, és egyelőre úgy néz ki, hogy kitartanak a júniusi irányvonal mellett, legalábbis itt rövid távon, és a tegnapi kamatcsökkentést vélhetően augusztusban egy újabb hasonló mértékű 25 bázispontos vágás fogja követni.
6: A számított infláció júniusban ugye 1,7% volt, de hát ebben benne van még az árra is stop, amire célzott Varga Mihály, hogy szerinte jelenleg ki lehetne vezetni, és nem is befolyásolná érdemben a fogyasztói árindexet. Ezt ti is így látjátok?
7: Ezzel kapcsolatban megoszlanak a vélemények elemzői körökben. Az biztos, hogy amiről ugye beszélünk, az az élelmiszerekre vonatkozó árrésztop, ez a legnagyobb gombóc az egész ilyen hatósági árintézkedés csomagban, ami még él. Ez lényegesen kedvezőbb kihatások mellett, vagy következmények mellett vezethető ki, mint mondjuk volt az egy évvel, vagy akár fél évvel ezelőtt, és elég jók a kilátások alapvetően az élelmiszer piacon. Egyrészt az erős forint is támogatja ezt a folyamatot, másrészt pedig jelenleg nincsenek komoly felfelé mutató kockázatok a nemzetközi szervezetek szerint sem. Mindenképpen ki lehetne és ki is kéne vezetni. Én azt gondolom, hogy az pozitívum, hogy például ilyen piaci szolgáltatásokra, bankokra, biztosítókra, telekom cégekre kivetett ilyen úgynevezett önkéntes ármérséklés, az annyival legalább tisztul a kép majd júliustól, de egyetértve a jegybanki kommunikációval ezeket jó lenne minél előbb megszüntetni, hogy tisztában láthassunk. Mondom, itt a mértéket illetően van vélemény, különbség talán, okulva az ár és stoppok kivezetésének a hatásából, ami nem is ugyanilyen, de hasonló intézkedés volt. Várjuk a fejleményeket, egyelőre ugye nincs tervben, tudtommal a kormánynál az, hogy ezek kivezetésre kerüljenek.
6: Mi jelenthet még veszélyt esetlegesen az inflációra az év második felében, mert azért említettük azt, hogy ugye újraindult, gyakorlatilag újraindult a közel-keleti konfliktus, igazából egyre durvább egymás elleni csapásokat lehet hallani, illetve erről olvasni, meg hát azért a forint nem tudom, hogy meddig tud ebben a régióban maradni, hogyha folyamatosan, fokozatosan csökken a kamat előnye, sőt ott lesz majd az év második felére az, hogy lehet, hogy kamatot emel akár a Fed, akár az Európai Központi Bank, tehát az még inkább mérsékli majd a kamat különbözetet. Ezek azért nem okozhatnak egy újra 3% felé ugró inflációt?
7: A mi meglátásunk szerint a jövő évi infláció az 3% fölött alakulhat a jelenlegi kilátások alapján. Ez érdemben magasabb, mint amit a jegybank vár. Jól emlékszem, júniusban 2,3%-ot projektáltak 27-re, tehát ott egy ilyen jelentősebb eltérés mutatkozik. Szerintem nagyjából teljesen jól összefoglaltad. Ami a fontosabb ezek közül a hatások közül, az inkább a közel-keleti konfliktus és az energiaárak, mert főleg a gázáron keresztül az egyrészt termelői árakra is kedvezőtlenül hat és jelentősen emelkedhetnek. Ugye az áramárral is részben össze van kötve a gázár továbbra is. Ez a talán a legmeghatározóbb, nem beszélve arról, hogy ugye ez Magyarországon a rezsicsökkentés miatt költségvetési vonzattal is jár, tehát egy ilyen extra kockázat hazánk szempontjából. A kamat különbözet csökkenése, ugye a másik irányba mehetnek a főbb jegybankok a következő hónapokban, bőfél évben a piaci várakozások alapján. Ez is mindenképpen egy, és a forinton keresztül egy inflatórikus folyamatot indíthat be ilyen szempontból, illetve amiben mi még pessimistábbak vagyunk a piacon a jegybankkal szemben az a szolgáltatásoknak az átározásai, tehát az egy belföldi történet, itt a piaci szolgáltatásokra gondolok, ahol pedig az erős forint és a masszív béremelkedés együttesen helyez nyomást a cégekre, és hát nem egyértelmű, hogy ezek a cégek ezt áthárítani fogják, ezt a nyomást, vagy esetleg lenyelni. Úgyhogy ez a három fő tényező lenne, tehát az iráni konfliktus, elsősorban a nagy jegybankok szembeni kamatvágási periódus, és egy belföldi tényezőként a piaci szolgáltatásokban történő további áremelkedés, jelentősebb áremelkedés az, ahogy össze lehetne foglalni azt, hogy milyen kockázatok és esetleg választóvonalak lehetnek az inflációs képben.
3: Az elmúlt percekben Nagy Jánossal, az Erste makrogazdasági elemzőjével beszélgetett Nagy Károly. 13 óra 29 perc, pontosan egy perc múlva friss hírekkel jelentkezik hírszerkesztő kollégám Kecső Rihárd, aki ebben a percben be is lépett ide a stúdióba, és nagyon szépen köszönöm neki az eddigi híreket, mert hogy ennek a műsornak is ő szolgáltatta a híreit, és már át is adom neki a helyet. Én megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Péli Nagy Katát hallották.
4: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Jó napot kívánok, 1:30 múlt egy perccel, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Vízcserét végeztek a Sió csatorna a siófoki szakaszán, miután a víz elszíneződött és kellemetlen szagúvá vált. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint tegnap mintegy 8 órára nyitották ki a zsilipeket, és másodpercenként 5 köbméter vizet engedtek ki a csatornába a Balatonból. A műveletben 140 ezer köbméter víz távozott a tóból, ez azonban a Balaton vízszintjét érdemben nem befolyásolta. A vízügy szerint hasonló vízcsere általában minden nyáron előfordul a rendkívüli meleg miatt. Szabályozási célú vízeresztés a Balatonból 2024 április óta nem volt. Önindítja a kormány a Baross Gábor vasút fejlesztési tervet, amely 10 év alatt csaknem 3500 milliárd forintos fejlesztés jelentene. Magyar Péter miniszterelnök szerint a vasútfejlesztés nem csak a közlekedési, hanem stratégiai és gazdaságfejlesztési ügy, amely meghatározza az ország versenyképességét és munkaerő mobilitását. Vitézi Dávid pedig elmondta, a program forrásai között 1100 milliárd forintos kohéziós támogatás, 700 milliárd forint RRF pénz és 400 milliárd forint EIB hitel szerepel. A terv része az Intercity és HÉV flotta cseréje, a lassú jelek csökkentése, az állomások felújítása, valamint több fővárosi és vidéki vasúti beruházás előkészítése. A Budapest-Belgrád vasútvonalon pedig optimista esetben összeindulhat el a személyforgalom, ha a biztonsági rendszerek megfelelően működnek. Uniós forrásban meghosszabbítják az M3-as metrót Káposztás, mint a régen Karácsony Gergely jelentette be, Magyar Péter és Vitézi Dávid sajtótájékoztatóját követően. A főpolgármester szerint a főváros forrás kap az M3-as metró északi meghosszabbítására, amelynek tervei már készen állnak. A mostani keretből elsőként a Rákospalota Újpest vasútállomásig tartó szakasz valósulhat meg. Karácsony Gergely ezt is óriási előrelépésnek nevezte, mert a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi vasúti fejlesztésekkel. A főpolgármester szerint Budapest korábban sok időt és pénzt veszített, most azonban elindulhat a régóta várt metrófejlesztés.
4: Tőzsde hírek.
8: 4,1%-ot gyengül a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 143.379 ponton, a részvénypiac forgalma 5,3 milliárd forint. A vezető részvények között a MOL erősödik 2,1%-kal 4.338 forintra, az OTP 9,1%-ot esik 45.680 forintig, a Richter 3,1%-kal van lejjebb 11.740 forinton, a Telekom pedig 3,1%-os mínuszban szintén 2.656 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euró 363 forint és 90 fillér, 1 dollár 319 forint és 10 fillér. Pillantás Európára, ahol jó a hangulat. A londoni FTSE 1,2, a frankfurti DAX 2, a francia CAC 8, akárcsak a milánói tőzsde. Az IBEX Madridban pedig 9%-kal emelkedik. Ázsiában vegyes volt a kép, a tokiói Nikkei 2%-ot, a hongkongi Hang Seng 1%-ot, az indiai Sensex 9%-ot gyengült, erősödött 1%-kal a Shanghai Composite, 7%-kal a dél-koreai Kospi és 1,2%-kal a szingapúri tőzsde. Az olajárak erős emelkednek 3,6-3,9%-kal. Az észak-amerikai könnyű olaj a WTI 87,40 $, a Brent pedig 94,50 $-be kerül most a világpiacon.
4: Időjárás jelentés.
8: Többnyire napos időre számíthatunk itt a délutáni órákban is gomoly felhővel. Elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki néhány zápor, kis eséllyel akár egy-egy szivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, késő estére pedig 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
9: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
4: Opera.
10: Giuseppe Verdi szenvedélyes és drámai operája, a Trubadur érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra július 23-án és 25-én. A világhírű énekesek közreműködésével életre kelt opera bemutatóról Bán Teodóra, az opera rendezője, a Margit-szigeti Színház művészeti vezetője mesél.
11: A Margit-szigeti Színház egy olyan kedvelt nyári színháza a fővárosnak, az országnak, amelyet előszeretettel látogatnak és elfogadnak azok a nemzetközi sztárok is játszóhelynek, akik ugye a legnagyobb fesztiválokban, nyári fesztiválokban és az évad szezonokban pedig a Milánói Scalától kezdve a Metropolitanig énekelnek. Úgy így érkezik hozzánk egyébként a Trubadur szerepébe, Manrico szerepébe Jussif Ejvazov is, aki jelenleg a madridi operában szintén ugyanezt a szerepet énekli, és szintén Leonora szoprán főszerepében Marina Rebeka, de érkezik még egyébként hozzánk az Ucsina szerepében pedig Kutasi Judit, valamint Luna Gróf szerepében Bogdán Bacsút láthatja majd a közönség itt a Margit-szigeti Színházban július 23 és 25-én. Az én szempontomból az előadásoknak a rendezése az abszolút a hagyományra épül, és azt szeretném igenis tiszteletbe tartani, amit maga az alkotó, a művész, a zeneszerző a kottában és természetesen a forgatókönyvben is megálmodtak, és amelyet én most itt szeretnék megvalósítani a Margit-szigeti Színházban. Tehát követve az utasításaikat készül el ez a mű, és csodálatos szereposztás mellett még természetesen említenünk kell a külföldiek mellett Ferrando Luna hűbérese szerepében Kovács Istvánt is, vagy Ines szerepében Heiter Merindát, Ruiz szerepében pedig Újvári Gergőt, és szeretném természetesen kiemelni a karmestert, aki Halász Péter lesz, és a Nemzeti Filharmonikus Zenekart és a Nemzeti Énekkart is. Egy 500 négyzetméteres színpadon bizony időnként szükséges nagyobb díszleteket is színpadra állítani, mint ahogy Nabukkónál is megtörtént, hogy egy monumentális nagy díszletet lát a közönség, és ez egy forgószínpadra van helyezve, ami lehetőséget ad nekünk arra, hogy nem feltétlenül változások vannak, tehát nem függesze vannak a díszletek, hanem állítva vannak, és különböző állásainak a díszletnek, amelyet a forgószínpad lehetőségével tudunk megteremteni, azokban az állásokban, azokban az attitűdökben játszódnak a különböző jelenetek, a kórus jelenetek, vagy azok, amikor a duettek vannak, vagy a szólistáknak vannak a jelenetei. Várjuk a közönséget, akit nem feltétlenül avatunk be minden esetben, természetesen a kulisszatitkokba, mert szeretjük a meglepetéseket, és szeretik ők is a meglepetéseket, és én azt gondolom, hogy ez maximálisan sikerült így az elmúlt időszakban, és reméljük, hogy a trubadúrális sikerrel fogunk megbirkózni.
4: Koncert.
12: Nyári estéhez, történelmi környezethez és örökzöld dallamokhoz keresve is nehéz lenne jobb programot találni a Budavári Palota koncertnél. Július 31-én és augusztus 1-én immár 12. alkalommal telik meg zenével a Budai Vár oroszlános udvara, ahol a Mindörökké Operett című gála várja a közönséget. A Budapesti Operett Színház legnépszerűbb művészei és a magyar operett játszás meghatározó előadói idézik fel a műfaj legszebb pillanatait, látványos koreográfiákkal és élő zenekari kísérettel. Az este rendezője Peller Károly, a fellépők között pedig olyan ismert művészek szerepelnek, mint Oswald Marika, Fischl Mónika, Kerényi Miklós Máté vagy Szendi Szilvi. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Silló István vezényli. A műsorban felcsendülnek a magyar operett irodalom legismertebb slágerei, többek között a Csárdás királynő, a Marica grófnő, a Bajadér, a cirkuszhercegnő, a Cigány szerelem és a Víg özvegy dallamai. Az idei koncert különleges apropója, hogy a szervezők ünnepi blokkban emlékeznek meg a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulójáról. A Budavári Palota koncert évről évre bebizonyítja, hogy bizony az operett ma is élő, szerethető műfaj, amely egy varázslatos nyári estén újra és újra képes elragadni a közönséget.
4: Színház.
12: Nyáron ismét színházzá alakul a Szigliget Várudvar, ahol augusztusban a Centrál Színház két népszerű amerikai vígjátékkal várja a közönséget. A szezon augusztus 8-án Neil Simon legendás Furcsa pár című darabjával indul, amelyet még a budapesti premier előtt láthat a közönség. A klasszikus komédia két jó barát különleges együttéléséről szól, a főszerepekben pedig Alföldi Róbert és Tóll András garantálja a humort és a remek színészi játékot. A második produkció Woody Allen legújabb, 2024-ben írt vígjátéka, a Tiszta őrület, amely augusztus 17-e és 22-e között kerül színpadra. A darab öniróniával, szellemes párbeszédekkel és a szerzőre jellemző abszurd humorral vizsgálja az emberi kapcsolatokat és a mindennapi bizonytalanságokat. A szereplők között Hevér Gábor, Parti Nóra, Martinovics Dorina, Szabó Kimmel Tamás és Balla Eszter is színpadra lép. A festői várudvar különleges hangulata minden évben sajátos élményé teszi az előadásokat, ahol a balatoni nyár és a minőségi színház találkozik.
13: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
14: 1000 apró csoda földje. A Vasi hegyhát rába mente. Vas megye déli részén, a szlovén és az osztrák határ közelében terül el a Vasi hegyhát rába mente. Klasszikus vidéki térség, amelyet ma is a természetközeliség és a nyugat életritmus jellemez. Apró falvak, hangulatos folyóvölgyek, kiterjedt erdőségek és lankás dombok jellemzik a térséget. A domboldalakon szőlőhegyek sorakoznak, a völgyekben patakok kanyarognak, parányi településeken pedig sok helyen ma is megőrzött a hagyományos falukép. Árpádkori templomok, római kori emlékek, több száz éves kastélyok teszik igazán különlegessé ezt a térséget. Itt találjuk meg továbbá az országban egyedülálló, faszerkezetű körtemplomot, más néven rotundát is. Csehi Mindszenten Mindszenti József herceg prímás szülőházát látogathatjuk meg, Győrváron pedig a csata emlékhelyét érdemes felkeresnünk. Körmenden pedig a Battyányi család öröksége meghatározó része a település arculatának. A nyár és a kora ősz különösen mozgalmas időszak. Az Alteraba Fesztivál, a körmendi napok, valamint az Orbánnapi hegyi vigalom egyaránt népszerű rendezvények. Az utóbbi kiváló alkalom arra, hogy megismerjük a hegyháti szőlőhegyek hangulatát, megkóstoljuk a helyi termékeket és a térségre jellemző fogásokat.
9: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
15: A Falaink című regényben, Légrádi Gergely könyvében egy csonka családot ismerhetünk meg anya és fia elbeszélésén keresztül. A kisiskolás gyerek jobbára befelé fordulva a saját maga által megálmodott világban él, más, mint a többiek, olykor nagyon erős fájdalmak gyötrik, amiért a környezete úgy értékeli, hogy furcsa, beteg, figyelemzavaros gyerek, akivel vigyázni kell és megbüntetni, ha rosszat tesz. Mindeközben a fiú aprólékosan figyeli önmagát és környezetét, türelmesen dekódolja a vele történteket, várja vissza az apját, és a maga naív őszinte módján hadakozik a külvilág értetlenségével. Az anyja pedig küzd saját magával, az apával való ambivalens viszonyával, a fiával, az iskolával, az orvosokkal, eközben ellátva mindennapi teendőit. Az író korábbi regényeiben is izgalmas kérdés volt az, mennyire másként érzékeljük a valóságot, és hogy ez miféle következményekkel, akár sérülésekkel járhat. Úgyhogy ezzel kezdjük a beszélgetést.
16: Ez volt az egyik gyújtó szikrája, vagy indító momentuma ennek a szövegnek, hogy már hosszú évek óta érdekel, ahogy te fogalmazod, a valóságérzékelésünk, mondjuk úgy talán relativitása, de még inkább az ebből fakadó felelősségünk. Kicsit egyszerűbben fogalmazva, hogy alakul ki, hogy ugyanarról az objektív valóságról, ami ott előttünk van, ennyire más lenyomata van az objektív valóságot érzékelőknek, és aztán ez hogyan változik, ezek milyen döntéseket generálhatnak, mi van erről beszélünk, mi van erről nem. Hogy határozhatnak meg ezek sorsokat, életeket, ezzel nekem mi a dolgom. És valahogy ebbe a folyamatos kérdésfelvetésbe és válaszkeresésbe találta magát egy esemény, hogy voltam egy szülő értekezletszerűség, ez a néhány szülő beszélgetett az ottani iskola vezetővel és osztályfőnökkel egy problémás gyerekről. És miközben ez a beszélgetés folyt, azon vettem észre magamat, hogy azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon ez a kisfiú, akiről mesélnek, akit én nem ismerek. Nevét se tudom, azt se tudom, hogy van-e baja. Más-e, mint a többi, ha igen, miért más? Hogy mi lehet ennek a kisfiúnak a saját szemszöge? Mi lehet a szülőké? Mi lehet a gyerekeké? És aztán elkezdtem azon is gondolkodni ennek a farvizén, hogy mennyi mindenről nem tudtunk korábban, mondjuk amikor én voltam iskolás, mondjuk a 80-as években. Szerintem ez veled is ugyanígy volt, hogy ott voltunk az osztályban, mondjuk 30-en az általános iskolában, voltak a jobbeszűek, meg a lusták, meg a kevésbé jóeszűek, és voltak a hülyék, vagy akik úgy néztek ki a fejükből, néha meg is buktak. És hát mai felnőtt fejjel tudván tudom, hogy én akkor nem, hogy nem tudtam ezen szavak jelentését, hogy diszlexia, vagy diszkalkulia, vagy ADHD, és csomó más, és fel sem vetődött bennem, hogy ők nem önszántukból ilyenek. És eljutottunk a második fontos részéhez, és most nem azokra a gyerekekről beszélek, akik tényleg nagyon nehézé teszik egy közösség életét, mert koordinálhatatlanok, hogy konkrétan veszélyt jelentenek a közösségre, ez egy picit más helyzet. Ja, és ezért nem is nagyon beszélgettem velük. Nem is jutott eszembe, hogy vajon ők miért lehetnek olyanok, és lehet, hogy nekik egy belső világuk olyan virágzó, amit én kívül el sem tudok képzelni, mert lehet, hogy nem kifelé élik az életük, hanem befelé. És ez a kameraállás változás, az, hogy meg lehet nézni ezt több szempontból, az borzasztóan érdekelt, és elkezdtem gondolkodni egy fiúról, akit én építettem föl, belehelyeztem őt egy családi környezetbe, egy őt egyedül nevelő anyával képzeltem el, és egy családtól távol lépő apával, és innentől kezdve szinte csak ezen járt az agyam, és elkezdtem írni.
17: Nem egy szokványos gondolkodású kisfiú ez. És olyan furcsa, hogy például, ahogy most újra olvastam a könyvedet, sokszor elhangzik, hogy milyen dühösek a felnőttek. Te dühös apa, dühös anya.
16: Igen, az apja nagyon sokszor sok mindenre dühös, az anya is sokszor dühös, amikor nem igazán érti, vagy nincs ideje, hogy megértse. De a düh, vagy a meg nem értés, az egy sajnos egy remek lenyomata annak, hogy hogyan állunk a mássághoz. Tehát valójában azt látjuk, hogy ő nem olyan, mint mi, nem olyan, mint a normális, bármi is legyen az, és nem igazán teszünk abba energiát, hogy végig gondoljuk, hogy ő esetleg miért olyan, amilyen. Sokszor persze nem is tudjuk, meg nem a mi dolgunk, de mégis, hányszor oldhatná meg a helyzetet az, hogyha nem rögtön reagálunk, hanem először gondolkodunk, és végig gondoljuk, hogy vajon miért ilyen, vagy vajon miért mondhatta azt, amit mondott, vagy akkor miért nem szólalt meg, és nem rögtön azt az agendát viszem, nem rögtön azt sem, ami nekem fontos, vagy amit én látok jónak. Egyébként is pörgünk, tehát ezt nehéz megvalósítani, és ezért azt gondolom, hogy bár nagyon sok olyan olvasó fogja olvasni a könyvet, aki nem 9 éves kisfiú, és nem gyermekét egyedül nevelő anya, de mégis azok a kérdések, amelyekkel foglalkozik ez a könyv, azok az élethelyzetek, amelyekbe ezek a szereplők kerülnek, azok nagyon is rezonálnak majd az emberekkel, hiszen alapvetően arról szól, hogy meg vagyunk-e értve, vagy nem, hogy mennyire vagyunk szeretetélyesek, mert mindenki brutálisan szeretetélyes ebbe a történetbe is, hogy mit rontottunk el, és ezek mind olyan dolgok, amikből nagyon sok dolgot jóvá lehet tenni, vagy ha nem is jóvá lehet tenni, de holnaptól, a következő pillanattól másképpen lehet csinálni. Csak némileg több empátia, türelem, figyelem és megértés kell hozzá. Egy düh helyett esetleg egy kérdés, vagy egy visszavonulás.
17: Mesélsz arról, hogy milyen élethelyzetben vannak ők, és az anyának miért nehéz ezzel a gyerekkel, és a gyereknek miért nehéz ezzel az anyával?
16: Igen. A gyereknek azért nehéz, mert időről időre nagyon komoly alhasi fájdalmai vannak, konkrétan görcsök gyötrik, amit vagy meg tudnak nagyon erős gyógyszerekkel otthon állítani, vagy néha kórházba is kerül vele időről időre, ez évi 3-4. És ez a gyerek éppen azért, mert ilyen fájdalmai vannak, amit ő egyébként összefüggésbe hoz azzal, hogy az apja nem él velük, és erősen gondolkodik azon, hogy valójában lehet, hogy miatta ment el az apja.
17: Mert nem elég jó.
16: Így van, sőt, ő azt gondolja magáról, hogy rossz, mert nagyon sok helyen az ő viselkedését azt rossznak értékelik, ezért kisebb-nagyobb rendszer által még tolerálható büntetéseket kap, tehát ő tulajdonképpen is könyveli magáról, suliban elsősorban persze, hogy ő rossz, hogy őt nem értik meg, és ezért óhatatlanul kifejleszt egy saját belső, kicsit mágikus, realista világot magában, ahol ő el tudja képzelni azt, ahol jó lenni, mondjuk az apjával, meg az anyjával. És ez a kisfiú, mint sok más kisfiú, vagy más kislány, mint a többi, hogyha kislányról beszélünk, a problémákat az kicsit egyensúlyozva kapta a jó Istentől a talentumokkal és az upside-okkal, és vannak speciális képességei, hogy hogyan tud rajzolni, hogy hogyan tud elképzelni dolgot, hogyan tud megjegyezni dolgokat, hogyan tud szavakról elgondolkodni azoknak a jelentőségéről, milyen a szaglása. És ez nagyon sok mindenben segíti őt a világ megértésében, vagy éppen dekódolásában, hiszen ő nagyon sokat figyel, sokszor befelé, és ez befelé is oldja meg, és valamilyen szinten megtanulta kezelni is a helyzetet, a felnőtteket, akik nem értik meg, vagy fölemelik a szavukat, már szinte pontosan tudja, mikor kell megszólalni, és mikor nem kell megszólalni. Az anya, ő sem tudta feldolgozni a férjének az elmenetelét. Talán a kisfiú egy kicsit jobban áll ebben a gyászmunkában. Nem érti a gyermek fájdalmait, nem is gondolkodik el azon, hogy adott esetben ez nem egy olyan betegség, ami mondjuk gyógyíthatatlan, nem lehet, hogy valami köze van a kialakult helyzethez. Keresi a helyét, és nagyon szorong attól, hogy nem találja meg a hangot a saját fiával, miközben nagyon várja vissza a férjét. Egy kicsit áldatlan helyzetben van, közben egyedül kell megoldania mindent, és az ő egymás mellett élésükből, problémáikból, csatáikból, csiszolódásaikból rajzolódik ki az olvasó számára a teljes kép, hogy ki miért ilyen, ki hova tart, ki milyen kisebb-nagyobb fejlődésen megy keresztül, és hogy van erre egyáltalán bármiféle megoldás.
17: A férfi nem jelenik meg a könyvben. Ott van a lakásban egy szoba, és minden úgy van, mintha ott lenne.
16: Igen, itt a férj eltűnik a család életéből, és hát az anya nagyon várja vissza. Ráadásul ugye az anya hobbiból régen nagyon sokat rajzolt, elég tehetséges a képzőművészetben, és nagyon sok korábban neki készített képet, aminek az anya nagyon nagy jelentőséget tulajdonít, és később a könyvben is nagyon nagy jelentőség lesz, úgy az anya, mint a fia számára, azt ebben a szobában a falon tart, egyfajta szentélyként, tehát nagyon vigyáznak rá, és tulajdonképpen a kisfiúnak is eleinte csak egy olyan hely, ahol még az apa szagát fel lehet lelni, meg egy kis időt lehet tölteni, meg lehet nézni apa fényképét, aztán ez persze átalakul, ezt nem biztos, hogy ezen a ponton el szeretném nem mondani, de egy kultikus hely válik a fiú számára, és végül is egy darabig úgy tűnik, hogy lehet, hogy az anya számára meg vesztőhely, mert ebben a szobában veszik el a fia tulajdonképpen nélküle, tehát hogy megtalálja valamennyire a helyét a kisfiúban az apaszobában, tehát ez egy érdekes térré válik, ami egy módon teljes mértékig ízesül a mindennapunk örök valóságához, de közben mind a kettejük, de különösen a kisfiú mágikus terének lesz a színhelye.
15: Légrádi Gergellyel beszélgettem Falaink című regényéről, amely a Kaligram kiadó gondozásában jelent meg.
4: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. 2 fontra csökkenti az angliai egyszeri buszjegyek árplafonját az új brit kormány. Andy Burnham miniszterelnök bejelentése szerint az intézkedés jövő januártól lép életbe, és a megélhetési költségek mérséklését szolgálja. A londoni közlekedésre a külön díjszabási rendszer miatt nem vonatkozik a változás. A program több mint 500 millió fontba kerülhet, amelynek nagyobb részét nemzetközi klímavédelmi támogatások átalakításába fedeznék. Burnham ugyanakkor jelezte, hogy a kormány költségvetési mozgástere korlátozott, ezért az adózási döntésekről csak a későbbi költségvetésben határoznak. Kína tiltakozik az Európai Bizottság AliExpressre kiszabott 550 millió eurós bírsága miatt. A kínai kereskedelmi minisztérium szerint az uniós döntés digitális akadályokat állít, és megkülönböztető módon korlátozza a kínai e-kereskedelmi vállalatok európai működését. Peking tisztességes és megkülönböztetésmentes eljárás vár az uniótól, és jelezte, hogy támogatja az érintett cégek jogaik védelmében. Az Európai Bizottság szerint az AliExpress nem tett eleget az illegális és veszélyes termékek eltávolítására vonatkozó kötelezettségeinek. A brüsszeli testület szerint a platform nem lépett fel elég hatékonyan azokkal az eladókkal szemben sem, akik jogellenes termékeket értékesítettek. Hírek itthonról. A koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indított eljárást. A Fidesz székház előtt tartott sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva a pártelnök elmondta, az előző kormánynak a konkrét támogatások odaítélésében nem volt szerepe, csak a döntésekkel kapcsolatos elvárásait jelölte ki. Orbán Viktort hallják.
3: Kultúrára kell fordítani, hogy nem magas kultúrára, hanem mondjuk úgy, hogy populáris kultúrára kell fordítani, és hogy az országban lehetőleg arányosan terüljön szét, és nem mindig a nagyvárosokhoz és a kiemelt intézményekhez jusson ez az összeg. Ezeket az irányokat szabta meg a kormány. Az NK ügyet egyébként én egy koncepciós eljárásnak tartom, mert az teljesen nyilván, hogy az NK döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek. A magyar kultúra rendelkezésre bocsátották azt az összeget, amit a kormány a számukra megszavazott. Semmi rosszat nem tettek. Hogy ők miért lettek mégis áldozatok, arról nyilvánvaló egy koncepciós eljárás ad magyarázatot. Az történt, hogy ez az ürügy arra, hogy elvigyék a Fidesznek a szerveit.
2: Kormányciklusokon átívelő 15 éves vasúti fejlesztési program elindítását jelentette be a kormány. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretösszege 3500 milliárd forint, amelynek jelentős része uniós forrásból valósul meg. A részletekről Magyar Péter kormányfő és Vitéz Dávid közlekedési miniszter számolt be a Rákospalota Újpest vasútállomáson. A program célja egyebek mellett a járműflotta fiatalítása, a lassú jelek felszámolása, a megyeszékhelyek gyorsabb elérése, az előváros és regionális vasút fejlesztése, valamint az állomások korszerűsítése. Vitéz Dávidot hallják.
4: Fontos célunk az, hogy minden megyeszékhelyre javítsuk a versenyképes eljutást, mindenhol egésznapos óránként intercity közlekedést vezessünk be. Ez nagyon fontos célunk az, hogy 160-as és 200-as pályák legyenek a fővonalainkon, és gyorsítsuk az eljutást a főbb megyeszékhelyekre. Cseréljük le végre az intercity flottát, és néhány olyan megyeszékhely és nagy megyejogú város esetében, illetve nagyváros esetében, ahol ma nincsen közvetlen eljutás, ott új akkumulátoros motorvonatokkal szeretnénk az egyébként nem villamosított vonalakon a közvetlen kapcsolatokat biztosítani. 20 milliárd forint volt tavaly a teljes magyar vasútfejlesztési büdzsé, ehhez érdemes mérni a 3550-et, és mint látszik, mindegyik mögött konkrét fedezet van. Ezek azok az uniós és egyéb források, amiket be tudunk tervezni.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,5%-os mínuszban 143.164 ponton. A részvénypiac forgalma 5,8 milliárd forint. A vezető részvények mindesnek a MOL 1,1%-ot gyengül 4322 forintra. Az OTP 9,1%-os mínuszban 45690 forinton. A Richter 0,5%-kal esik 11720 forintra. A Telekom pedig 2,1%-kal van lejjebb 2660 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euró 364 forint, 1 dollár pedig 319 forintba kerül.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, elsősorban az Ószeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatal. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadékgócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
5: Jó napot kívánok! Több évtized után jött ismét a szkítákról szóló kiállítás Magyarországon. A Kecskeméti Cifrapalotában járunk a műsor első perceiben.
6: A közvélemény és a közgondolkodás úgy képzeli el ezt a Krisztus előtti 8. századnak az időszakát, hogy itt valóban a sztyeppéről beáramló szkíta, etnikumú szkíta csoportok vannak, azok, akikről Hérodotosz ír. Valójában ennél a történeti és régészeti kép jóval komplexebb.
7: Közel 10 melőjének az anyaga látható itt. Hát gyakorlatilag a 60-as évektől napjainkig a legkésőbbi ásításunk az 2025-ös volt, amit feltártunk Dunavecse határában.
8: Akinek tetszett a zavar, nagyon jó szívvel tudom ajánlani ezt a szkíta kultúrát bemutató tárlatot is, mivel annak a hibáiból is tanultunk, és rengeteg olyan megoldás van, ami már ugye tovább fejlődve sokkal profibban mutatja be a tárgyakat a kedves látogatók számára.
5: Ezután a régészeti koordinációs fórumról hallhatnak, amelynek az a feladata, hogy segítsen megőrizni a Budapest területén található római kori és középkori rom emlékeket.
9: A feladat az, hogy minél sűrűbben és minél hatékonyabban tudjuk ezt a problémát folyamatosan kezelni, remélve azt, hogy azért előbb-utóbb azért a lakosság is jobban kezdi majd megbecsülni ezeket az emlékeket, pláne hogyha látja, hogy a fenntartója, kezelője is komolyabban veszi a adott emléknek a sorsát.
5: Végül egy könyvről beszélgetünk, amely az oklevélkutatás segítségével mutatja be, hogy hol, mikor járt a 700 éve született Nagy Lajos király.
10: Volt egy négyszögletes gyűrűspecsétje, ami gyakorlatilag uralkodás elejétől változatlan formában maradt, és valószínűsíteni lehet, hogy az volt az, amit ő a ténylegesen az ujján hordott, az ujján viselt, tehát ami tényleg mindig nála volt.
5: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A szkíta kiállításról a kurátorokkal, F. Kovács Péterrel, a Szolnoki Damjanich János Múzeum régészeti osztályvezetőjével és Hajdri Gabriellával, a Kecskeméti Katona József Múzeum régésztechnikusával, valamint Wilhelm Gábor régésszel beszélgettem.
6: Kecskeméten vagyunk, a Cifrapalotában, a Szkíták kora az Alföld szívében című kiállításban.
5: Néhány perc múlva nyitják meg ezt a kiállítást, ahogyan bejöttünk, szétnéztem, és hát az igazság, hogy nem nagyon emlékszem rá, hogy mikor voltam utoljára a szkíta kiállításon. Talán majdnem 20 évvel ezelőtt a Nemzeti Múzeumban egy Szkíták aranya című kiállítást láttam, de valójában más nem igazán jutott az eszembe.
6: Nagyon jól emlékszik, valóban az utolsó szkíta tematikájú kiállítás Magyarországon az a Nemzeti Múzeumban volt, a Szkíták aranya. Az annyiban volt másabb, hogy ott nem csak magyarországi leletek voltak, hanem Kárpát-medencén kívüliek is, és kifejezett a szkíta elitnek a hagyatékára koncentrált a kiállítás, ellenben a Kecskeméti Katona József Múzeum és a Damjanich János Múzeum közös kiállításában itt a hétköznapok leletei is láthatóak lesznek.
5: És hát tulajdonképpen a két megyének a kiállításot? Tehát az itt előkerült leletek alkotják a kiállításban kiállított tárgyakat?
6: Valóban így van. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye középső vaskori, illetve koravaskori anyagai vannak itt. Elsősorban temetőből származó leletek, illetve fémkeresőzésből, kisebb részben telepekről származó anyagok is vannak, illetve néhány rekonstrukció.
5: Melyik múzeum adott hozzá többet a kiállításhoz?
7: Törekedtünk arra, hogy egyenlőek legyenek, de természetesen azért kicsit magunk felé húzott a kezünk, úgyhogy Bács-Kiskun vármegyéből több anyagot állítottunk ki.
5: Összesen hány lelőhely látható itt? Hány lelőhelynek az anyaga?
7: Közel 10 lelőhelynek az anyaga látható itt.
5: És hát gondolom, hogy ez több évtized alatt jött össze ez a feltárási anyag.
7: Hát gyakorlatilag a 60-as évektől napjainkig a legkésőbbi ásatásunk az 2025-ös volt, amit feltártunk Dunavecse határában, úgyhogy igen.
5: Mennyire igyekszik teljes képet adni a szkítákról? Egyáltalán mennyire lehet teljes képet adni a szkítákról egy kiállítás útján? Ugye a szkíták nagyon izgatják a közvéleményt, de hát ugye valószínűleg azért, mert hogy nagyon keveset is lehet róluk tudni.
6: Ez egy nagyon komplex kérdés. Nagyon sokat tudunk egyébként a sztyeppei szkítákról, ha csak itt Hérodotoszra és az antik forrásokra, illetve a nagy klasszikus sztyeppei halmos temetkezések leletanyagaira gondolunk, azért elég bőséges tudásunk van. A Kárpát-medence esete az annyiban másabb, hogy a közvélemény és a közgondolkodás úgy képzeli el ezt a Krisztus előtti 8. századnak az időszakát, hogy itt valóban a sztyeppéről beáramló szkíta, etnikumú szkíta csoportok vannak, azok, akikről Hérodotosz ír. Valójában ennél a történeti és régészeti kép jóval komplexebb. Régészeti fogalommal úgy írjuk le az itt lévő embereket, hogy Vekerzu kultúra, ami valójában egy keleti hatásokat befogadott, de nagyon sok más hatással együtt kialakult a később bronz kori további élő lakosságból jön létre. Tehát egy kifejezetten a Kárpát-medencére jellemző kultúra van itt, amelynek egy nagyon pici részét alkotja a sztyeppei, úgynevezett szkíta kultúra.
5: Etnikailag mennyire volt egységes ez a társaság?
6: Nem beszélhetünk az őskor tekintetében etnikumról, hiszen ez egy 19. századi fogalom.
5: Én nem is a nemzetre gondoltam, vagy ilyenre, hanem hogy különböző helyről származtak-e a társadalomnak az alkotói.
6: Hogyha a biológiai kérdés merül fel, hogy ezek az emberek mennyire képezhettek egy monolit tömböt, biztosan nem. Tehát számukra biztosan a később bronzkori gáva kultúra jelentette a populációnak az alapját, az lehetett a bázis, amelybe érkezhettek keletről szkita jellegű elemek, de a régészeti leletanyag alapján nagyon jól látjuk azt, hogy a Kárpát-medencének erős kapcsolatai voltak az Észak-Balkánnal, az Alduna vidékkel, illetve a Dunántúllal, a Hallstatt kultúrával, az Alpok vidékével, és ebben az időszakban a különböző kultúrák közötti házasságok, azok igen gyakoriak voltak. Tehát valószínűleg az a sokszínűség, amelyet a leletanyagban láthatunk, az a biológiai populációban is megjelenik.
5: Ugye ez a kiállítás a Krisztus előtti 4. századdal zárul, gyakorlatilag azzal a korszakkal, amikor szépen lassan betelepültek a kelták a Kárpát-medencébe, és akkor ezek szerint nem kiszorították az itt élőket, hanem tulajdonképpen csak egy kultúraváltás.

0: Bizonyos kulturális elemei, bizonyos hagyományai tovább élnek, ezt láthatjuk a településeknek a leletanyagában, láthatjuk a hibrid temetkezési szokásokban, és ezek összeolvadnak lényegében azzal a kelta vagy latin kultúrának a tipikus elemeivel, amelyek a nyugati térségekből érkeznek ide a Kárpát-medence keleti felébe.
1: Mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, végig sétáltunk a kiállításban. Rengetegféle tárgy van. Önnek melyik a kedvence?
2: Nekem hazafelé húz megint a szívem. Lajos Müzsőről van kint egy késnyélborító, ami csontból készült, és egy farkasfejet ábrázol. Ez az egyik kedvenc.
1: És önnek? Gondolom, hogy akkor az ön kedvence a Szolnoki Múzeumból származik.
0: Nagyon jó lenne ilyen egyszerűen válaszolni, de én inkább azt mondom, hogy nekem az összes tárgy a kedvencem.
1: Nemrégiben zárult egy rendkívül sikeres kiállításuk, ami az avarok világát mutatta be. Mennyire tekinthető ez tematikailag annak a folytatásának?
3: Hát szinte 100%-ban annak a folytatásának tekinthető. Úgymond, hát annak a kisgyereke lett, nem is annyira kisgyereke, mert tehát a zavar kiállításnak az elemeiből próbáltuk ugye felépíteni ezt a kiállítást is, és ami a legfontosabb, hogy a zavar kiállításnak ugye volt egy népes stábja, és ebből a népes stábból nagyon sok mindenki részt vett ebbe a kiállításba. Ugye Hajdri Gabriella kurátorként már a zavar kiállításon is szerepel, de hát a látványtervezőnk Szelei Mónika, grafikusunk Kovács Szabolcs, a nagyon szép rekonstrukciós rajzokat készítő Boldog Zoltán, és még sorolhatnám a kiállítás rendező csapattól egészen az archeológus, antropológus kollégákon át, és hát ehhez csatlakozott ugye a szomszéd megye jó barátunk Kovács Péter, akivel a Gepida kiállításon már szintén dolgoztunk együtt, szóval tematikusan ez már a harmadik része ennek a kiállítás folyamnak, és hát várjuk a következőket, ugye? És hát az arculat, a megjelenés, a technikai megoldások mind-mind örökölték az avarnak a tapasztalatait. Természetesen továbbfejlődve, tehát azt tudom mondani, hogy akinek tetszett az avar, nagyon jó szívvel tudom ajánlani ezt a Skita kultúrát bemutató tárlatot is, mivel annak a hibáiból is tanultunk, és rengeteg olyan megoldás van, ami már ugye továbbfejlődve sokkal profibban mutatja be a tárgyakat a kedves látogatók számára.
1: Ugye az avar kiállítás sem a semmiből jött, megelőzte egy Gepida kiállítás, tehát a sorrend végül is az, hogy Gepidák, avarok, most a kora vaskor, meg középső vaskor. Mi lesz a következő? Van már valamilyen terv?
3: Terv az van, és anyag is hozzá. Természetesen az akasztói honfoglalóink, akik most a szívünkben elég komoly helyet foglaltak el, és hát rendkívül látványos eredményeket produkáltak a kutatásai a három harcosunknak. 2028-ban tervezzük egy viszonylag nagyobb volumenű kiállításon bemutatni ezt a tényleg megelevenedett három úriembert, ami hát nagyon-nagyon hosszú idő lesz a tervezésük, már folyamatban van a agyalunk rajta, hogy mint lesz, és hát remélem az is méltó utódja lesz ennek a három kiváló tárlatnak.
1: Ugye az a kiállítás 2028-ban nyílik majd. Ez azt jelenti, hogy ez a vaskori kiállítás 2028-ig látható? Vagy bezár korábban?
0: Kecskeméten a Cifra Palotában október 11-éig látható ez a tárlat, majd pedig 2027 tavaszán átjön Szolnokra, ahol szintén a nyár folyamán, illetve a késő tavasz és nyár folyamán megtekinthető lesz ott is a kiállítás.
1: Változik majd valamit a kiállítás, vagy egy az egyben viszik?
0: Egy az egyben biztos, hogy hozzuk, maximum még rakunk hozzá. Tehát esetleg, hogyha addig előkerülhetnek olyan leletek, vagy restaurálásuk befejeződik, akkor esetleg hozzátesszük.
4: A Skita kiállításról a kurátorokkal, F. Kovács Péterrel, a Szolnoki Damjanich János Múzeum régészeti osztályvezetőjével és Hajdri Gabriellával, a Kecskeméti Katona József Múzeum régésztechnikusával, valamint Wilhelm Gábor régésszel beszélgettem. Hamarosan a budapesti rómemlékek megőrzésével folytatjuk a közkincskeresőt.
5: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Új pályára állítják a Budapest területén található romemlékek jelenét és jövőjét. A Régészeti Koordinációs Fórumról Lángorsolya régésszel, a fórum operatív vezetőjével beszélgettem. Új stratégiával igyekszik megőrizni a romemlékeket a főváros területén az önkormányzat. Mi lenne ez a stratégia?
2: A fővárosi önkormányzat a 2025. év végén közgyűlési határozattal hozott létre egy úgynevezett régészeti koordinációs fórumot, amelynek feladata az lenne, hogy a Budapest területén található, közterületeken található régészeti korú emlékek, ugye ezek jellemzően római kori és középkori emlékek fenntartását, karbantartását felügyelje, hiszen a probléma alapvetően az, hogy a főváros területén nagyon heterogén a látható épített örökség tulajdonosi és kezelői helyzete, nagyon sok önkormányzati tulajdonban van, mások fővárosi tulajdonban, másik részük állami, sőt MÁV tulajdonban is vannak régészeti korú látható emlékek, és ezeknek a karbantartása, felügyelete az jelenleg nem megoldott. A főváros ezzel a kezdeményezésével egy nagyon régi elképzelés és nagyon régi problémát igyekszik kezelni, egyelőre úgy tűnik, hogy sikeresen. A fórum ugyanis egyrészt össze sikerült, hogy hívja mindazokat a résztvevőket, akik a főváros területén rommal idézőjelben rendelkeznek, vagy ezeket fenntartják. Így a koordinációs fórumban helyet kaptak a fővárosi önkormányzat képviselői, például a Budapest Közművek vagy a Budapest Közút képviselői is, de a Óbuda Békésmegye önkormányzata, Lipótváros, tehát az 5. kerület önkormányzata, a Magyar Állam képviseletében az MNV ZRT, tehát a legváltozatosabb helyekről, illetve például az örökségvédelmi hatóság oldaláról is, a kormányhivatalból is ül bent kollega. A feladatunk tehát az, hogy folyamatosan figyeljük, monitorozzuk a fővárosi emlékek helyzetét, és megtegyük azokat a szükséges lépéseket, amelyek ahhoz kellenek, hogy a romemlékek jó állapotban tudjanak maradni a látogatók és a közönség és az utókor számára.
1: Összesen hány ilyen emlékről van szó nagyságrendileg?
2: Nagyságrendileg körülbelül 200 ilyen emlékről van szó, ebben középkori és római kori emlékek is vannak. Ugye a római kori emlékek tekintetében ezek jellemzően az egykori Aquincum területéhez tartozó emlékek, különösen a Florián tér és közvetlen környezetében található egykori római tábornak az emlékeit lehet említeni, de szó van itt a vízvezetékről, vagy esetleg más katonavároshoz, itt vagy polgárvároshoz tartozó, és régészeti parkon kívül található, tehát köztetett található emlék. De ide tartozik a Március 15-e téri ellenerőd látható maradványainak helyzete, ami a középkort illeti, ugye a Margit-szigeti kolostort, vagy mondjuk a Csuti templomromot lehetne említeni, vagy a Kánai templomromot, tehát több ilyen emlék is van, és ezek ugye túlnyomó rész szabadon állnak, tehát nem valamilyen intézmény keretében működnek, úgyhogy ezeknek a fenntartása és a karbantartása az egy nagyon komoly feladat.
1: Meglehetősen heterogén helyzetben vannak ezek az emlékek, hiszen vannak olyanok, amikről elhiszik az emberek, hogy fontosak, akár akad egy támogató csoport is, amelyik gondozza őket, viszont vannak olyanok, amik éppen azért, mert hogy a közterületen állnak, olyan, mint hogyha nem tartoznának sehová, és hát ennek megfelelően az emberek nem is tartják őket sokra.
2: Igen, ugye emlékek fenntartásával kapcsolatban föl szokott merülni az a probléma már a tulajdonos és kezelői oldalról is, hogy ezek túlnyomó részt valamilyen parkosított környezetben vannak. A parkokat azért jellemzően kezelik, ott mondjuk nyírják a füvet, kezelik valamilyen módon a zöld felületeket, de a romoknál mindig megáll a tudomány, hiszen ha ezeket esetleg összegrafitizik, vagy valamilyen rongálás történik bennük, akkor ők ahhoz nem értenek. És ez egy teljesen jogos felvetés, ugye ehhez alapvetően a múzeum ért, illetve hát a Budapesti Történeti Múzeum, mint Budapest Történetén illetékes feltáró intézmény ért ezekhez a romemlékekhez, viszont jogilag eddig nem volt arra lehetőség, hogy bármilyen szakmai kontroll gyakoroljon ezek felett. Ezzel a koordinációs fórummal ez tulajdonképpen megoldódik, hiszen a főváros a Budapesti Történeti Múzeumot határozta meg, mint ennek a koordinációs fórumnak a működtetőjét és vezető intézményét. Úgyhogy a dolog az igazából nagyon jól tud majd működni, és én úgy látom, hogy egyelőre nagyon hatékonyak is vagyunk, hiszen a Budapesti Történeti Múzeum tudja monitorozni ezeket az emlékeket, és hogyha látja, hogy gond van velük, akkor az illetékes önkormányzatnak, államnak, vagy bárkinek, akinek a tulajdonában van, szól, és együttes erővel a múzeum szakmai irányítása mellett megtörténik annak az emléknek a javítása, karbantartása, tisztítása, bármi. És én azt gondolom, hogy egyébként ezzel a fajta folyamatos, szoros együttműködéssel ez hosszú távon működhet. elérhető lesz, hiszen azért ne legyenek illúzióink, ha valamit egyszer összegrafitiztek, és ezt leszedjük, akkor utána sajnos ismét össze fogják grafitizni, de hát ezzel tisztában vagyunk, és a feladat az, hogy minél sűrűbben és minél hatékonyabban tudjuk ezt a problémát folyamatosan kezelni, remélve azt, hogy azért előbb-utóbb azért a lakosság is jobban kezdi majd megbecsülni ezeket az emlékeket, pláne hogyha látja, hogy a fenntartója, kezelője is komolyabban veszi a adott emléknek a sorsát.
1: Ugye, hogy mennyire fontos ez a munka, ezt az is bizonyítja, hogy például említette Kánát, ugye nem csak egy templomrom van, hanem fönn a dombtetőn egy apátsági rom is, és az apátsági rom azért is emlékezetes a számomra, mert hogy annak a templomának a rómjánál ülve fogalmazódott meg bennem ezelőtt negyed századdal a műemléken.hu indításának az ötlete, viszont amikor tavaly ott voltam, akkor ebből a templomromból már egyáltalán nem találtam egyetlen egy követ sem.
2: Igen, hát ez is egy komoly probléma, hogy az adott illetékes önkormányzattal, tulajdonossal mindenképpen szorosan együtt kell működni. Én abban reménykedem, hogy ez innentől kezdve egy kicsit hatékonyabb lesz. Ezt nagyon sokszor azt szoktuk mondani, hogy igazából ez főleg a múzeumnak fontos, hiszen nekünk, mint örökségvédőknek az alapvető feladatunk, hogy a főváros régészeti örökségét megőrizzük és a lehető legjobb állapotban hagyjuk az utókor számára. Én azt gondolom, hogy sikerülni fog, és én nagyon remélem, hogy sikerülni fog például Kána kapcsán is előrelépéseket tenni, mint ahogy például a Flórián téren ez már el is indult. Ugye a déli kapunak a Flórián téri zöld mezőjén található emlékeit nagyon sokszor rongálják, és a fővárosi önkormányzat közműve cégével már felvéve a kapcsolatot, el is indult már múlt héten egy graffiti mentesítés, és ezt a héten is folytatják. Tehát én azt gondolom, hogy szoros kontroll mellett és folyamatos együttműködéssel ezek a feladatok, ha tökéletesen nem is, de legalábbis sokkal jobban kezelhetők lesznek, mint most.
1: Hogyan fog majd kinézni ez a monitorozás?
2: Hát ez a monitorozás leginkább úgy néz ki, hogy a múzeum munkatársai, középkoros és római koros régész kollégákkal együtt folyamatosan figyeljük az egyébként általunk listázott és nyilvántartott közterületen lévő emlékeket, és mihelyt ezekkel problémát észlelünk, belenőtt a zöld növény, legrafitizték, esetleg mondjuk megbontott valaki egy faltetőt, akkor jelezzük az illetékes önkormányzatnak, és minden szakmai segítséget megadunk ahhoz, hogy ezt meg tudja oldani. Hogyha ez például a fővárosi emlékek esetében történik, akkor pedig sok esetben maga a múzeum tud intézkedni, mert a koordinációs fórum fővárosi tulajdonú emlékei kapcsán a főváros egy költségvetési keretet is biztosított a BTM-nek arra, hogy például adott esetben a romkonzerválási munkákat meg tudjuk csinálni. Tehát mondjuk a például a fővárosi emlékek esetében ez egy nagy könnyebbség lesz. A más tulajdonú önkormányzati magyar állam, stb. Tulajdonú emlékek esetében pedig nyilván ezeket a helyi önkormányzatoknak kell, vagy az adott tulajdonosnak kell megfinanszíroznia, de a múzeum ebben, amit tud szakmailag mindenképpen segítséget fogadni.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a budapesti rom emlékekről.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 14:30, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kecső Rihárd, mondom már is a legfrissebb híreket. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Közleménye szerint megbízatása a lemondás elfogadása esetén augusztus 25-én szűnhet meg. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészségnek meg kell őriznie függetlenségét és tekintélyét, és nem válhat politikai küzdelmek eszközévé. A legfőbb ügyész szerint az utóbbi időszakban a személyén keresztül olyan támadások érték az általa vezetett szervezetet, amelyek már az ügyészségbe vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Hangsúlyozta, lemondásának oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek védelme. Akár népszavazás is lehet belőle, hogy a demokrácia napja legyen április 12-e. A Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette a népszavazási kérdést, ugyanakkor a döntés egyelőre nem jogerős, 15 napig lehet jogorvoslatot kérni a kúriától. Ha jogerőre emelkedik, a szervezőknek 4 hónapjuk lesz 200 000 aláírás összegyűjtésére. Ennyi támogatás esetén az országgyűlés kötelesen rendelne a népszavazást, 100 000 aláírásnál viszont már mérlegelhet. Holnap hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. A központi pontot partit idén az ELTE Lágymányosi kampuszán rendezik meg, ahol 20 órakor indítják el a ponthatárok közzétételét. Az eseményen felsőoktatási információs programok, egyetemi pultok és könnyű zenei fellépők is várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A budapesti helyszín mellett Debrecenben, Egerben, Győrben, Gyulán, Miskolcon, Nyíregyházán, Óbudán, Pécsett, Szegeden, Tatabányán és Veszprémben is lesz hivatalos ponthatárváró rendezvény. 2 fontra csökkenti az angliai egyszeri buszjegyek árplafonját az új brit kormány. Andy Burnham miniszterelnök bejelentése szerint az intézkedés 2027. januárjától lép életbe, és a megélhetési költségek mérséklését szolgálja. A londoni közlekedésre a külön díjszabási rendszer miatt nem vonatkozik a változás. A program több mint 500 millió fontba kerülhet, amelynek nagyobb részét nemzetközi klímavédelmi támogatások átalakításába fedeznék. Burnham ugyanakkor jelezte, hogy a kormány költségvetési mozgástere korlátozott, ezért az adózási döntésekről csak a későbbi költségvetésben határoznak. Augusztus 31-én dönthet idehaza az országgyűlés a független közmédia testület tagjairól. A július 26-án hatályba lépő médiatörvény módosítás alapján a testületben 3 tagot a kormánypárt, 3-at az ellenzék, további 3-at pedig médiaszakmai szervezetek jelölhetnek. A frakcióknak várhatóan augusztus 23-áig kell megnevezniük a jelöltjeiket, akiket augusztus 26-án hallgattak meg nyilvánosan a Művelődési Bizottságban. Radnai Márk elmondta, a médiatanács új elnökének és tagjainak kiválasztása is elindul, az elnöki posztra nyilvános pályázatot írnak ki, a tagokról pedig jelölő bizottság tesz majd javaslatot. A médiatanács jelöltjeit várhatóan szeptember 16-án hallgatja meg a Művelődési Bizottság.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-ot gyengült 143.388 pontra. A részvénypiac forgalma már közelíti a 6 milliárd forintot, a vezető részvények nagy része mínuszban, a MOL tegnapi záróértékén 4.328 forintos stagnál. Az OTP 7,1%-kal esik 45.790 forintra, a Richter 0,5%-kal van lejjebb 11.720 forinton, a Telekom 2,1%-ot esik 2.660 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euró 363 forintba és 40 fillérbe, 1 dollár 320 forintba és 40 fillérbe kerül. Pillantás Európára, ahol jó a hangulat, Londonban kiemelkedő 1,4%-os pluszban a tőzsde. A DAX Index Frankfurtban 3/10, a párizsi CAC-on 1%, a milánói tőzsde 9/10, a madridi IBEX pedig szintén 1%-os pluszban tartózkodik. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként $87, a Brent $94.30.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, elsősorban az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadékbolcok környéken is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Köszönöm figyelmüket, hírekkel majd 3 órakor várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Folytatjuk a beszélgetést a budapesti rom emlékekről. A beszélgetőtársam továbbra is Lángorsoly a régész, a Régészeti Koordinációs Fórum operatív vezetője. Ön azt mondta az imént, hogy elsősorban a múzeumnak fontos, hogy ezek az emlékek megmaradjanak. Én meg azt gondolom, hogy elsősorban a társadalomnak fontos az, hogy megmaradjanak, csak a társadalomnak ezt valahogy meg kéne értenie.
3: Igen, tehát akkor kicsit módosítok. Nekünk azért fontos, hogy a társadalomnak is legyen fontos, hogyha lehet így fogalmazni, mert nyilván a társadalomnak az fontos, amit a kezébe tudunk olyan módon adni, hogy ő is átérezzenek a jelentőségét. Ha ő azt látja, hogy a tulajdonosok, fenntartók nem törődnek a rájuk bízott régészeti emlékekkel, akkor ő maga se fog. Tehát ennek van egy kicsit ilyen edukációs része is. Ezért azt remélem, hogy ez a koordinációs fórum hatékonyan tud működni, akkor a lakosság, a környéken élők is azt fogják látni, hogy a roma emlékek helyzete javul, szebb lesz a környezet. Ez nyilván nem egyik percről a másikra fog bekövetkezni, és nem is lesz nagyon látványos adott esetben elsőre ez a változás. De azt gondolom, hogy ez egy hosszú folyamat lesz, de hogyha ennek az lesz az eredménye, hogy a helyi lakosság, vagy általában a társadalom is jobban megtanul vigyázni ezekre az emlékekkel, jelzi, hogyha azt látja, hogy probléma van vele, akkor már elértük a célunkat, és elérte a cél. Ez a fórum is.
2: Pillanatnyilag itt ülünk Aquincumban, az Aquincum rommezőnek a szélén, ami hát tulajdonképpen nagyon-nagyon plasztikusan bemutatja azt, hogy mennyire sok gond van általában a rom emlékekkel. Ugye a rom az egy tulajdonképpen egy olyan építészeti állapot, ami a lét és a nem lét között van. Tehát egy romot fenntartani, az mindig sokkal nagyobb munkát, meg sokkal nagyobb befektetést követel, mint egy épületet, vagy ugye hát a semmit fenntartani.
3: Igen, tehát ugye a romokról azt szoktuk mondani, hogy ezek ugye nem romnak épültek. Ebből adódóan nagyon komoly munkát, energiát és főleg pénzt kell abba befektetni, hogy azok állapota ne romoljon. Például az Aquincumi polgárváros esetében körülbelül 8 hektáron gondozunk egy egykori római városnak a maradványait, amelynek a fenntartása a jelenleg igen drámaian változó klímaviszonyok között és az igen drámaian változó látogatói szokások mellett is, ezt is meg kell sajnos jegyezni, egy külön kihívás, de nekünk az a feladatunk, hogy nem hagyhatjuk ezt pusztulni, nem hagyhatjuk, hogy ezek rosszabb állapotba kerüljenek, úgyhogy nekünk tényleg mindent meg kell tennünk azért, hogy ezek az emlékek a lehető legjobb állapotban vészeljék át a mi generációnkat is, vagy a mi időnket is. Úgyhogy ez valóban egy nagyon komoly feladat. Vannak a legkülönbözőbb modern eszközök ma már a romok védelmére, legyenek ezek védőépületek, vagy valamilyen részleges rekonstrukciók, de ettől függetlenül a romok jelentős részét már csak a későbbi kutathatóság, értelmezhetőség érdekében is úgy kell megőriznünk, ahogy mi is megkaptuk az elődeinktől, és ez valóban egy óriási kihívás, és egy mondhatni sziszi-fuszi munka, de ez a feladat a többek között a múzeum ezért is létezik, úgyhogy nekünk ezt a munkát végeznünk kell.
2: Mondta ezt a védőépületet, és hát tulajdonképpen a védőépület a legjobb módszer arra, hogy egy romot megőrizzenek. Nem lehetne egy olyan programot indítani, hogy legalábbis a romok egy részénél, a Budapest területén lévő romok egy részénél védőtető kerüljön föléjük?
3: Hát ez attól függ, hogy milyen jellegű az a rom, mekkora kiterjedésű és a közterületnek milyen részén található. Ugyanis ezeknek a romoknak a jelentős része nagy közforgalmú területen, aluljáróban, nagy közparkban található, ahol a lefedés nem biztos, hogy a megoldásnak tűnik. tűnik. Ugye egy aluljáróban tulajdonképpen védve van a romot, másfajta rongálásnak vagy problémának vannak kitéve, az is épp elég feladatot ad. De a szabadtéren található emlékek többnyire olyan típusú közparkokban vannak bele komponálva, ahol nem biztos, hogy megoldható a védőtető, ott másfajta megoldásokban kell gondolkodni, illetve azt se felejtsük, hogy adott esetben a vegetáció növekedése, például a fák, bokrok, kövek közé történő növekedése is problémákat okoz, tehát azzal is foglalkozni kell, azt is kezelni kell. Ettől függetlenül adódhatnak olyan elsősorban kisebb, koncentráltabb helyen lévő romemlékek, ahol érdemes meggondolni esetleg valamilyen védőépületnek a létrehozatalát, de arra is gondolnunk kell, hogy ha létrehozunk egy védőépületet, vagy mondjuk egy tulajdonos létrehozunk, azt is fent kell tartani, azt is működtetni kell, úgyhogy ez is további feladatokat generál. A városképi szempontokról pedig ne is beszéljünk, hogy egy nagyon erős körültekintést igénylő kérdés az, hogy egy romot lefedjünk, ne fedjük, ha igen, akkor milyen módon.
2: Lehet, hogy segítene a dolgon, hogyha kitalálnának valamiféle vezetőt ezekhez a budapesti romokhoz, tehát megpróbálnak elmagyarázni az embereknek, hogy ez miért fontos, esetleg arra buzdítanák őket, hogy menjenek ki, nézzék meg őket, uram, bocsász, szedjék össze a szemetet is, hogyha találnak ott.
3: Van ilyen, ugye például történetesen a római kori emlékek tekintetében a Budapest római emlékei című Aquincumi zsebkönyv sorozat, az két nyelven is rendelkezésre áll, magyarul és angolul is, és a múzeum shopjában kapható is, ahol tulajdonképpen az összes Budapesten található római emlék szerepel megközelítéssel és mindenféle leírással együtt, képekkel. Tehát, hogyha valaki szeretné mondjuk Budapest római emlékeit sorra venni, akkor nagyon ajánlom ezt a kis zsebkönyvet, mert ebben tényleg minden benne van.
2: Hozzá kéne csapni a középkort is.
3: Igen, valóban. Hát a középkorról is készültek már kisebb kiadványok. Nyilván azon a legjobb, hogyha lenne egy nagy összrégészeti vezetője Budapestnek, ezt is egy megoldás tud lenni. Mondjuk ettől függetlenül azt gondolom, hogy ha valakit a téma érdekel, akkor tud tájékozódni most is, és meg tudja keresni, fel tudja keresni ezeket az emlékeket.
2: Tavaly év végén már megalakították ezt a koordinációs fórumot. Miként fogják mérni a munkájuknak az eredményességét?
3: Hát ugye a közgyűlési határozat az tavaly év végén született, úgyhogy a koordinációs fórum az idén év elején kezdte el a munkáját. Eddig már volt egy nagy összülésünk, ahol végigvettük az összes területet, amellyel foglalkoznunk kell, és azóta pedig részkonzultációk voltak azokkal a tulajdonosokkal, kezelőkkel, akiknél konkrétan probléma mutatkozott. Már most is vannak eredmények, ugye az előbb említettem, hogy a Florián téri graffiti mentesítés már megindult, illetve a múzeum a rendelkezésre álló fővárosi támogatással elkezdte az úgynevezett centúrióház rendbetételének az előkészítését, úgy ott alapvetően romkonzerválási munkálatokra fog sor kerülni, úgyhogy a múzeumunk jelenleg ezen dolgozik, és ott a közeljövőben pedig Lipótváros meghívására és koordinálásával ott fog összeülni legközelebb a kora ősszel a bizottság, és folytatjuk a munkát elsősorban a március 15-et ért kérdésével, hiszen ott is mióta kvázi visszatemetése került a késő római erőd, és felettem kialakult ez az új térszerkezet, azóta is vannak problémák a még látszó emlékekkel, és ennek a kezelése lesz a következő napirendi pontunk, és ezzel fogunk foglalkozni, de mindamellett erősen foglalkozunk a Margit-szigeti kolostor problémájával, ahol szintén van tennivalónk. Középkoros kollégák már dolgoznak ezen a kérdéskörön, illetve a MÁV-val szoros együttműködésben pedig a vízvezetéknek a probléma körével, amit sajnos ért a közelmúltban egy rongálás, de már nagyon hatékonyan már elkezdte ennek a helyreállítási munkáit is előkészíteni. Úgyhogy mérni majd a munkánkat abban lehet, hogy milyen állapotban találják majd a látogatók a közterületen lévő romokat.
2: A budapesti romemlékekről lángorsoly a régésszel, a Régészeti Koordinációs Fórum operatív vezetőjével beszélgettem. Hamarosan Nagy Lajos király életútjának kutatásával folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: A történelem kutatásának sajátos formája az itinerárium, amely egy-egy történelmi személy tartózkodási helyeit kutatja fel. B. Halász Éva történésszel, a Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársával beszélgettem. A napokban jelent meg az első Lajos király és családtagjainak itineáriumai című kötet. Ez ennek a 40 évnek, tehát 1342 és 1382 között a királyi családot érintő teljes oklevélanyagnak a feldolgozását jelenti?
2: Egyrésztről igen, tehát a nevükben kelt oklevelek kerültek feldolgozásra ebben a kötetben, illetve figyelemmel kellett lenni más oklevéladók kiadványaira, amiben megemlíthették azt, hogy éppen az uralkodó vagy a családjának tagjai hol tartózkodtak.
1: Összesen hány oklevelet dolgozott föl?
2: Nehéz megmondani. Én azt tudom, hogy Lajosnak magának 2000 eredeti kiadványa maradt fönt, a pecsétek miatt azt mindenféleképpen meg kellett nézni. A királynéknek, illetve a hercegeknek ennél nagyságrendileg sokkal kevesebb oklevelük maradt fent, olyan 2500-ra becsülhetjük az eredeti oklevelek számát, amit megnéztem, és további 2000 környékére az átiratban, tartalmi átiratban fennmaradt, tehát más oklevéladók kiadványait.
1: Lajos tekintetében ennek a számnak az eloszlása egyenletesnek mondható? Vagy pedig voltak évek, amikor több, illetve voltak, amikor kevesebb oklevél született?
2: Ahogy haladunk előre az időben az uralkodását tekintve, az oklevelek száma egyre növekszik. Tehát azt lehet mondani, hogy az uralkodásnak első évtizedében volt a legkevesebb oklevél, és onnan előre haladva a szám folyamatosan növekszik.
1: Azért, mert több oklevelet adott ki, vagy pedig ezek maradtak föl? Ugye nyilván ez nem a teljes anyag.
2: Én úgy gondolom, hogy ez egyszerűen csak az idő. Hát a korai évekből kevesebb maradt fent, de bármit nézünk, akkor az időben előre haladva egyre több példát, egyre több anyagot ismerünk. Ugyanez igaz a középkori oklevelekre is.
1: Mennyire lehet az oklevelei alapján rekonstruálni a teljes életpályáját Lajosnak, azt, hogy éppen merre járt?
2: Szintén a korai évtizedekből nagy hiányokról beszéltünk. Ott azért vannak olyan hetek, amikor nem tudjuk megmondani, hogy hol volt, vagy legfeljebb csak következtethetünk rá az adatokból. Az uralkodásának vége felé már vannak olyan periódusok, amikor 2-3 naponta is meg tudjuk biztosan mondani, hogy melyik településen tartózkodott. Nagyon szeretem azt a példát, amikor az élete végén 1382. szeptember hal meg, és az élete végén nyáron elindul Zólyomból Nagyszombat irányába, ahol ő meghal, és ott tényleg ilyen 2-3 naponként meg tudjuk azt mondani, hogy hol volt, tehát ki tudjuk rajzolni tulajdonképpen a Zólyomból Nagyszombatra vezető utolsó útját.
1: De jó, hogy említette ezt az utolsó utat. Nekem is nagy kedvencem ez, mert ugye Nagyszombatban halt meg, és egészen a második világháborút követően meg is volt az az épület legalábbis egy része, amiben ugye a halál érte a királyt, de tudjuk azt, hogy miért járt Nagyszombatban? Mert én korán sem tartom kizártnak, hogy akár mondjuk a közeli Pöstényi Jófürdőbe ment.
2: Nem tudjuk, igazából nincs rá konkrét adatunk. Ugye Nagyszombat ez pontosan egy olyan helyen van, ahol esetleg szóba jöhet egy király találkozó, tehát akár találkozhatott a szomszédos fejedelmekkel is. Amennyire én tudom, Pöstényre nincs még adatunk ebből a korból, de egyébként érdekes felvetés.
1: Azért valószínűleg ekkor már egy ispotály volt ott Pöstényben. Az ilyen kérdéseket egyébként lehet úgy pontosítani, illetve megválaszolni, hogyha esetleg elkészülnek az adott más uralkodóknak, vagy adott más nemeseknek is az itineráriumai, tehát hogy az ő útjukat is nyomon lehet követni?
2: Természetesen, amennyiben elkészülnek az ő itineráriumaik, pontosíthatjuk, hogy miért ment oda, vagy miért tartózkodott ott Lajos, tehát akkor ki lehet zárni mondjuk azt, ha akkor a szomszédos uralkodók éppen nagyon távol voltak, akkor nem azzal a céllal ment oda, hogy velük találkozzon.
1: Melyek a legfontosabb oklevelek, amik ebben a kötetben helyet kaptak, vagy éppen az a fontos, hogy ezek az oklevelek egymás mellett vannak, és kirajzolják ezt az utat?
2: Igazából az eredeti oklevelek azért voltak nagyon fontosak, ugye számomra, mint történésznek, minden eredeti oklevele nagyon fontos Lajosnak, mert a pecsétek nagyon sokat segítenek abban, hogy megmondjam azt, hogy maga az uralkodó hol tartózkodott. Ugye, ha ma is tekintünk egy hivatalt, nagyon sokszor úgy adnak ki a hivatalban iratokat, hogy esetleg maga a hivatal vezető nem is tartózkodik ott. Most ez a 14. században is előfordult, tehát vannak olyan királyi okleveleink, amik a pecsét alapján azt tudjuk mondani, hogy akkor, amikor ez kelt, akkor Lajos nem biztos, hogy azon a területen tartózkodott, vagy legalábbis az a pecsét nem fogja mutatni az ő tartózkodási helyét. Ellenben megvannak azok a pecséttípusok, amik Lajos személyes kezelésében, személyes használatában, vagy legalábbis nagyon szorosan az ő környezetében voltak. Tehát ha azzal pecsételnek meg bárhol egy dokumentumot, arról nagy bizonyossággal azt mondhatom, hogy az tényleg az ő tartózkodási helyét mutatja. Az itinerárium szempontjából ezek az oklevelek voltak a legfontosabbak. Melyik típusú pecsét mutatja a legfontosabban az ő tartózkodási helyét? Volt egy négyszögletes gyűrűs pecsétje, ami gyakorlatilag uralkodás elejétől változatlan formában maradt, és valószínűsíteni lehet, hogy az volt az, amit ő a ténylegesen az ujján hordott, az ujján viselt, tehát ami tényleg mindig nála volt.
1: De ez a gyűrű ugye nincsen meg?
2: Sajnos nincsen.
1: Mennyire jó dokumentált Lajos mondjuk az apjához, Károlyhoz képest?
2: Ugye, hogy Lajos első uralkodásának első évtizedében kevesebb az okmányunk, mint a későbbiekben, ugyanez igaz a Károly korra is. Tehát Lajostól több oklevelet ismerünk, mint Károlytól, jobban dokumentált ennél fogva. Károly itineráriuma meglehetősen hiányos még ennek köszönhetően.
1: Ugye akkor ez szerint a logika szerint akkor Zsigmondról nagyon sokat kell már tudnunk.
2: Zsigmondról természetesen többet tudunk, mint Károlyról, azért az köszönhető annak is, hogy Zsigmond német-római császár is volt, tehát azok az útjai még jobban dokumentáltak, és azok a tartózkodásai, mint a Lajosnak bármelyik tartózkodása.
1: Az ilyen itineráriumok mennyire írják át egy-egy király uralkodásával kapcsolatos képet, vagy csak pontosítanak?
2: Pontosítanak. Nagyon sok olyan részletinformációt tudunk meg, amiket korábban nem. A nagy képet azt árnyaljuk. Teljesen átírni nem írják át a történelmet.
1: Tehát ugye nyilvánvalóan nincsenek olyan oklevelek, amik valami titkos külpolitikai ambícióról tanúskodnának.
2: Azok már előkerültek volna korábban, hogyha lennének.
1: Egyébként meg lehet azt becsülni, hogy ez a valóban elkészült és valóban megíródott okleveleknek hány százaléka lehet, ami napjainkra megmaradt mondjuk Lajos korából?
2: Sajnos nem tudjuk megbecsülni, mert nem tudjuk, hogy mennyi eredeti oklevél készült el Lajos korában. Ebből a korból még a királyi könyvek sem maradtak fent, amiben a királyi könyvekben mindig bevezették az adományleveleket. Ott legalább azt meg tudjuk számolni, hogy hány adománylevelünk volt, és ebből hány maradt napjainkra. Az Anjou korból sajnos királyi könyvünk sem maradt fönn.
1: A későbbiekben egyébként ezek a királyi könyvek miről tanúskodnak? Egy nap körülbelül mennyi időt töltött a király okleveleknek a kiadásával, meg hány oklevelet adott ki?
2: Hát a király sem ennyit nem töltött a okleveleknek a kiadásával, ő csak a döntést hozta meg, ami alapján kiadták majd az oklevelet. Ugye a királyi könyvek alapvetően adományleveleket tartalmaznak, ami privilégiális formában lett kiállítva, legtöbbje, és a privilégiumoknál nem fogunk tudni kelet helyet megmondani, az a kancellária mindenkori székhelyén kelt, és azt nem lehet pontosan tudni, hogy hány oklevelet adtak ki egy nap.
1: De valószínűleg azért egy uralkodónak legalább napi néhány percébe beletelt az, amíg az ilyen jellegű adminisztratív dolgokkal foglalkozott?
2: Hát az uralkodó nem foglalkozott az adminisztratív dolgokkal, arról volt a személy.
1: Legalább a döntéseket meghozni.
2: A döntéseket meghozta. Igen, hát nyilván kellett ezzel neki időt töltenie, illetve kiadta az utasítást a kancelláriának, lehet, hogy közvetítőn keresztül, lehet, hogy levélben, de kiadta az utasítást a kancelláriának, hogy legyenek kedvesek kiállítani adott témában az oklevelet, és akkor ezt ők megcsinálták.
1: Lajos családtagjai közül ki volt még aktív az oklevél kiadásban?
2: Az édesanyja, Piaszt Erzsébet, Károlynak az özvegye, a felesége, Kotromanics Erzsébet, az öccse Anjou István herceg, illetve az öccse halála után a felesége, a Bajor Margit hercegnő, valamint a Durazzói Károly, akit Magyarországon Kis Károly néven majd királlyá koronáznak.
1: Ezeknek az aktivitása egyenlő mértékű nagyjából, vagy pedig az édesanyja vitt mindent, ahogy a személyisége is meglehetősen erős volt?
2: Az édesanyja folyamatosan 1342-től, ugye 80-ban bekövetkezett haláláig folyamatosan okleveleket adott ki, a felesége csak az 1370-es évektől. Ezt nagy valószínűsége összefüggésbe lehet hozni azzal, hogy akkor tájt születtek meg a lánygyermekeik, tehát politikailag akkor vált valakivé a felesége. Anjou István csak az önálló területi hercegségének megszervezése után 1349-től egészen 1354-ben bekövetkezett haláláig. Úgy tűnik, hogy a szlavón hercegséget azt a felesége vette át helyette, nagy valószínűsége a gyerek nevében, úgyhogy ő 1354 és 1356 között adott ki okleveleket, és Durazzói Károly okleveleit utána ismerjük, hogy neki is megszervezték a hercegséget, ez 1372, és ő Magyarországon tartózkodása alatt, amíg hercegséget birtokol, addig ad ki okleveleket, utána pedig időnként diplomáciai szolgálatok miatt tűnik fel a neve, tehát ott már diplomáciai iratokból tudjuk összerakni azt, hogy ő hol volt és mit csinált, és mikor, hol találkozhatunk vele.
1: Ugye ez a kötet pont egy jubileumi évben Lajos király születésének a 700. évfordulója alkalmával jelent meg. Lajos uralkodásának vannak még olyan aspektusai, amiket mutatni kellene? Mert most úgy tűnik, hogy nagyjából térképre fel tudjuk tenni a királynak az életútját.
2: Természetesen mindig van olyan, amit kutatni tudunk. Engem személyesen most a Lajos kori kancelláriának a működése érdekel, tehát kik, hogyan és milyen módon adták ki az okleveleket, ennek milyen szervezeti kerete volt, de szerintem nagyon sok kutatni van még, tehát maradt még munka a többieknek is.
1: Béhalász Éva történésszel, a Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo, indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 3 óra van a mikrofonnál, Kecső Richárd, lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Közleménye szerint megbízatása a lemondás elfogadása esetén augusztus 27-én szűnhet meg. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészségnek meg kell őrizni a függetlenségét és tekintélyét, és nem válhat politikai küzdelmek eszközévé. A legfőbb ügyész szerint az utóbbi időszakban a személyén keresztül olyan támadások érték az általa vezetett szervezetet, amelyek már az ügyészségbe vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Hangsúlyozta, lemondásának oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek védelme. Kormányciklusokon átívelő 15 éves vasúti fejlesztési program elindítását jelentette be a kormány. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretösszege 3500 milliárd forint, amelynek jelentős része uniós forrásba valósul meg. A program célja egyebek mellett a járműflotta fiatalítása, a lassú jelek felszámolása, a megyeszékhelyek gyorsabb elérése, az elővárosi és regionális vasút fejlesztése, valamint az állomások korszerűsítése. Mitézi Dávidot hallják.
2: Fontos célunk az, hogy minden megyeszékhelyre javítsuk a versenyképes eljutást, mindenhol egésznapos óránkénti intercity közlekedést vezessünk be. Ez nagyon fontos célunk az, hogy 160-as és 200-as pályák legyenek a fővonalainkon, és gyorsítsuk az eljutást a főbb megyeszékhelyekre, cseréljük le végre az intercity flottát, és néhány olyan megyeszékhely és nagy megyei jogú város esetében, illetve nagyváros esetében, ahol ma nincsen közvetlen eljutás, ott új akkumulátoros motorvonatokkal szeretnénk az egyébként nem villamos ott vonalakon a közvetlen kapcsolatokat biztosítani. 20 milliárd forint volt tavaly a teljes magyar vasútfejlesztési büdzsé, ehhez érdemes mérni ezt a 3550-et, és mint látszik, mindegyik mögött konkrét fedezet van. Ezek azok az uniós és egyéb források, amiket be tudunk tervezni.
1: Holnap hirdetik ki a felső oktatási ponthatárokat. A központi pontot partit idén az ELTE Lágymányosi kampuszán rendezik meg, ahol majd a 20 órakor a ponthatárok közétételét is lehet követni. Az eseményen felsőoktatási információs programok, egyetemi pultok és könnyűzenei fellépők is várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A budapesti helyszín mellett Debrecenben, Egerben, Győrben, Gyulán, Miskolcon, Nyíregyházán, Óbudán, Pécsett, Szegeden, Tatabányán és Veszprémben is lesz hivatalos ponthatárváró rendezvény. Augusztus 31-én dönthet az országgyűlés a független közmédia testület tagjairól. A július 26-án hatályba lépő médiatörvény módosítás alapján a testületben 3 tagot a kormánypárt, 3-at az ellenzék, további 3-at pedig a média szakmai szervezetek jelölhetnek. A frakcióknak várhatóan augusztus 23-áig kell megnevezniük jelöltjeiket, akiket augusztus 26-án hallgatna meg nyilvánosan a Művelődési Bizottság. Radnai Márk elmondta, a médiatanács új elnökének és tagjainak kiválasztása is elindul, az elnöki posztra nyilvános pályázatot írnak ki, a tagokról pedig jelölőbizottság tesz majd javaslatot. A médiatanács jelöltjeit várhatóan szeptember 16-án hallgatja meg a Művelődési Bizottság.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg egy 10%-os csökkenéssel 143.735 ponton. A részvénypiac forgalma 6,5 milliárd forint. A vezető részvények közül most emelkedik a MOL 4342 forintra 3%-kal. 4%-kal csökken az OTP 45.900 forintra, a Richter 3%-kal 11.750 forintra, a Telekom 2%-kal 2660 forinton jelenleg. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 318 forintot és 70 fillért kérnek. Európában jó a hangulat, 1,5%-kal emelkedik London, 1%-kal Párizs és 1,2%-kal Madrid. A frankfurti tőzsde 6%, a milánói börze pedig 9%-kal van feljebb. És majd hamarosan nyit a Wall Street is, a tegnapi napot a New Yorkban mindhárom mutató pluszban zárta.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel, elsősorban az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatal, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadékgócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Késő estére egyébként majd 14 és 21 fok közé hűl a levegő. A fővárosban most 24 fok van. Köszönöm figyelmüket, hírekkel majd 3:30-kor várom önöket, nyitjuk meg a Wall Street-et is.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken, minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Ismételten köszöntünk benneteket a rádiók másik oldalán. Vendégünk ma Jeli Attila motoros oktató, hardcore terepmotoros, Szabó Bence állandó autó és közlekedés ipari szakértőnk, és
2: izgultam.
1: Nem feledkezhetünk el Jobbágy Robi kollégámról sem, aki ma a zenéket kezeli. Ti éreztétek hétvégén a tavaszt?
2: Picit meglegyintett, de aztán utána visszagravitáltunk a hideg valóságba. Úgy érzem.
1: Mert hogy én onnan is észrevettem a tavasz közelettét, hogy motorosok voltak az úton. Te motoroztál, Attila, hétvégén vagy?
3: Igen, én triál motorozni voltam, ami ugye a terepmotoros sportoknak szerintem az egyik alapja, és egy nagyon érdekes sport, majd ha úgy van, akkor picit szívesen mesélek róla később.
1: Ja, abban a szerencsés helyzetben vagyunk most ebben a viszonylag kisméretű stúdióban, hogy itt mindenkinek van valamilyen motoros gyökere, meg motoros élménye. Igen. Ugye Bencéről azt lehetett tudni, hogy olyan irgalmatlan Simpson ördög volt ifjúkorában. Robi is feltette a kezét. Attila, te mivel kezdtél? Te remélem kerékpárral kezdted, és nem rögtön Simpsonra ültél.
3: Kerékpárral kezdtem, azzal ment az egész gyerekkori időtöltésem, az volt, hogy állandóan bringával valahova mentünk, faroltunk, ugrattunk, hát nem terepbiciklivel, hanem csepeltacskóval, és nagyon hamar aztán én kaptam egy kis romettet, egy ilyen kiskerekű...
2: Egy pónit. Komolyan, nekem az volt minden vágyam, képzeld el, és nem kaptam meg. Az, bele voltam szerelmesedve teljesen a romett póniba, és azt eldöntöttem. Az olyan könnyű volt egykerekezni, és nem tudom, te próbáltad, de biztos nem, ugye?
3: De hogy is, persze. Ez a romett póni egyébként nagyon hamar nekem aztán átalakult, egy 125 köbcentis Tátrán motorkerékpár blokkot farakott bele apukám és nagypapám, amiben, hogyha kicsit ügyesebben váltottad meg a kettest, vagy pontosabban ügyetlenebbül, akkor tudtél, hogy hanyattestél vele, és a motor után szaladtál egy keréken, mert azért az a 125-ös blokk abban a pici vázban az elég ütős volt.
1: Jól gondolom-e azt, hogy valahogy ez a fiú genetikájában benne van ez a motorozás akkor, hogyha gyerekkorukban mindenféle őrültséget csinálnak kerékpárról, biciklivel, és mindent kipróbálnak.

0: Az egy lejtő, amin ugye begyorsulunk, amin lehet ugratni, vagy bármilyen dolgot beadni, ami tényleg ilyen vagány, és hát ezt a motor az kiváltja, hiszen akkor síkúton is tudsz vagánykodni, őrültködni, hajászni az adrenalint, és tényleg ez a, szerintem a genetikánkban van fiúknak, hogy a pocsolya, a sár, meg aminek kereke van, az nekünk tetszik, ebbe biztos vagyok.
1: És miután biciklivel beadtad az összes bunny hopot, és már a környék összes ugratója megvolt, és bevetted az összes épített ugratót, az összes városi ugratót, mikor jött el az a pillanat, amikor mindezt motorizáltan tetted meg? Tehát, hogy először óvatosan feszegetted alulra a határokat, miután motorra ültél, vagy egyből a gyerünk ide nekem a mindent motorral is?
0: Hát amikor én megkaptam ezt az első kis motoromat, akkor az első motorozások azok Budakalászon laktam, és a helyi kis ilyen szántóföldön, vagy hát ilyen töltés oldalban zajlottak, és akkor még édesapám vitt le minket szépen, lesétáltunk a motorokkal, kb. Ott indítottuk be, mert ugye a főút mellett laktunk, és ott ment a felváltva motorozás ezzel a kis motorral, de hát már az akkor is terep volt, hiszen a főúton vagy úton nem mehettünk, és nagyon hamar eljött az idő, amikor már önállóan is elengedtek engem a szüleim motorozni, még úgyis, hogy egyébként már szerintem elévült, de hogy nem volt jogosítványom, és ebből kifolyólag nekem nem volt más lehetőségem, mint a Budakalász fölötti hegyoldalakban kellett motorozzak, ahol ugye nem járt autó, nem járt rendőr, és ez egyből egy terep volt. Úgy indult a motoros délutánom, úgy indult minden délután, hogy ott Budakalász mellett a szeméttelep tövében egy baromi meredek emelkedőn kellett fölmenni. Ez egy füves kis ösmény volt, ami egy igazi hardcore terep volt egy kis rumetnek.
2: Ja, elég éles váltása a gyerekkori élményünk irányából afelé, hogy felnőtt korban hogyan motorozzunk. Lehet-e valamilyen törvényszerűséget felismerni, hogy aki nagyon korán tanul megmotorozni, akinek megvan ez a típusú gyökere, azt talán könnyebben tanul megmotorozni, és talán jobban is motorozik. Van ilyen összefüggés, vagy ez felnőtt korban is jól megtanulható?
0: Azt gondolom, hogy ha valaki nagyon jól biciklizik, és nagyon sokat biciklizett gyerekkorában, az az egész élete folyamán egy picit könnyebben fog tudni motorozni, jobban fog tudni motorozni. De azt se lehet elfelejteni, hogy ha fiatal korban te hasonlóan, mint ahogy mondjuk én is, apró pici lépésekből, az apró kiskerekű motortól ülsz át egyre nagyobb és nagyobb motorig, akkor biztos, hogy egy olyan úton fogsz haladni, amit övezni fognak apróbb kis sérülések, de általában szerintem ez a legbiztonságosabb útja annak, hogy valaki tényleg jó motorossá váljon, hogy gyerekkorától kezdve elkezd motorozni, tanulni. Ha ezt később kezdi el ezt a tanulmányait, az már mind-mind szerintem egy veszélyesebb út, mint amit gyerekkortól kezdve lehet fölépíteni.
1: De lehet, hogy egyébként a gépészetet jobban kezeli, tehát ahogy mondod, hogy jobban veszi a kanyarokat, meg nem kell annyira a váltásra figyelnie, hiszen ezen szocializálódott, ugyanakkor te oktatsz is, nem?
0: Igen.
1: Tehát, hogy nem figyelhető meg egy olyan tendencia, hogy túl magabiztosak lesznek azok a diákjaid, akik mondjuk motor nyergében nőttek fel?
0: Általában hozzám ezekre az oktatásokra egyébként az idősebb korosztály jön el, tehát 40 fölötti korosztály. Ott ezeken a terep oktatásokon, terep tréningeken két dolog jellemző. Az egyik az, hogy valaki lemotorozta az egész életét úgy, hogy csak utcán ment, és most egyszerűen valamilyen indítatásból fogból adódóan le akar jönni terepre, vagy azért, mert ugye most nagy divatok lettek ezek a SUV motorok, azok a fajta motorok, amikkel lehet terepezni is, olyasmi, mint autóban a mondjuk egy SUV, és akkor ezt ki akarják aknázni, ki akarják használni, meg egy divatirányzat is ez, hogy most terepezzünk, kinyílik a világ egyébként, hogyha nem csak aszfaltozott utakon motorozol, és ez az egyik típus, aki 40 éve motorozik, de most kezd el terepezni, és van a másik típus, aki mondjuk néhány éve kezdett el csak motorozni, hogy milyen indítatásból az most lényegtelen, de itt nagyon fontos, hogy amikor például meghallom tőle azt, hogy ó, hát nem nagyon motoroztam, csak pár éve kezdtem újra, de gyerekkoromban Simpsonnal ott a dűlék mellett, ott sokat csapattuk gyerekkorunkban, akkor én azt már tudom, hogy az ember az ügyes lesz. Uh-huh. Tehát aki olyan sztorival jön, hogy ő gyerekkorában össze-vissza motorozgatott szinte bármilyen motorra, azok általában mindig egy kicsit jobban fejlődnek, ügyesebbek, jobban kezelik a motort, mint azok, akik mondjuk tudom, hogy később kezdték el.
2: Ugye használtál egy ilyen párhuzamot, hogy az SUV-khez is lehet motort állítani. Azért általában arról meg szokott egy

0: megkérdezni az emberek véleménye, hogy az SUV nem egy klasszikus városi autó. Miért választ az ember SUV motort? Egy nagy GS-t, ami egy ilyen 250 kilós jószág szegy a városban, ebben mi a menő, vagy mi a buli ebbe?
1: Szerintem nagy a párhuzam az autónál történő SUV választással. Eleve a mai útviszonyok azért hozzáteszem, hogy ezt valamennyire kérik is, hogy ne olyan futóművű motorral menjél, aminek csak néhány centis rugó útja van, mert le fogja verni a vesédet. Azért ezek az utak most kívánják azt, hogy egy picit terepképes legyen a motor. A másik, hogy ezek a motorok most az utóbbi nagyjából, hát szerintem 8 évben egyre nagyobb divat hullámként jelentek meg. Biztos te is tudod, hogy voltak időszakok, amikor a letört szarvú, igazi kuporgó sportmotorok voltak a divatok. Mindig van egy divat hullám, ami viszont érdekes, hogy egyébként ez a fajta hullám, aminek ezek a képviselői, ezek a nagy dög túramotorok, ez egyébként egy régóta tartó divat hullám, ez érdekes.
2: Kénytelen vagyok egy keretes beszúrni ide a múlt hétről, vagy az előttről, ugye azzal kezdted a párhuzamot, hogy kátyú veszély miatt. Mit gondolsz a mostani kátyú helyzetből, a motor nyergéből, hogy mennyire veszélyes mondjuk egy autóval összehasonlítva?
1: Hát én mindig azt vallom azért, hogy én azt nehezen tudom elképzelni, hogy azért elessek, mert egy kátyúba belementem. Szerintem kiszűrhetőek ezek a dolgok. Itt az élvezeti faktort rongálja szerintem inkább jelentősen, mert hát magát a gépet is rongálja, hogyha ugye későn veszel észre egy nagy kátyú.
2: Tehát nem tudja kitépni a kormányt a kezedből?
1: Biztos.
2: Nincs olyan?
1: Biztos, hogy ki tudja, de szerintem akinek azt tépi ki a kezéből a kormányt, ott már más bajok is vannak. Szerintem ezek kivéthető dolgok. Nyilván a motorvezetés azért egy nagyon más jellegű attitűdöt igényel, mint az autóvezetés, hiszen itt minden hiba a te bőrödön fog érződni, és
2: itt nem csak a gépészet fogja bánni, hanem lehet, hogy te is.
1: Így van, így van.
0: Ez kevésbé megbocsátó közlekedési eszköz, mint egy autó. Tehát azt gondolom, hogy egy autóban azért vannak olyan, van teteje, van ajtaja, van bódé körülötted. Ha hibázol, akkor talán kisebb a büntetés.
1: Ez biztos, hogy így van. Az autónál bizonyos sebesség határ alatt, vagy sebesség alatt a sérülések, vagy karambolok, vagy hibák nagy része karcolásokkal megúszható, főleg ezekben a modern autókban. De motornál, még hogyha a legjobb védőfelszerelések vannak rajtad is, azért simán még a 30-40 km/h alatti tempóban is benne van egy jó kis csonttörés. Arról meg ne is beszéljünk, hogyha még egy autó is eltalál téged, akkor aztán
2: nyilvánosabb. Hiába a légzsákos kabát.
1: Így van, az se tud mindent kiszűrni.
2: Igen.
0: Ja, nem engedem el ezt a motors SUV-t, mert ez nekem nagyon tetszett, hogy megközelítettet.
2: Ha már autós műsor vagyunk,
0: igen, ugye? Igen, ha már autós műsor vagyunk, akkor nem engedem el, hogy időnként az látszik, hogy valaki felül egy ilyen ordinári nagy, mondjuk egy GS-re, és egyébként pedig 60 kiló. Hogy mi motiválhat egy, tehát hogyan válasszunk motort? A testalkathoz nem kell motort választani? Vagy mi motiválja az embert arra, hogy egy ilyen irgalmatlan nagy országot válasszon?
1: Lehet, hogy nem leszek ezzel népszerű, de picit hasonlónak érzem egyébként ezt a fajta motorválasztást sokaknál, ami az autózásban is megfigyelhető. Van egy 60 kilós ember, aki nem sportos, nem kemény, nem férfias, és megpróbálja ezt valahogy kiteljesíteni egy járművel. Ugyanez van, ráülsz egy baromi erős nagy dög motorra, aminek baromi hangos, nagyon dögös hangja van, akkor te magad leszel az a baromi nagy, dögös, maszkulin csomag. És ezt lehet élvezni.
2: Csomagra jut eszembe, hogy bizonyos testrésznek a hosszabbítása a motoros kultúrát is átjárja ezek szerint, hát vagy annak a vágya?
1: Ezzel a példával most pont nem akartam jönni, de szerintem igen, tehát ezt lehet ennél ugye kicsit még durvábban megfogalmazni, mint ahogy én próbáltam ezt a fordulatot elkerülni. Igen, tehát ebbe ki lehet teljesedni, hogy te, amikor motorozol, akkor nem csak te vagy, hanem te és a motorod egy teljes egységet képeztek, ami lehet egy teljesen más, általad vágyott formavilág, egy dögös, kemény, férfias valami, amit egyszerűbb esetleg elérni úgy, hogy veszel egy drága motort, mint lejárni az edzőterembe, vagy akár egy tékvondó edzésre évekig, hogy kikeményedj.
0: Az, hogy akkor ebezzünk vissza egy kicsit elegánsabb vizekre, hogy a kiteljesedés az ugye abban is meg testet ölthet, hogyha te motoroddal lemész a betonútról, és akkor az igazi szabadságérzet eljöhet, hogyha szép helyen, nyilván a környezeti ártalmakat lehetőleg elkerülve, mondjuk terepen motoroz. Milyen magyarországi vidékek vannak, ahol A. szívesen látják az ilyen típusú aktivitást, B. el lehet jutni, C. egy átlagos képességű motoros is biztonsággal, jó érzéssel tud terepmotorozni. Vagy ez csak a versenypálya?
1: Megint akkor visszakötők a SUV típusú motorokhoz, csak hogy mert mondtad, hogy ezt folytassuk, göngyöljük ezt a dolgot, hogy most az előbb egy kicsit elmentem abba az irányba, hogy itt elbagatizáltuk a dolgot, hogy mindenki csak azért veszi ilyen nagy dög terepes motort, mert hogy akkor majd milyen király csávó lesz. Amúgy van létjogosultsága ezeknek a motoroknak, és talán az egyik ilyen létjogosultsága az pont abból adódik, hogy egyébként Magyarországon terepezni nagyon nehéz. Nagyon-nagyon kevés a legális terepút, a legális olyan lehetőség, ahol te tényleg jó terepeken tudj motorozni, és itt jön a lényege ezeknek a motoroknak, amikről beszéltünk, hogy ezek a nagy dög túramotorok, ez igazából azért jók, mert egy teljes értékű országúti motorként is működtethetőek, tehát simán tudsz vele autópályán nagy sebességgel utazni, kényelmesen, nem fog beállni a hátad, hogyha befűzöl az utazásodba egy nagyon jó betonos szerpentint, akkor nagyon fogod élvezni. Ha kicsit rosszabb a beton minősége, lehet, hogy még a sportmotorosokat is körbe motorozod, mert ez a futómű, ez jó lesz oda, és el tudsz jutni olyan egzotikus helyekre, ahol például nem tilos a terepmotorozás, és ott ugyanezzel a motorral egy könnyed tereputat be tudsz járni. Most gondolj bele, hogy érdekes, hogy Magyarországon ugye nem nagyon szabad terepezni motorral, de egy csomó más országban pedig abszolút te megszokott dolog, hogy te valami Isten háta mögötti kisfalunak a poros kis szántóföldi útján megjelensz a motoroddal, és itt most nem csak a balkáni országokra kell gondolni, ahol ó, hát ők elmaradottak, ott persze ott össze-vissza lehet motorozni, hanem Olaszországban, Franciaországban is teljesen megszokott dolog, hogy a terepen motorosok mászkálnak.
2: Egyébként nagyon sok ilyen videót láttam mostanában, meg régebben is, hogy endurós srácok a tilosban járva megállítja őket a mezőr, az erdész, vagy a random erdővédő illető, és kapával, kaszával szalad utánuk, és vonja őket kérdőre, hogy mégis mi a jó Isten csináltok itt, srácok, és ők meg egyébként legtöbbször tök illedelmesen válaszolnak, de egyébként, ha visszatekersz a videóba 3 percet, látod, hogy nyélen vereti az erdőbe, szóval lehet, hogy a mezőrnek van igaza. Mit gondolt ezekről az ilyen kicsit az illegalitás mocsarában vergődő enduro srácokról?
1: Azt gondolom, hogy a terepen való motorozásra van igény. Ugyanúgy, ahogy a terepen való autózásra is van igény. Most jelenleg Magyarországon egyáltalán nincs erre lehetőség szinte legálisan ezeket a sportokat művelni, tehát mindenkit, aki ezzel akar foglalkozni ma Magyarországon, gyakorlatilag belekényszerítenek az illegalitásba. És innentől kezdve, hogy illegális, amit csinálsz, innentől kezdve már nyilván akkor nem is nagyon fog érdekelni, hogy hol mész, hogy most az kicsit védett, vagy nagyon védett. Sokan ezzel nem foglalkoznak. Nem foglalkoznak azzal se, hogy esetleg olyan helyeket azért kerüljenek el, ahol tényleg zavarhatják a lakókat, a sok kutyasétáltatót, vagy a hétvégi piknikezőket, és hát mivel legtöbben ezt az illegális formát választók közül nem is mindig a legszofisztikáltabb figurák, nem is fognak azzal foglalkozni sok esetben, hogy ott valaki mellett, amikor elmennek, akkor lelassítsanak, hanem azt gondolják, hogy biztos fog neki tetszeni, hogy ott egy kerékre kapom a motort, és úgy megyek el mellette, de nem, most mondom minden terepmotorosnak, meg bárkinek, nem tetszik általában a gyalogosoknak, ha mellettük egy keréken vereted el. Tehát amíg ez a dolog ez nem lesz valahogy szabályozva, és maga ez az igény úgymond kielégítve, hogy legyenek olyan meghatározott tereputak, amik igenis legálisan használhatóak, és erre nem születik meg az a fajta szabályozás, hogy aki ide megy, aznak is legyen rendszáma, legyen jogosítványa, számon kérhető legyen a tetteiért, mert most aki általában terepmotorozik, mivel úgyis illegális, rendszámot se rak föl, tehát számon kérhetetlen.
0: És fegyver is van nála.
1: Számon kérhetetlen a viselkedése, míg hogyha ennek lenne valami legális kerete, és ebben a legális kis környezetben meg is követelnék azt, hogy tényleg rendszám is legyen a motoron, legyen is jogosítványa, számon kérhető legyen az ember, aki azt a motort vezeti, mivel a rendszám alapján föl lehet akár jelenteni, le lehet informálni, hogy kivezette a motort, egy sokkal jobb világ jönne el mind a motorosok és mind a túrázók számára is.
0: Ez az adásunk első felének nagyon szép végszava. Most zenélünk egy kicsit, és aztán arról szeretném megkérdezni a körülöttem lévőket, ahol a motorosok penetrációja tökéletesen 100% itt a stúdióban, hogy kinek volt és milyen balesete, amikor motorozott. Úgyhogy innen folytatjuk Bencével, Attilával és Robival. Úgyhogy maradjatok velünk.
2: Rövid zene is jövünk.
3: Parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél négy van, jó napot kívánok! Nyitjuk majd az amerikai tőzsdét is egyebek mellett itt pillanatokon belül. Egyébként már elindult a kereskedés, és ha jól láttam, mínuszban kezdett a háromból talán kettő index, de most összeugrál, úgyhogy meg pár percben nézünk friss adatokat. Az Európai Bizottság nyilvántartásba vette a digitális személyazonosítás és életkor ellenőrzés ellen irányuló európai polgári kezdeményezést. A testület szerint a beadvány megfelel az uniós polgári kezdeményezésekre vonatkozó formai követelményeknek. Egy másik, a bevándorlás korlátozását célzó kezdeményezést ugyanakkor elutasítottak. A bizottság indoklása szerint a javaslat etnikai, kulturális vagy civilizációs háttér alapján határozza meg a korlátozásokat. Ez a testület értékelése szerint faji és etnikai alapon történő megkülönböztetésnek minősülne. Az Erste Group vezetőivel egyeztetett Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bankban. A jegybank elnök közlése szerint Peter Bosekkel, az Erste vezetőjével, valamint Jelasíty Radovánnal, a Magyarországi Erste Bank csoport elnök vezérigazgatójával folytatott megbeszélést. Varga Mihály hasznosnak és informatívnak nevezte az együttműködési lehetőségek áttekintését. Bejegyzése szerint az Erste komoly vállalásokat tett Magyarország irányába. Egyebek mellett a pénzügyi képzés és pénzügyi tudatosság erősítésének területén. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, közleménye szerint megbízatása a lemondás elfogadása esetén augusztus 25-én szűnhet meg. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészségnek meg kell őriznie függetlenségét és tekintélyét, és nem válhat politikai küzdelmek eszközévé. A legfőbb ügyész szerint az utóbbi időszakban a személyén keresztül olyan támadások érték az általa vezetett szervezetet, amelyek már az ügyészségbe vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Hangsúlyozta, lemondásának oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek védelme. Akár népszavazás is lehet belőle, hogy a demokrácia napja legyen április 12. A Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette a népszavazási kérdést, ugyanakkor a döntés egyelőre nem jogerős, 15 napig lehet jogorvoslatot kérni a kúriától. Ha jogerőre emelkedik, a szervezőknek 4 hónapjuk lesz 200 ezer aláírás összegyűjtésére. Ennyi támogatás esetén az országgyűlés kötelesen rendelni a népszavazást, 100 ezer aláírásnál viszont már mérlegelhet.
3: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-on emelkedik 144.074 pontra. A részvénypiac forgalma 7,5 milliárd forint, a vezető részvények pedig vegyesek. A MOL 7,1%-kal van feljebb 4.360 forinton. Az OTP 3,1%-kal gyengül 45.980 forintra. A Richter 3,1%-kal van magasabban, 11.810 forinton, a Telekom pedig 1,1%-kal gyengül 2.662 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euró 362 forint és 70 fillér, 1 dollár 317 forint és 70 fillér. Nézzük, milyen helyzet Európában. London 1,5%-os pluszban, Frankfurt 7%, Párizs pedig 1,1%-kal emelkedik, Milánóban 1%, Madridban 1,2% a plusz. És a Wall Street-en vegyes a kép, a Dow Jones 2%-kal emelkedik, esik viszont az S&P 500 1%-del, a Nasdaq Composite pedig 4%-kal. Az aranyára 1,5%-os pluszban 4136 dollár 80 centbe kerül unciánként. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként 86 dollár 20 cent, a Brent 93 dollár 30 cent. Itthon is lesz változás az üzemanyagárak tekintetében, a 95-ös benzin bruttó 7, a gázolaj pedig bruttó 9 forinttal emelkedik. A mai napon átlagárak alapján a benzin 598, a gázolaj pedig 618 forintba kerül literenként. Persze töltőállomásokon lehetnek eltérések.
3: Időjárás jelentés.
5: Többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül, a helyenként meg is erősödik, de csapadékkócok környéken is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, és este 14 és 21 fok közé hűl a levegő. A fővárosban 25 fok van. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb 4 órakor várom Önöket itt a Trendfm-en, tartsanak velünk a folytatásban.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trendfm. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
0: Sziasztok, hallgatók! A stúdióban továbbra is velünk van Jeli Attila motoros oktató, Szabó Bence, autó és motorizációgyi szakértő, és hát nem feledkezhetünk meg Jobbágy Robiról, technikus kollégámról, aki szintén itt van velünk. Azon mosolyogtunk itt a szünetben, hogy megállapítottuk a szünet előtt, hogy a stúdióban a motorozást szerető emberek penetrációja 100%, ellenben akinek jogosítványa van, ezt a százalék arányt már nem éri el.
2: Kicsit romlott az arányunk.
1: És nem én vagyok a kaktus első.
0: És én sem.
1: Nekem is van.
0: Csak, aztán még azzal is búcsúztunk a hallgatóktól, hogy arról is fogunk beszélgetni, hogy itt négyen motoroztunk életünkben viszonylag sokat, hogy kinek volt nagyobb, vagy kinek milyen vicces, vagy fura, vagy nagyobb balesete volt. Mert azt hiszem, hogy ebben az Attila talán a legkomolyabb szakértő, és nem mi.
1: Hát volt pár balesetem, ugye ez a terepmotorozás, ez elsőre veszélyesebbnek tűnik, mint az utcai motorozás, és valóban több sérülést is szereznek általában a terepmotorosok, mint az utcai motorosok, de általában a mértéke az nem olyan nagy. Tehát itt nagyon ritka, hogy valaki meghalna terepmotorozás közben, mert a, maga a sebesség meg az egésznek a dinamikája nem olyan, hogy ez nem egy halálos veszedelem, de azért kezedet, lábadat töröd, jó magam is túl vagyok két kulcsontörésen, meg sorolhatnám, pár ilyen törésem volt. Talán a legérdekesebb az volt, amikor motorozni indultam, de végül is helikopterezni mentem, mert helikopterrel vittek a kórházba, mert a lábam teljesen rossz irányba állt, és egy sáros motoros crosspálya legaljából nem tudta kihozni hordágyban, mert akkor a sár volt, és esett a hó, és akkor viszont tisztán látszott, hogy van egy jó helikopter leszálló plac itt nagyon közel hozzánk, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor engem helikopterrel visznek helyre rakni a kórházba.
2: Vannak ilyen befizethető ilyen panoráma, turista, helikopterútak, ahhoz nem kell törni a lábad, hogyha ilyen gusztusod volt.
1: Ráadásul én kicsit félek is a repüléstől, tehát amikor megtudtam, hogy jön a helikopter, akkor
2: legalább valamitől félsz.
1: Akkor kivert a víz. Mondom, most nem elég, hogy eltört a lábam, még majd itt a helikopterrel is lesz valami, de nem lett.
0: Valószínűleg ezt a baleseti statisztikát mindannyian egy picit tudjuk rontani. Bence, neked volt csak ilyen, nem?
2: Nekem komolyabb nem volt. Ilyen terepen a Simpsonos endurózások alkalmával párszor így oldalra elesés volt, meg amikor én visszaadtam a motorozást így a városban, vagy a motorozás iránt érdeklődésem alábbhagyott, az a, hát amikor a buszöbölben megtréfálnak ezek a gyűrődések, azt így nem annyira szerettem, és úgy éreztem, hogy inkább vagyok egy ilyen autós csávó, mint motoros, és visszaadtam
0: Robi?
2: A gépet.
0: Robi, te?
6: Hát nekem ez a gyűrődéses sztori, ez megvolt, de ez még jócskán előtte még kerékpárral is megvolt. Egyébként ugyanúgy a terepen való, nekem volt egy KTM-em, amit egyébként a Attila sokszor megmentette a minőségét annak a járműnek. Én érkeztem Vára kétszer, úgyhogy én elköszöntem a KTM-től, és megköszöntem neki, úgyhogy azóta én visszaültem egy kicsit nyugodtan a robogóra, de hát 11 éves koromban kezdtem vidéken a földúton egy Jávoba Bettával, utána volt nagy romettem, azt annyit szerelte szegény nagyapám, hogy egy ilyen komolyabb túra után, egy másfél órás tolás után belehelyeztem egy árokba, és akkor ott is hagytam, amit az szegény papa az idegbajt kapott. Úgyhogy voltak ilyen köreim, de egyébként ez nagyon találó volt, amit mondtál, ez a városban, ez a felhullámosodott busz megálló, tehát ez tényleg...
2: Laci, húzza 19-re lapot.
0: Este meleget, nem szeretnék részleteket alakulni. Este meleget, estem nagyot, estem kisebbet. Én jó néhány évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy két döntést fogalmaztam meg az életemben. Az egyik az, hogy a gyerekemet soha nem engedem motorra ölni. Ez nem is sú, tehát ez nem képezheti vita tárgyát, és hogy példát mutassak, én sem ülök többet motorra, és aztán az elmúlt, azt hiszem 8 vagy 10 évben nagyon fegyelmezetten be is tartottam, bár voltak nagy csábítások, ugyanakkor tisztelem azokat, akik motorra ülnek. Azt is látom, hogy fejlődik egy picit az autós-motoros viszonyrendszer, de te hogy látod ezt? Van ebben előrelépés, vagy még mindig ezek antagonisztikus szereplői a közlekedésnek? Hogy van ez ma?
1: Én azt gondolom, hogy talán egy picit javul a helyzet. Az autósok nehezen tudják azt elfogadni, hogy a városi forgalomban főleg innen-onnan így megjelennek motorok, akik köztük elmennek az autósorok között, a szűk kis helyekre beállnak, befurakodnak közéjük, és ez azért sok ellenségeskedést szült egy bizonyos időszakban, amikor ez kicsit ilyen új keletű volt még, de most már szerintem kezdik egy kicsit megszokni, és talán sokakban át is billent a dolog, hogy ha látsz egy motorost, akkor arra kell gondolj, hogy ő milyen jó, hogy nem autóval jött, mert ha ő is autóval jött volna, még nagyobb lenne a dugó, és ha innen közelíted meg a dolgot, akkor ennek örülni kell, és nem idegeskedni azon, hogy de ő előbb oda fog érni a piroshoz, vagy a lámpához.
2: De pláne szokatlan egy ilyen 2-3 hónapos téli álom után, ugye a motorosok újra jelenléte az utakon, ezzel kezdtük a műsort.
1: Igen. És nem elhanyagolható az is, hogy a motorosoknak egy nagy része meg is köszöni ezt, hogyha valahova beáll, beengedik, egy kis karjelzéssel, egy kis intéssel, egy bicentéssel szerintem ezen a viszonyon sokat lehet javítani.
0: Te vigyázol, Bence?
2: Igen, én nagyon-nagyon vigyázok, és mindig nagyon sok olyan motorossal találkozom, aki előzékeny, tiszteltudó, fölteszi a kezét, kirakja a lábát, azon mindig mosolyogok, szóval igen, én nagyon-nagyon próbálok odafigyelni, ezt meg is hálálják, és elég sok olyan autót látok a forgalomban, ahol van ilyen Respect Bikers matrica, vagy valami, ez mit tudom, 5-10 éve ezelőtt nem volt divat. Te neked beszokott párásodni a síksakod a meghatottságtól, hogyha ilyen matricát látsz autókon?
1: Nem, kifejezetten. Én azt látom, hogyha amúgy nem annyira bunkon tolakszol, nem hangos a motorod, akkor a legtöbb esetben azért előzékenységgel találkozom. Persze aztán van egy-két kivétel, amit egyszerűen nem tudok hova tenni, hogy de most miért akar engem mindenképpen megölni azért, mert én motorral vagyok, és úgyis
2: hamarabb... De meg akarnak ölni manapság?
1: Most ezt így eltúlozom mondom, de látom, hogy amikor mellé állok, és elindulok, akkor ő már épp, hogy váltana a lámpa, már kilő, hogy ő megmutassa, hogy én bunkó voltam, és előfúrakodtam, mert ő amúgy nagyon gyors.
0: A Bence elektromos autóval jár. Van-e valamilyen veszélyérzeted annak kapcsán, hogy egyre több elektromos autó van, aminek nincs hangja, nagyon észrevétlenül lesz része a közlekedésnek? Látod ennek valami veszélyét a motorosokra nézve?
1: Én a motorosokra nézve ezt nem gondolom veszélyesnek, hiszen a motorhangja a sisakban, a szélzaj az amúgy is szinte minden környezeti zajt elnyom, tehát nem igazán hagyatkozom a környezetemből jövő zajokra, amikor motorozom, hanem vizuális kontrollal kell, hogy működjek, nem működik a hang. Ugyanúgy egyébként, hogy az autóban is, hogyha a zenét hallgatsz, akkor amúgy se hallod. Tehát igen, nem de akkor feltétlen.
2: Most fordítsuk meg, akkor egyre jobban elterjednek az elektromos motorok. Ugye az autósokra ez milyen, illetve hát egy ilyen, hát nem tudom, áttétellel a motorosokra, saját magukra van óriási veszélye, hogyha elektromos motorral járnak.
0: Mert hogy én azért többé-kevésbé azoknak a motorosoknak vagyok hálás, akik egy picit hangosabb motorral jönnek, mert azokat valahogy én jobban érzékelem. Nyilván nem jó az, hogyha nagyon hangos, de hogyha hangja van, akkor valahogy az ember
2: tudja. Hogy hello jövök.
0: Ez nagyon jó kifejezés erre.
1: Egyetértek, hogy amúgy ha csak szigorúan a közlekedés biztonsági részét nézzük, szerintem egy hangos motorral biztonságosabb közlekedni, mint egy halk motorral. De ez egy társasjáték, tehát ez nem ennyire egyszerű. Tehát, hogyha ez így működne, akkor mindenki ordító, kipufogójú, meg nem tudom, baromi hangos járgányokkal járna, ami ugye egyszerűen nem működhet egy olyan helyen, ahol más emberek is élnek, és nem csak autósok és motorosok vannak. Tehát én ennek nem vagyok híve, én a halk motorok híve vagyok egyébként, annak ellenére, hogy imádom a hangos, jó, dögös motorhangot. Szerintem úgy kell közlekedni, és úgy is meg lehet ezt oldani, hogy a hanghatást azt ebből
2: de hogyha nullára redukálod, ha egy elektromos robogóval jársz, akkor nem teszed ki magad nagyobb veszélynek az autósok?
1: Szerintem egy felhúzott autó ablakon egy normál hangerejű motornak a hangja se nagyon szűrődik be egy városi zajba, tehát szerintem ez egyáltalán nem számít.
2: Jó.
0: Beszélgettünk a hangról, mint biztonsági faktorról, de mit mondhatunk ma a motorosok képzéséről? Hogy látod ezt? Én úgy érzékelem, hogy az autós képzésben is bizonyos dolgok elmaradnak, mint a rutinvizsga. Egy csomó minden olyan rohamba van, kicsit felületesen van. A motoros képzés, az hogy néz ki? Hogy lehet ma motoros jogosítványt szerezni?
1: A motoros jogosítvány megszerzésekor azért hasonlóan az autós képzésnél te még nem leszel egy jó motoros, mint ahogy egy jó autósofőr sem leszel. Ami a nagy különbség, és ez pozitív az autósokhoz képest, hogy a motoros érában ezeknek a motoros vezetéstechnikai képzéseknek, ezeknek nagyon nagy kultusza van. Méghozzá olyan szempontból, hogyha te most beszélgetsz egy bármilyen autós ismerősöddel, nem biztos, hogy avval fog dicsekedni, hogy ő ide vagy oda jár vezetéstechnikai képzésre. Motorosoknál ez szinte egy ilyen plusz dolog, amivel akár még dicsekedhetsz is.
2: De ez mióta van így?
1: Ez nagyjából szerintem az elmúlt 5-8 év hozománya.
2: Hogy ilyen siklet eljárni, siklet, ilyen vezetéstechnikai
1: tréningre. Van olyan csapat, akik járnak túrázni, és bekerülsz ebbe a csapathoz, vagy közel kerülsz azért, és azt mondod, hogy el akarsz velük menni képzésre, vagy el akarsz menni velük, bocsánat, túrára, meg fogja kérdezni, és milyen tréningen voltál már? Ja, nem voltál az ilyen nagy sebességű, ilyen meg olyan, akkor létszél előtte, menj el utána.
2: Te is megkérdezed?
1: Én nem kérdezem meg, mert terepképzésből nagyon kevés van, amivel én foglalkozom, hanem nálunk ez úgy csapódik le, hogy vannak olyan túráim, ahova egyszerűen nem viszek el úgy embert, hogy előtte nem volt nálam képzésem.
0: Hová viszel te ilyen túrákat? Egy picit reklámot is csináljunk neked.
2: Próbáltam megágyazni.
0: Igen, amit nem azért teszek, mert ez kereskedelmi célú, hanem tényleg érdekel, hogy azt mondtuk, hogy Magyarországon kevés hely van erre. Gondolom ezek legális útvonalakon menő túrák, nem lehet se túl nehéz, se túl könnyű. Hogyan lehet ma jól túrázni Magyarországon, nem betonon? Motorra.
1: Még egyszer mondom, Magyarországon nagyon korlátozottak a lehetőségek. Egy csomó út, amin azt gondolod, hogy mehetsz, aztán kiderül, hogy valamilyen törvény egyébként úgy hivatkozik rá, hogy mégse lehet. Gondolok itt az erdőtörvénynek egy bizonyos passzusára, ami olyan alapvetéseket mond ki, hogy ahol zárt facsoport van körülötted, az már erdőnek számít, és erdőbe nem lehet bemenni például gépjárművel. Tehát ha egy olyan úton mész, ami nem természetvédelmi terület, egy földúton, és ez a földút, ez beérkezik egy ilyen zárt facsoportba, akkor már az erdőtörvény szerint lehet, hogy vétettél is a törvény ellen. Tehát Magyarországon nagyon bonyolult és nagyon keszekusza szabályozás van erre. Aki Magyarországon terepezik, az valahol a szürke zónába terepezik szerintem, mert egyszerűen szinte képtelenség összerakni egy jó tereptúrát úgy, hogy az tényleg terepen menjen, és ne kelljen állandóan mondjuk 2 kilométerenként visszamenned valami betonútra, hogy kihagyj egy olyan szakaszt, ami nem legális. Viszont egy csomó más környező országban ennél sokkal megengedőbb a szabályozás, és azok az utak, amik nem szilárd burkolatú utak, azok ugyanúgy az úthálózat részét képezik, mint ahogy nálunk az alsóbrendű, vékony, egysávos, nyomvonal nélküli betonutak, amin bármikor végigmehetsz az autóddal, rengeteg ilyen út van, na ott ilyenek a földutak is, nyugodtan mehetsz rajta, a helyiek is járnak rajta autóval, és az már egy ilyen SUV motornak, egy ilyen nagy túrendurónak, ezek az utak már tökéletesek arra, hogy olyan tényleg világvégi helyekre juthass el, ahova egyébként nem mennél le se gyalog, se autóval.
2: Akkor ezzel azt akarod mondani, hogy te elsősorban külföldre viszed a csoportjaidat?
1: Így van, nekünk magyarországi túránk nincs is. Nekünk Erdélybe van túránk, Boszniába van túránk, Albániába, és olyan országokba itt a környékben, ahol legális a motorozás. De hogy egy kicsit távolabbra is menjek, megyünk Marokkóba is, ott is, hát Marokkóba ott szinte minden offroad, örülsz, hogyha...
0: Még a beton is.
1: Még a beton is
0: nagy részt.
1: És ez tényleg volt olyan szakasz, hogy van olyan napunk, amikor ott Marokkóba nagyon sok kilométert kell megtennünk, hogy leérjünk az Atlaszig, hogy akkor nem nagyon terepezünk, de azért nem a főutakon megyünk, hogy azért a kaland legyen kaland. És akkor kinézek olyan utakat, amik számozott főútnak minősülnek, és mondjuk 2 kilométerenként változik, hogy vagy murvás, vagy betonos. És kész offroad kaland egy ilyen nem offroadnak tűnő szakasz is.
0: Hölgyek járnak veletek túrázni, ugye azt beszéltük a műsor, vagy arról beszéltünk a műsor elején, hogy a fiúknak egy kicsit a genetikájában a biciklizéssel jön a motorozás szeretete. Én egyre több hölgyet látok motorozni. Hogy milyen szereplői ők ennek, veletek mennek-e, és mitől lehet ez, hogy ez is egy picit olyan kezd divatossá lenni, hogy hölgyek motoroznak?
1: Hát, ugye ez az egész motorozás dolog, ez nagyban összefügg ebben a szabadságérzéssel, az önkiteljesedéssel és egyéb dolgokkal, és hát nyilván ez nem csak a férfiakra vonatkozik, hanem a hölgyekre is. Amit viszont látok tendenciaként, hogy mondjuk az utcán motorozó motorosoknak nagyon kicsi százaléka az, aki hölgy, és annak aztán még sokkal kisebb százaléka, aki terepezik is, és a terepezésnél, és most visszacsatolok a beszélgetésünk elején mondottakra, hogy ugye azért mi gyerekkorunkban végig biciklivel farolgattunk, tényleg olyan alapokat teremtettünk meg magunknak, tudtunkon kívül, amitől a fiúk egy picit azért ügyesebben motoroznak alapból, mint a lányok. Persze vannak lányok, akik nagyon ügyesek, de általában azért a lányoknak sokkal többet kell magával, a motorozás vezetés technikájával is foglalkozniuk, hogy tényleg biztonságban tudjanak motorozni.
2: De egyébként nemrég tudtuk meg valamikor nyára, hogy a Superbike-ban van külön női kategória. Tehát azért a motoros társadalom
1: motocrossban is
2: jönnek föl, azért a hölgyek ebben.
1: Van motocross kategória, enduro kategória is, mai napig Magyarországon női kategória, de míg a férfi mezőny, mondjuk a versenyzői összterepes létszámot, ha nézzük Magyarországon, akkor mondjuk licences versenyző, mit tudom, terepező van 250 darab, most mondtam, hogy 250 fő, és mondjuk női licences versenyző, ebből mondjuk van 8 vagy 10.
0: Mennyire magányos dolog a motorozás? Azért, amikor az ember autóban ül, akkor ott beszélget, zenét hallgat, ne adj Isten, csak és kizárólag kihangosítóval telefonál, megbeszél. A motorozás egy picit olyan magányos dolog.
2: Magányos, nem? Harcos. Igen.
1: Hát amúgy magányos dolog, de nagyon sok technika van, ugye nagyon jó sisak átbeszélő készülékek vannak, és nagyon sok túracsapat túrázik úgy, hogy mindenkinek van a sisakjában ilyen átbeszélő készülék, és akkor ott szépen egymásnak élményeket tudnak megosztani, heccelik egymást, ugratják egymást, tehát lehet ott is beszélgetni, létezik ez a technika, nem kizárt, hogy valaki így szeret túrázni, aztán valaki pedig utálja ezt, és baromira idegesíti, hogy amikor motorozik, akkor motorozni akar, nem dumcsizni, majd dumcsizunk, amikor kávézunk, meg ebédelünk.
2: Ezt nem is feltétlenül a túrázásra gondolt a Laci, hanem általában véve a motorozásra, hogy azért az egy ilyen magányos farkasi lét, nem tudom, te hogy vagy ezzel, vagy hova sorolod magad. Érted,
0: viszed a barátodat például motorozni?
1: Hát az én feleségem az nagyon szeret motorozni.
0: Feleségedet.
1: Igen, nagyon szeret motorozni, hogyha van egy kis szabadidőnk, akkor általában motoros programot szervezünk, ketten elmegyünk együtt motorozni. Eddig nekünk nem volt sisakát beszélünk, úgyhogy általában a mi motorozásunk az úgy nézett ki, hogy ilyen 60-70-nél itt csorgunk a legvilágvégi butakon, vagy ha lehet, akkor terepezünk, mert nagyon szeret terepen menni, nem is szereti, hogy gyorsan megyünk, és akkor így előre hajol, és mi dumcsizunk motorozás közben, de ez nem egy megszokott dolog, tudom, ez a mi happyünk, hogy nekünk ez a motorozás.
0: Neked van gyereked?
1: Igen, van két.
0: És engeded őket motorozni?
1: Hát a fiam az 5 éves kora óta motorozik. Én pont az ellenkezője vagyok annak, amit te említettél, hogy te sem motorozol, és a fiat sem motorozzon. Én nagyon szeretek motorozni, nekem ez az életemnek egy nagyon komoly szegmense, és számomra teljesen evidens volt, hogy a fiam, ahogy lehet, üljön motorra, meg szeretném neki mutatni, hogy mi az, amit én ennyire szeretek csinálni, aztán majd dönts el, hogy ő szereti-e vagy nem.
2: Nagyon-nagyon sajnálom, hogy nincsen annyira nagyon sok időm, mert szívesen meghallgattam volna, meg moderáltam volna egy ilyen érvpárbajt kettőtök között ezzel kapcsolatban.
0: Bármikor, az én érveim azok teljesen racionális elven alapulnak. Amikor én úgy döntöttem, hogy abba hagyom a motorozást, ez egy Zsámbékra menő, nagyjából 25 kilométeres olyan út volt, ami az oda-vissza út alatt 4 olyan gyilkossági kísérletet követtek ellenem autósok, ahol én nagyon passzív vezetőként kezeltem az autómat, és úgy gondoltam, hogy van az életben elég sok jó dolog, és elég sok minden, ami talán kevésbé rizikós, ezért is versenyeztem a Dakaron sokáig. Tehát, hogy legalább legyen valami, amit nem csinálok, és én letettem a motoromat a garázsba, és megkértem egy barátomat, hogy jöjjön érte, és azóta nem ültem motorra. Tehát nekem ez volt az érv, amiben, és azt szeretném, hogyha a gyerekem kevés kockázatot vállalna, vagy kevesebb kockázatot vállaljon az életében.
1: Nekem is voltak ilyen elképzeléseim, hogy lehetne a fiamat megóvni attól, hogy egy nagysebességű utcai motoros balesetben esetleg megsérüljön. Nekem az volt a tervem, hogy megszeretettem vele a terepmotorozást, mert aki általában terepen szeret motorozni, az annyira intenzív és annyira élménydús, hogy azoknak általában az utcai motorozás már nem ad annyit, hogy utána mondjuk nagysebességgel száguldozzanak, és az legyen a hobbiuk, és ez nálunk bejött, mert fiam az triálozik, ami a leglassabb motorsport, ugye a triálmotor az a hatodik sebességi fokozatába tud 55-tel menni.
0: Na ez már tetszik, ezt már szeretem.
1: És emellett a legnagyobb akrobatika, amit csak lehet ugye motorral végezni, az szerintem a triál, és annyit a baleset veszélyességéről, hogy a triálmotorosokon a a nyitott fejvédőn, tehát a nyitott bukósokon és egy bőr csizmán kívül szinte semmi védőfelszerelés nincs, mert nem kell. Esetleg egy gerincnédőt néha fölvesznek, és ennyi. Egyszerűen, és te, ne, maximum megütik magukat. Szinte sosem sérülés.
2: Az nagyon érdekes, viszont visszacsatom, hogy ugye a rallycross, azt nem tudom, hogy mennyire. Az legalább négy keréken van.
0: Hát igen, az négy keréken van, és van egy bódé körülötted, és be vagy kötve, és azt gondolom, hogy egy számomra biztonságosabbnak tűnő dolog, mint ez a kétkerekű dolog. Annak ellenére, hogy borzasztóan csodálom azokat a srácokat, akik a sportszerűen űzik, borzasztóan csodálom őket. Én nem mindig vagyok meggyőződve a teljes szellemi képességüknek a 100%-áról, amikor egy versenyen, ahol én jártam, vagy amit én láttam, ezek a fiúk elképesztő teljesítmény nyújtanak, de én sose csinálnám. És ez nem azt jelenti, hogy ez jó vagy rossz, csak én, nekem ne kelljen. Úgyhogy
2: nagyjából.
0: Mondj egy jó végszót, Bence.
2: Autós műsor vagyunk, de örülök, hogy nem volt ki a négy kerekünk ebben az adásban.
0: Nagyon szép, ezt előre megírtad?
2: Nem, ez teljesen spontán
0: volt. Rendben volt.
1: Ez jó zárszó.
0: Ez nagyon jó zárszó. Én szeretném megköszönni mindannyiatoknak, hogy itt voltatok. Soban Attilának.
2: Köszönjük szépen,
0: Bencének, Attila. Köszönjük, ezek szerint nem csak autóügyi, de már lassan motorügyi szakértő
2: ezt is. Ezt nem merném vállalni, de igen. Köszönöm a bizalmat.
0: És mint utóbb kiderült, szerényen csendben meghúzódva a sorokban, jobbá egy Robi is egy ifjúkori motoros szerelmet hoz magával, úgyhogy
2: Ami a jelenkorban is
0: kiteljesedik, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem, és gyertek máskor is, és a hallgatókat is remélem, hogy jövő héten is velünk lesznek, úgyhogy mindenki közlekedjen biztonságosan, és jó utat hazafelé.
2: Itt találkozunk, sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autórádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 4 óra a mikrofonnál, Kecső Rihárd. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást. A Fidesz székház előtt tartott sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva a pártelnök elmondta, az előző kormánynak a konkrét támogatások utóítélésében nem volt szerepe, csak a döntésekkel kapcsolatos elvárásait jelölte ki. Orbán Viktort hallják.
2: Kultúrára kell fordítani, hogy nem magas kultúrára, hanem mondjuk úgy, hogy populáris kultúrára kell fordítani, és hogy az országban lehetőleg arányosan terüljön szét, és nem mindig a nagyvárosokhoz és a kiemelt intézményekhez jusson ez az összeg. Ezeket az irányokat szabta meg a kormány. Az NK ügyet egyébként én egy koncepciós eljárásnak tartom, mert az teljesen nyilván, hogy az NK döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek. A magyar kultúra rendelkezésre bocsátották azt az összeget, amit a kormány a számukra megszavazott. Semmi rosszat nem tettek. Hogy ők miért lettek mégis áldozatok, arról nyilvánvaló egy koncepciós eljárás ad magyarázatot. Az történt, hogy ez az ürügy arra, hogy elvigyék a Fidesznek a szerveit.
1: Nem okozott meglepetést az elemzőknek a monetáris tanács tegnapi 25 bázispontos alapkamat csökkentése, noha egy hónap alatt jelentős inflációs kockázatok alakultak ki a költségvetési kilátások kapcsán. Egyelőre mégis úgy tűnik, hogy marad a jegybank eredeti kamat csökkentési terve, amely augusztusra újabb 25 bázispontos csökkentést irányoz elő. Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallják.
3: Az iráni konfliktus elsősorban a nagy jegybankok szembeni kamatvágási periódus és egy belföldi tényezőként a piaci szolgáltatásokban történő további áremelkedés, jelentősebb áremelkedés az, ahogy össze lehetne foglalni azt, hogy milyen kockázatok és esetleg választóvonalak lehetnek az inflációs képben.
1: Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész közleménye szerint megbízatása a lemondás elfogadás esetén augusztus 25-én szűnhet meg. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészségnek meg kell őrizni a függetlenségét és tekintélyét, és nem válhat politikai küzdelmek eszközévé. A legfőbb ügyész szerint az utóbbi időszakban a személyén keresztül olyan támadások érték az által a vezetett szervezetet, amelyek már az ügyészségbe vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Hangsúlyozta, lemondásának oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek védelme. Etikai eljárás kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. A szervezet közlése szerint Úri Attila hétfőn hivatalába kérette az akadémikust, hogy tisztázzák a nyilvánosságra került más szervezetek kifizetésével összefüggő ügyeket. Orbán János Dénes a korábbi sajtónyilatkozatával ellentétben nem kívánt lemondani akadémiai tagságáról. Ezt követően Túri Attila kezdeményezte az MMA etikai bizottságának eljárását.
0: Tőzsdehírek.
1: Egy óra múlva zár a budapesti érték tőzsde, amelynek részvényindexe a BUX jelenleg 4%-ot erősödik 144.442 pontra. A részvénypiac forgalma 9,2 milliárd forint. A vezető részvények mind a Telekom kivételével mind erősödnek. A MOL 8%-kal van feljebb 4.364 forinton, az OTP 3%-kal emelkedik 46.240 forintig. A Richter most, ahogy eddig arról beszéltem, hogy pluszban van, most 2%-ra visszaesett, mínusz 2%-ra, 11.760 forintra, míg a Telekom 1%-kal gyengül 2.662 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euró 363 forintba, 1 dollár pedig 318 forintba kerül. Európában jó a hangulat, 1,4%-kal erősödik London, 6%-kal Frankfurt, 1%-os pluszban Párizs és Milánó, és 1,3%-kal emelkedik a spanyol tőzsde.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, elsősorban az Ószt-Szegedvonal mentén alakulhat ki záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadékgócok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Köszönöm figyelmüket, hírekkel majd 4:30-kor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Szeretettel köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, illetve nézőinket. Ez itt a Partcafé, a Balaton hangja még mindig. Ha jól számolok, akkor a 29. adást készítjük 30. ebben az évfolyamban, de akár lehet, hogy a 30-at is most már műsorvezető társammal, Marsa Szévivel.
2: Én is nagy szeretettel köszöntelek, az én műsorvezető társam pedig Prinzinger Péter, és akkor gyorsan el is áruljuk, hogy nagyon szép témánk lesz, kedvenc téma, vitorlázás.
1: Hamisítatlan nyári téma.
2: Így van, szabadság, szerelem, feeling, minden van benne szerintem, bár én még nem vitorláztam.
1: Ez mondjuk engem meglep, én tudom, hogy te mennyit vagy a Balatonnál, hogy ez sikerült eddig elkerülnöd.
2: Igen,
1: ezt
2: sajnos.
1: Ezt az élmény, hogy ezen változtatunk.
2: És akkor rögtön be is mutatnánk a mai vendégünket, Holzhauser Andrást, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárát. Szia András, köszönjük szépen, hogy eljöttél.
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Szia, örülünk, hogy itt vagy. Ez a műsor minden epizódjában úgy szokott ilyenkor történni, hogy megkérdezzük a vendéget, hogy neked mi a balatoni kötődésed, hogy kerültél a Balatonhoz, mióta élsz ott, feltételezem, hogy ott élsz. Hogy kezdődött az egész történeted, közös történeted a Balatonnal?
3: Igen, én Veszprémben születtem, és balatonfüredi lakos vagyok születésem óta, és általános iskolás koromban szerettem bele a vitorlázásba, a sporttagozatos osztályba jártam a balatonfüredi Radnóti Miklós általános iskolába, ahol Glac László tanárunk indítatásával kezdtem el a vitorlázást, és Hantó István volt az első edzőnk.
1: Bocsánat, rögtön belekérdezek. Tehát te olyan általános iskolába jártál, ahol volt olyan sporttagozat, ahol a vitorlázás is egy választható sportág volt?
3: Így van, pontosan ez az első sporttagozatos osztály volt Balatonfüreden. Glac László egy ikonikus tanár, ember és sportoló volt. Szívén viselte az egész város sporttevékenységét, és aztán az Anna Bálokat is nagyon sokáig ő szervezte, talán innen ismerősebb lehet a neve többeknek. Nagyon sok sportággal lehet megismerkedni a mai napig. Balatonfüreden számos sportklub van, és mi az akkori MHD-ban, ami most a Balatonfüredi Jachtklub, kezdtük el a vitorlázást.
1: Akkor hány éves voltál?
3: 9.
1: 9. Azt gondoltam, hogy viszonylag fiatalon kellett, hogy kezdjed, mert egy picit utána olvastunk, hogy tulajdonképpen hány vitorlás szezon van a hátad mögött, bár nagyon fiatalnak látszol, hogy hány vitorlás szezon van a hátad mögött, illetve ha helyes az info, amit találtunk, akkor 25 bajnoki cím is. Tehát, hogy akkor te azért ezt elég komolyan nyomtad, lehet mondani, hogy ez volt a fő csapás az életedben?
3: Igen, egy nagyon fontos része volt, és része a mai napig az életemnek a vitorlázás. Kadett 420-470 osztályokban versenyeztem egészen 94-ig, amikor is Kanadába vállaltam munkát, ott hagytam abba a tényleges versenysportot, és azóta pedig nagyhajós osztályokban versenyzem, azóta is aktívan.
1: A kevésbé felkészült hallgatóknak, nézőknek és a kevésbé felkészült nekünk egy picit elmondanád hétköznapi konyha nyelven, hogy ezek a hajóosztályok, amikről említést tettél, ezek hogy néznek ki, kb. Milyenek?
3: Igen, ezek mindegyik kétszemélyes osztály. A kadett a 70-es, 80-as években egy nagyon nagy létszámú utánpótlás nevelő osztály volt, ebben kezdtem el a vitorlázást mancsaftként, aztán viszonylag hamar kormányos lettem ebben a hajóosztályban. Ezután következett a 420, ami már készített fel az olimpiai hajóosztályra, a 470-esre, ami mai napig olimpiai hajóosztály. Ebben a legjobb eredményeinket 91-92-ben értük el, akkor volt olimpiai kvalifikációs szintünk is. Az olimpiára nem jutottam ki, és Kalózban, ezt követően kalózoztam egy pár évet, Európa-bajnoki 8. helyet szereztünk 93-ban.

0: van szó, amit vezetni kell, ez azért kell egyfajta érettség is, hogyha szabad ezt így mondani. A vitorlás, Nemzetközi Vitorlás Szövetségnek az iránymutatása is az, hogy feltétlenül próbáljunk meg úgy bevonni fiatalokat, akik már írni, olvasni tudnak. Tehát ez az az időszak, amikor a vitorlázást érdemes már elkezdeni. És nagyon szép sikereket érünk el itthon is a fejlesztésükkel.
1: Mik azok a szabályok, amiket már ebbe a korba be kell tartani, vagy amire edukáltok?
0: Hogyha vízi közlekedés szabályaira gondolsz, akkor ugye egyszerre van egy vízi kressz, ugyanúgy, mint az utcán a közlekedésben, illetve a vitorlás versenyzésnek van egy külön szabálykönyve, körülbelül 200 oldal, amit előbb-utóbb el kell sajátítani mindenkinek, aki a versenyzésbe is belevág. Ezeket a szabályokat fokozatosan építjük fel a fiatalok oktatásában, és ugye kezdünk értelemszerűen a legegyszerűbb és a legfontosabb útjog szabályokkal, és aztán ahogy a versenyzésben egyre fejlődnek a sportársak, a fiatalok, úgy egyre mélyebb ismereteket szereznek a különböző szituációkról, pályai elkerülési dolgokról, akár a rajt szabályairól.
2: Az előbb említetted, hogy 94 Kanada, ameddig, ha jól értem, versenyszerűen vitorláztál. Mi jött ez után?
0: Igen, Kanada után szintén külföldön dolgoztam. Én 8 évet éltem külföldön, 94 és 2002 között intenzíven bejártam a világot. Sportoktatással foglalkoztam akkor is, hiszen a téli időszakban sítoktattam Svájcban, illetve Ausztriában, Zalbakban összesen 6 teljes szezont. A nyári időszak elején Angliában dolgoztam parti szervizben, az akkori legelegánsabb parti szervizről van szó. A királynőnek, Diana-nak, Michael Kinennek, Elton Johnnak csináltunk fogadásokat, hogy egy fantasztikus tanulási lehetőség volt számomra. Miután eltöltöttem egy-két szezont ott Dél-Afrikában, és dolgoztam egy fél évet ugyanezen a területen, és 2001 év végén jöttem haza. Sosem akartam külföldön maradni, bár szinte tényleg azt kell mondanom, hogy az egész világot bejártam ott a 90-es években. És azóta pedig Balatonfüreden élek. Volt egy vállalkozásom 2013-ig, és 13 óta vagyok a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára.
2: És azt meg szabad kérdezni, hogy ez a vállalkozás, amit vittél, ez is kapcsolódott a hajózáshoz, a turizmushoz, a sporthoz, vagy ez valami egész más?
0: Nem, ahogy a Szilvi mondta, ez a szerelemhez kapcsolódott. Virágboltokat, bolthálózatot nyitottunk, amiből aztán lett egy nagy kereskedés, illetve egy hűtős fuvarozó cég. Hollandiába jártunk 22 kamionnal heti kétszer oda-vissza.
2: És akkor ebből hogy ugrottál bele 13-ba, most már akkor tényleg ez nem tűnik egyenes útnak. A hűtőkamion, ami vágott virágot szállít, ezt értem, 22 darab, ezt is értem, nagy vállalkozás, és akkor egyszer csak te leszel a Vitorlás Szövetség főtitkára.
0: Igen, ez egy érdekes sztori volt. 2013 tavaszát írtuk, amikor az Adrián vitorláztam három barátommal, és Kollár Lajos elnök úr fölhívott, hogy ő arra gondolt, hogy dolgozzunk együtt, és legyek én a főtitkár. Mondtam Totyának, ugye mindenki a vitorlázók körbe Totyának ismeri, hogy ezt én elképzelni se tudom. De mondta, hogy jöjjek haza, és akkor üljünk le, beszéljünk róla, hogy hát mégis mi lenne, ha. És aztán kétszer-háromszor leültünk, és 13 júniusában elvállaltam a feladatot, és azóta is még aktívan.
2: A kevésbé vájtfülű hallgatóknak szerintem áruljuk el, hogy egy sportági szakszövetség az úgy működik, hogy van elnöke, elnöksége, akik a fő döntéseket hozzák, amikor éppen nincs idő vagy alkalom közgyűlés tartani és összehívni az összes klubot, de az operatív végrehajtó munka az a főtitkár és a főtitkár irányítása alatt tartozó kollégákra tartozik. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyan úgy kell elképzelni, mint egy ügyvezetőt, aki a gazdálkodást, a napi operatív munkát, a kommunikációt szervezi. Na most én láttam pár sportszövetséget, voltam egyben egészen közel is, vagy egyhez egészen közel is. Az nem általános, hogy egy főtitkár, ha jól számok, 13 éve van hivatalban. Egyrészt ez nem nyúzott el téged, ezek szerint nem, vagy úgy tűnik, hogy nem. Másrészt meg van ebben lendület, meg motiváció ennyi idő elteltével?
0: Mindenképpen van, főleg, hogyha azt a fejlődési ívet megnézzük, amit a vitorlázás, a magyar vitorlássport azóta húz, és reméljük

0: hogy továbbra is ilyen sikereket érünk el, hiszen lényegesen kevesebb volt az utánpótláskorú versenyzőink száma 2013-ban. 2013. augusztus 2-án kötötte meg az első sportolói szerződését a történetében Vitorlás Szövetség Berett Zsomborral, aki ugye olimpiai ezüstérmet ért el. Azóta Vadna Jonatánnak egy negyedik helye van. Olimpiai hajóosztályban Érdi Mária és Berett Zsombi világbajnok és Európa bajnoki címeket ért el, amit korábban sose a szövetség most már majdnem 100 éves történetében. Tehát ezek mind olyan eredmények, amik ösztönzik a háttérben dolgozókat is, engem is feltétlenül, és hogyha egy picit a turizmushoz is átcsatolhatunk, akkor két GINOP-pályázatból igen jelentős eszközfejlesztést tudtunk megvalósítani 2017-18-ban, illetve a Vitorlás Szövetség Balatonfüred várossal és a Kajakkenu Szövetséggel megépítette a Kék Szallagportot, amit szintén jelen pillanatban én vezetek, ami pedig újabb kihívásokat és újabb lehetőségeket biztosít a sporták számára.
1: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi volt a sikertitka, de akkor azért némi választ kaptunk most itt az elmúlt egy percben, amit felsoroltál, fejlesztések és támogatások a sportágat tekintve.
0: Igen, és azt gondolom, hogy a közösség és az egy irányba történő munka az kifejezetten jó hatással van. Mondom ezt most úgy, hogy azért vannak most hullámok a Vitorlás Szövetség házatáján is, de nagyon bízom benne, hogy a célt nem veszítjük szem elől, és a közös munkával és összefogással ez a sikeres periódus az elmúlt 10-12 év, ez tovább folytatható.
2: Az előbb említetted azt, mint egyik eredményt, vagy sikertényezőt, hogy jócskán gyarapodott az utánpótláskorú sportolóitok, sportolóknak a száma. Itt nem is a számszerűség az érdekes, hanem ez azt a kérdést veti föl bennem, hogy arról mondj már kérlek valamit, hogy a vitorlázás mennyire a mindenki sportja? Vagy mennyire egy elitnek, a zárt, jómódú embereknek a sportja, és az ő gyerekeiknek a sportja. Ezt én sose tudtam hova tenni, hogy a vitorlázás az tulajdonképpen egy bárki számára hozzáférhető sport, meg szabadidős lehetőség, csak erről kevesen tudnak, vagy nem tudják, hogy hogyan induljanak el ebbe az irányba. Vagy ez tényleg egy ilyen zárt dolog, amihez azért elég nehézkes hozzáférni.
0: Én úgy vélem, hogy a mi gyerekkorunkban sokkal nehezebb volt bekerülni akár egy egyesületbe, illetve a vitorlázó körben akkor egy relatív zárt sportág volt. Ugye most is megvannak azok a sztereotípiák, hogy nagyon drága a vitorlás, nagyon drága a jó hely, és ezért biztos, hogy csak azok tudják ezt űzni, akik nagyon sok pénze van. Ez hál' Istennek most már nem igaz. Természetesen, mivel technikai sportról van szó, hogyha ha hajót szeretnénk tulajdonolni, vagy akár bérelni, ez pénzbe kerül, de vitorlázás most már nem drágább, mint a síelés, vagy akár a kerékpározás, sőt, hogyha valaki elsajátítja a sportág alapfogásait, akkor számos olyan hajót, illetve csapatot talál, akik akár a Kék Szallagra, akár más versenyekre keresnek sporttársat, hiszen egy-egy hajón csapat munka folyik, és a hajó méretétől függően 2-3, akár 10-16 személy is vitorlázza a hajót. Tehát, hogyha valaki nagyon szeretné kipróbálni a vitorlázást, illetve ezt aktívan űzni, biztos vagyok benne, hogy megtalálja.
1: És akkor én rögtön kibővíteném a kérdést, hogy női vagy férfi sport inkább a vitorlázás?
0: Sokat dolgozunk ezen, alapvetően férfi, körülbelül 80-20 az arány a világon mindenhol egyébként. De
2: teljesen érthető ambíció, hogy szeretnék, ha több nő lenne.
0: Mindenképpen, és egyébként nagyon-nagyon sokat segít Érdi Mári példája és fantasztikus eredményei. A legkisebb utánpótláskorú hajóosztályban, az Optimistben a kislányok aránya most már közel 40%, tehát sokkal több fiatal hölgy kezdi el a vitorlázást, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó hatással van.
1: Ugye én személyesen Vodnai Jonatánnal találkoztam, vagy ismerem Jonatánt. Az a kérdésem, hogy milyen fizikum kell ahhoz, hogy valaki ilyen sporteredményeket elérjen, mert azért a Jonatán egy nagyon feszes, szálkás, de kis sportolt fiatalember, de mégsem azt látom, ugye, hogy egy erőtől duzzadó, de valószínűleg mégiscsak kell valami, hogy legyen a sikere.
2: Hát nem egy dobóatléta, de valószínűleg
1: igen,
2: nem is arra van
1: akartam
2: szükség.
1: Mondani, igen.
0: Brutális atlétának kell lenni, és ugye amit te látsz, ez hajóosztályonként változik, ugye minden hajóosztálynak megvannak a specifikus felszerelései, illetve a felkészültség, a fizikum adta lehetőségeknek meg kell felelni olyan szinten, hogy például Jonathannak 82-84 kiló között kell lenni, és elképesztő erőálló képességgel kell bírnia. Ennélkül nem tudja a hajót gyorsan vinni. Tehát ő, amikor elkezdett kifejezetten a világ élvonalába vitorlázni, ezt megelőzően másfél évig az volt a célja, hogy a legerősebb egy háromba kerüljön be, és olyan parti edzést végzett, amivel ezt el is érte, és ezután jöttek az eredmények. Tehát a vitorlázásban, hogyha látunk ugye egy szabadidős sportolót, aki csak ülött a kormánynál, és csónakázik, egészen más fizikumot és felkészülést igényel egy olimpiai hajóosztály, illetve az olimpiai hajóosztályban történő versenyzés, akár hogyha megnézitek Márit vagy Beret Zsombi régi képeit, elképesztő fizikum kell hozzá, és egy folyamatos, nagyon folyamatos, szisztematikus, szigorú munka, illetve életmód, hiszen 200-220 napot töltenek ők vizen a világ különböző pontjain, nagyon sok lemondással jár ez a fajta sportolás, mint azt gondolom ezen a szinten minden sportágban egy olyan szisztematikus felkészülési munkát igényel, hogy ez elképesztő.
1: Mitől lesz jó vitorlázó valaki? A hajótól, a fizikumtól, tehát hogy a tehetség az mit takar a vitorlázók tekintetében?
0: Roppant komplex a sportágunk tekintettel arra, hogy egy szabad téren űzött technikai sportágról van szó. Tehát, hogyha most nagyon leegyszerűsítem, akkor a hajót, mint a technikát megfelelően fel kell tudni készíteni, illetve nagyon-nagyon képbe kell lenni azzal, hogy hogyan tudjuk gyorsítani. Ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha a Forma 1-ben a pilóta lenne a mérnök is. Ismernünk kell az időjárási körülményeket, illetve azt a vízterületet, ahol versenyzünk, nem véletlenül most is éppen Érdi Mári és Vadna Jonathan már a Los Angeles-i olimpia helyszínén készül. Nagyon fontos az ottani környezetet, áramlást, hullámviszonyokat, szélviszonyokat megismerni, és ezeknek a tudatában majd az olimpián az egyes futamokon rajthoz állni. És a sportolónak pedig ismernie kell az áramlástantól a versenytaktikán keresztül a legapróbb részleket, tekik saját magát is, illetve a mezőnyt is ahhoz, hogy eredményes legyen. Tehát egy nagyon-nagyon komplex sportágról van szó, ezért is van az, hogy körülbelül 10-12-14 év kell ahhoz, hogy valaki olimpiai szinten eredményes legyen. Beret Zsombinak van egyedik olimpiáján jött ki ugye a fantasztikus második helyezés, Érdi Mária is szintén most már a negyedik olimpiára készül. Joninak ez a második lesz, ugye ő Párizsban, Marseille-ben negyedik helyen végzett. Egész pici gyerekkoruk óta hihetetlen fegyelemmel készültek Benjivel.
2: Lassan térjünk át az élsportról, a versenysportról, a turizmusra. Jöjjünk egy picit közelebb a földi halandók világához. Én turista vagyok, szeretem a Balatont, szeretem az egész éves Balatont, tavasszal is, meg ősszel is. Mit nyújt nekem a vitorlázás? Hogy tudok hozzáférni a vitorlázáshoz? Hogy milyen tanácsot adnál, hogy kezdjek hozzá, ha mondjuk még soha nem vitorláztam?
0: Igen, a vitorlázás többféleképpen lehet kipróbálni, talán a legegyszerűbb egy hajóbérléssel, akár kapitánnyal, akár kapitány nélkül. Most már nagyon sok olyan hajó van a Balatonon, több száz, amelyet bérelni lehet. Hogyha egy társaság, egy baráti társaság összeáll és kibérel egy ilyen eszközt, akkor az nem is drága, hiszen azt gondolom, hogy egy reggeli áráért per fő egy napos vitorlás érményben lehet része kapitánnyal vagy kapitány nélkül. Hogyha valaki a gyermekeit szeretné beiratni és megmutatni nekik a sportágat, akkor mindenképpen a Vitorlás Szövetség által elindított Vitorlás Suli programban levő tagszervezeteinket ajánlom. Ott ez egy minőségbiztosító rendszer gyakorlatilag, amit a World Sailing-el 2019-ben auditáltattunk, ott biztos lehet benne a szülő, hogy a gyermeke jó kezekbe kerül, és hogyha tovább is szeretnének menni ezen az úton, akkor az egyes tagszervezeteink, a vitorlás klubok kiválasztó táborokat is felajánlanak a kezdőtábort követően, és onnan el lehet kezdeni, aztán a vitorlázás 40-60-100-150 nappal per év.
1: És hamarosan folytatjuk, de most el kell mennünk egy kis szünetre. Vendégünk pedig Holca Ózer András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. Mindjárt jövünk, ne menjenek sehova se.
3: Fél táv megúszva. A Partkafé hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balatonfelvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél öt, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész közleménye szerint megbízatása a lemondás elfogadása esetén augusztus 25-én szűnhet meg. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészségnek meg kell őrizni a függetlenségét és tekintélyét, és nem válhat politikai küzdelmek eszközévé. A legfőbb ügyész szerint az utóbbi időszakban a személyén keresztül olyan támadások érték az általa vezetett szervezetet, amelyek már az ügyészségbe vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Hangsúlyozta lemondásának oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek védelme. Szeverényi Dávidot választotta a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnökévé a miniszterelnökség. Az új vezető feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata lesz, valamint a visszaélések megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. A KEHI korábbi elnökét júniusban mentették fel. A miniszterelnökség szerint a hivatal korábban nem kezelte megfelelő súllyal a közpénzek védelmét. Az új vezető kiválasztása először nyílt eljárásban történt, a pályázatra több mint 70-en jelentkeztek. Szeverényi Dávid okleveles közgazdász és pénzügyőr korábban a NAV-nál dolgozott, ahol az OLAF-val való együttműködést is irányította. Zárt ülésen tárgyalta a Nemzetbiztonsági Bizottság Szijjártó Péter BYD-nál vállalt új pozíciónak nemzetbiztonsági vonatkozásait. A Tisza párt által kezdeményezett tanácskozáson az Alkotmányvédelmi Hivatal és az Információs Hivatal vezetői is részt vettek, az elhangzottakat pedig 2051 végéig titkosították. A fő kérdés az, hogy a volt külügyminiszter milyen minősített információk birtokában lehet, miközben egy kínai hátterű nagyvállalatnál vállalt munkát. A bizottságban felmerült Szijjártó Péter későbbi meghallgatásának lehetősége is, de hivatalos kezdeményezés egyelőre nem történt. A Páti István bizottsági elnök szerint érdemi áttörés jelentő új információ nem került elő, de indokot lehet szabályozni a magasrangú politikusok és nemzetközi vállalatok közötti átjárást. Holnap hirdetik ki a felső oktatási ponthatárokat, a központi pontot Partit idén az ELTE Lágymenősi kampuszán rendezik, ahol 20 órakor indítják el a ponthatárok közzétételét. Az eseményen felsőoktatási információs programok, egyetemi pultok és könnyűzenei fellépők is várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a budapesti helyszín mellett több nagyvárosban is lesz hivatalos ponthatárváró rendezvény. Akár népszavazás is lehet abból, hogy a demokrácia napja legyen április 12-e. A Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette a népszavazási kérdést, ugyanakkor a döntés egyelőre nem jogerős, 15 napig lehet jogorvoslatot kérni a kúriától. Ha pedig jogerőre emelkedik, a szervezőknek 4 hónapjuk lesz 200 000 aláírás összegyűjtésére. Ennyi támogatás esetén az országgyűlés kötelesen rendelni a népszavazást, 100 000 aláírásnál viszont már mérlegelhet.
3: Tőzsdehírek.
5: Fél órával zárás előtt 4,1%-os pluszban a Bux Index 144.509 pontos jelenleg új csúcson. A részvénypiac forgalma 10,5 milliárd forint, a vezető részvények pedig vegyesek. 1,3%-kal emelkedik a MOL 4.384 forintra, 4,1%-os pluszban az OTP 46.270 forinton, a Richter 2,1%-ot gyengül 11.760 forintra, a Telekom pedig 0,5%-os mínuszban 2.652 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euró 363 forint és 50 fillérbe, 1 dollár 318 forint és 50 fillérbe kerül. A Európában erősödik a tőzsde, a londoni FTSE 1,5%-os pluszban, a DAX Index Frankfurtban 6,1%-kal emelkedik, 1%-os pluszban Milánó, 1,1%-os pluszban Párizs, és 1,2%-kal erősödik az IBEX Madridban. Ami a Wall Street-et illeti, a Dow Jones 2,1%-os pluszban, az S&P 500 csökken 2,1%-kal, a Nasdaq Composite pedig 0,5%-os gyengüléssel áll jelenleg.
3: Időjárás jelentés.
5: A változóan felhős időt követően hajnalban északnyugat felől szakadozottabb frontális felhőzet érkezik. A csapadékgócok estére megszűnnek, de néha kialakulhat kisebb esőzápor. A légmozgás mindenhol mérséklődik, legyengül, sőt többfelé szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél sokfelé megélénkül, a front vonalban meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton. Folytatódik a Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Sprintzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Folytatódik a Partcafé, ez itt továbbra is a Balaton hangja, és nem szökött el a stúdióból Holzhauser András, a Magyar Liderlás Szövetség főtitkára sem. Az előző műsor részben ott hagytuk abba, hogy ha valaki nem versenysport, hanem élsport oldaláról, hanem szabadidősport oldaláról közelít, hogy tud hozzáférni a vitorlázáshoz. Én most azt kérném, hogy még egyen laikusabb szintre lépjünk el, mint turisztikai attrakció, egy két-két és fél órás naplemente vitorlázás, ez létezik ez a termék. Tehát aki nem akar megtanulni vitorlázni, nem akar versenyezni, nem akar sportolni, de magának a vízi élménynek, a balatoni élménynek a részese szeretne lenni egy hajón, erre is van lehetőség, van ilyen szolgáltatás. Ha van, akkor ez fejlődik-e, vagy nem, ezzel mi a helyzet?
2: Igen, vannak ilyen szolgáltatások, általában ezt nagyobb 30-40 fős vitorlások, illetve hajók biztosítják különböző szolgáltatóknál a Balaton több területén. Arra, hogy kisebb hajóval ilyen programokat csinálnak-e klubjaink, ezt megmondom őszintén, hogy nem tudok ilyenről, hogy kifejezetten naplemente túra vitorlással lenne. Nálunk a Kékszalagportban evezős programokat ilyen jelleggel biztosítunk. Úgyhogy igen, vannak, tehát a régi nagy szottos vitorlások mai napig futnak a Balatonon.
1: Az az előítélet, vagy az a mendemonda, nem is tudom, hogy a Balaton tulajdonképpen, mint vízfelület, az jóval több hajót is elbírna, mint amennyi ma van rajta, és ennek a másik fele ennek a magyarázatnak, vagy ennek a közhiedelemnek, hogy csak a kikötői kapacitások szűkösek. Ez így igaz, vagy ebben a formában nem teljesen?
2: Igaz. A Balaton víz területén lényegesen több hajó elfér. Körülbelül olyan 9000 hajóhely van, a fertőtavon 16 000 hajó van. Ugye a hajó méretek azok azért különböznek, tehát az elmúlt években a balatoni trend, vagy az elmúlt évtizedben a trend az elindult a nagyobb, kifejezetten tengeri méretű hajók irányába. De igen, lenne hely arra, hogy bővüljön a vitorlázás ilyen szempontból. A kikötőhelyek, hál' Istennek, az elmúlt 5 évben szintén fejlődtek, nagyjából egy 1000 plusz hely jött létre. 2023-ig, 22-ig kifejezetten keresleti piac volt, tehát kellett a hajója ahhoz, hogy egy kereskedő például hajót tudjon eladni a Balatonon, hiszen nem tudták hova tenni a vásárlók. Ez most megfordult. Azt gondolom, igen, kifejezetten kijelentettem, hogy megfordult, több kikötőben is vannak üres helyek, illetve azt gondolom, hogy a következő években még lesznek is. A vitorlázást is érinti a gazdasági visszaesés, illetve megtorpanás, az egyből érezhetővé válik, mind a létszámban, mind pedig az aktivitásban. Tehát én azt látom, hogy akinek hajója van, a hajótól nem szabadul, nem adja el, viszont lényegesen kevesebb vendégészakát tölt a kikötőben.
3: Olyan turista is van, aki kimondottan a hajón tölti a nyarat?
2: Igen, tehát, hogy igen, aki... igen, vannak ilyen kollégák, akiknek olyan hajója van, amin kényelmesen lakni is lehet. Van, aki kifejezetten egy apartman helyett vásárol vitorlást, de nem ez a jellemző. A jellemző az, hogy napközben ilyen day sailingre kimennek, visszajönnek, és a kikötőt elhagyják. Azt gondolom, ez a 90%-a a hajókra jellemző.
3: De van ebbe fantázia, vagy esetleg a jövőre nézve?
2: Hajón lakni?
3: Hát a vagyleges apartmanként kiadni.
2: Van, én azt gondolom, hogy van. Ez egy fantasztikus életérzés szerintem, aki ezt szereti, annak mindenképpen van, aki kifejezetten nem szereti. Én nagyon ritkán mostanában, amióta főtitkár vagyok, egyre kevesebbet vitorlázom, hogy őszinte legyek. Tavaly 2 napot voltam összesen vízen, ami nem jó, megfogadtam, hogy idén feltétlenül többet megyek. Én egyébként nagyon szerettek, igen, túrázni a Balatonon is, meg a tengereken is, tehát én kifejezetten jól érzem magam a hajón, illetve a kikötői környezetben, és azt gondolom, hogy a balatoni kikötő hálózat alkalmas arra, hogy akár egy hetes túrát tegyen valaki a hajójával.
1: Pont ezt akartam kérdezni, csak vendég szempontból, nem a hajó tulajdonos vagy a hajó üzemeltető szempontjából, hogy létezik-e az a túratípus, vagy az a szabadidő eltöltési forma, hogy mondjuk én a családommal szeretnék egy 3 vagy 5 napos, vagy 1 hetes balatoni vitorlás túrát tenni, amihez értelemszerűen az is hozzátartozik, hogy vagy csillagtúraszerűen ugyanarról a helyről van a kiindulás minden nap, vagy esetleg, ami nekem izgalmasabbnak tűnik, az, hogy körbevitorlázni idézőjelbe a Balatont, és több helyen megállni, és több helyen megszállni.
2: Hogyne, tehát ez, erre abszolút van lehetőség, ugye a kikötőhelyek, a limitált kikötőhely számmal a 5-6 évvel ezelőttig nagyon nehéz volt a főszezonban vendéghelyeket találni, ez volt egy akadály. Ma én azt gondolom, ez nincs így, tehát hogyha valaki elindul a keleti medencéből végighajózik akár Keszthelyig, akkor talál magának a kikötőkben helyet.
1: Gondolom, ez csak szervezés meg előrelátás kérdése,
2: abszolút.
1: Hogy mennyi idővel hamarabb foglalunk magunknak vendéghelyet, ha jól értem.
2: Abszolút, így van. A Vitorlás Szövetség készített egy kikötő minősítő rendszert, ahol az összes adat elérhető, a kontaktok a kikötőkben, és hát aki a vízen jár, azért még akkor is, hogyha bővült a vitorlázók létszáma, a kikötőket, illetve nagyon sok hajót, illetve sportázat személyesen is ismerünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt senkinek nem akadály, és nyugodtan neki lehet
3: elérni,
2: neki
3: lehet látni.
2: A vitorlázitthon.hu felületünkön kaphatnak információt a sportolók, vagy az érdeklődők erről.
1: Nálad a labda?
3: Igen. Az én kérdésem egy picit most már terelődne arra, hogy azért van itt a Balatonon szép számmal és akár nemzetközi vitorlásverseny is. Mennyire jó versenyterep a Balaton, illetve a turizmus szempontjából mit jelentenek számokban ezek a versenyek?
2: Igen, sokan meglepődnek, amikor azt mondom, hogy egy évben 180-182 versenyt rendeznek a tagszervezeteink és a Vitorlás Szövetség Magyarországon. Mivel elég régóta üzem a sportágat, látok olyan külföldi kollégákat, akik a 70-es, 80-as években jártak itt, és most visszajönnek, és rácsodálkoznak arra, hogy micsoda fejlődésen ment keresztül a tó, aki meg nem járt ide, az meg nem gondolja, hogy ekkora a vízfelület, illetve hogy ilyen infrastruktúrával és ilyen szakmai tudással rendelkeznek a versenyrendező, versenybíró kollégák. Az elmúlt 10-12 évben évente 4-6-8 nagy nemzetközi versenyt, világbajnokságot, Európa-bajnokságot, Európa-kupát szerveznek a tagszervezetek és a Vitorlás Szövetség, ami azt jelzi, hogy abszolút visszakerült a Balaton a nemzetközi vérkeringésben, és szívesen jönnek ide versenyezni külföldről is. A versenyek pedig nálunk ugye nagyjából 5-6 naposak, tehát viszonylag hosszú itt tartózkodási idővel járnak, és a kosárérték ebben a körben lényegesen nagyobb, mint az átlagos turisztikában a költés nagyjából 2,5-szerese, tehát én azt gondolom, hogy helyi turisztikai jelentősége is van ezeknek a versenyeknek. Ha lehetőségünk van rá, akkor kifejezetten figyelünk arra, hogy ne a turisztikai főszezonba kerüljenek megrendezésbe ezek a versenyek. Egyrészt a széljárás is tavasszal, illetve ősszel jobb, másrészt pedig könnyebben tudjuk kiszolgálni az igényeket, mind kikötői szinten, mind pedig a szállásadói oldalról kedvezményekkel.
1: Akkor térjünk rá a legnagyobb, és szerintem a nézők és a hallgatók által is leginkább ismert eseményre, a Kékszalagra. Nem kell puskáznunk hozzá, hogy tudjuk, július 30-án 9 órakor Balatonfüredről rajtol a Kékszalag, az 58. Kékszalag. A műsor előtt beszélgettünk egy picit Andrással, hogy ez nem azt jelenti, hogy 58 éve volt az első, hanem mikor is volt az első?
2: 1934-ben rendezték az első versenyt 22 indulóval. Így a tókerülő versenyek, európai tókerülő versenyek közül a legrégebbi versenyről van szó. A leghosszabb a távja, hiszen 155 km légvonalban a táv, Balatonfüredről rajtól. Kenesén van az első pályajel, Siófokon a második, és Keszthelynél fordulunk vissza ugye Balatonfüredre. És hát büszkén mondhatjuk, hogy a legtöbb résztvevőt is felvonultató eseményről van szó, most már nagyon sok éve.
3: 600, egy számot is.
2: Igen, 682 hajó volt a csúcs az 50. Kékszalagon, és az átlagos hajó létszám pedig 550-555 a 10-12 évre visszamenőleg, ami azt jelenti, hogy 2500-3000 sportoló van ilyenkor a fedélzetem.
3: Mikor kezdődik egy ilyen verseny szervezése?
2: Mindig a verseny végével. Ugye összesítjük a tapasztalatokat. Mindig a júliusi első teli holthoz legközelebbi hétvégén rendezzük a kékszallagot, mire a kékszallaggal akár pénzügyileg, akár szakmailag is le tudjuk zárni, ez augusztus-szeptember, és szeptemberben már a következő év újabb ötleteivel, illetve a szponzorációval megindul a munka. Az elmúlt pár évben kialakult most már a verseny köré szervezett betét versenye, kifejezetten a vitorlázás népszerűsítése okán, illetve a parti rendezvényeinket igen jelentősen bővítettük. Minden nap, szerda, csütörtök, péntek, szombaton is van a kékszallaghoz kötötten különböző társadalmi esemény, parti rendezvény, ami most már hál' Istennek olyan népszerű, hogy határt kell szabnunk, hiszen az érdeklődés hál' Istennek nagyon nagy a verseny iránt.
1: Most kérdezhetném Álnaivan, hogy mi jelenti a legnagyobb kihívást, de úgyis mindenki tudja, hogy az idén mi jelenti a legnagyobb kihívást, ez a Balaton vízszintje, hogyan befolyásolja a verseny előkészítését, szervezését?
2: Igen, az idei évben most 55 centivel lejjebb van a vízállás a szabályozási maximumtól. Ez azt eredményezi, hogy a keszthelyi pályajelnél már most sincsen 2 méteres vízmélység. Hogyha ott hagynánk ezt a pályajelet, akkor körülbelül 25-30, akár 40 olyan hajó is van az általában indulók között, aki nem tudná venni, hiszen leérne az iszabba a tőkesúly. Ezért Verebély Tibor, a versenyrendezője, pont a múlt héten döntött úgy, hogy 1600 méterrel keletre fogjuk elhozni ezt a pályajelet, ezzel lehetőséget teremtve arra, hogy mindenki, aki szeretne részt venni ezen a fantasztikus eseményen, el tudjon indulni. Ezt azért is volt fontos kommunikálnunk, hogy a csapatok szervezzék meg magukat, tehát nehogy azt gondolják, hogy nem tudnak elindulni, és elmarad, így a kékszallag megrendezésre kerül. Volt erre már példa egyébként, hogyha jól emlékszem, akkor 2012-ben, 2003-ban voltak ilyen alacsony vízállások, tehát ez nem ördögtől való. A Vitorlás Szövetség számára nagyon fontos az együttműködés és az inkluzivitás, tehát azt gondoljuk, hogy ha szeretnénk együtt ünnepelni, hiszen nem a Balaton ünnepéről van szó a kékszallaggal.
1: Ha nem ez, tehát ha ezt most félretesszük képzeletben, ezt a vízmélység kérdéskört, szerinted mi az egy-két legkomolyabb kihívás ennek az eseménynek a megszervezésével kapcsolatban? Vagy a számotokra mi jelentő?
2: Mint főszervező azt kell mondjam, hogy a teli holthoz kötött szervezés az nagyon bonyolult. Ugye csak igen, hogyha hallgatók esetleg nem tudnák, akkor az 1934-es versenykiírásban az alapítók rögzítették. Ugye annak idején nem volt még ennyi fény a Balaton körül, és a navigációt, az éjszakai navigációt feltétlenül segíti az, hogyha ha a hold megvilágítja a víz fölött, tehát sokkal jobban tudunk tájékozódni éjszaka. Ezt a hagyományt tartjuk. Ugyanakkor, amikor ilyen későn van, ennél később azt gondolom, hogy már nem lehet július 30-a, ez már belelóg a turisztikai főszezonba, a hajózási főszezonba, ami szervezésben nehézséget ad, hiszen lényegesen nagyobb a hajóforgalom, lényegesen többen vannak a Balaton környékén. Egy-egy kékszallag több tízezer vendégészakát is jelentett a sporttársaknak, illetve a baráti körnek, akik lekísérik, vagy elkísérik őket a szállásfoglalás is akár nehezebb. Nekünk a szervezésben ez a hajózási főszezonba történő belecsúszás, ami július 10-e utáni időszakot jelent, ez mindenképpen bonyolítja, illetve drágítja is a versenyszervezést, hiszen ezt nagyon sok hajót...
1: Úgy kell elképzelni, hogy a Bahart menetrend szerinti kompjait, meg személyhajóit kerülgetik a versenyző.
2: Így van, illetve a parti rendezvényeket, amit Balatonfüreden rendezünk, azt megzavarják, hogyha szabad így mondani, a balatoni hajózás hajói. Természetesen nincs ezzel probléma, csak ehhez alakítanunk kell a programokat, és együtt kell működni, hál' Istennek a Baharttal és a Bahart vezetésével nagyon jó a kapcsolat, tehát eddig még nem volt olyan kérdés, amit ne tudtunk volna megoldani, de mindenképpen figyelni szükséges erre, illetve a versenynek a promóciójában is nehezíti ez, hiszen már kommunikálnunk kell viszonylag hamar a következő év dátumát, mert mindenki várja, hogy na akkor jövőre mikor kell. Ez a külföldiek bevonását nehezíti. Összes többi tókerülő versenynek megvan a helye a versenynaptárba, hogy mikor, melyik után, melyik hétvégén van. Tehát én a szabad élet mondanom, hogy a július második hétvégén jelenne mindig. Azzal ki tudnék egyezni, egyszerűbb lenne.
4: Az életetek.
3: Hadd kérdezem meg tőled, hogy melyik verseny volt az, ahol a leghosszabb idő alatt ért be az első helyezett, tudom, hogy hajóosztályok vannak, de azért én emlékszem olyan versenyre, amikor csak ültünk, nyilván nem volt cél, és valahogy nagyon lassan telt az idő, tehát hogy nagyjából mennyi idő egy ilyen verseny, amikor mondjuk nincs szél, nem fúj a szél?
2: Igen, az 1943-as verseny volt a leghosszabb, ott, hogyha jól emlékszem, akkor 43 óra alatt ért be az első hajó. A kékszalag limit ideje 48 óra, tehát két teljes nap áll rendelkezésre a mezőnynek, hogy megkerülje a tavat. Óriási a technikai fejlődés. Ugye láthattuk a tavalyi rekorderedményt a 50-50-től 5 órán belüli idővel megkerült a tavat, ez valami elképesztő teljesítmény. És ugye azt is láttuk, hogy a Nemere 2 1955-ben 10 óra 40 perces rekordját csak 2012-ben sikerült megdöntenie a 50-50-nek szintén. Ez nem azért volt, mert technikailag ne lett volna fejlettebb már ez az eszköz, hanem a kékszallag napján az időjárás nem volt kegyes. Hozzánk a tavalyi év is azt gondolom, hogy egészen biztosan egy olyan év lesz a történelemben, amilyen 100 évente egyszer van. A Nemere 2 is megdöntötte a saját rekordját, illetve mind a 3.75-ös cirkáló jobbat ment, mint Németh Pista bácsiék 55-ben.
4: Mennyi időnk van még? Átérünk a programajánlóra?
3: Lassan el kell kezdenünk a programokat ajánlani erre a hétre is, igen.
4: Jó, akkor szerintem ajánljuk fel Andrásnak, hogy a programajánlót kezdje ő, ha van erre a hétvégére.
3: Ugye július 23 és 25-i hétvégére ajánlunk.
2: Így van, hál' Istennek bőven. 24-én a balatonfüredi móló előtt bemutatkoznak a 30-as cirkálók. Az első kékszallagot egy 30-as cirkáló a Rabomban egy nyerte. Ezek gyönyörű kecses fahajók, amiből egy relatív nagy flotta van a Balatonon, és őket szeretnénk, hogy őket fogjuk bemutatni pénteken este, körülbelül fél héttől este 10-ig a Balatonfüredi móló előtt és a mólón. Szombaton kerül sor a fehér szallag vitorlásverseny megrendezésre, ez a kék szallag előtti szombaton a keleti medencét megkerülő kör. Viszonylag nagy számú versenyzőre vagy létszámra tervezünk, körülbelül 300 hajó érkezik majd a rajthoz, gyönyörű látványt nyújt mind a partról, mind pedig a keleti medencéből, szerintem ez mindenhonnan. Vasárnap pedig a Horváth Boldizsár versenyt szervezi a Balatonfüredi Jachtklub, ahol szintén még egy utolsó próbát tehetnek azok, akik a kék szallagon július 30-án rajthoz állnak, illetve a Vitorlás Szövetség a gyermekeknek szervezi meg a kékpántlika vitorlás versenyt, most már 18. alkalommal.
4: Na hát annyit szerintem mindenképpen jegyezzünk meg, hogy a vitorlázás az nem egy hozzáférhetetlen, elérhetetlen valami, és az elhangzott ajánlatok közül bármelyiket jó szívvel javasoljuk bárkinek, aki ha csak akár nézőként is meg szeretné nézni, vagy részt akar benne venni természetesen. Köszönjük szépen!
3: És akkor megyünk tovább, ugyanebben az időszakban, tehát július 23-a és 25-e között, csütörtöktől szombatig rendezik meg a Réphülöbi Country Music Festet, ahol 3 napon át a country zene, az élő koncertek és a balatoni nyári hangulat kerül a középpontba. A családias fesztivál ingyenesen látogatható, a közönséget változatos zenei programok, táncbemutatók és igazi western életérzés várja. A rendezvény remek lehetőség arra, hogy a látogatók a Balatonparton egy különleges zenei műfajjal ismerkedjenek meg, miközben a nyár egyik legvidámabb közösségi eseményeinek részesei lehetnek. Tejössz.
4: A következő program, amit ajánlunk, Balatonfüred még mindig. Itt július 26-áig, tehát vasárnapig várja az érdeklődőket az Anna Fesztivál, tehát nem az Anna Bál, hanem az Anna Fesztivál, amely koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kulturális eseményekkel és különleges élményekkel segít ráhangolódni az ország egyik legrégebbi és legismertebb társasági eseményére, az Anna Bálra. A többnapos fesztivál célja, hogy a több mint 200 éves hagyományt közelebb hozza a látogatókhoz, a vendégekhez, miközben a város pezsgő nyári hangulata és gazdag kulturális kínálata is főszerepet kap.
3: És július 24, illetve 26-a között ismét megrendezik a Mária napokat Balaton Mária fürdőn, ahol három napon át koncertek, családi programok, gasztronómiai élmények és hagyományőrző rendezvények várják a látogatókat. A fesztivál egyik legnépszerűbb eseménye a hagyományos fúvó zenekari találkozó, emellett színpadi műsorok és közösségi programok gondoskodnak a nyári hangulatról. És akinek még mindig nem volt elég, az látogasson el a visitbalaton365.hu oldalra.
4: Lejárt a műsoridőnk, ennyi fért a Partkafé mai adásába. Köszönjük szépen a beszélgetést Holzhauser Andrásnak, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárának, és a rendkívül, szerintem rendkívül élvezetes, tulajdonképpen a dolog iránt a kedvet felkeltő információkat, gondolatokat.
3: Nekem meghozta a kedvet András a vitorlázáshoz.
4: Mindig így van. A vendég mindig rá akar mindent venni.
2: Mindenképpen is ezúttal is szeretnék meghívni egy vitorlázásra a közeljövőben.
3: Köszönöm szépen.
4: Köszönjük szépen a kitartó figyelmet. Búcsúzik a két műsorvezető, Marsa Szilvi.
3: És Pinzinger Péter.
4: A viszontlátásra,
0: Tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük! Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Budaörsi úton a Sasadi úttól, valamint a Hungária körúton szakaszonként. Csütörtökön hajnalig mindkét irányban lezárták a buszsávot az Erzsébet híd Pesti híd főénél, mert javítják az útburkolatot. Tordódik ezért a forgalom a Rákóczi út, Kossuth-Lajos utca útvonalon. Az Útinform információi szerint baleset történt az M0-as autóúton a 11-es főút felé a Deák Ferenc hídon, és az M3-as autópálya csomópontja előtt is torlódásra kell készülni. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti hidát építése, ezért csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcába a Soroksári út szervíz útjára és a Leknerödönfasor Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni, befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra, Csepel felé is fordulni. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Jó napot kívánok! 5 óra múlt nem sokkal, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Nem okozott meglepetést az elemzőknek a monetáris tanács tegnapi 25 bázis pontos alapkamat csökkentése, noha egy hónap alatt jelentős inflációs kockázatok alakultak ki a költségvetési kilátások kapcsán. Egyelőre mégis úgy tűnik, hogy marad a jegybank eredeti kamat csökkentési terve, amely augusztusra újabb 25 bázis pontos csökkentést irányoz elő. Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallják.
8: az iráni konfliktus, elsősorban a nagy jegybankok szembeni kamatvágási periódus és egy belföldi tényezőként a piaci szolgáltatásokban történő további áremelkedés, jelentősebb áremelkedés az, ahogy össze lehetne foglalni azt, hogy milyen kockázatok és esetleg választóvonalak lehetnek az inflációs képben.
7: Kormányciklusokon átívelő 15 éves vasúti fejlesztési program elindítását jelentette be a kormány. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretösszege 3500 milliárd forint, amelynek jelentős része uniós forrásba valósul meg. A program célja egyebek mellett a járműflotta fiatalítása, a lassú jelek felszámolása, a megyeszékhelyek gyorsabb elérése, az elővárosi és regionális vasút fejlesztése, valamint az állomások korszerűsítése. Vidici Dávidot hallják.
9: Fontos célunk az, hogy minden megyeszékhelyre javítsuk a versenyképes eljutást, mindenhol egésznapos óránkénti intercity közlekedést vezessünk be. Ez nagyon fontos célunk az, hogy 160-as és 200-as pályák legyenek a fővonalainkon, és gyorsítsuk az eljutást a főbb megyeszékhelyekre, cseréljük le végre az intercity flottát, és néhány olyan megyeszékhely és nagy megyei jogú város esetében, illetve nagyváros esetében, ahol ma nincsen közvetlen eljutás, ott új akkumulátoros motorvonatokkal szeretnénk az egyébként nem villamosított vonalakon a közvetlen kapcsolatokat biztosítani. 20 milliárd forint volt tavaly a teljes magyar vasútfejlesztési büdzsé, ehhez érdemes mérni ezt a 3550-et, és mint látszik, mindegyik mögött konkrét fedezet van. Ezek azok az uniós és egyéb források, amiket be tudunk tervezni.
7: Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indított eljárást. A Fidesz székházadó sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva a pártelnök elmondta, az előző kormánynak a konkrét támogatások odaítélésében nem volt szerepe, csak a döntésekkel kapcsolatos elvárásait jelölte ki. Orbán Viktort hallják.
10: Kultúrára kell fordítani, hogy nem magas kultúrára, hanem mondjuk úgy, hogy populáris kultúrára kell fordítani, és hogy az országban lehetőleg arányosan terüljön szét, és nem mindig a nagyvárosokhoz és a kiemelt intézményekhez jusson ez az összeg. Ezeket az irányokat szabta meg a kormány. Az NK ügyet egyébként én egy koncepciós eljárásnak tartom, mert az teljesen nyilván, hogy az NK döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek. A magyar kultúra rendelkezésre bocsátották azt az összeget, amit a kormány a számukra megszavazott. Semmi rosszat nem tettek. Hogy ők miért lettek mégis áldozatok, arról nyilvánvaló egy koncepciós eljárás ad magyarázatot. Az történt, hogy ez az ürügy arról, hogy elvigyék a Fidesznek a szerveit.
7: Ukrajna idén 700 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza, jelentette ki Oleksandr Szirszki, leköszönő ukrán főparancsnok, és egyben megerősítette, hogy távozik a hadsereg éréről. Leváltása lényegében egy kikényszerített döntés volt Zelenszkij részéről, amit az ukrán kormány leváltása indított el. Fedorov védelmi miniszter távozása a kormányon együtt hatalmas utcai tüntetéseket váltott ki. A leváltásokra pedig azután került sor, hogy Fedorov és Szirszkij között korán sem volt egyetértés a haderő reformját illetően. Bendazsevszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallják.
11: Ukrajnában az elmúlt években nem voltak tüntetések a gazdasági helyzet miatt, a korrupciós ügyek miatt, de Fedorovnak a leváltása viszont eredményezett ilyen tüntetéseket. A tüntetések nem fejeződtek be, hanem gyakorlatilag egy hete Ukrajna legtöbb nagyvárosában folytatódtak. Az emberek Fedorov visszahozatalát követelték, és Szirszkij leváltását. És itt kerül a képbe a Szirszkij, tehát a jelek szerint azért váltotta le Zelenszkij Fedorovot, mert Fedorov védelmi tárca vezetője, és Oleksandr Szirszkij, mint katonai főparancsnok között jelentős nézeteltérések voltak. Fedorov máshogy képzelte el, más szemlélettel képzelte el a katonai erőknek a reformját.
7: Hírek itthonról. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Közleménye szerint megbízatása a lemondás elfogadása esetén augusztus 25-én szűnhet meg. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészségnek meg kell őrizni a függetlenségét és tekintélyét, és nem válhat politikai küzdelmek eszközévé. A legfőbb ügyész szerint az utóbbi időszakban a személyén keresztül olyan támadások érték az általa vezetett szervezetet, amelyek már az ügyészségbe vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Hangsúlyozta, lemondásának oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek védelme. Szeverényi Dávidot választotta a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új elnökévé a miniszterelnökség. Az új vezető feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata lesz, valamint a visszaélések megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. A KEHI korábbi elnökét júniusban mentették fel, a miniszterelnökség szerint a hivatal korábban nem kezelte megfelelő súllyal a közpénzek védelmét. Az új vezető kiválasztása először nyílt eljárásban történt, a pályázatra több mint 70-en jelentkeztek. Szeverényi Dávid okleveles közgazdász és pénzügyőr korábban a NAV-nál dolgozott, ahol az Olaffal való együttműködést is irányította. Zárt ülésen tárgyalta a Nemzetbiztonsági Bizottság Szijjártó Péter Bivaldinál vállalt új pozíciójának nemzetbiztonsági vonatkozásait. A Tisza párt által kezdeményezett tanácskozáson az Alkotmányvédelmi Hivatal és az Információs Hivatal vezetői is részt vettek, az elhangzottakat pedig 2051 végéig titkosították. A fő kérdés az, hogy a volt külügyminiszter milyen minősített információk birtokában lehet, miközben egy kínai hátterű nagyvállalatnál vállalt munkát. A bizottságban felmerült Szijjártó Péter későbbi meghallgatásának lehetősége is, de hivatalos kezdeményezés egyelőre nem történt. A Páti István bizottsági elnök szerint érdemi áttörés jelentő új információ nem került elő, de indokot lehet szabályozni a magasrangú politikusok és nemzetközi vállalatok közötti átjárást.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6%-os csökkenéssel 144.765 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma mindössze 18,5 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek. 1,7%-kal emelkedett a MOL 4.400 forintra, 7%-os pluszban zárt az OTP 46.400 forinton. A Richter 3%-ot gyengült 11.740 forintra, míg egyébként a Telekom 0,5%-os mínuszban 2652 forinton zárt. Gyengült még a 4iG 2%-kal, az Akko 4,3, az Ány biztonságnyomda 2,3-del, az Apennin 1,8%-kal, a Cikpanonia 1,6, a Dunahouse 8%, a Graphisoft Park 1,3%-kal, a Rába 9%-ot esett, a Vienna Insurance stagnált. A pluszban zárt az Alteo 2,9%-kal, az Autovalis 1,1%-del, a Masterplast 2,7%-del, az Opus 7%-ot erősödött, a Waberers 1,3%, a Cvak pedig 4,9%-kal erősödött. A bankközi devizapiacon 1 euró 363 forintba és 30 fillérbe, 1 dollár pedig 318 forintba és 40 fillérbe kerül. Nézzük Európát, ott jó a hangulat, 1,4%-kal emelkedik London, 6%-os pluszban Frankfurt, 1,1%-kal van feljebb Párizs, 1%-kal Milánó és 1,2%-kal Madrid. A Wall Street-en ezzel szemben vegyes a kép, 1%-ot emelkedik a Dow Jones, az S&P 500 gyakorlatilag stagnál, a Nasdaq Composite pedig 1%-os mínuszban tartózkodik. Az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hornonként $86.70, a Brent $93.90-be kerül. Idehaza holnap újabb nagy kereskedelmi áremelés várható, a 95-ös benzinára bruttó 7, a gázolaj pedig bruttó 9 forinttal emelkedik. A benzin átlagosan ma 598 forintba, a gázolaj pedig 618 forintba kerül literenként, persze töltőállomásokon lehetnek eltérések az árak tekintetében. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára augusztus végi szállítással 5,2%-kal erősödik. A 1 megawattórányi gázért 62 eurót és 80 eurócentet kérnek.
0: Időjárás jelentés.
7: A változóan felhős időt követően hajnalban észak-nyugat felől szakadozottan frontális felhőzet érkezik. A csapadék gócok estére megszűnnek, de néhol kialakulhat kisebb esőzápor. A légmozgás mindenhol mérséklődik, legyengül, sőt többfelé szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél sok felé megélénkül, a frontvonalában megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
13: Most mondom, vagy kérdezem,
12: mert itt az idő,
14: hogy kapcsolódjunk! Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában először egy szentendrei Kondi Parkba látogatunk, ahol opera beavató előadást rendezett Szabó Máté, aztán Barbaris Csanád zongora művész egy Káptalantótiban hallható koncertre invitál. Következő vendégünkkel is maradunk a Káli-medencében, ugyanis a Nyári Margó Fesztivál ismét Salföldön talált otthonra, vendégünk Valuska László alapító igazgató. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok, azonnal kezdünk! Kapcsolódjunk! Kedves hallgatóink, lesz egy egészen különleges opera előadás a Szentendrei Teátrum szervezésében augusztus 8-án. Ez Donizetti Szerelmi Bájital című műve lesz, méghozzá egy opera beavató előadás, és itt van ennek az előadásnak a rendezője Szabó Máté a vonalban. Szia, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
15: Szervusz, én is köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat.
14: Ugye szándékosan nem mondtam, hogy mi lesz a helyszíne ennek az előadásnak, hiszen a Szentendrei Teátrum előadásai egyébként több helyen találhatóak meg, Szentendre szerte, de leginkább a Városház téren, de ez nem ott lesz, hanem egy, hát egy egészen érdekes helyen.
15: Igen, ez a játszótéren lesz, a Czóbel Parki játszótéren lesz, ez egy szabadtéri játszótér, illetve egy ilyen Kondi Park.
14: Igen, ezt akartam mondani, mert a szabadtéri játszótér ez nem olyan különleges, de hogy Kondi Park.
15: Van ez a fantasztikus japán kert, és mellette ott van ez a Kondi Park, és a gondolat onnan jött, hogy ugye beavató lévén ennek olyasminek kellett lenni az én fejemben is, ami a fiatalokkal valamilyen kapcsolatot tart, és annak idején, amikor megcsináltuk ezt Debrecenben, akkor minden mellett egy ilyen szabad díszlet van, ami sok mindenre enged asszociálni, de számomra valahol a konditerem, ami nem egy mai, hanem olyan attribútumok vannak, amik milyen, bármilyen korban elképzelhető súlyzók, valahol azt a fajta képletet hozzák be, ami az alfa hímség és a béta hím jelleg és az omega hím jelleg közötti spektrumban tudnak zajlani. Valahol nekem ez a történet találkozik ezzel a fajta másodlagossá vált férfi jelleggel, aki reménytelenül sóvárog a szerelem tárgya iránt, aki a sorban előtte álló evolúciós egyedet választja, a katonát, és hogy tulajdonképpen hogyan lehet ebben a sorban előre kerülni. És erre így játékosan ez a fajta terep, ez így nagyon jó alkalmat nyújtott. És most itt ebben a szabadtéri helyzetben elég jó hangulatban próbáltunk, és úgy érzem, hogy ezt át lehet alakítani majd oda is, tehát lehet alkalmazni erre a helyszínre.
14: Aha, hát sok időtök nincs, de reméljük

0: többek közt a jegyáraknak, meg hát az egész flancnak köszönhetően, ami a velejárója egy opera látogatásnak, szóval onnan kiszabaduljon, másrészt beszabadítsa ebbe az egyébként nagyon izgalmas térbe azokat a fiatalokat, elsősorban fiatalokat, vagy azokat, akik ezzel még nem nagyon találkoztak. És hát hiába az operáról van az emberekben egy olyan kép, hogy hát megjelenik egy túlsúlyos koloratúrszoprán, ott énekel valamit, aztán nagy nehezen kivonul a színpadról. Most tudjuk, hogy ez megváltozott, és ma már az operaénekesek rendkívül mozgékonyak, mint ahogy ezt te is mondtad, hiszen egy ilyen szabadtéri Kondi parkban lesz az előadás, tehát vélhetőleg akkor itt nekik nem csak énekelni, hanem hát jelentősen mozogniuk is kell, vagy uram, bocsán, még testet is építeni.
1: Igen, az előadás végére van egy meghatározott kalóriaszám, amit meg kell adniuk, de a viccen kívül az a
0: az lényeg. Egyébként amúgy is van egy opera előadásban, azért legyünk őszinték, tehát előbb itt
1: hát egyébként amúgy is van.
0: Ez gondolom, egy melós, hogy, melós szakma.
1: Hogy ez az egyik legrangosabb művészeti forma, mégis sokszor sok időbe telik, vagy szerencsés helyzetnek kell fennállni ahhoz, hogy ez valóban találkozzon a közönséggel. Amit az előbb említettél, azok mind abból fakadnak, amikor nem felismerhetőek a helyzetek, a szituációk a nézők számára, és akkor elidegenednek is valójában ennek ez a forma, ez nem telik meg tartalommal, és egy külön, egy idegen furcsasággá válik. De abban az esetben, amikor a ismerősek, a cselekvések, ismerősek a pillanatok, a helyzetek, és felismerhetőek a szándékok, jó esetben.
0: Lehet azonosulni.
1: És a játék az iklettel telik meg, és jófajta célirányos helyzetben történő játékossággal, akkor az szórakoztató, és azt a célt szolgálja, ami miatt ez megíródott. Ez egy idealista megközelítés, de amikor ez értő módon tolmácsolódik az énekesek részéről, és szeretik ezeket a helyzeteket, és játsszák őket, akkor ezek nagyon magas szinten mutatják meg azt, hogy mi ennek a műfajnak a csodája, és az a bizonyos magas lat, amit ilyenkor valóban meg lehet érteni, és amikor humor is jelen van, költészet is, meg egy ilyen sokdimenziós gondolati tér, ugyanis az maga a zene az egy elképesztően virtuóz, és nagyon jól teremt lehetőséget arra, hogy ezt a sok mindent, ami eszünkbe jut, kifejezzük.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy amikor nyilván nem egyszemélyes a döntés, vagy talán az is, tehát amikor mondjuk azt mondja a művészeti tanács, hogy hát kéne valami opera beavató, és akkor te vagy más előrukkol azzal, hogy Donizetti, és akkor legyen a szerelmi bájital, akkor nyilván kettős a szempontrendszer, egyrészt, hogy legyen a sztori, ahogy mesélted is, átélhető, ugyanakkor azért a zene az legyen olyan, hogy az embert sodorja, hiszen valahol azért mégis ebben a műfajban ez a legfontosabb, hogy az elkapja a hallgatót.
1: Hát ez most úgy történik meg, hogy maga a műfaj is megismertetik a gyerekekkel, mert miközben zajlik a történet, ez egy keresztmetszet, tehát kihagyásokkal a közben, mindenféle eszközzel, ez több szinten zajlik az információ átadás, tehát megjelennek különböző zeneelméleti ismeretterjesztő mondatok, szövegek, amit Dinya Dávid tolmácsol, tehát van benne egy szereplő,
0: aki, egy narrátor,
1: aki narrátor, vagy olyan, mint egy folyamatos kommentátor, aki ebben részt vesz, és ismerteti azokat az anomáliákat, és azokat a különlegességeket, amiket érdemes fogalmi szinten megérteni, vagy amiket tetten lehet érni, hiszen sokkal jobban érti az ember, hogy mi egy duett, amikor akkor hangzik el, vagy akkor látjuk azt a feliratot, hogy duett, amikor az zaj. Ahogyan a cselekmény kibontódik, lehet érteni, hogy milyen drámai jelentősége van annak, hogyha valami duettből tercet lesz, és hogy az a duettből tercetbe való átlépés az milyen drámát is jelent egyúttal az életben. Egy háromszög az mit jelent, és ez zeneileg hogyan nyilvánul meg egy tercet formájában, és akkor valahogy közelebb kerül a fogalom a valósághoz.
0: Említetted Dinya Dávidot, mint narrátort, és akkor Újvári Gergely lesz ott még, mint vendég, Adina Szabó Alexa lesz, Belkora Fülep Máté, Dulcamara Donko Imre és Puja Andrea vesz még részt az előadásban, nem tudom, hogy kihagytam-e valakit.
1: Nem, ez ennyire egy ilyen szűk csoport, maga a mű is. Így történik az

0: kivéve, hogy van benne kórus, ebben nincsen, ebben a Janettát játszó szereplő.
1: Puja Andrea.
0: Puja Andrea, aki egyben a kórus is, tehát ott úgy alakítottuk ki a történetet, hogy, hogy az ő szerepe az egyben az a rezonőr szerep, ami a kórus is a történetben.
1: Te és maguk az énekesek egyrészt mit szólnak ahhoz, hogy hát valószínűleg ennek a Kondi Parknak, szabadtéri Kondi Parknak azért nem olyan az akusztikája, mint a Milánói Scala, most mondtam valamit. Másrészt azért az, hogy olyanoknak játszanak, akik nem túl jártasak a műfajban, ezért talán nem is mindig tudják, hogy hogyan kell vagy illik reagálni egy-egy helyzetre, az talán szülhet kényelmetlenségeket, nem beszélve a szokásos szabadtéri kényelmetlenségekről, tehát ugat a kutya.
0: Ez remek, ez alapvetően így zajlott, tehát az, ami az a Commedia dell'arte őskép, amiből ez a történet is kifakadt, azok tereken és szabad tereken játszottak. És valószínűleg, ha még nem is csillagos az ég, vagy az ég, meg egyáltalán a nyár, meg az a nagyon valós közeg ennek, és nagyon szerves része a természet. Tehát lehet, hogy akusztikailag nem is az akusztikának az a része a releváns, amit más esetben az ember elvár, hanem mindaz a színházi megvalósulás, ami értelmet ad ezeknek a hangoknak ott ezen a helyszínen, és ez lehetőleg nagyon is lehető a szereplőknek is, meg magának a közönségnek is, legalábbis ez a tapasztalatom ilyen helyzetekben. Egyébként a Kondit Parkokban fantasztikus az akusztika állítólag.
1: Ezt nem tudom, erről még ezt nem olvastam az idevágó szakirodalmat.
0: Ki kell próbálni.
1: De az biztos, hogy ha nem olyan steril az előadás, az jót tesz a közönség hangulatának is, meg valószínűleg a szereplők hangulatának is. Most a közönségről nagyon sokat beszéltünk, te azért céloztál rá, hogy itt elsősorban fiatalokat vártok. Nem tudom, hogy egyébként ez egy olyan előadást, amit ti visztek, akár gimnáziumokba, iskolákba, vagy inkább
0: az volt a lényege a felkérésnek, hogy ez egy nem nagy díszlettel rendelkező mobilis előadás legyen. Uh-huh. És ettől ez egy színészcentrikus, játékos, felszabadult történet, ami nem komolykodik, de ellenben komolyan veszi a műfajt, a vígjátékot és a drámát, ami ebben van. Tehát az a lényeg, hogy ez minél sokrétűbben megvalósuljon.
1: És mi a helyzet a zenekarral?
0: A zenekar is hasonló módon sűrített formában jelenik meg. Mester Dávid a zenekar, a karmester, a zongora, tehát egy zongorával. Ez egy olyan Kondi Park, ahol van egy zongora is.
1: Világos. Lehet emelgetni végül is egyébként. Tökéletesen megfelel erre a célra. Jó, tehát akkor augusztus 8-a Szentendre, Czóbel Park, szabadtéri Kondi Park, illetve játszótér. Itt látható a Csokonai Nemzeti Színház előadása. Máté, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szabó Máté rendező volt a vendégem.
0: Köszönöm.
1: És nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Köszönjük szépen.

0: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
1: Most mondom, vagy kérdezem,
0: mert itt az idő,
2: hogy kapcsolódjunk!
3: Kedves hallgatónk, lesz egy nagyon izgalmas és ingyenes koncert, méghozzá a Káli medencében, Káptalan Tótiban, a Kultúrházban augusztus 7-én, és ezt a koncertet nem más adja, mint Barbarics Csanád és Orsovai Endre, és ők pedig a Fejes Művészeti Akadémiai Egyesület mentoráltjai, és a vonalban itt is van Barbarics Csanád. Szia, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
4: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget, köszöntöm a hallgatóságot én is.
3: Mit lehet tudni a programról, mit fogtok játszani?
4: Ez egy osztott koncert lesz, ahogy te is mondtad, Orsovai Endre és én fogunk szerepelni. Endre Chopin B-moll zongora szonátáját fogja játszani, én Liszt Hámon szonátáját, Chopin és Liszt jó barátok voltak, tehát így is nagyon jól passzol a két mű. A zárásként pedig Franz Schubertnek az F-moll fantáziáját fogjuk játszani, ez egy négykezes darab, és ezzel fogjuk zárni tulajdonképpen az eseményt.
3: Milyen apropóból jön ez létre, illetve mesélj egy kicsit magáról a Fejes Művészeti Akadémiáról, hiszen azért ti már profi művészek vagytok, és mégis szükségetek volt egy ilyen mentor programra. Miben tud ez nektek segíteni?
4: Igen, tehát először a koncert.
3: Igen.
4: Ez egy jubileumi koncert, egy Kavály zongora került átadásra, ha jól emlékszem, 5-6 évvel ezelőtt. Káptalan Tótiban ennek a zongora átadásnak a jubileumi hangversenye lesz. Ugye ezt a Fejes Krisztina művésznő adta át, és tulajdonképpen mint az egyesület elnöke kért fel minket mentoráltakat. Amikor én beléptem, én 5 éve vagyok tagja az egyesületnek, 5 éve vagyok kapcsolatban az egyesülettel, akkor ugye én most 26 éves vagyok, tehát 21 évesen kerültem kapcsolatba Fejes Krisztinával, és rajta keresztül Polgár Évával, aki a tanárom is volt most egy évet az Amerikai Egyesült Államokban. Nyilván feltörekvő művészként azért szükség van egy bizonyos másfajta rálátásra, ami nem csak a tanári és a tanár-diák viszony, hanem egy olyan művésznek, aki már aktív zongoraművésznek az útmutatására is szükség van, aki nem mindennapi szinten találkozik velünk, de bizonyos kérdésekkel, ötletekkel, programtervezetekkel meg lehet keresni, és akkor ő tudja egyengetni, hogy akkor ezt most kinek lehetne beajánlani, hol kéne felvenni a kapcsolatot. Tehát ez a lényege az egész mentor programnak, hogy egy oda-vissza működés van, egy ötlet bőrze néha, annak érdekében, hogy aztán utána ők kinevelve minket, mi is sikeres zongoristák legyünk. Tehát ez tulajdonképpen a mentor hálózatnak, és ahogy látom, az egész Fejes Akadémia, a Fejes Egyesületnek a célja, hogy feltörekvő, potenciálisan művészi pályára lépő zongoristákat, csellistákat, tehát úgy tudom, hogy bővítik is, volt egy mesterkurzus, ahol nem csak zongoristák is voltunk 3 évvel ezelőtt. Őket felkarolják, és tulajdonképpen egy támogatást adjanak, egy extra visszacsatolást, hogy az, ami azok a tervek, azok a tanulmányi vagy koncerttervek, azok tulajdonképpen jók, és ezen az úton lehet eladni, vagy esetlegesen ez nem biztos, hogy egy jó út, és akkor egy másik irányba helyeznek minket.
3: Uh-huh. Hálózatot említettél, Polgár Éva és Fejes Krisztina is hát nemzetközileg elismert művészek, ami azt is jelenti, hogy járják a világot folyamatosan, de azért te se panaszkodhatsz, hiszen te magad Grazba végeztél, hogy én ezt jól tudom, és azóta is hát Amerikától elkezdve komolyabb európai városokon át szinte mindenfelé koncerteztél.
4: Igen, volt szerencsém 3 kontinensen játszani, most már el tudom mondani. Ázsiában, Vietnámban, az Amerikai Egyesült Államokban többször, illetve magyarként Európa szerte. Grazban az előkészítőt végeztem, ott egy évet voltam 2018-19-es tanévben, utána Budapesten tanultam, ott végeztem el az alapképzést, ami után Krakkóba kerültem, ott onnan van mesterdiplomám. és 2025. augusztusában mentem ki az Egyesült Államokba, az Eastern Assist State University-re, ahol pont Polgár Éva volt a tanárom, és most ott csinálok egy második mesterképzést, és próbálom ott is bontogatni a szárnyaimat. De igen, volt több lehetőségem, több szép koncerttel, nagyobb szóló koncertjeim is, illetve kamaraformációval is léptem fel több neves helyszínen.
3: Fejes Krisztinával honnan jön az ismerettség? Ezt azért is kérdezem, vagy kicsit így alákérdezve, mert ugye volt nektek egy közös tanárotok a Zeneakadémián, Németi Attila.
4: Így van. Ez egy érdekes történet volt. Egyszer Madrász Iván tanár úr szofizenelméletet tanított nekem a Zeneakadémián, zeneszerző. Felkért, hogy lapoznék-e pont Fejes Krisztinának a Vigadóban, mely éppen a zongora versenyét játszotta, és tulajdonképpen innen indult el ez az egész együttműködés, hogy elmentem, lapoztam neki, akkor kicsit beszélgettünk, és nyilván szóba jött Németi tanár úr, akinél akkor tanultam az alapképzésen, és tulajdonképpen így ismerkedtünk meg, és így kezdett el az együttműködés. Én még egy érdekes dologra jöttem rá időközben, vagy derült ki, hogy Polgár Éva tanárnővel is van közös szálam. Ő Baranyai László tanár úrnál volt sokszor mesterkurzuson, nyári mesterkurzusokon, és az utolsó évenben Baranyai László is volt a tanárom, Bál Dávid mellett. Ez egy ilyen érdekesség.
3: És hogy én is mondjak egy érdekességet, föladhatnám a hallgatóknak vízkérdésnek, hogy mi a közös Németi Attilában és Geszti Péterben. Te gondolom tudod a választ.
4: Nem vagyok benne teljesen biztos.
3: Néma csönd a vonal túlsó végén. Hát mind a ketten Mézga Aladár szinkron hangjai voltak annak idején.
4: Ó, én azt nem tudtam, hogy a Geszti Péter is volt a Mézga Aladárnak a
3: igen,
4: magyar
3: volt
4: hangja.
3: Később.
4: Tudtam, hogy Németi tanár volt.
3: Igen.
4: És a Pál utcai fiúkban is játszott.
3: Igen, valóban. De ennél egy sokkal fontosabb kérdést akartam föltenni, hogy mondtad, hogy lapoztál. Ahhoz mi kell? Én azt gondolnám, hogy simán kottát kell tudni olvasni, és az ember akkor lapoz, amikor a zongorista a sor végére, vagy a lap aljára ér, de lehet, hogy ennél több más kvalitások is kellenek ehhez?
4: Nem igazán. Tehát egy kottolvasási készség kell viszonylag egy modern mű eljátszásához, ez kell egy kicsit több koordináció, tehát most, hogyha a Madarász Iván tanár úrnak a darabjáról beszélünk, ott azért voltak olyan új, tulajdonképpen kompozíciós megoldások, amikor koordinálni kell a zongoristával, hogy mikor kell lapozni, de tulajdonképpen kottaolvasás, és én személy szerint, amikor én kamarában játszom, én szeretem, ha zongorista lapoz nekem. Mert azért ott két sort olvasni jobban el tud rajta igazodni, mint valaki, aki esetleg aki nem zongorista.
3: Igen,
4: tehát ez ennyi. De tulajdonképpen egy egyszerű kottaolvasás kell hozzá, és koncentráció, és koordinációt. Nagyon sokszor van az, hogy én is, amikor kamarát játszom, és valaki lapoz nekem, illetve ezen a koncerten is jelzünk egymásnak, tehát egy bólintással jelezzük a kottalapozónak, hogy most.
3: Akkor most, igen. Te mondj egy pár szót Orsovai Endréről is, hiszen négykezest fogtok játszani, és nyilván azt is próbálni kell, meg nyilván ahhoz is kell egy érzék, sőt azt is gondolom, hogy nem is tud az ember bárkivel ilyet csinálni.
4: Nem, én nagyon kevés emberrel tudok négykezest játszani, mert ugye ott egy klaviatúrán kell osztozni, nagyon szeretek kétzongorás műveket játszani, de a négykezes az nagyon különleges ebből a szempontból. Endre, ő a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumban végzett, utána mi évfolyamtársak voltunk a Zeneakadémián. Ő is Németi Attila tanár úrnál volt. Ezt is érdemes tudni, ha jól emlékszem, akkor Németi Attila és Eckhardt Gábor tanár uraknál volt. És igazából úgy jobban voltunk, és a Fejes Akadémia, a Fejes Egyesületen keresztül játszottunk többször együtt négykezest. Nem ez lesz az első alkalom, hogy négykezest játszunk, ez lesz az első alkalom, hogy egy 20 perces művet, ezt a Schubert művet együtt játsszuk, de nyilván ott egy barátság is van kettőnk között, és azért egy ilyen kamarához, egy négykezeshez ez szerintem igencsak elengedhetetlen, hogy legyen egy mély emberi barátság, és és egy jó kollegialitás. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon, nagyon szép koncert lesz, a próba folyamat nem sokára kezdődik, és akkor egészen augusztus 7-éig tart, amikor pedig megszólal a mű.
3: Hát figyelj, én nagyon sok sikert kívánok nektek, én igyekszem ott lenni, tehát akkor Káptalantóti Kultúrház augusztus 7 péntek 18 óra, Barbarics Csanád és Orsovai Endre fognak játszani a Fejes Művészeti Akadémia Egyesület mentoráltjai, és Chopin, Liszt, illetve Schubert lesz a program. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Barbarics Csanád volt a vendégem, annyit még mondj nekem, hogy aki esetleg nem jut el Káptalantótiba, az hol találkozhat veled legközelebb?
4: Most még egyelőre nem tudom, remélhetőleg nem sokára. Én most Amerikában lesz több koncertem. Hát, hogyha valaki Amerikában van, akkor van egy weboldalam is, azon mindig fenn vannak az új koncertek. Nem tudom, hogy mikor lesz Európában legközelebb koncertem, remélhetőleg hamarost.
3: Na jó, hát figyelj, akkor az amerikai turnéhoz is nagyon-nagyon-nagyon sok sikert, és ha onnan visszatérsz, akkor gyere el majd a műsorba, és számolj be róla, mert szerintem biztos, hogy
4: köszönöm szépen.
3: Megosztandó élményekben lesz részed. Nagyon köszi, hogy itt voltál, Barbarics Csanád volt a vendégem. Szervusz!
4: Szervusz! Kapcsolódjunk!
3: Kedves hallgatóink, hamarosan itt a nyári Margó Fesztivál, és az előző évhez hasonlóan idén is Salföldön a Bánya kertben kerül ez megrendezésre, és ki más is lehetne itt a vonalban, mint sem Varuska László, alapítója, igazgatója ennek a fantasztikus rendezvénysorozatnak. Szia Laci, köszönjük szépen, hogy itt vagy!
5: Szia, köszöntök én is mindenkit.
3: Na hát augusztus 13-14-15, ugye egy csütörtök péntek és egy szombati nap, és hát nem pusztán a bányára, a bányakertre koncentrálódik a helyszín, hiszen azért a környéket is rendesen belakjátok, hogyha én ezt jól tudom.
5: Így van, hát a bányakert az a központi helyszínünk, főleg amiatt, mert ott vannak este a koncertek, és megfordulunk Salföldön a Pajtában, a Kőtengernél, nagyon bízom benne, hogy a fönt az erdőben, a Romtemplomban is,
3: illetve
5: a Pálos Kolostornál, a Vánkosban, ami azért messzebb van, egy picit Salföldtől, de azért nagyon messze nincsen, illetve még a tavalyhoz hasonlóan 1-2-3 számunkra fontos és izgalmas helyen együttműködünk abban, hogy fogadják a Margó látogatókat is, ennek vagy fagyi, vagy bor, vagy bármi lehet a végeredménye.
3: Ez így van, hogy pontosan belőjük a topográfiát, akkor annyit érdemes elmondani, hogy mondjuk a déli pályaudvarról, vagy Kelenföldről, hogyha vonattal érkezik valaki, akkor Ábrámhegynél kell leszállni, ugyanitt kell elkanyarodni Salföld felé, hogyha a gépkocsival, vagy bringával jön valaki, és hát ez körülbelül egy ilyen 5 percre van, 2 vagy 4 kerekűvel. Hát gyalog nyilván időjárástól függ, de azért egy negyed óra, 20 perc alatt szintén meg lehet csinálni, és hát a legtöbb helyszín, ahogy említetted, azért itt van a környéken. Csütörtök, péntek, szombat, mi az, amiket így esetleg kiemelnél, vagy mi az, amik fontosabbak? Nyilván az esti koncertek azok mindig valamennyire a hívó események, amikhez azért mindig délelőtt vagy kora délután is kapcsolódik egy-egy esemény, arra gondolok, hogy van egy beszélgetés általában az előadóval.
5: Hát amit legelőször így általánosságban kiemelnék, hogy milyennek kell elképzelni ezt a fesztivált, mert a saját ismerőseim is ezt szokták kérdezni, akik sokféle fesztiválon megfordultak már életükben, de mondjuk esetleg még a nyári Margón Salföldön nem voltak, és azt szoktam nekik mondani, hogy ez egy olyan kis fesztivál, ahol alapvetően az irodalom meg a szöveg van a középpontban, tehát valahogy minden programunk az ehhez kapcsolódik, és nincsen nagyon sok színpad ilyen értelemben, hanem egy színpadunk van, és több helyszínünk, és különböző beszélgetések zajlanak ezeken a helyszíneken. Tompa Andrával, akinek most jelent meg a Kiváló Testek című regénye pár hónapja, H. Jánossal lesz egy tök érdekes beszélgetés, hogy mi a Balaton és a bűn tematikáját dolgozza fel Vörös Andrással és Dulai Péterrel. Egyébként, ami szerintem nagyon extra, és mind a kettő íróhoz kötődik, de mégis ilyen színpadi produkció, az egyik az Fehér Boldizsának, aki annak idején a Margó díjat megnyerte a Vakmajom című regényével, a stand-up estje lesz, illetve
3: ő azt mondja, hogy azért akar stand-up-olni, hogy ne kelljen könyvet írnia, a Kemény Zsófi pedig azt említett egy videóban, hogy hát kifejezetten ugye erre az estre készül, már mint a sajátjára is, de mint néző, nagyon
5: kíváncsi Boldizsárnak. Igen, állítólag akkor ezt az édesanyjának a születésnapja.
3: Igen, de hogy Boldizsár is nagyon kíváncsi.
5: Igen, és a Kemény Zsófi meg az Egy életem estjével jön, amit volt szerencsém már látni a Jurányiban, és hát ott fantasztikusan adja elő és meséli el a saját életét. Tehát az is egy, én nem tudom, hogy a stand-upnak minősül-e, de egy nagyon szórakoztató és érdekes monodráma mindenképpen. Illetve hát, amit ki kell emelni, és említettél az előbb, hogy minden este van egy nagy zenei produkció, ez az első este a Beck Grecsó közös programja lesz. Azt hiszem, hogy a Margó látogatóinak ezt a formációt külön-külön meg együtt se kell bemutatni, mert szerintem a 2011 óta, amióta van Margó, ők valamilyen formában mindig velünk vannak.
3: Igen, bocsánat, és ez a szeretet vesző béke, ami azért elő fog fordulni, meg előfordult már egy-két helyszínen, de hát ez nem láthatta mindenki, az biztos.
5: Hát igen, ez egy, hogy mondjam, egy koncert, aminek vannak kifejezetten ilyen egyedi elemei, de azért alapvetően ez egy koncert, amiben a két művész énekel, viszont ami különleges lesz, hogy aznap délután beszélgetni is fogunk velük a írásról, alkotásról, elmúlt 15 évről, mert ugye idén 15 éves a Margó, barátságról, tehát sok mindenféléről. Második este pénteken az Anima Sound System fog fellépni, aminek szintén lesz egy beszélgetés, ott Priger Zsolttal fogunk beszélgetni, akinek most jelent meg a szintén pár hónapja a Corvina kiadónál József Attila idézett gyűjteménye, ami azért érdekes koncepció, mert hát a Priegernek át kellett nyálaznia nagyon mélyen a József Attila életművet, és abból kiválasztani minden napra egy fontos, inspiráló idézetet, és hát én nagyon szeretem József Attilát, és nagyon érdekes volt, hogy a Prieger hogyan, milyen gondolatok mentén válogatja ezt össze. Tehát József Attiláról, meg erről a válogatásról is fogunk beszélgetni vele. Harmadik este pedig...
3: Bocs, igen, ez a péntek, tehát ez a 14 péntek. Csak
5: így van, ez péntek.
3: Strukturáljam volt, a programokat, és akkor eljön a 15 szombat, ami igen, ami Lovasié.
5: Lovasi András, aki, bár ez a videó még nem került ki, de ő elmondja, hogy egy irodalmi fesztiválon fog fellépni, és ő nem író, de hát aki ismeri a Lovasi életművet, az tudja, hogy oda-vissza hatott a kortárs költészet és a Lovasinak a szövegírói, dalszerzői világa egymásra, tehát ez egy, erről is fogunk egyébként vele beszélni, és ebben az új produkciójában Lovasi a szólóestjén a legszebb magyar szavakat keresi, és hát így az elmúlt 16 év után van min gondolkozni, hogy mit jelentenek a szavak nekünk, milyen szavaknak veszítettük el a jelentését, és milyen szavaknak kell visszanyerni a jelentését, úgyhogy ez érdekes lesz mindenképpen, hogy lehet ezeket szóba hozni, és hát egy koncertet is fogadni. Sok mindent lehet, hogy kihagytam most hirtelen, de nagyjából ez a váza, tehát úgy kell elképzelni a saját fesztiválos működésünket is, hogy napközben megpróbáljuk a lehetetlent, hogy különböző helyeken a Kinga kamrájától a Vánkosig jókat együnk, meg elmenjünk kicsit strandolni, kora délutántól meg elkezdünk beszélgetéseket vezetni, illetve amit nem említettem, de ez a tavaly iszonyú nagy siker volt, hogy különböző irodalomterápiás programokat vezettünk, és ez idén is visszatér, Lósz Johanna és Ottane is fog tartani irodalomterápiákat, aminek ugye az a lényeg, hogy alapvetően itt pár órában megismerkedni lehet a műfajjal, és hogyha valakinek van kedve, ahogy tavaly egyébként nagyon sokaknak volt, akkor ezt később is meg tudja találni. Tehát ahogy látszik, így alapvetően kicsit ilyen well-being fesztivál, tehát hogy a szövegeken keresztül ez lassan, kényelmesen fesztiválozunk, és akkor este meg jól érezzük magunkat.
3: Hát igen, ennél klasszabbat el se lehet képzelni. Én még két dolgot kiemelnék, az egyik említetted az irodalomterápiát, és valami hasonlót fog csinálni Kecskés Karina, de vele még vitorlázni is lehet, hogy én ezt jól tudom.
5: Így van, a Kecskés Karina meseterápiát fog, azt hiszem így kell mondani, tartani, ami nekem így az irodalomterápia része, tehát szövegekkel fog dolgozni azokkal, akik elmennek majd erre a programra, és ez azért nagyon érdekes, mert egyébként Boldizsár Ildikó, aki szerintem Kecskés Karinának is ilyen mestere volt,
3: igen,
5: az nem akarok hülyeséget mondani, de szintén ott pár kilométerre van
3: pár
5: a törzs helye.
3: Konkrétan.
5: Igen, és tehát nagyon, nagyon közel van ő is hozzánk, és hát Boldizsár Ildikó egy komoly, komoly rendszer dolgozott ki erre. Én nagyon szerettem, amit csinál, és Kecskés Karina ezt fogja megmutatni, hogy a meséknek milyen szerepe van az életünkben, és hogyan ez egy bevonódós, a látogató számára bevonódós program, tehát itt nem hallgatni kell majd, hanem részt venni. És említetted a hajózást, ami hát az idei nyári Margónak a legérdekesebb és legexkluzívabb programja, mert megpróbáljuk a lehetetlent, és egy, most ezt lehet, hogy pontatlanul fogom mondani, hogy 7 vagy 8 fős kis hajóra lehet külön jegyet váltani, és ott irodalommal, jó borral és valami falatkákkal egybekötött nagy balatoni hajókázás lesz, egyébként Kecskés Karina részvételével is, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog sikerülni, mármint nem az, hogy maga a program, hanem nagyon remélem, hogy összegyűlnek az emberek annyian, hogy ez egy szuper program legyen. Én egyszer vettem részt egy ilyenen, még néhány évvel ezelőtt, és az elején el sem tudtam képzelni, hogy milyen ez, és aztán meg alig akartam kiszállni a hajóból, úgyhogy ez mindenképpen nagyon izgi lesz.
3: A régi szép időkben ugye jó szelet kívántak a hajósoknak, most meg némi vizet a hajó alá, mert ugye az egyetlen nem biztos, hogy lesz.
5: Igen.
3: Még egy progi van, amit szerintem emeljünk ki. Hát van a zene műelemzésnek egy kombinált fogója, úgy hívják, hogy Fazekas Gergely. Mindegy, hogy Kurták Györgyről van szó, vagy Betonhoffiról, vagy jelen esetben ugye Pogány Indulóról, ő a Mámor című dalát fogja elemezni, szétszerelni az ő műhelyében. Ez ugye egy hihetetlen szórakoztató és nagyon-nagyon zseniális kezdeményezés, ami már tavaly is nagyon nagy siker volt, és hát nyilván így idén sem maradhatott ki a programból.
5: Így van, és hát tavaly akkora siker volt, hogy a Gergővel megbeszéltük, hogy idén csak akkor jön, hogyha a nagy színpadra kerül, úgyhogy ezt a kívánságát teljesítettük, és a dalszerelő műhely az a Margó történetében először a nagy színpadon lesz, a Bányakertben, és az fontos szerintem elmondani, hogy bár szórakoztató a Fazekas Gergő előadása, szerintem még érdekesebb az, hogy milyen irtozatos nagy területet jár be, amikor mondjuk most az adott esetben majd a Pogány Induló Mámor című daláról fog beszélni, hogy fogunk eljutni a klasszikus zenétől, akár a rappen keresztül egészen addig, hogy milyen beatekből, meg hangulatelemekből másolnak az alkotók, és hoznak létre dalokat, vagy dalszöveket. Ugye itt ez központ, tehát a központi szempontja a Fazekas Gergőnek az mindenképpen a zene megszólaltatása, és szokott is bejátszani mintákat, meg nyilván a dalokat, de ebben szintén kitér arra, hogy mondjuk a dalszöveg, az hogyan íródik át, mert a Mámornál azért van egy meglepetés, amit most nem lövök le, de amikor ezt hallottam, ezt az előadását, akkor ezen nagyon meglepődtem, hogy honnan is jön ez a Mámor, úgyhogy nagyon izgi lesz az, ahogy a Pogány Induló egy slágeréről megtudjuk, hogy mennyire nagy ilyen mezője van annak, amit bejár akár a Pogány is.
3: Hát ez abszolút így van. Nyilván lenne még ezer ilyen apró, kisebb és nagyobb drágakő, amit így kiemelhetnénk a homokból, hogy nagyon-nagyon stílszerű legyek, lévén egy homokbányában rendezitek meg a fesztivált, de elszaladt az időnk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Annyit még mondjunk el a hallgatóknak, hogy akit a részleges, nagyon jó, akit a részletes programok érdekelnek, az egyrészt gondolom a margofest.hu-ra menjen föl, másrészt figyelje a közösségi felületeiteket.
5: Így van, akit a részleges program érdekel, az ezek a margofest.hu-n megtalálja, a Facebookon is megtalál minden információt, írjon nekünk, és jöjjenek, mert szerintem irodalman, irodalom segítségével is legalább olyan jól lehet fesztiválozni, mint bármi mással.
3: Hát ebben biztos vagyok. Varuska László alapító igazgatónak nagyon szépen köszönöm, sok sikert kívánok.
5: Nagyon köszönöm szépen.
6: És most, ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! Budapesten az 59-es villamos helyett a Márton-Áron tér és a Szélkámán tér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Karolina úton a Bartók Béla út felé a Bocskai útnál a külső sávban. Tart a helyszínelés a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt a külső sávban. Baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a belső sávban. Erős a forgalom a Margit hídon és az Árpád hídon Buda felé, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a Budai alsórakparton északi irányban a Rákóczi hídtól, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Az Útinform információi szerint baleset történt az M0-es autóúton a 11-es főút felé a Deák Ferenc hídon. Lassú emiatt a haladás a 6-os főúton mindkét irányból az M0-as autóúthoz közeledve. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 6 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, közleménye szerint megbízatása a lemondás elfogadása esetén augusztus 25-én szűnhet meg. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészségnek meg kell őrizni a függetlenségét és tekintélyét, és nem válhat politikai küzdelmek eszközévé. A legfőbb ügyész szerint az utóbbi időszakban a személyén keresztül olyan támadások érték az általa vezetett szervezetet, amelyek már az ügyészségbe vetett közbizalmat is megveszélyeztetik. Hangsúlyozta, lemondásának oka kizáról az ügyészi szervezet érdekeinek védelme. Szeverényi Dávidot választotta a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új elnökévé a miniszterelnökség. Az új vezető feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata lesz, valamint a visszaélések megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. A KEHI korábbi elnökét júniusban mentették fel, a miniszterelnökség szerint a hivatal korábban nem kezelte megfelelő súllyal a közpénzek védelmét. Az új vezető kiválasztása először nyílt eljárásban történt, a pályázatra több mint 70-en jelentkeztek. Szeverényi Dávid okleveles közgazdász és pénzügyőr korábban a NAV-nál dolgozott, ahol az OLAF-val való együttműködést is irányította. Zárt ülésen tárgyalta a Nemzetbiztonsági Bizottság Szijjártó Péter BYD-nál vállalt új pozíciójának nemzetbiztonsági vonatkozásait. A Tisza párt által kezdeményezett tanácskozáson az Alkotmányvédelmi Hivatal és az Információs Hivatal vezetői is részt vettek, az elhangzottakat pedig 2051 végéig titkosították. A fő kérdés az, hogy a volt külügyminiszter milyen minősített információk birtokában lehet, miközben egy kínai hátterű nagyvállalatnál vállalt munkát. A bizottságban felmerült Szijjártó Péter későbbi meghallgatásának lehetősége is, de hivatalos kezdeményezés egyelőre nem történt. A Páti István bizottsági elnök szerint érdemi áttörés jelenti új információ nem került elő, de indokot lehet szabályozni a magasrangú politikusok és nemzetközi vállalatok közötti átjárást. Etikai eljárás kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. A szervezet közölte, Turi Attila hétfőn hivatalába kérette az akadémikust, hogy tisztázzák a nyilvánosságra került más szervezetek kifizetéseivel összefüggő ügyeket. Orbán János Dénes a korábbi sajtónyilatkozatával ellentétben nem kívánt lemondani akadémiai tagságáról. Ezt követően Turi Attila kezdeményezte az MMA Etikai Bizottságának eljárását. Holnap hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. A központi pontot partit idén az ELTE Lágymányosi kampuszán rendezik meg, ahol 20 órakor indítják el a ponthatárok közzétételét. Az eseményen felsőoktatási információs programok, egyetemi pultok és könnyű zenei fellépők is várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A budapesti helyszín mellett több nagyvárosban is lesz hivatalos ponthatárváró rendezvény. Akár népszavazás is lehet abból, hogy a demokrácia napja legyen április 12. A Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette a népszavazási kérdést, ugyanakkor a döntés egyelőre nem jogerős, 15 napig lehet jogorvoslatot kérni a kúriától. Ha jogelőre emelkedik, a szervezőknek 4 hónapjuk lesz 200 ezer aláírás összegyűjtésére. Ennyi támogatás esetén az országgyűlés kötelesen rendelni a népszavazást, 100 ezer aláírásnál viszont már mérlegelhet.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os erősödéssel 144.765 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint felett volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,7%-kal emelkedett 4.400 forintra, az OTP 7%-kal zárt pluszban 46.400 forinton, a Richter 3%-ot gyengült 11.740 forintra, míg a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 2652 forinton fejezte be a kereskedést. Európában jó volt a hangulat, pluszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 1,4, a frankfurti DAX index 0,7%-ot erősödött, Párizs és Milánó pedig egyaránt 1%-os pluszban zárt, a madridi IBEX 1,1%-kal emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
5: A változóan felhős időt követően hajnalban északnyugat felől szakadozottan frontális felhőzet érkezik. A csapadék gócok estére megszűnnek, de néhol kialakulhat kisebb esőzápor. A légmozgás mindenhol mérséklődik, legyengül, sőt többfelé szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél sok felé megélénkül, a frontvonalában megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
6: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.
7: Szervusz Csaba, köszönöm a meghívást.
6: A következő szűk egy órában itt a legfontosabb makrogazdasági folyamatokat tekintjük át, hiszen extrém helyzet alakult ki a magyar gazdaságban. Az extrémitást első körben arra értem, hogy óriási a piaci bizalom a magyar gazdaság iránt, a magyar kormány iránt, amelynek hátterében sejtjük, hogy mi állhat, de a te szakértői véleményedre nagyon kíváncsiak vagyunk.
7: Így van, valóban ez az óriási bizalom, ez több fronton is megfigyelhető. Az egyik ilyen front, amit szerintem az átlagember is lát nap mint nap, bár most az elmúlt egy hónapban ez egy kicsit fordulni látszik, de alapvetően egy nagyon komoly forint erősödés van mögöttünk. Gyakorlatilag az elmúlt két évben szinte folyamatosan egyre erősebb és erősebb lett a forint, ami azt jelenti, hogyha külföldre akarunk menni nyaralni, akkor mi is olcsóbban vehetünk devizát, tehát ezt akár még a családok is megérezhetik direkt módon. Indirekt módon megnyilván érezzük azáltal, hogy az import árucikkeknek olcsóbb az ára a boltokban, kisebb az infláció, tehát ez nekünk is jó. A másik, amit az átlagember nem feltétlenül lát, vagy követ minden nap, az a nagyon jelentős hozamcsökkenés, amit a piacon lehetett tapasztalni. Ugye itt nem csak egyféle tényleg kamatláb van, amikor a piaci hozamokról beszélünk, hanem gyakorlatilag minden lejáratra, minden időszakra más és más elvárt hozam van bármilyen befektetésnél, de ugye amit általában nézni szoktunk, ez az állampapíroknak a hozama, és valóban azt látjuk, hogy az állampapírok hozama az a választás előtt is csökkent, de igazából a választás után volt egy nagyon komoly hozamcsökkenés, és most egy szinte vízszintes hozamgörbét látunk, tehát bármekkora időszakra akar az állam fölvenni finanszírozást, akkor nagyjából 5%-on ezt meg tudja tenni, ami azért nagyon komoly eredmény, mert hogyha lehet, hogy beszélni fogunk majd az euróbevezetésről is, ugye, hogyha az euróbevezetés egyik kritériumát nézzük, az pedig az, hogy a hosszú hozamok, a 10 éves hozamok azok a 3 legjobb országnak az átlagos hozamánál ne legyenek 2%-ponttal nagyobbak, vagy ennél nagyobb mértékben.
6: Hát lassan bele is férünk, elnézést.
7: Lassan beleférünk, pontosan.
6: Hogy megszakítalak, és meg annyit hozzátéve, hogy tulajdonképpen reálgazdasági teljesítmény nélkül van egy óriási bizalom, ami oda röpítette a kötvényhozamainkat, hogy jobb, mint a lengyel.
7: Így van, ez megdöbbentő valóban, tehát főleg a piaci szereplőknek, akik látták azt, hogy az elmúlt években ez máshogy alakult. Valóban Magyarország most mondhatjuk azt, hogy a befektetők kedvence, ami egy roppant jó hír most. Nyilván tegyük hozzá azt, hogy ez nem jelenti azt, hogy a régi hiteleinknek hirtelen kisebb lett volna a finanszírozási költsége, azok ketyegnek azon a kamaton, azon a hozamon, amit akkor megszabtak, amikor felvettük ezeket a hiteleket, de az új finanszírozás az most nagyon kedvező, és hát jó lenne ezt minél tovább kihasználni. Persze hozzá kell tenni azt, hogy egy ilyen megelőlegezett bizalom, amennyire jó most, ugyanakkor a pofon tud lenni, hogyha elveszítjük.
6: Tehát van benne egy kis puffer.
7: Mindenképpen. És fontos lenne azt, hogy ezt megtartsuk, mert amint elveszítjük, nyilván a piac az általában, főleg, hogyha úgy érzi utólag, hogy nem volt indokolt az a bizalom, amit megelőlegezett, akkor nagyon sokszor duplán büntet, amikor magához tér, és ugye amennyire most kedvezőek a hozamok, kedvező a forintárfolyam, tehát túllendültünk szerintem mind a két téren egy kicsit az egyensúlyi szinteken, ez most éppen jó, de hogyha a piac az hirtelen meggondolja magát, akkor megint csak túl fog lendülni, csak a másik irányba, sokkal magasabb hozamokkal, és egy sokkal rosszabb forintárfolyammal számolhatunk.
6: Nagyjából a jegybank is leköveti a folyamatokat, egészen pontosan két alkalommal volt már kamatcsökkentés. Ha beszélünk a forint erősödésről, meg a kamatcsökkentés hatásáról, hogy látod, mennyire, milyen érzékenységgel hatnak ezek a magyar gazdasági folyamatokra, főleg a reálgazdasági szereplőkre, egyáltalán kamatérzékeny és árfolyam érzékeny a magyar gazdaság?
7: Ez egy roppant jó kérdés, kezdeném az árfolyammal, mert talán az, ami mindenkinek könnyebben érthető, követhető. Magyarország, ahogy ezt sokszor elmondjuk, egy kis nyitott gazdaság, hogyha a nyitottságnak a mértékét, a tipikus mértékét nézzük, ugye ami az importot, exportot összeadja és leosztja a GDP-vel, akkor ez alapján, a mutató alapján Magyarország az a top 15 országban szokott általában lenni gazdasági nyitottság szempontjából. Tehát nagyon magas ez a mutató nálunk, ami azt jelenti, hogy a nagyon fontos nekünk, hol van a forintnak az árfolyama. Hiszen ugye mind az import, mind az export az érzékenyen reagál a forint árfolyamra. Amikor a forint erősödik, ahogy ez most az elmúlt vagy nagyjából két évben történt, akkor az azt jelenti, hogy olcsóbb nekünk külföldről vásárolni, hiszen többet ér a magyar fizetőeszköz. Ez segít lenyomni az inflációt, ez segít abban, hogy a fizetésünk értéke az jobb legyen, tehát javítja a vásárló erő értékét a fizetésünknek, ez megint csak egy jó hír, viszont nyilvánvaló az, hogy az exportunkat kevésbé teszi versenyképessé, ahogy nekünk ez egy jó hír, hogy a forint az erősebb, aki külföldön vásárol, drágában veszi a forintot, tehát amikor importálni szeretné Magyarországról egy német, egy francia, egy kínai vagy egy amerikai, akkor ő összességében többet fog fizetni akkor is, hogyha forintban az árak közben nem változtak. Ez nyilván az export versenyképességét rontja, és ezt látjuk is egyébként a külkereskedelmi statisztikákon, tehát az elmúlt évben az import az gyakorlatilag folyamatosan javult, ugye növekedett, míg az exportunk az nem tudott olyan dinamikával változni, mint az import, tehát romlott a nettó exportunk, még mindig a nettó exportunk pozitív, tehát többet exportálunk, mint importálunk, ami nem egy általános jelenség Európában, ebben egyébként viszonylag jónak számítunk, de ez az export többletünk, ez folyamatosan csökken az erős forintnak a következtében. Ugye a másik, ami fontos itt, hogyha a kamatok hatását nézzük, az a kamat hatása a gazdaságra, a gazdasági dinamikákra, és valóban a jegybank az egy kamatcsökkentési, a Magyar Jegybank az egy kamatcsökkentési szakaszban van most, folyamatosan csökkennek a kamatok éveleje óta, ami azt jelenti, hogy ez egy olcsó finanszírozást enged a vállalkozásoknak és a magánszemélyeknek is. Ugye ez a klasszikus közgazdasági tankönyvszerű megközelítés, de azért tegyük hozzá, hogy még ez a csökkenő kamatszinttel együtt is, azért most egy viszonylag magas kamatszint van Magyarországon.
6: Hát a legmagasabb az egész kelet-közép-európai régióban.
7: Pontosan, így van. Tehát ez az azért, hogy mondjam, csillagozva igaz csak, hogy ez olyan nagy segítség lenne az iparnak, a gazdaságnak vagy a magánszemélyeknek. És tegyük hozzá azt, hogy azért a magyar gazdaságban jellemzően nem a piaci kamatok voltak az elsődlegesek az elmúlt években. Ugye mind a vállalkozásoknál a kedvezményes támogatott hitelek voltak a leginkább jellemzőek, mind a magánszemélyeknél, gondoljunk az otthonstartra, a csokra például, szintén csak a támogatott és a kamattámogatott alacsony kamatú hitelek voltak jellemzőek. Ugye mind a két téren most az látszik, hogy egy fordulat van a gazdaságpolitikában, hogy a támogatott vállalkozó hitelek azok már kivezetésre is kerültek gyakorlatilag, tehát azt mondhatjuk, hogy most már a piaci kamaton kell fölvenni a vállalkozóknak a hiteleket, tehát hiába csökkent egy jegybank hitelt, mégis az átlagos magyar kis és középvállalkozó az avval találkozik, hogy neki drágább lesz a finanszírozása, és hogyha magánszemélyeket nézzük, akkor meg azt látjuk, hogy ott szintén ugye a kamatstopnak a kivezetése, vagy akár ugye az a sok kérdőre, ami a kedvezményes hitelekkel kapcsolatban az új gazdaságpolitikai döntéshozóknak a fejében megfogalmazódik, az megint csak azt mutatja, hogy itt lehet egy változás ezen a téren is. Tehát ellentmondásos vagy vegyes a kép, a jegybank kamatcsökkentése az segítene, a gazdaságnak viszont a kedvezményes kamatok kivezetése az meg ellensúlyozza ezt a hatást, tehát inkább azt látom egyébként, hogy a piaci szereplők, a vállalkozók azok most inkább kivárnak, és inkább egy kamat növekedést tapasztalnak, egy költségnövekedést tapasztalnak, aminek nyilván a gazdaságra negatív hatásai vannak.
6: Hát ha osztunk, szorzunk, az a mától már 5,75 századon álló jegybanki alapkamat alapul véve, ugye, ha veszünk fel banki kereskedelmi bankit, de az bizony 8-9-10%. Nál tart, amit azért nem olyan könnyű kigazdálkodni, tegyük hozzá.
7: Abszolút nem, főleg egyébként ugye a kamatokat mindig könnyebb kigazdálkodni akkor, mikor az infláció éppen magas, mikor magas a pénzromlásnak az üteme, mert akkor az úgynevezett reál kamat, tehát a nominálisan

0: Igen.
1: Fogyasztási index.
0: Hát sőt, ha azt nézzük, ugye, hogy a Magyar Nemzeti Banknak az inflációs cél sávja az 2 és 4 százalék között van, tehát már 2 százalék alatt vagyunk lényegében évelei óta, szinte folyamatosan egyszer-kétszer belement a sávba az infláció értéke, de minimálisan csak.
1: De most is hogy megszakítottalak, ugye visszatérünk a kamatérzékenységre, tehát ami nagyon fontos területe a magyar gazdaságnak, hiszen hitelből vannak a beruházások túlnyomó részt, majd rátérünk nyilván az Európai Uniós források érkezésére és annak a lendületére is, azonban hát ilyen hitelkamatszint mellett azért lassan fog beindulni a gazdaság, tegyük hozzá. És az Európai Uniós forrás azért nem mindenre csodaszár.
0: Ez így van. Ugye azt kell látnunk most, hogy nyilván egy kormányváltás az mindig egy bizonytalanságot hoz, hiszen bár beszéltünk róla, hogy komoly a piac szempontjából, főleg a külföldi befektetők szempontjából a várakozások azok nagyon pozitívak, nagyon optimisták a piaci szereplők, alacsony a hozamszint és a forint az erősödött, de azért nyilván egy magyarországi vállalkozó, és lehet ez külföldi, lehet belföldi szemszögéből, egy új gazdaságpolitika mindig azt jelenti, hogy nem tudják még, hogy mi fog történni. Tehát meg kell várni, még kiderül az irány, meg kell várni, még kiderül az, hogy mik lesznek a fókuszpontjai a gazdaságpolitikának, mihez kell igazodnia majd a cégnek, a vállalkozásnak, és akkor lehet majd komolyan befektetésekben, beruházásokban gondolkozni. Tehát van egy ugye kamattól független kérdőjel most jelen pillanatban a piacokban, hogy merre fog menni a magyar gazdaságnak a szerepe, mint mondja a magyar gazdaságpolitika, a pénzügyminisztérium, a gazdaságfejlesztés irány az mi lesz majd. A másik pedig valóban a kamatszint, és itt azt láthatjuk, hogy a piaci kamatok azok magasak, kedvezményes hitel az nem igazán van már, ha az ember vállalkozó. Ez a kettő együtt, ez nyilván jelentősen gátolja a beruházásokat, és még azt se látjuk pontosan, bár komoly pozitív hír, hogy úgy tűnik, hogy itt komoly előrelépés fog történni az Európai Uniós forrásoknak a tekintetében, de még nem látjuk pontosan, azért körvonalazódik már, de azért pontosan nem látja még egy vállalkozó, hogy mi lesz az majd, hogy milyen helyen, pontosan milyen projekt, hogy tudja bekapcsolódni, mi az a projekt, az a beruházás, amire esetleg neki hitelt érdemes fölvennie, és hát persze a következő kérdés az lesz, hogy van-e olyan hitel, aminek a kamatlába az elég alacsony ahhoz, hogy a beruházásnak a kockázatát és a hozamát azt együtt egy vonzó alternatívát el tudja tenni.
1: Hát nyilvánvaló, hogy a költségvetési többlet teher miatt a végtelenség nem lehet fenntartani az állami támogatású hiteleket, azonban a mostani helyzetén róka fogta csuka, hiszen miként ugye beszéltünk róla, azért még továbbra is magas a hitelkamatszint. Évvégére elemzői jósatok azt prognosztizálják, hogy 5%-ra csökkenhet a jegybanki alapkamat. Ez a szűk 1%-os pontos eltérés, ami történik idén, ez szerinted jelentékeny lesz majd mondjuk 2027-től nézve?
0: Nyilván, hogyha eddig is piaci kamatok lettek volna, akkor sokat számítana. Tehát, hogyha a piaci kamatok lecsökkentnek nagyjából 1%-pontot, az egy komoly segítség lenne a vállalkozóknak. De ahogy beszéltünk erről, ugye eddig nem a piaci kamatozás volt a KKV-k terén legalábbis a fő finanszírozási eszköz. Emiatt azt gondolom, hogy igazából összességében még így is egy komoly piaci kamatnövekedés lesz majd a finanszírozási oldalon a KKV-knál. Tehát ez, én azt gondolom, hogy inkább az lesz majd, hogy a finanszírozási csatorna az visszafogja a kis és középvállalkozóknak a beruházási kedvét. Más kérdés az, hogy milyen egyéb finanszírozások lesznek, hogyha lesznek Európai Uniós források, azok segíthetnek abban, hogy ezt a magas hitelköltséget ezt valamennyire ellensúlyozzák, és hát ugye milyen beruházás oldali lehetőségek lesznek, amik esetleg még egy magas kamatot is ki tudnak termelni a vállalkozásnak. Tehát ez fogja majd meghatározni azt, hogy összességében milyen a kép, de szerintem maga a kamat szint az összességében inkább vissza fogja fogni a kis és középvállalkozásoknak a növekedési lehetőségeit, és azért tegyük azt hozzá, hogy valóban van egyfajta optimizmus most, hogy a kamatok hogyan alakulhatnak Magyarországon, de azért azt is látni kell, hogy azért Magyarország kicsit most szembe megy azért a nemzetközi folyamatokkal, ugye az Európai Központi Bank már egy kamatemelési ciklusban van, az amerikai Fed ott, ugye az új Fed elnök az inkább szerintem kamatemelésben fog gondolkozni, hogy az inflációnak a letörése az fontosabb lesz, mint az előző jegybankelnöknek, Fed elnöknek. Tehát én arra számítok, hogy mind Amerikában, mind az eurozónában inkább emelkedni fognak a kamatok, és nyilván, hogyha a Magyarországon csökkennek, ott pedig emelkednek, azaz csökken a magyar kamatfelár, egy idő után lecsökkent egy olyan szintre, különösen, hogyha lesz egy nagy turbulencia a világban, ami azért nem teljesen lenne váratlan a mostani világpiaci geopolitikai környezetben, akkor azt gondolom, hogy az arra késztetheti sajnos a Magyar Nemzeti Bankot is, hogy esetleg akár megálljon a kamatcsökkentési periódusában, vagy akár meg is forduljon a kamatcsökkentésekkel, hogyha a forint az komolyabban elkezd mondjuk gyengülni. Tehát azért nyilván én is azt gondolom, hogyha nem lesz nagy változás a

0: gazdasági trendekben, akkor ez 5%-os jegybanki alapkamat Magyarországon az év végére, ez teljesen reális. Akár még alá is mehetünk, hogyha kedvezők a folyamatok, az infláció továbbra is lent marad, a forint nem fog sokat gyengülni. Viszont, hogyha lesz egy gazdasági sok, akkor azt gondolom, hogy benne van az is a pakliba, hogy megáll a kamatcsökkentés, vagy akár meg is fordul
1: Magyarországon. Hát az említett árstabilitási tényező annyira fontos Nyugat-Európában, az eurozónában és az Egyesült Államokban, ugye, hogy kamat emelésre kell berendezkedni Magyarországon, ezzel szemben van egy nagyon érdekes inflációs folyamat, és nem pusztán az infláció tényadata érdekes, hanem az inflációs várakozás szempontja is különleges. Minek tulajdonítod ezt?
0: Magyarországon, hát ez mindenhol így van egyébként, tehát hogyha egy szakembert megkérdezik, mennyi inflációt vár akár a következő hónapban, akár az év végére, akkor általában a szakemberek elég jól el szokták találni az inflációnak az értékét. Akinek nem ez a dolga, hogy nap mint nap megbecsülje az infláció értékét, nála sokkal kevésbé pontosak szoktak lenni a becslések, arról nem is beszélve, hogy az átlagembernek az inflációs érzett tének a változása sokkal lassabb, mint a szakembereké. Tehát azért azt kell látni, hogy Magyarországon is, egész Európában, de Magyarországon azért az átlagnál is talán jobban, elszállt az infláció 2022-23-ban, tehát volt egy komoly inflációs sok, amit megérzett az átlag magyar, és amíg ezt, hogy mondjam, amíg ez az érzetünk, vagy az a tapasztalatunk, ez így elvész a közös tudatunkból, az általában hosszú éveknek a kérdése, tehát azért az, hogy az inflációs várakozások Magyarországon most jobban torzítanak, mint torzítottak esetleg régen, ezelőtt az inflációs sok előtt, vagy akár egy másik országban, az most teljesen érthető, kell egy időszak, amíg az emberek látják azt, hogy az árak azok már nem emelkednek, és nyilván az átlagember most már kezdi érezni azt, hogy az inflációs mutatók azok nem rosszak Magyarországon, lehet, hogy nem érzi azt, hogy 1,7-1,8, amennyit
1: érnek. Igen, a magas árszintet érzek a legtöbb.
0: De inkább az árszint hozzá. Pontosan így van. Tehát ugye az, ami megmaradt, és hát nyilván ezt várják sokan, hogy az árak is visszatérnek majd ahhoz a szinthez, ami 2022 előtt volt. Nyilván sajnos ez semmelyik országban nem így történik, inkább az szokott történni. Nálunk is egyébként, hál' Istennek
1: megvan. Ez hiú ábrán azért
0: közösségi szempontból. Pontosan nem az szokott történni, hogy a bérek nőnek oda fel, hogy a bérek arányában az árak már nem olyan rosszak, tehát a bér ár arány az, aminek a visszatértében reménykedhetünk, és ez egyébként szépen történik Magyarországon is, tehát az elmúlt időszaknak a bérnövekedését nézzük, azért most már összességében, mondjuk 2021-től a mai napig nézzük az elmúlt 5 évben a bérnövekedést és az árnövekedést, már azért a bérnövekedési ütem meghaladja az árnövekedési ütemet, tehát 22-ben, 23 elején fájt nekünk az infláció, akkor magasabb volt az árnövekedés, mint a bérnövekedés, de összességében már sikerült egyébként kompenzálni a bérnövekedésnek az árnövekedést, még akkor is, hogyha sokan azért, hogy mondjam, őrzik az emlékükben azt a nagyon magas árnövekedést, és ennek a ténylegesen érzékelhető életszínvonal esés hatását, amit 22 végén, 23 elején gyakorlatilag minden magyar megtapasztalt.
1: Kérlek szépen, már csak 2 perc van hátra a műsor első részéből, úgyhogy egy viszonylag rövidebb választ kérek, és az ugyancsak az inflációval függ össze, hogyan rendezkedjünk be a árstabilitásra. Ezek szerint akkor így a 2% alá beesett fogyasztói árindexet kell kalkulálnunk a következő időszakra, vagy ez egy azért mégiscsak egy kicsit szürrealista, vagy rózsaszín előrejelzés?
0: Nagyon rózsaszín lenne. Emögött főleg az van, hogy az elmúlt egy évben a forint nagyon sokat erősödött, és ez segített lentartani az inflációnak az ütemét, de azt kell, hogy lássuk, hogy azért ez nem így lesz. Ráadásul, hogyha azt nézzük, hogy mi történik az olajnak az árával, a gáznak az árával, mekkora bizonytalanság van az energetikai piacokon, azt gondolom, hogy bőven benne van a pakliban az, hogy akár középtávon is egy magasabb olajárakkal és gázárakkal jellemezhető környezetre kell számítanunk, ami nyilván hoz majd egy inflációs sokkot, mivel a magyar importnak jelentős része az energia, ezért hoz egy forint gyengülést is magával, és a kettő együtt az nyilván hoz egy magasabb inflációs környezetet.
1: Szóval nem biztos, hogy ez az állapot fennmarad, amivel most szembesültünk pozitív értelemben. Ezzel a mondattal zárjuk a műsor első részét, és azt ígérem, hogy a műsor második részével foglalkozunk az euróbevezetéssel, valamint az uniós források hazahozatalával, annak hasznosulásával a magyar gazdaságban, úgyhogy érdemes ezt velünk tartani. A napvendége tehát Sebestyén Géza, Matthias Corvinus Collegium gazdaságpolitikai műhelyének a vezetője.
2: Hamarosan folytatódik a napvendége.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh. Minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, fél hét van, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Az Európai Bizottság nyilvántartásba vette a digitális személyi azonosítás és életkor ellenőrzés ellen irányuló európai polgári kezdeményezést. A testület szerint a beadvány megfelel az uniós polgári kezdeményezésekre vonatkozó formai követelményeknek. Egy másik, a bevándorlás korlátozását célzó kezdeményezést ugyanakkor elutasítottak. A bizottság indoklása szerint a javaslat etnikai, kulturális vagy civilizációs háttér alapján határozna meg a korlátozásokat. Ez a testület értékelése szerint faji és etnikai alapon történő megkülönböztetés. Két fontra csökkenti az angliai egyszeri buszjegyek árplafonját az új brit kormány. Andy Burnham miniszterelnök bejelentése szerint az intézkedés jövő januártól lép életbe, és a megélhetési költségek mérséklését szolgálja. A londoni közlekedésre a külön díjszemelési rendszer miatt nem vonatkozik a változás. A program több mint 500 millió fontba kerülhet, amelynek nagyobb részét nemzetközi klímavédelmi támogatások átalakításából fedeznék. Burnham ugyanakkor jelezte, hogy a kormány költségvetési mozgástere korlátozott, ezért az adózási döntésekről csak a későbbi költségvetésben határoznak majd. Az Erste Group vezetőivel egyeztetett Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bankban. A jegybank elnök közlése szerint Peter Bosekkel, az Erste vezetőjével, valamint Jelasics Radovánnal, a Magyarországi Erste Bank csoport elnök vezérigazgatójával folytatott megbeszélést. Varga Mihály hasznosnak és informatívnak nevezte az együttműködési lehetőségek áttekintését. Bejegyzése szerint az Erste komoly vállalásokat tett Magyarország irányába, egyebek mellett a pénzügyi képzés és a pénzügyi tudatosság erősítése területén. Nem okozott meglepetést az elemzőknek a monetáris tanács tegnapi 25 bázispontos alapkamat csökkentése, noha egy hónap alatt jelentős inflációs kockázatok alakultak ki a költségvetési kilátások kapcsán. Egyelőre mégis úgy tűnik, hogy marad a jegybank eredeti kamat csökkentési terve, amely augusztusra újabb 25 bázispontos csökkentést irányoz elő. Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallják.
3: Az iráni konfliktus elsősorban a nagy jegybankok szembeni kamatvágási periódus és egy belföldi tényezőként a piaci szolgáltatásokban történő további áremelkedés, jelentősebb áremelkedés az, ahogy össze lehetne foglalni azt, hogy milyen kockázatok és esetleg választóvonalak lehetnek az inflációs képben.
2: Kína tiltakozik az Európai Bizottság AliExpressre kiszabott 550 millió eurós bírsága miatt. A kínai kereskedelmi minisztérium szerint az uniós döntés digitális akadályokat állít, és megkülönböztető módon korlátozza a kínai e-kereskedelmi vállalatok európai működését. Peking tisztességes és megkülönböztetésmentes eljárást vár az Európai Uniótól, és jelezte, hogy támogatja az érintett cégek jogaik védelmében. Az Európai Bizottság szerint az AliExpress nem tette eleget az illegális és veszélyes termékek eltávolítására vonatkozó kötelezettségeinek. A brüsszeli testület szerint a platform nem lépett fel elég hatékonyan azokkal az eladókkal szemben sem, akik jogellenes termékeket értékesítettek. Augusztus 31-én dönthet az országgyűlés a független közmédia testület tagjairól. A július 26-án hatályba lépő médiatörvény módosítás alapján a testületbe 3 tagot a kormánypárt, 3-at az ellenzék, további 3-at pedig média szakmai szervezetek jelölhetnek. A frakcióknak várhatóan augusztus 23-áig kell megnevezniük a jelöltjeiket, akiket augusztus 26-án hallgatna meg nyilvánosan a Művelődési Bizottság. Radnai Márk szerint a média tanács új elnökének és tagjainak kiválasztása is elindul. Az elnöki posztra nyilvános pályázatot írnak ki, a tagokról pedig jelölő bizottság tesz majd javaslatot. A média tanács jelöltjeit várhatóan szeptember 16-án hallgatja meg a Művelődési Bizottság.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os erősödéssel 144.765 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint felett volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,7%-kal emelkedett 4.400 forintra, az OTP 7%-kal zárt pluszban 46.400 forinton, a Richter 3%-ot gyengült 11.740 forintra, míg a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 2652 forinton fejezte be a kereskedést. Európában jó volt a hangulat, pluszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 1,4, a frankfurti DAX index 0,7%-ot erősödött, Párizs és Milánó pedig egyaránt 1%-os pluszban zárt, a madridi IBEX 1,1%-kal emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
2: A változóan felhős időt követően hajnalban észak-nyugat felől szakadozott frontális felhőzet érkezik. A csapadék gócok estére megszűnnek, de néhol kialakulhat kisebb esőzápor. A légmozgás mindenhol mérséklődik, legyengül, sőt többfelé szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél sok felé megélénkül, a frontvonalában megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
4: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének a vezetője.
5: Jó napot kívánok!
4: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és miként a műsor első részének utolsó percébe bekonferáltam. Az euróbevezetéssel fogunk foglalkozni, valamint az Európai Uniós források hazaérkeztével. E két tényezőben szinte teljes mértékben a közgazdász társadalom osztja azt a vélekedést, hogy a piaci bizalom tulajdonképpen ez, ennek tudható be. Hát akkor nézzük az euróbevezetést. Mivel lehet kalkulálni? A kormánynak van egy ambiciózus terve, és a 2030-as célszámon magadva.
5: Így van, ugye az első körben az is elhangzott, hogy 2030-ra már akár be is vezethetjük az eurót, aztán ezt finomították, hogy 2030-ra elérjük azt a szintet, hogy a Maastricht-i kritériumok azok ki legyenek pipálva, tehát elkezdődhessen a folyamat, ami azért még évekig fog tartani, még az euró bevezetése kerül, még ha el is értük.
4: És aki esetleg nem tudná, akkor arra kérlek a nap vendégeként, hogy soroljuk fel a Maastricht-i kritériumokat, ugye, mert feltétele a közös európai pénz átvételének.
5: Így van. Az egyik fontos kritérium ugye az az, hogy az inflációnak megfelelően alacsonynak kell lenni. A három legkisebb inflációval rendelkező ország átlagos értékénél 1,5 százalékponttal lehet csak magasabb. Egyébként most ezt Magyarország teljesíti, tehát ez az egyik gyakorlatilag.
4: És általában ugye nagyjából 3%-ra van bekalibrálva, 3% körüli értékre.
5: Így van, pontosan. De most jelen pillanatban ez az egyetlen, amit Magyarország teljesít. A másik fontos kritérium az a finanszírozási költségről szól, ezt már említettük az első részben, hogy a 10 éves kötvényhozam 42%-ponttal magasabb, vagy többen magasabb, mint a három legjobb hozammal rendelkező eurozónás országnak az átlagos értéke. Itt nagyon közel vagyunk egyébként ehhez, hogy ezt teljesítsük, de most jelen pillanatban ez nem teljesül, még úgysem, hogy sokat csökken ez az
4: érték. Tehát akkor figyelni kell nagyon a német államkötvény szintre.
5: Így van, és a sajátunkra nyilván. És aztán van két másik kritérium, ami igazából egymással összefügg. Az egyik az az, hogy az államháztartási hiányunk az nem lehet több, mint a GDP-nek a 3%-a. Itt egy komoly út van előttünk. Az elmúlt években azért ez az érték ez jelentősen több volt, mint ez a korlát érték. Tehát itt csökkenteni kell a hiányt, ami azt jelenti, hogy vagy adókat kell növelni, tehát adóbevételt kell növelnie Magyarországnak, vagy kiadásokat kell csökkentenie. Valahogy mindenképp a helyzetet javítania kell, hogyha ki szeretné pipálni ezt a kritériumot. És az utolsó, a negyedik a sorban, ami nem független egyébként ettől, az pedig az, hogy a teljes államadósságunk az nem lehet több, mint a GDP-nek a 60%-a. Most nagyjából 75% környékén vagyunk, és ezt kellene leszorítanunk 60%-ra. Egész pontosan úgy van egyébként, egyébként a szabály, hogyha már közel vagyunk hozzá, és látszik az, hogy olyan pályán vagyunk, ami ezt az értéket ezt hozhatja, akkor az is rendben van. Ugye sokan szokták Horvátországot felhozni, ami talán 68%-os államháztartási, vagy bocsánat, költségvetési, vagy államháztartási államadósság rátával lépett be, de azért az év végére, amikor beléptek, már 60,8% volt ez az értékük, tehát ők tényleg azon a pályán voltak, hogy gyakorlatilag megérkeztek már a belépés évében.
4: Nálunk ott 15% pontot leforogni azért nem egyszerű feladvány.
5: És ide akartam én is kiukadni. Azt gondolom, hogy ez lesz az a kritérium, amit a legnehezebb lesz szerintem teljesítenie. Magyarországnak az infláció már most jó, a hozamszintek azok elérhetőek szerintem, különösen, hogyha az optimizmus, az eufória az megmarad. A hiányt levinni bármikor le lehet, nyilván ez egy fájdalmas dolog, egy megszorító csomag kell hozzá, de a hiányt az bármikor le lehet vinni a GDP 3%-a alá, de ahhoz, hogy levigyük a 60% környékébe is akár a magyar államadósságot, ahhoz egy nagyon-nagyon drasztikus pálya kéne. Erről írtam egy cikket egyébként nemrég. Hát ehhez vagy olyan gazdasági növekedés kéne, ami 5-6%-os növekedésnél is nagyobb évente, tehát gyakorlatilag ez nem teljesen reális a mostani helyzetben. Nem csak Magyarország miatt nem reális, azért sem reális, mert a legfontosabb exportpartnereink az Európai Uniós országoknak a növekedési ráta is 0% körül van.
4: Kérlek szépen opcionálisan, ha maradunk picit az adósságráta témakörénél, hogy látod, mi az a megengedett szint, amire azt mondják Brüsszelben, hogy ha nem is 60, és de van egy megkezdett irány, valami szinten be lehet lépni, tehát eljátszhatjuk ezt a úgynevezett horvát kártyát?
5: Ugye az egyik jó hír az, hogy most éppen a bent lévő országoknak az államadóság rátája is brutálisan nagy. A görögöknek nem annyi már, mint a csúcson volt, ugye csúcson 240% környéken is volt a GDP arányos államadóságok, most már ezt jelentősen lefaragták, de hát vég nélkül lehetne sorolni azokat az országokat, akiknek 100% fölött van a GDP arányos államadósága és euróval rendelkeznek. Tehát ez egy jó érv lehetne amellett, hogy Magyarország a 75% körül értékével most igazából egyébként az eurozónás országok átlagos értéke magasabb, mint a mostani magyar. Tehát mondhatnánk azt, hogy mi jobbak vagyunk, mint ők. De ami miatt nem biztos, hogy ez akár nekünk is jó dolog lenne egy 75%-os értékkel belépni az eurozónába, az, hogy gyakorlatilag minden országnál azt tapasztaltuk, hogy amint beléptek az eurozónába, a GDP arányos államadóságuk elkezdett növekedni. Tehát beléptek, nagyon sok ország leszorított a 60% környékére, vagy akár nagyon jó százalékuk volt a belépéskor, bőven 60% alatt, és aztán miután beléptek, elkezdett növekedni ez a mutatójuk. Bizonyos országokban egyébként drasztikusan megnőtt egyébként. Most sokan nem hiszik el, hogy például Olaszországnak volt valaha 60% alatt a GDP-ös államadósága, volt. Tehát ők is úgy léptek be, hogy ezt kipipálták, de azóta nagyon sokat nőtt, és most már ugye ennek több mint duplája.
4: Hát ők vannak ugye a dobogó második fokában.
5: Pontosan,
4: görögök.
5: Így van. Így van.
4: Tehát
5: ez is azt mondom, hogy szerintem jó lenne nekünk is az, hogyha egy kisebb százalékos rátáról indulnánk, mert várható a Magyarországon is egy emelkedés lesz majd a belépés utáni években, és azért tényleg fontos lenne az, hogy ne szálljon el túlságosan a magyar államadósság mutató. Egyébként, fun fact, 2002-ben 50% környékén volt Magyarországon a GDP arányos államadósság, tehát akkor egyébként ezt kipipáltuk, ezt a kritériumot, és az elmúlt, ugye amióta benne vagyunk az Európai Unióban, többször is volt 3%-at tartósan a magyar költségvetési hiány GDP arányosan, tehát ez is egy olyan kritérium, amit ki tud Magyarország egyébként pipálni, nem feltétlenül nehéz külső gazdasági környezetben, szerintem most is ez a helyzet, tehát hogyha a világgazdasági környezet egy kicsit jobb lenne, akkor ezt könnyen ki tudnánk pipálni a 3%-os hiányt. A következő egy-két évben nem nagyon számítok erre, akkor egy komoly megszorítás kell hozzá, vagy egy nagyon komoly változás a nemzetközi környezetben.
4: És kérlek szépen, hogy szóba került a 2030-as dátum, amiről kiderül, hogy természetesen időközben, hogy ez nem céldátum a kormánynak, hanem egy bemondott évszám elméletileg, ami egy a torony magasan kijelöli az utat, hogy merre kell mennie a gazdaságpolitikának. A legtöbb közgazdász úgy véli, hogy ez nagyon ambiciózus a 2030-ra teljesíteni a kritériumokat is, és sokan úgy számolnak, hogy eljön a 2032 tájékán tudunk belépni az eurozónába. Ez is persze egy opció, meg prognózis, és akkor térjünk el arra a témára, hogy miért kell nekünk euró.
5: Ez egy remek kérdés. Egyébként visszatérve én is azt gondolom, hogy lehetetlen 2030-ra ezt elérni, de ez egy kommunikációs szempontból ez egy jó húzás volt, hiszen ez hozzájárult, ahogy te is mondtad, hozzájárult ahhoz, hogy a forint erősebb lett, ami ugye az inflációt segít lenntartani, illetve a finanszírozási költségeink azok szintén lejjebb csökkentek. Az euró, hogy jó-e nekünk, vagy nem jó, itt hogy mondjam, az átlagember, a magyar átlagember 75%-a szerint jó az euró, de itt szerintem inkább az a torzítás van benne, ahogy amikor 1990-ben jött a piacgazdaság, azt hittük, hogy holnaptól kezdve mindenki kétszerűen jól fog élni, vagy hát legalább olyan jól, mint az osztrákok. Ehhez képest egy brutális munkanélküliség jött a 90-es években Magyarországon, ugye elvesztettük a KGST piacokat, és nem voltunk versenyképesek a nyugati piacokon. Amikor beléptünk az Európai Unióba, megint csak azt hittük, hogy holnaptól kezdve minden sokkal jobb lesz, azért ott se ez a folyamat történt. 2007-re a magyar GDP növekedés gyakorlatilag nulla volt, tehát leállt a magyar gazdasági növekedés, még más országokban egyébként nagyon szép növekedés volt a régióban is. Tehát kétszer már azért tapasztalhattuk mi magyarok azt, hogy csak az, hogy belépünk egy valamilyen rendszerbe, az nem feltétlenül mondja meg az összes problémánkat, sőt, akár még problémát is hozhat az országnak, és sajnos az euró is egy ilyen történet szerintem. Hogyha megnézzük azt, hogy mi történt más országokban, amiben segít az euró, az, hogy az árfolyam kockázat nyilván kisebb lesz. Tehát ha nekünk is eurónk van, akkor ez, ami a forintnak azért egy sokkal praktikusabb pálya volt mindig is, mint az eurónak, a dollárnak, a svájci franknak, a japán jennek. Tehát nyilván ez a fajta hektikusság, ez ki fog jönni, ez nem lesz benne a rendszerben, egy sokkal stabilabb fizetőeszközünk lesz, illetve akarunk menni nyaralni mondjuk Horvátországba, ahol euró van, vagy mondjuk el akarunk menni Franciaországba, ahol szintén euró van, nem kell félnünk attól, hogy milyen árfolyamon váltjuk majd a pénzünket. Ez jó lesz majd a magyar cégeknek, akik külkereskednek szintén, hiszen ugye a fő partnereink eurozónás országok, tehát sokkal kisebb lesz a kockázata a külkereskedelemnek is. Ez mind-mind jó hír. A másik, ami jó hír, hogy a finanszírozási költség az általában sokkal kisebb egy eurozónás országnál, mint aki a saját pénzével bír még. Tehát ez még tovább csökkenti majd a magyar gazdaság finanszírozási költségét, nyilván ennek is örülhetünk. Azonban, hogyha azt nézzük, hogy az átlagembernek az életére milyen hatást gyakorol az eurozónás csatlakozás, az nem ennyire pozitív általában. Hogyha azt nézzük, hogy hogyan hat ez a GDP növekedésre, általában az országoknak a belépés előtt egy nagyon komoly GDP növekedésük van, magasabb, mint a nem belépés határán lévő országoknak, tehát a hozzájuk hasonló, de nem azonos pályán mozgó, nem eurozónás csatlakozás előtt álló országoknak. Viszont a belépés után sokkal rosszabb növekedés pálya szokott lenni. Nekem a kedvenc példám a Szlovákia. Szlovákiának a GDP növekedése, mielőtt bevezették volna az eurót, folyamatosan magasabb volt, mint a V4-es, többi V4-es országnak, Magyarországnak, Csehországnak vagy Lengyelországnak. Amint beléptek, attól kezdve pedig általában az utolsóak voltak a V4-en belül. Tehát megállt a gazdasági növekedésük, és a bérnövekedése nagyon hasonló volt egyébként a helyzetek. Nagyon komoly bérnövekedésük volt 2009 előtt az eurozónába való belépés előtt, és utána pedig ez a nagyon jó bérnövekedés ez lelassult. Tehát a bérnövekedés szempontjából, GDP növekedés szempontjából az eurozónás belépés az nem annyira jó, mert azért az, hogy egy ország tud játszani az árfolyamával is, tudja gyengíteni akkor, mikor neki az érdeke, az egy jó dolog tud lenni, a saját pénze miatt jó tud lenni. Nem csoda az, hogy mikor volt a nagy gazdasági világválság, ugye 2008-2009, a görögöknél konkrét tervek voltak, hogy visszavezessék a drakmát, vagy valami drakmához hasonló pénzt vezessenek be, hogy a leértékeléssel tudják segíteni a görög gazdaságot. Végül rájöttek arra, hogy ennek sokkal több lenne a költsége az ára, mint az előnye. Ezt nem tették végül meg, de ez is ott volt.
4: És sőt, ugye jogi értelemben elméletileg az eurozónából is lehet lépni, csak hogy a kilépsz az Európai Unióból is.
5: Hát így van, ráadásul ez még nehezebb. Ugye szerencsék volt az angoloknak ilyen szempontból, a briteknek, hogy ők nem vezették be az eurót, ezért könnyebb volt kilépniük az Európai Unióból. Ha euró is lett volna, akkor ez egy sokkal nehezebb és sokkal fájdalmasabb folyamat lett volna. És ami még fontos szerintem, hogyha euróról beszélünk, az az, hogy attól kezdve, hogy bevezetjük az eurót, egy közös kamatpolitikánk lesz. Tehát az Európai Központi Bank fogja megszabni a magyar jegybanki alapkamatot is gyakorlatilag.
4: És akkor ilyenkor adódik a kérdés, hogy a Magyar Nemzeti Banknak az alapfunkciója átalakul.
5: Így van. És nyilván persze Nemzeti Bank lesz majd utána is, főleg ilyen statisztikai kimutatásokat fognak majd csinálni.
4: A felügyeli a bankokat.
5: Pontosan a bankokat felügyelni kell. Viszont ugye a kamat döntés az már nem a mi kezünkben lesz, ami nem feltétlenül optimális. Egyébként láthattuk, beszéltünk mi is a 22-23-as inflációs sokról, ezt nem csak mi éreztük meg, hasonlóan magas volt az infláció egyébként a balti államokban, mint Magyarországon, 20% fölötti infláció volt náluk is bizonyos hónapokban, viszont ugye náluk az Európai Központi Bank határozta meg a kamatszintet, nem tudott magas kamatszint lenni, hiszen a magországokban sokkal kisebb volt az infláció, mint a balti országokban, és ugye általában azért a kamatszintet azt a német gazdaság igényei szokták elsősorban vezérelni az Európai Központi Banknál. A másik, ami miatt rossz lehet egy ilyen közös pénz, azt egyébként megtapasztalták a portugálok, megtapasztalták a spanyolok, az olaszok, a görögök szintén, és aztán a szlovének is, az pedig, amikor túl alacsony a kamatszint a helyi gazdaságnak a paramétereihez képest, ami nagyon sokszor szokott egy valamilyen ingatlanpiaci túlhevültségben végül kicsúcsodni, és ez volt az oka annak, hogy 2008-9-ben, hogy ahol ingatlanpiaci buborék volt, azok jellemzően azok az országok voltak, a déli államok, ahol előtte éveken keresztül túl alacsony volt a kamatszint a saját inflációjukhoz képest. Tehát azért ez a közös kamatszint, ez jelent egy olcsó finanszírozást, viszont okozhat ingatlanpiaci buborékokat sajnos, illetve okozhat túl alacsony kamatszinteket akkor is, amikor az inflációs hullám megfékezése lenne a célja.
4: És kérlek szépen, itt felhasználó oldalról nézve, tehát egy átlagos halandó számára, amikor euróban lesz denominálva mindene, felértékelődés jelent például?
5: Nyilván ez egy jó kérdés egyébként, hogy amikor bevezetjük az eurót, éppen akkor a forint az gyenge volt vagy erős. Ez fogja eldönteni azt, hogy ez fel vagy leértékelődés jelent.
4: Már készültek, azért provokálok itt téged, mert meg készültek erről is számítások, hogy milyen, hol az egyensúlyi árszint jelenleg, és ugye milyen árfolyammal érdemes belépni. Talán még arról nem beszéltünk, hogy a euró bevezetés előtt 2 évig a forintot be kell tenni egy euróval szembeni kurzusba, és nagyon minimálisan lehet eltérni itt a lebegésnél.
5: Így van, és ez lesz egy nagyon komoly tesztje majd egyébként annak, hogy készen állunk-e, és csak hogy egy példát mondjak, tehát például Anglia, az nem volt képes arra, hogy bent tartsa ugye a saját devizáját, ugye nagyon híres, Soros Györgynek nagyon híres 90-es évek elején nagyon híres spekuláció volt az, ami a német márkával szemben meghatározásából kilökte, vagy hát ugye részben hozzáért ahhoz, hogy kilökje az angol fontot, tehát néha még nagyon komoly nagy országok, komoly piacgazdasági múlttal rendelkező országoknak is nehéz ebben a szűkságban benne tartani a valutájukat. A Magyarországon is a kérdés lesz majd ez, hogy ez mennyire fog jól sikerülni. Én bízok egyébként abban, hogy a Magyar Nemzeti Bank erre képes lesz, de nyilván ez egy nehéz teszt lesz, különösen, hogyha abban a 2 évben turbulenciák lesznek a nemzetközi piacokon. És hát ugye a nagy kérdés valóban, ahogy mondtad, hogy erős euróval vagy erős forinttal
4: lépünk. A családi háza mennyit fog érni?
5: Pontosan így van. Ugye egyrészt az összes vagyonunkat az be fogja értékelni valamilyen szinten, a megtakarításainkat be fogja értékelni valamilyen szinten, illetve az export lehetőségeinket meg fogja szabni hosszú időn keresztül. Tehát ugye nyilván egy erősebb forinttal belépni az azért tűnik racionálisnak, mert akkor a megtakarításaink értéke az jobb lesz, tehát a magyar lakossági megtakarítások azok értékesebbek lesznek, gazdagabban lépünk be az Európai Unió eurozónás közösségébe, viszont hogyha olcsóbb vagy gyengébb forint árfolyammal lépünk be, az meg hosszú távon segítheti azt, hogy a magyar cégek könnyebben tudjanak exportálni. Ez egy nehéz dilemma lesz szerintem, rövid távon nyilván fontosan tűnik az, hogy legyünk gazdagok, de hosszú távon szerintem egyébként hasznosabb lehet az, vagy jobb lehet az, hogyha a versenyképességet támogató árfolyamot tudunk meghatározni.
4: Kérlek szépen, van még hátra pár percünk a műsorból. Említettem, pontosabban szóba hoztuk, hogy beszélünk már az Európai Uniós forrásokról is. Hát ami a közönemény fejében van most már, is nagyjából sokan képben vannak, hogy a helyreállítási alapból már idén érkezik egy jelentős tétel, és az úgynevezett zárolt kohéziós forrásokból pedig valószínűleg jövőre élvezhetjük a svungot. Mit jelentenek az Európai Uniós források Magyarország szempontjából?
5: Ez egy komoly segítség, hogyha most feloldott forrásoknak a GDP arányos értékét nézzük, nyilván nem látjuk még, hogy az év végén mennyi lesz a magyar GDP, de ez kb. A magyar GDP 6-7%-a is lehet akár, amiről most beszélünk, de hozzá kell tenni azt, hogy ez avval a feltétlenül feltételezéssel ér, hogy minden egyes eurócentet le tudunk majd hívni. Azért ez messze nem biztos, tehát nyilván itt olyan programokat kell meghirdetni, és hát kellenek majd jelentkezők, akik ezeket megvalósítják. Nem biztos az, hogy ezt 100%-ba le tudjuk hívni. A másik, amit te is említettél, ez el fog húzódni. Tehát ez nem most azonnal fog beesni a magyar gazdaságnak az ülébe, hanem ez el fog húzódni a következő évek folyamán, fogjuk ezeket a pénzeket részletekben megkapni. Éves átlagban nagyjából a GDP 2%-ának, 2-2,5%-nak megfelelő többletforrásról beszélhetünk, ami nagyon jelentős, különösen most egy 0% körüli gazdasági növekedéssel jellemezhető környezetben ez egy nagy segítség tud lenni Magyarországnak, de nem 6-7%, tehát nem a teljes összeg évente. A harmadik fontos tényező szerintem, amiről mindenképp beszélni kell, az pedig az, hogy ennek egy része az semmiképp se fog Magyarországon maradni. Tehát itt azért ugye terveket halljuk már, komoly vasúti fejlesztések lesznek, itt azért jellemzően nem magyar cégek lesznek majd azok, akik ezekben a fejlesztéseknek a kivitelezés részében részt fognak venni. Komoly fejlesztések lesznek egészségügyben, itt megint csak azt gondolom, hogy különösen a nagyértékű egészségügyi gépek, berendezések tekintetében itt komoly importtartalma lesz majd ezeknek a projekteknek. Tehát ezeknek a pénzeknek egy része az ki fog menni majd német, francia, olasz, osztrák beszállítókhoz fognak ezek a napnak a végén kerülni. A magyar GDP-be valamennyire részt, vagy növekedésébe valamennyire részt tudnak venni, de azért napnak a végén a GNI-ban, tehát hogy a magyar cégek által előállított értékteremtésben, ott kicsit kisebb súlyjal fognak majd ezek jelentkezni. Ezért én azt gondolom, hogy az a része, amit ténylegesen a magyar KKV-k, a magyar ténylegesen magyar tulajdonú vállalatok és a magyar dolgozók azok érzékelhetnek, az ez a GDP-nek az éves szinten 2-2,5%-os értékénél is kisebb szint lesz. Mondjuk egy 1-1,5 százalékpontos érték az, amit én becsülök, ami szintén egy komoly többlet segítség lehet, de itt nem arról van szó sajnos, hogy ez az összeg, amit sikerült most megszerezni, ez majd a napnak a végén a magyar családoknak, a magyar egyéneknek a bankszámláján fog nettó értékben megjelenni.
4: Köszönöm szépen a beszélgetést, úgy gondolom, hogy a legfontosabb témákat áttekintettük, mint ami a makrogazdasági folyamatokat illeti. A napvendége tehát Sebestyén Géza, Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. A csütörtök esti felsőoktatási felvételi ponthatár kihirdetésével megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Ennek egyik legfőbb oka az Otthonstart program jelentős kereslet elvonó hatása a bérleti piacról. A májusi kereslet 11, a júniusi pedig 5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az egyetem városok közül Debrecenben kínálják a legdrágábban a garzonokat, de Budapesten sem könnyű az egyetemisták dolga. Badog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallják.
2: Budapesten nagyon összezárult az áruló. A legolcsóbb kerületekben is 200 ezer forintnál indulnak a bérleti díjak átlagos értékei. A legdrágább kerületeknél pedig 350 ezer forintnál nem tudnak feljebb kúszni. A legdrágább kerületek közé tartozik az ötödik, a második és az első kerület, miközben a legolcsóbb kerületek azok Budapest perifériáján találhatók. A 21., 19., 23. kerület az, ahol nagyságrendileg 200 ezer forintos bérleti díszint mellett találhatunk átlagosan kiadó lakást.
1: Kormányciklusokon átívelő 15 éves vasúti fejlesztési program elindítását jelentette be a kormány. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretösszege 3500 milliárd forint, amelynek jelentős része uniós forrásból valósul meg. A részletekről Magyar Péter kormányfő és Vitézi Dávid közlekedési miniszter számolt be a Rákospatot a Újpest vasútállomáson. A program célja egyebek mellett a járműflotta fiatalítása, a lassú jelek felszámolása, a megyeszékhelyek gyorsabb elérése, az elővárosi és regionális vasút fejlesztése, valamint az mások korszerűsítése. Vitézi Dávidot hallják.
3: Fontos célunk az, hogy minden megyeszékhelyre javítsuk a versenyképes eljutást, mindenhol egésznapos óránként intercity közlekedést vezessünk be. Ez nagyon fontos célunk az, hogy 160-as és 200-as pályák legyenek a fővonalainkon, és gyorsítsuk az eljutást a főbb megyeszékhelyekre. Cseréljük le végre az intercity flottát, és néhány olyan megyeszékhely és nagy megyejogú város esetében, illetve nagyváros esetében, ahol ma nincsen közvetlen eljutás, ott új akkumulátoros motorvonatokkal szeretnénk az egyébként nem villamosított vonalakon a közvetlen kapcsolatokat biztosítani. 20 milliárd forint volt tavaly a teljes magyar vasútfejlesztési büdzsé, ehhez érdemes mérni ezt a 3550-et, és mint látszik, mindegyik mögött konkrét fedezet van. Ezek azok az uniós és egyéb források, amiket be tudunk tervezni.
1: Szó volt arról is, hogy uniós forrásokból meghosszabbítják az M3-as metrót Káposztásmegyerig. Ezt Karácsony Gergely jelentette be Magyar Péter és Vitézi Dávid sajtótájékoztatója után. A főpolgármester szerint a főváros forrás kap az M3-as metró északi meghosszabbítására, amelynek tervei már készen állnak. A mostani keretből elsőként a Rákospalota Újpest vasútállomásig tartó szakasz valósulhat meg. Karácsony Gergely ezt is óriási előrelépésnek nevezte, mert a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi vasúti fejlesztésekkel. A főpolgármester szerint Budapest korábban sok időt és pénzt veszített, most azonban elindulhat a régóta várt metrófejlesztés. Vízcserét végeztek a Siócsatorna siófoki szakaszán, miután a víz elszíneződött és kellemetlen szagúvá vált. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint tegnap mintegy 8 órára nyitották ki a zsilipeket, és másodpercenként 5 köbméter vizet engedtek a csatornába a Balatonból. A művelet során 140 ezer köbméter víz távozott a tóból, ez azonban a Balaton vízszintjét érdemben nem befolyásolta. A vízügy szerint hasonló vízcsere általában minden nyáron előfordul a rendkívüli meleg miatt, szabályozási célú vízeresztés a Balaton 2024 áprilisa óta nem volt.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os erősödéssel 144.765 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint felett volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,7%-kal emelkedett 4.400 forintra, az OTP 7%-kal zárt pluszban 46.400 forinton, a Richter 3%-ot gyengült 11.740 forintra, míg a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 2652 forinton fejezte be a kereskedést. Európában jó volt a hangulat, pluszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 1,4, a frankfurti DAX index 0,7%-ot erősödött, Párizs és Milánó pedig egyaránt 1%-os pluszban zárt, a madridi IBEX 1,1%-kal emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
1: A változóan felhős időt követően hajnalban észak-nyugat felől szakadozottan frontális felhőzet érkezik. A csapadék gócok estére megszűnnek, de néhol kialakulhat kisebb esőzápor. A légmozgás mindenhol mérséklődik, legyengül, sőt többfelé szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél sok felé megélénkül, a frontvonalában megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

nyár, tova száll és az emléke fáj, hova mész egyedül? Hol a lábad nyomán,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó,

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: 1000 apró csoda földje. A Vasi hegy hát rába mente. Vas megye déli részén, a szlovén és az osztrák határ közelében terül el a Vasi hegy hát rába mente. Klasszikus vidéki térség, amelyet ma is a természetközeliség és a nyugat életritmus jellemez. Apró falvak, hangulatos folyóvölgyek, kiterjedt erdőségek és lankás dombok jellemzik a térséget. A domboldalakon szőlőhegyek sorakoznak, a völgyekben patakok kanyarognak, parányi településeken pedig sok helyen ma is megőrzött a hagyományos falukép. Árpádkori templomok, római kori emlékek, több száz éves kastélyok teszik igazán különlegessé ezt a térséget. Itt találjuk meg továbbá az országban egyedülálló, faszerkezetű körtemplomot, más néven rotundát is. Csehi Mindszenten Mindszenti József herceg prímás szülőházát látogathatjuk meg, Győrváron pedig a csata emlékhelyét érdemes felkeresnünk. Körmenden pedig a Battyányi család öröksége meghatározó része a település arculatának. A nyár és a kora ősz különösen mozgalmas időszak. Az Alteraba Fesztivál, a körmendi napok, valamint az Orbán napi hegyi vigalom egyaránt népszerű rendezvények. Az utóbbi kiváló alkalom arra, hogy megismerjük a hegyháti szőlőhegyek hangulatát, megkóstoljuk a helyi termékeket és a térségre jellemző fogásokat.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: jobban csinálom.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája, Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swingelemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 8 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. Ukrajna idén 700 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza, ezt Oleksandr Szilszkij, leköszönő ukrán főparancsnok jelentette be, és egyben megerősítette, hogy távozik a hadsereg éléről. Leváltása lényegében egy kikényszerített döntés volt Zelenszkij részéről, amit az ukrán kormány leváltása indított el. Fedorov védelmi miniszter távozása a kormánnyal együtt hatalmas utcai tüntetéseket váltott ki. Ezekre pedig azután került sor, hogy Fedorov és Szirszkij között korán sem volt egyetértés a haderő reformját illetően. Bendarzsevszkij Antont, az Akadomos Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallják.
2: Ukrajnában az elmúlt években nem voltak tüntetések a gazdasági helyzet miatt, a korrupciós ügyek miatt. De Fedorovnak a leváltása viszont eredményezett ilyen tüntetéseket. A tüntetések nem fejeződtek be, hanem gyakorlatilag egy hete Ukrajna legtöbb nagyvárosában folytatódtak. Az emberek Fedorov visszahozatalát követelték, és Szirszkij leváltását. És itt kerül a képbe a Szirszkij, tehát a jelek szerint azért váltotta le Zelenszkij Fedorovot, mert Fedorov védelmi tárca vezetője, és Oleksandr Szirszkij, mint katonai főparancsnok között jelentős nézeteltérések voltak. Fedorov máshogy képzelte el, más szemlélettel képzelte el a katonai erőknek a reformját.
1: Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, közleménye szerint megbízatása a lemondás elfogadása esetén augusztus 25-én szűnhet meg. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészségnek meg kell őrizni a függetlenségét és tekintélyét, és nem válhat politikai küzdelmek eszközévé. A legfőbb ügyész szerint az utóbbi időszakban a személyén keresztül olyan támadások érték az általa vezetett szervezetet, amelyek már az ügyészségbe vetett közbizalmat is megveszélyeztetik. Hangsúlyozta, lemondásának oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek védelme. Szeverényi Dávidot választotta a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnökévé a miniszterelnökség. Az új vezető feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata lesz, valamint a visszaélések megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. A KEHI korábbi elnökét júniusban mentették fel, a miniszterelnökség szerint a hivatal korábban nem kezelte megfelelő súllyal a közpénzek védelmét. Az új vezető kiválasztása először nyílt eljárásban történt, a pályázatra több mint 70-en jelentkeztek. Szeverényi Dávid okleveles közgazdász és pénzügyőr korábban a NAV-nál dolgozott, ahol az Olaffal való együttműködést is irányította. Zárt ülésen tárgyalta a Nemzetbiztonsági Bizottság Szijjártó Péter Bivajdinál vállalt új pozíciójának nemzetbiztonsági vonatkozásait. A Tisza párt által kezdeményezett tanácskozáson az Alkotmányvédelmi Hivatal és az Információs Hivatal vezetői is részt vettek, az elhangzottakat pedig 2051 végéig titkosították. A fő kérdés az, hogy a volt külügyminiszter milyen minősített információk birtokában lehet, miközben egy kínai hátterű nagyvállalatnál vállalt munkát. A bizottságban felmerült Szijjártó Péter későbbi meghallgatásának lehetősége is, de hivatalos kezdeményezés egyelőre nem történt. A Páti István bizottsági elnök szerint érdemi áttörés jelentő új információ nem került elő, de indokot lehet szabályozni a magasrangú politikusok és nemzetközi vállalatok közötti átjárást.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os erősödéssel 144.765 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint felett volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,7%-kal emelkedett 4.400 forintra, az OTP 7%-kal zárt pluszban 46.400 forinton, a Richter 3%-ot gyengült 11.740 forintra, míg a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 2652 forinton fejezte be a kereskedést. Európában jó volt a hangulat, pluszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 1,4, a frankfurti DAX index 0,7%-ot erősödött, Párizs és Milánó pedig egyaránt 1%-os pluszban zárt, a madridi IBEX 1,1%-kal emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
1: A változóan felhős időt követően hajnalban északnyugat felől szakadozottan frontális felhőzet érkezik. A csapadék gócok estére megszűnnek, de néhol kialakulhat kisebb esőzápor. A légmozgás mindenhol mérséklődik, legyengül, sőt többfelé szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél sok felé megélénkül, a frontvonalában megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul majd.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Chance nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Májú című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

erre a nyomodba megyek. Itthon vagy akárhova távol, legelőször most szeretek, búcsúzva a duhajkod

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 9 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Etikai eljárás kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. A szervezet közölte, Turi Attila hétfőn hivatalába kérette az akadémikust, hogy tisztázzák a nyilvánosságra került más szervezetek kifizetéseivel összefüggő ügyeket. Orbán János Dénes a korábbi sajtónyilatkozatával ellentétben nem kívánt lemondani akadémiai tagságáról. Ezt követően Turi Attila kezdeményezte az MMA etikai bizottságának eljárását. Holnap hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. A központi pontot partit idén az ELTE Lágymányosi kampuszán rendezik meg, ahol 20 órakor indítják el a ponthatárok közzétételét. Az eseményen felsőoktatási információs programok, egyetemi pultok és könnyű zenei fellépők is várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A budapesti helyszín mellett több nagyvárosban is lesz hivatalos ponthatárváró rendezvény. Akár népszavazás is lehet abból, hogy a demokrácia napja legyen április 12. A Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette a népszavazási kérdést, ugyanakkor a döntés egyelőre nem jogerős, 15 napig lehet jogorvoslatot kérni a kúriától. Ha jogelőre emelkedik, a szervezőknek 4 hónapjuk lesz 200 ezer aláírás összegyűjtésére. Ennyi támogatás esetén az országgyűlés kötelesen rendelni a népszavazást, 100 ezer aláírásnál viszont már mérlegelhet. Az Európai Bizottság nyilvántartásba vette a digitális személyi azonosítás és életkor ellenőrzés ellen irányuló európai polgári kezdeményezést. A testület szerint a beadvány megfelel az uniós polgári kezdeményezésekre vonatkozó formai követelményeknek. Egy másik, a bevándorlás korlátozását célzó kezdeményezést ugyanakkor elutasítottak. A bizottság indoklása szerint a javaslat etnikai, kulturális vagy civilizációs háttér alapján határozna meg a korlátozásokat. Ez a testület értékelése szerint faji és etnikai alapon történő megkülönböztetés. Minősülne. Két fontra csökkenti az angliai egyszeri buszjegyek árplafonját az új brit kormány. Andy Burnham miniszterelnök bejelentése szerint az intézkedés jövő januártól lép életbe, és a megélhetési költségek mérséklését szolgálja. A londoni közlekedésre a külön díjszemelési rendszer miatt nem vonatkozik a változás. A program több mint 500 millió fontba kerülhet, amelynek nagyobb részét nemzetközi klímavédelmi támogatások átalakításából fedeznék. Burnham ugyanakkor jelezte, hogy a kormány költségvetési mozgástere korlátozott, ezért az adózási döntésekről csak a későbbi költségvetésben határoznak majd. Az Erste Group vezetőivel egyeztetett Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bankban. A jegybank elnök közlése szerint Peter Bosekkel, az Erste vezetőjével, valamint Jelasics Radovánnal, a Magyarországi Erste Bank csoport elnök vezérigazgatójával folytatott megbeszélést. Varga Mihály hasznosnak és informatívnak nevezte az együttműködési lehetőségek áttekintését. Bejegyzése szerint az Erste komoly vállalásokat tett Magyarország irányába, egyebek mellett a pénzügyi képzés és a pénzügyi tudatosság erősítése területén. Nem okozott meglepetést az elemzőknek a monetáris tanács tegnapi 25 bázispontos alapkamat csökkentése, noha egy hónap alatt jelentős inflációs kockázatok alakultak ki a költségvetési kilátások kapcsán. Egyelőre mégis úgy tűnik, hogy marad a jegybank eredeti kamat csökkentési terve, amely augusztusra újabb 25 bázispontos csökkentést irányoz elő. Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallják.
3: Az iráni konfliktus elsősorban a nagy jegybankok szembeni kamatvágási periódus és egy belföldi tényezőként a piaci szolgáltatásokban történő további áremelkedés, jelentősebb áremelkedés az, ahogy össze lehetne foglalni azt, hogy milyen kockázatok és esetleg választóvonalak lehetnek az inflációs képben.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os erősödéssel 144.765 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint felett volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,7%-kal emelkedett 4.400 forintra, az OTP 7%-kal zárt pluszban 46.400 forinton, a Richter 3%-ot gyengült 11.740 forintra, míg a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 2652 forinton fejezte be a kereskedést. Európában jó volt a hangulat, pluszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 1,4, a frankfurti DAX index 0,7%-ot erősödött, Párizs és Milánó pedig egyaránt 1%-os pluszban zárt, a madridi IBEX 1,1%-kal emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
2: A változóan felhős időt követően hajnalban északnyugat felől szakadozottan frontális felhőzet érkezik. A csapadék gócok estére megszűnnek, de néhol kialakulhat kisebb esőzápor. A légmozgás mindenhol mérséklődik, legyengül, sőt több felé szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél sok felé megélénkül, a frontvonalában megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
0: Trend Night.
1: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 10 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd, jön a nap utolsó hír összefoglalója itt a Trend FM-en. Kína tiltakozik az Európai Bizottság AliExpressre kiszabott 550 millió eurós bírsága miatt. A kínai kereskedelmi minisztérium szerint az uniós döntés digitális akadályokat állít, és megkülönböztető módon korlátozza a kínai e-kereskedelmi vállalatok európai működését. Peking tisztességes és megkülönböztetésmentes eljárást vár az Európai Uniótól, és jelezte, hogy támogatja az érintett cégek jogaik védelmében. Az Európai Bizottság szerint az AliExpress nem tett eleget az illegális és veszélyes termékek eltávolítására vonatkozó kötelezettségeinek. A brüsszeli testület szerint a platform nem lépett fel elég hatékonyan azokkal az eladókkal szemben sem, akik jogellenes termékeket értékesítettek. Augusztus 31-én dönthet az országgyűlés a független közmédiatestület tagjairól. A július 26-án hatályba lépő médiatörvénymódosítás alapján a testületbe 3 tagot a kormánypárt, 3-at az ellenzék, további 3-at pedig médiaszakmai szervezetek jelölhetnek. A frakcióknak várhatóan augusztus 23-áig kell megnevezniük a jelöltjeiket, akiket augusztus 26-án hallgatna meg nyilvánosan a Művelődési Bizottság. Radnai Márk szerint a médiatanács új elnökének és tagjainak kiválasztása is elindul. Az elnöki posztra nyilvános pályázatot írnak ki, a tagokról pedig jelölő bizottság tesz majd javaslatot. A médiatanács jelöltjeit várhatóan szeptember 16-án hallgatja meg a Művelődési Bizottság. A csütörtök esti felsőoktatási felvételi ponthatár kihirdetésével megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Ennek egyik legfőbb oka az otthonstart program jelentős kereslet elvonó hatása a bérleti piacról. A májusi kereslet 11, a júniusi pedig 5%-a maradt el az egy évvel korábbitól. Az egyetemvárosok közül Debrecenben kínálják a legdrágábban a garzonokat, de Budapesten sem könnyű az egyetemisták dolga. Badog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallják.
2: Budapesten nagyon összezárult az áruló. A legolcsóbb kerületekben is 200 ezer forintnál indulnak a bérleti díjak átlagos értékei. A legdrágább kerületeknél pedig 350 ezer forintnál nem tudnak feljebb kúszni. A legdrágább kerületek közé tartozik az 5., a 2. és az 1. kerület, miközben a legolcsóbb kerületek azok Budapest perifériáján találhatók. A 21., 19., 23. kerület az, ahol nagyságrendileg 200 ezer forintos bérleti díszint mellett találhatunk átlagosan kiadó lakást.
1: Kormányciklusokon átívelő 15 éves vasúti fejlesztési program elindítását jelentette be a kormány. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretösszege 3500 milliárd forint, amelynek jelentős része uniós forrásba valósul meg. A részletekről Magyar Péter kormányfő és Vitézi Dávid közlekedési miniszter számolt be a Rákospalota Újpest vasútállomáson. A program célja egyebek mellett a járműflotta fiatalítása, a lassú jelek felszámolása, a megyeszékhelyek gyorsabb elérése, az elővárosi és regionális vasút fejlesztése, valamint az mások korszerűsítése. Vitézi Dávidot hallják.
3: Fontos célunk az, hogy minden megyeszékhelyre javítsuk a versenyképes eljutást, mindenhol egész napos óránkénti intercity közlekedést vezessünk be. Ez nagyon fontos célunk az, hogy 160-as és 200-as pályák legyenek a fővonalainkon, és gyorsítsuk az eljutást a főbb megyeszékhelyekre, cseréljük le végre az intercity flottát, és néhány olyan megyeszékhely és nagy megyei jogú város esetében, illetve nagyváros esetében, ahol ma nincsen közvetlen eljutás, ott új akkumulátoros motorvonatokkal szeretnénk az egyébként nem villamosított vonalakon a közvetlen kapcsolatokat biztosítani. 20 milliárd forint volt tavaly a teljes magyar vasútfejlesztési büdzsé, ehhez érdemes mérni ezt a 3550-et, és mint látszik, mindegyik mögött konkrét fedezet van. Ezek azok az uniós és egyéb források, amiket be tudunk tervezni.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os erősödéssel 144.765 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint felett volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,7%-kal emelkedett 4.400 forintra, az OTP 7%-kal zárt pluszban 46.400 forinton, a Richter 3%-ot gyengült 11.740 forintra, míg a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 2652 forinton fejezte be a kereskedést. Európában jó volt a hangulat, pluszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 1,4, a frankfurti DAX index 0,7%-ot erősödött, Párizs és Milánó pedig egyaránt 1%-os pluszban zárt, a madridi IBEX 1,1%-kal emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
1: A változóan felhős időt követően hajnalban északnyugat felől szakadozottan frontális felhőzet érkezik. A csapadék gócok estére megszűnnek, de néhol kialakulhat kisebb esőzápor. A légmozgás mindenhol mérséklődik, legyengül, sőt többfelé szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél sok felé megélénkül, a frontvonalában megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal, vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Palop Stellár egy osztrák zenész, aki zenekarával, a Palop Stellár Banddel és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Palop Stellár elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plazma álnéven, illetve saját nevén adta ki, 2004-ben megalapította saját kiadóját. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, és számos tévéhirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangzottak. Legutóbbi albuma Voodoo Sonic címmel 2020-ban jelent meg.
1: Trend Night.
2: Köszönjük, hogy a különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban Palop Stellártól is meghallgatunk egy dalt.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban, Athénban, az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik. Csak.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, mellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

napom. A különleges zenei válogatásban egy hazai zenekar az 1994-es alapítású The Paid Holiday következik azonnal. Előadásaik eredeti és elemi zenei élményt nyújtanak, akár különleges stílusban játszott Louis Jordant idéző swing boogie feldolgozásokat, akár a lounge, soul, jazz és funky műfajokat ötvöző Alex Arzenik által jegyzett saját dalokat adnak elő. Íme tehát The Paid Holiday most a különleges zenei válogatásban, itt a 94.2-n.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság néha. Ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

Egyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló, síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgysem tudhatod, ha

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dal spice, például az első dal az Üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt Szerelemgyerek és az Üzenet nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

beszélni tanít, az kavi csak bogarakat. Valahány csillag ragyog a fejünk felett, képzelt, hogy az ott még egyetlen.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem olyan hevesen ved. Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger,

Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótak tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Oláh Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitárra cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Oláh Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Oláh Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.